0: rövid hírek a Táska Rádióban.
1: Szokatlan helyzet alakult ki a török 6. osztályú Turguszluspor labdarúgó csapatnál, amely Zeynep Mestant nevezte ki vezetőedzőnek. A különlegesség nem az, hogy a férfi csapat élére egy nő került, hanem az, hogy az új tréner mindössze 22 éves. A török amatőr ligában szereplő Turguszluspor a közleményében azt írta: klubunk átszervezésével és az új szezonra kitűzött céljainkkal összhangban megállapodtunk Zeynep Mestannal, a vezető edzői posztot illetően. Hozzátették, remélik, hogy a klubban elindított szervezeti átalakítással kezdődő új korszak kedvező hatása lesz a csapatra és a szurkolókra egyaránt. A 22 éves szakember a klub első női vezetőedzője, szerződésének időtartalmát egyik fél sem hozta nyilvánosságra.
0: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
1: Ma a csapadék nem várható, a felhős időben a szél nem lesz jelentős. Napközben 25 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: Hírek, sztorik, és a te zenéd. Indul a Pirkadati Zóna, 97.5 Táskarádió.

0: 97.5 Táskarádiót te is beleférsz. A mikrofonoknál Czajner Attila és Schuller Vivi. Most elmondjuk neked, hogyan ér túl az érettségi évét.
1: Első tippünk, hogy ne parázz rá. Ez valóban egy nagyon stresszes időszak az ember életében, de fontos az, hogy megőrizd a nyugalmadat, mivel hogyha nagyon rá

0: akkor nehezebben fogsz oda koncentrálni a teendőidre, és ezáltal rosszabbul teljesíthetsz. De nyugodj meg, egyáltalán nem lehetetlen jó eredményekkel leérettségizni, illetve tovább tanulni. Azt tudom tanácsolni, hogy fuss, olvas, meditálj, vagy akármi más csinálj, ami megnyugtat egy kicsit.
1: Második tippünk, hogy oszd be az idődet. Ilyenkor sok program bejön, ami eddig nem volt. Például a szalagavatótánc, a tételek kidolgozása, plusz órák, vagy egyéb teendők, és ilyenkor kevesebb időd marad magadra. Fontos, hogy meghatározd előre, mikor van időd tanulni, és mikor lazíthatsz, mert ezáltal sokkal inkább be fogod osztani az idődet, és akkor nem fogsz elcsúszni. És ez segíthet a tervezésben egy naptár, vagy egy tanári zsebkönyv is.
0: Harmadik tippünk, hogy készülj fel alaposan. Ez alatt azt értjük, hogy nem márciusban kezdj el tanulni az érettségire, hanem kezd el minél előbb. Így több időd marad alaposan mindenre felkészülni, és jobb esélyekkel indulsz neki majd az érettséginek. Az agyadnak rá kell majd állnia erre az érettségi feladattípusra, ezért jó, hogyha minél több feladatlapot kitöltesz, ezeket az interneten megtalálhatod, és csináld meg őket, illetve ellenőrizd is le, hogy mit csináltál jól, és mit rontottál el. Ez alapján majd tudni fogod, hogy élesben mik azok, amikre majd koncentrálnod kell, és mik azok, amik kevésbé fontosak, mivel jobban mennek.
1: Negyedik tippünk, hogy menj el nyílt napra és továbbtanulási expóra. Így összekötheted a kellemest a hasznossal, és gondolsz a jövődre is, miközben lógsz. Minden egyetemre el kell menni, ami egy kicsit is érdekel, mert akkor meglátod, hogy milyen a közösség, hogy éreznéd magadot, beleképzelheted magad az egészbe. Felkészülten kell érkezni, és ezért kérdéseket írj előtte, hogy ne ott kelljen kitalálnod az összes kérdést. De tudnod kell, hogy nincs rossz kérdés, ezért mindegyiket tedd fel bátran.
0: Ötödik tippünk, hogy élj egészségesen. Úgy tűnhet, hogy az egészséges életmód nem igazán van összefüggésben az érettségivel, de sokkal többet számít, mint gondolnád, mivel hogyha megfelelően táplálod a tested, akkor az agyad is jobban fog működni, illetve hogyha többet mozogsz, akkor sokkal könnyebb lesz majd leülni tanulni is.
1: Hatodik tippünk, hogyha kedvet kaptál valamihez, akkor tanuld azt. Mindenből fontos felkészülni, de vedd figyelembe az aktuális hangulatodat is. Például, ha matekozol, de kedvet kapsz nyelvet tanulni, akkor inkább hagyd félbe a matekot, és feküdj rá a nyelvre. Ha belülről motivál valami, könnyebben megy a fejedbe az anyag, mintha nagyon erőltetnéd. Ha fáradt vagy, ne azt próbáld tanulni, ami nagyon nem megy, hanem inkább a könnyebbekkel kezdj, és hogyha később már kipihentebb vagy, akkor könnyebben is fogod tudni megtanulni.
0: Utolsó tippünk pedig az, hogy jöjj rá, hogyan tanulsz könnyebben. Nagyon fontos, hogy te tudd, hogy mi számodra a hatékony tanulási módszer, ezért az a jó, hogyha minél többet kipróbálsz belőle. Például készíts elmetérképet, ismételgesd hangosan a szöveget, esetleg írd le sokszor, stb. Ilyen technikákkal tele van az internet, és eléggé hasznosak tudnak lenni, hogyha valamelyik beválik.
1: És te hogyan készülsz az érettségire? Írd meg nekünk a Facebook oldalunkon. 9, 7.

0: Sőt, a Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Farkas Lívia Gerta, Makréka Panni, Hedrik Mira, Bődi Virág Anna, Bakó Tünde és Baher Andrea.
1: Ellátogattunk a Géza Fejedelem téri ásatásra, ahol dr. Reik Szabina, az ásatás vezetője elmondta, hogy hogyan lehet valakiből régész és pontosan mivel foglalkozik. Megtudtuk azt is, hogy mi volt a legértekesebb dolog, amit eddig találtak.
2: Hogy lesz valakiből régész?
3: Hát sokszor meg szokták kérdezni, hogy ez már gyerekkori álom, de nem, nekem a középiskolában döntöttem el, hogy régész leszek. Egyrészt nagyon szerettem mindig is a történelmet, viszont a régészetben az a jó, hogy nem csak történelem van, hanem nagyon sok tudományág, rajz, kémia, biológia, matematika, és így ez is szabad kezet ad, hogy az ember mihez is kezd, vagy mivel szeretne foglalkozni.
4: Mivel foglalkozik egy régész?
3: Hát a régésznek a legfontosabb feladata, hogy a régmúltunknak megismerjük az anyagi kultúráját, hogy az anno a különböző korszakokban élő emberek mivel foglalkoztak, mit ettek, mit ittak, milyen házakban laktak. Tehát igazából egy kicsit visszarepüljünk az időben, és nem csak a régészek dolgoznak egy-egy ásatáson, hanem éppen azért, mert sírok is előkerülnek, a csantvázakból is nagyon sok információt megtudunk, ezért például antropológusok is segítik a munkánkat, vagy nagyon fontos, hogy ugye mi sok mindent el is pusztítunk, mondjuk úgy, hiszen ahhoz, hogy új információkat nyerjünk, sok esetben el kell bontanunk. Ez viszont nagyon pontos adminisztrációra és felmérésekre van szükség. Ezért például geodéta is dolgozik egy-egy ásatáson, hogy pontosan minden feljegyzése kerüljön koordinátákkal ellátva.
0: Mik a feltárás folyamatai?
3: Na hát előtte egy régésznek mindig kutatni kell, azzal kell kezdenie, megnézni, hogy az adott területről bármilyen információja van, írott forrás, vagy esetleg egy képi ábrázolás, vagy pedig egy korábbi elődök is végeztek már ez az adott területen bármiféle kutatást. Ha megvan ez az előzetes kutatás, akkor bizony természettudományos vizsgálatokat, illetve geofizikát is használunk. Az azt jelenti, hogy megvizsgáljuk, hogy mi van a föld alatt, de oly módon, hogy még először nem ásunk semmit se. Ha megvan erről az információ, ezzel a geofizikai felméréssel, hogy mit kell keresnünk a talajban, akkor jelölheti ki az ásatás vezető az úgynevezett szelvényeket vagy kutatóárkokat, és kezdődhet meg maga az ásásnak a folyamata. Ha megindul az ásás, akkor nagyon óvatosan rétegenként kell haladni, hogy, mert az a fontos, hogy minden egyes rétegből a megfelelő leleteket összegyűjtsük.
4: Mióta régészkedsz?
3: Hát én 2014 óta dolgozom a Szent István Király Múzeumban, de én 2011-ben végeztem a Pécsi Tudományegyetemen, és egy 3 éven keresztül szabadúszó voltam, tehát az ország különböző pontjait jártam feltárásokon, és most 14-től kezdve pedig lehetőségem van most már állandóan a városban, tehát Székesfehérvár belvárosában, illetve Fejér megyében végezni feltárásokat.
4: Mennyi volt a legtöbb idő, amit feltárással töltöttek?
3: Hát most nekem most ez már 2022. novembere óta zajlik, tehát több mint fél éve. Általában ezek ugye tervásatások, ezek elhúzódhatnak ennyi ideig, tehát azt mondom, hogy 6-7 hónap legalább.
2: Mi volt a legnagyobb és legérdekesebb dolog, amit eddig feltártál?
3: Hát itt a püspöki székesegyházon belül is sikerült feltárást végezni, és az egykori középkori templomnak a szentélyéből előkerült egy nagyon szép limózsi korpusz. A limózsi az egy francia ötvös műhely, és a korpusz pedig a Krisztus teste. Tehát ez egy kereszten helyezkedett el ez a kis bronz szobrocska, amely aranyozva volt, és rekeszománcokkal díszítették, és ez a 13. század elejéről származik. De kiemelhetném, hogy a két toronyban is találtunk falfestés nyomait, és egy komplett családi kriptát a sírkőlapjukkal együtt. 97.5 Táska Rádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Búza Levente és Török Dávid. Kicsi volt, messze is volt, de a miénk volt. Ti hallottatok már a Kínában lévő magyar gyarmatról? Bármennyire is hihetetlen, Magyarországnak volt gyarmata Kínában.
1: Az osztrák-magyar monarchia segédkezett több más nagyhatalommal együtt leverni a kínai boxerlázadásokat.
0: Jutalmul Kína felosztotta Tianjin nevű nagyvárosának a 60%-át és odaadta a lázadás leverésében segédkező nagyhatalmaknak. Angliának, Belgiumnak, Németországnak, Franciaországnak, Olaszországnak, Oroszországnak. Így jutott hozzá 1901. szeptember 7-én az osztrák-magyar monarchia egy 15 négyzetkilométeres területhez. A kis területen 30 ezer ember élt, és ezek a lakosok automatikusan kaptak osztrák-magyar útlevelet.
1: A terület védelme érdekében itt állomásozott 40 tengerészgyalogos, illetve egy kínai nemzetiségű milícia, a Szimbu.
0: A gyarmat teljesen önellátó volt, rendelkezett fürdővel, színházzal, zálogházzal, iskolával, laktanyával, börtönnel és temetővel, illetve kórházzal is. Tianjinben az osztrák-magyar törvények voltak hatályosak.
1: A közigazgatást helyi előkelőségekből válogatták, akiket az osztrák-magyar konzul és a katonai parancsnok felügyelt. Hatalmukat biztosította, hogy az önkormányzatot vezető tanácsban kettejüknek együttesen többségi szavazata volt. Az itt alkalmazott osztrák-magyar büntetőrendszer általában kisebb bűncselekményekkel foglalkozott, és azt az elvet követte, hogy az elkövetés helye alapján alkalmazták a törvényeket. Ezek szerint, ha az elkövető kínai területen követte el a tettét, akkor a kínai törvényszék elé állították. Ha a koncesszió területén, akkor az osztrák-magyar törvénykezési gyakorlatot követték.
0: A területről végül Ausztria 1919. szeptember 10-én a Saint-Germain-i békeszerződés során lemondott, Magyarországtól pedig 1920-ban vették el a trianoni békeszerződés során.
1: A területén még mai napig találhatók magyar emlékművek, illetve épületek.
2: 97.5 Táska Rádió. Te is beleférsz. Yeah. Fresh.

0: szerint a Táska Rádióta is beleférsz. A mikrofonnál Nár Barbara és Töreki Almira. Most többet megtudhattok Tom Feltonról.
1: Thomas Andrew Felton 1987. szeptember 22-én Londonban született. Sharon Felton és Peter Felton negyedik gyermekeként. Tom 11 éves korában halászként kezdett el munkálkodni. Surreybe költözött családjával 13 évesen, majd tanulmányait a Howard of Infigem középiskolában folytatta. 2004 májusában otthagyta az iskolát 16 évesen, miután letette vizsgáit.
0: Tom már kisgyermekként is tehetséges énekesnek bizonyult, mivel 7 éves korában
1: középiskolában folytatta. 2004 májusában otthagyta az iskolát 16 évesen, miután letette vizsgáit.
0: Tom már kisgyermekként is tehetséges énekesnek bizonyult, mivel 7 éves korában már több kórusban is énekelt. Felton karrierjét reklámok forgatásával indította el. Olyan vállalatoknak a reklámjába szerepelt, mint például a Comerical Union és a Berkeley Card. 1998-ban szerepet kapott a Bug cím sorozatban, ahol James hangját kölcsönözte. 1997-ben szerepet kapott a Csenő Manók című filmben. 1999-ben

0: Beválogatták a Szilánkos képek című sorozatba, még ebben az évben szintén játszott az Anna is a királyban.
1: 2001 őszén vált igazán híressé, mikor is megkapta a lehetőséget arra, hogy megszemélyesítse az ellenséges Draco Malfoyt a J.K. Rowling által írt filmadaptációban, a Harry Potter és a bölcsek kövében. Tom eredetileg Ron Weasley szerepére jelentkezett, azonban a rendező Dracót látta meg benne. A film forgatása alatt több tapasztalatot szerzett, mint amelyet iskolás évei alatt el tudott volna sajátítani. A rákövetkező évben szintén szerepet kapott a Harry Potter és a titkok kamrájában, 2003-ban pedig elnyerte a Disney Channel's Kids Awards for the Best DVD Harry Potter and the Chamber of Secrets-et.
0: 2004-ben elindította a saját hivatalos rajongói klubját, és autogram osztó eseményeken is részt vett. Felton mind a 8 Potter filmben szerepelt, és helyenként elvállalt egy-egy epizód szerepet más filmekben is. Szerepet kapott például a Home Farm Twins című sorozatban, az Eltűnt című filmben, és a White Order című filmben is. De látható volt a Majmok bolygója lázatásában.
1: Most megtudhatsz pár érdekességet. A The London Sun szerint némi rokonságban áll John Proctorral, akit a 17. században boszorkánysággal vádoltak Salemben. Fia Trondaik Proctor feleségül vette Hannah Feltont. Az idősebb Proctor szerepet kapott az 1996-os Szalmi boszorkányok című sorozatban is, és mindennek fejében Tom is varázsot alakított a Harry Potter filmekben.
0: És még pár dolog, amit nem tudtál róla. Kisgyermekként csincsillája volt, akit Stanleynek nevezett el. A Harry Potter forgatása előtt egyik könyvet sem olvasta el. Draco Malfoy szerepe miatt szőkére kellett festeni a haját, eredeti hajszíne világos barna. Tom szívesen foglalkozott volna hallgazdálkodással is. És még tudtok pár érdekességet róla, írjátok meg nekünk Viberen.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Dézsi Barbara és Szabó Amina. Ahogy az ember figyeli az interneten az újdonságokat, egy egyre szembeötlőbb dolog került felszínre. Egyre több márka és logó kerül az arcunkba instán. De vajon mi ennek az oka, és kik is a hype-bíztak?
1: Kanye West

0: ki magát a Hypebeast közösség. Rájuk az jellemző, hogy mindig divatos és méregdrága ruhákat hordanak, és mindig tudják, hogy mik az újdonságok, és tisztában vannak a trendekkel is.
1: Vannak azok a fajta Hypebeast-ek, akiknek a márka a legfontosabb. A Supreme kollaborációs kabát bármennyi pénzt megér. Egy kabát akár 100 000 forint is lehet, egy ritka cipő vagy egy Gucci póló pedig hétköznapi ruhává válik egy Hypebeast számára.
0: Mondanak neked valamit azok a nevek, hogy Kappa, Fila vagy Champion? Ezek a márkák szinte feledésbe merültek. Most pedig a Beast-eknek hála újra divatba jöttek. Nem csak a felső kategóriás márkák, hanem a kisebb márkák is. Maga a Hypebeast kultúra láthatóan itthon is elterjedt. Ezzel pedig teret hódítottak egyes márkák. Fiatalok ezrei vásárolnak ilyen termékeket nap mint nap, hogy fenntarthassák a friss imidzsüket, és bővíthessék olyan darabokkal a gyűjteményüket, amik az igazán értékes Hypebeast márkák alá tartoznak.
1: A Hypebeast csoportba olyan márkák tartoznak, amik a high-end fashion közegből jöttek, vagy akik kollabok által elhíresültek. Sőt, olyan nagymúltú sportmárkák is vannak, akik pusztán ezen célcsoportnak készítenek lépőket. Tisztázzuk le a különbséget a Hypebeast márkák és a Hypol cuccok között. Megkérdeztünk benneteket is a Hypebeast-ekről.
0: Mik is azok a Hypol márkák? Néha-néha feltűnnek egyes márkák és egyes darabok, amik divatossá válnak, és sokan is viselik őket, de mégse válnak a Hypebeast kultúra részévé. Így ezek csak a Hypol nevet kapták meg. Ilyen például a Fila cipő, ami fazonja hasonlít a Hypebeast márkák főbb trendvonalaihoz, de pár hónap alatt megcsúcsálták, kiköpték, majd leakciózták, mint a tavalyi trendet.
1: És mik a Hypebeast márkák? Most, hogy eljutottunk erre a pontra, és mindent végighallgattál, már kezdhet benned megfogalmazódni, hogy mik is ezek. Ezek olyan nagy márkák, amit a Hypebeast-ek vásárolnak, ők akár napokat is képesek sorban állni egy-egy olyan márkás újdonságért, mint akár egy újonnan piacra került iPhone.
0: Reméljük, hogy most már tudjátok, kik azok a Hypebeast-ek, ha legközelebb szembe jönnek veletek az utcán, akkor felismeritek őket. 97.5

0: Nyitott Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Berzevici Dávid, Bacher Bence, Szűcs Vitos Koppány, Horváth Winter Kristóf, Horváth Winter Oliver, Mordarvas Mihály és Csókás Dávid. A mai adásban Rozs Gerivel a kezdetekről beszélgetünk.
1: Milyen végzettséget szereztél?
2: Testnevelő edzőn szereztem.

0: elvégeztem alapdiplomát. Szeretném magam még tovább képezni, hiszen még bőven van bennem, én úgy gondolom, 32 évesen nem kell megállni, nem is szabad megállni, legyen az akár a tanulás folyamata, vagy legyen az akár a sportolás folyamata.
1: Jártál-e edzeni iskola közben, és ha igen, mennyit?
0: Igen, nagyon sokat jártam edzeni, általános iskolában ugye atletizáltam, ez mind általános iskolai kereteken belül, illetve azon kívül is megtörtént. Fehérváron az ARAK, az Alba Régi Atlétikai Klub keretein belül. Középiskolában, ne is szaladjunk ennyire előre, maradjunk még az általános iskolánál, hiszen még az általános iskolához köthető egy Shotokan karate edzés. Én a hatodikos koromban álltam neki Shotokan karatézni, ez elkísért egészen középiskola, talán 10-11. Osztályig. Ebben az időszakban ez volt a fő csapás irány, szimplán csak olyan indítatásból, hogy kellett egy kis önfegyelmet tanulnom. Tényleg igen, energikus, kirobbanó fiatal gyerek voltam. Aztán ez a Shotokan karate, mivel ezt tetszett a küzdősport, gondoltam, hogy próbáljunk ki valami durvábbat is. A Székesfehérváron megalakult Pitbull Teamhez mentem el MMA-zni, ahol aztán tényleg megtanultam a földharc, illetve a küzdősport, illetve a küzdelmek csinyát, bínyát. És utána találtam rá a saját testsúlyos edzésre, ez a mai napig kíséri az életemet. Ettől függetlenül, mivel ugye tesi egyetemet végeztem, hát ugye elkerülhetetlen a testnevelés. Ezer meg egy ága, itt gondolok csak a gyakorlati órákra, de emellett szerettem belekóstolni minden másba, legyen az akár vízisport, hegymászás, amit még szintén hobbi szinten a mai napig űzök. Szóval tényleg igen sok mindenbe sikerült belekóstolnom. Középiskolához még annyit csatolnék hozzá. Én eredetileg pákozdi lakos voltam, ugye ez nem messze található. Én nagyon sokat jártam a pákozdesehez, mint labdarúgó, tudom, nagyon frankó, tehát a pákozdese színeiben, mint ifi, mint felnőtt csapatban tudtam bizonyítani.
2: Berekedtél-e már életed folyamán?
0: Hát bíztam benne, hogy az ilyen kérdéseket elkerüljük majd. Engem régen mindenki próbált úgy beskatujázni, hogy én voltam az, aki mindig kereste a bajt. Nem, szó sincs ilyenről, tényleg én az a szerencsétlen gyerek voltam, aki hál' Istennek meg tudta magát védeni, de valamilyen úton-módon mindig megtalálta őt ez a bizonyos verekedés. Hál' Istennek nem sok volt, és hál' Istennek nem is olyan durvák. Több mindent nem szeretnék erről megosztani. Bízom benne, hogy ti nem fogjátok megtapasztalni, illetve tényleg a fehérvári közösség és társadalom érett annyira, hogy ne, hogy is mondjam, tettek el érjék el azt, amit szóval is el lehet érni igazából, bár tudjuk, mennyire bántó értéke van a szónak, de bízunk abba, hogy békésen meg tudjátok majd beszélni. Én mindig is azt mondtam amúgy, és csak édesanyámat tudom idézni, hogy háborúhoz elég egy fel, tehát kettőnál a vásárra meg tudjátok beszélni, tényleg bízom majd a pozitív kimenetelben, de leginkább tényleg abban, amit az előbb mondtam, hogy nem fogjátok ezt megtapasztalni.
3: Ha újra átélhetnéd a gyerekkorodat, akkor mind változtatnál?
0: A best of kérdés a tiéd a mai nap folyamán eddig. Tényleg. Nagyon sokat szoktam ezen gondolkozni, hogy hova utazhatnék vissza, ha már lenne időutazás, és mi az, amit átélnék. Egy picit most le kell túrnom az emlékek, illetve a lelkem legaljába. Mindenféleképpen azt mondanám, hogy azt a korszakot élném át újra, amit édesapámmal töltettem, hiszen 9 éves korom után sajnos ez már nem adatott meg nekem. Illetve minden, ami boldog élmény, tényleg a nyári strandolástól elkezdve Sukoron, hiszen mi oda jártunk Pákozról Sukoróra strandolni. Tényleg ezek a nagyon pici kis diákcsények, nyári élmények. Ide csatlakoztathatnám még egy-két fesztivál élményemet is. Azok nagyon jók voltak, hiszen most már nem adok annyi teret a szórakozásnak, most már inkább tényleg kicsit elfogult vagyok magammal szemben is. De ha nagyon tágfogalmú, hogy időintervallumra vagy kíváncsi, akkor ez a 16 és 21 éves korom közötti időszakot élném újra.

megszakadok, akkor is vannak rossz akarók, zöldek meg sárgák. Nem változom a világ fele, de persze sok más, ebből más lát. Ha hibázok, falhoz állít a gyerek had, kicsúfol és kiröhög, pedig veletek játszani, hisz ez vagyok én.

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Schuller Vivi, Vas Eszter és Czajner Atina. Most megosztunk veled egy gólya kisokost, azaz 5 plusz 1 tippet arra, hogy él túl az egyetem első fél évét.
1: Először is menj gólyatáborba! A gólyatábor nem csupán egy felejthetetlen élmény, hanem a barátságok kialakulásának helye. A barátságok már pedig nagyon hasznosak az egyetemen. Nem csupán a legstréberebb szaktársadat ismerheted meg, akitől bármikor kunyarálhatsz jegyzeteket, hanem olyan felsőbéveseket is, akikhez bármikor fordulhatsz, ha problémád van. Ha pedig nem vagy bulis arc, akkor se izgulj, hiszen nem muszáj a sárga földig innod magad, és kötelező feladat sem létezik egy gólyatáborban.
2: Érdeklődj a tanárok felől. Ami az egyik tanárnál kettes, a másiknál ötös, így nem mindegy, melyik tanárhoz veszed fel az órákat. Ezért, ha már ismersz felsősöket, érdeklődj, melyik tanárnál mire lehet számítani, milyen tárgyat tart több tanár is, és közülük melyiket ajánlják.
0: Harmadik tippünk, hogy tervezd meg előre az órarendedet. A tárgyfelvételnél fontos a gyorsaság, ezért tervezd meg előre a Neptunban az órarendet, hogy csak két kattintással legyél a tökéletes órarendtől.
1: Ahhoz, hogy túléld az egyetemet, előre tanulmányozd a Neptunt. Mielőtt bármit is tenni kéne rajta, lép be, nézd meg, hogy mit hol találsz. Ez hatalmas előnyt jelent majd a fél év aktiválásánál, a tárgyfelvételnél, a vizsgajelentkezésnél. Fontos, hogy amint lehet aktiválni a fél éved, azonnal tedd meg, mert a tárgyfelvételnél hátrányt jelent az a fél perc, amíg átállítja magát a Neptun.
2: Növesz acélidegeket. A Neptun sokszor ki fog dobni, a TO nem mindig tudja elintézni a dolgod. A második ZH sem sikerül majd. Az egyetem tele van hajtépi pillanatokkal is, neked meg kell tanulni ezeket kezelni, különben hamarabb akarod majd hagyni az egészet.
0: Plusz egy tippünk arra, hogy hogyan él túl az egyetem első fél évét, hogy ne az utolsó pillanatban ülj letanulni. Ugyan nagyon csábító dolog minden héten bulizni, skippelni a feleslegesnek tartott órákat, és inkább kávézgatni tanulás helyett, de próbáld meg egy kicsit megerőltetni magad a szorgalmi időszak elejétől. Ugyanis a vége is nehéz lesz. Egyik nap ZH, másik nap kis előadás, aztán hip-hop, itt is van a vizsgaidőszak. Sokkal könnyebb lesz a dolgod, ha legalább az érdekesebb tárgyakból elkezded nézegetni a jegyzeteidet már szeptembertől.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Gábor Janka és Villányi Kata. A mai adásunkban három macskafajtát ismerhettek meg. Először a bengáli macskákról. A bengáli macska egy igazán különleges macskafajta. A szó szoros értelmében egy igazi házi leopárd macska, hiszen vadmacska vér is csörgedezik az ereiben. A bengálihoz hasonló macskafajták tenyészése a legújabb őrület. De mitől lesz egy macska hibrid, és mire kell figyelni, ha egy ilyen macskát tartunk házi kedvencként? Most mindent megtudhatsz róla.
1: A 19. század elején az emberek még csak európai állatkertekben találkozhattak nagy macska hibridekkel. Ez azonban az állatkertek számára fenntarthatatlanná bizonyult, így egyre inkább elterjedt a kismacskák körében. Egyre nagyobb lelkesedéssel tenyésztettek a vadmacskák és a házi macskák keresztezéséből származó macskafajtákat. A hibridek minden bizonnyal legismertebb képviselője a bengáli cica, egy szelíd, fekete macska és egy vad, ázsiai leopárd macska keresztezéséből alakult ki. Az eredmény egy új macskafajta, aminek hosszúkás testfelépítése és szokatlan színű bundája van.
0: Jöjjön a perzsa macska. Máig úgy tartották, hogy a perzsa macskák a keleti hosszú szőrű macskáktól származnak. Először a 17. században jelentek meg Európában. Ezek az akkori Perzsiából, mai Iránból származó macskák voltak a perzsa cica tenyésztés első alanyai. Az eredeti perzsa cicáknak azonban már nem sok közük van a ma ismert perzsa macskákhoz. Nem csoda, hiszen a mai tudományos kutatások eredményei azt mutatják, hogy a perzsa macska ősei Oroszországból származnak. A genetikai vizsgálatok azt mutatják, hogy a perzsa macskák a hosszú szőrű orosz házi macskáktól származnak, és semmilyen rokonságot nem mutatnak az ázsiai ággal.
1: Az ápolásáról. A rovid orra miatt a perzsa macskáknak sokszor van szükségük a szem és az orr tisztításában. Általában egy nedves kendő használata elegendő erre a célra. Kerüljük el a kamillateát és az ehhez hasonló dolgokat, mert csak tovább irritálják a macska szemét. A lapos arc velejárója a speciális táplálékfelvétel, a perzsa macskák elsősorban a nyelvükkel szedik fel az ételt. Emiatt a pépes állagú eledel jobb választás, mint a nagyobb húsdarabos táp.
0: És végül a skót lógófülű macska. A skót lógófülű macska azonnal felismerhető lógófüleiről. Az első pillanatban arra gondolhat az ember, hogy a macska csak fél. Valójában a fülek formája genetikailag meghatározott. A fülein kívül kerek arcformája miatt is a skót lógófülű macska külsőre olyan, mint egy plüss állat. A Skóciából származó macskafajta nyugodt és szeretetteljes természete miatt rendkívül gyerekbarátnak számít.
1: Te tartasz otthon macskát? Ha igen, akkor írd meg nekünk.
2: 97.5 All the time. Táskarádió.

0: 97.7 Táskarádió bemutatja. Vekker. Minden hétköznap reggel 6-tól 8-ig.
1: Yeah! Te kedvenceiddel, friss lendülettel, infókkal, amiről tudnod kell. Indul a Vekker. Ébredj ezzel. 3 óra. Hírek a Táskarádióban.
2: Különös irányba fejlődött a férfiak medence csontja. A Spotify megcímkézi az AI előadókat. Jön a kulturális örökség napjai 2026. A mikrofonnál Sarfjanka. A Scientific Reports folyóiratban megjelent új tanulmányban a kutatók két teljesen éppen maradt neandervölgyi medencecsontot hasonlítottak össze modern emberi csontokkal. A neandervölgyi férfiak medencéje mintegy 30%-kal nagyobb volt a mai férfiakénál. A vizsgálatok alapján a neandervölgyieknél nem volt jellemző az ivari kétalakúság a csípőtest arányban, azaz a férfiak és a nők csípőtest aránya hasonló volt, szemben a homo sapiens-szel, ahol jelentős az eltérés a két nem között, írja a múltkor.hu. Az eltérés oka pedig nem a neandervölgyiek egyedi felépítése, hanem a homo sapiens fejlődését ért el az ősi mintától. A legfőbb különbség a modern emberi férfiak csípő ízületeinek elhelyezkedésében mutatkozik meg, amelyek a medencegyűrűn jóval előrébb helyezkednek el, mint a nőknél vagy a neandervölgyieknél. Ez lehetővé teszi, hogy az izmok minden lépésnél energiát tároljanak, majd azt a következő lépéshez lendületként hasznosítsák, így ez előny biztosít a hosszú távú energiatakarékos gyaloglás során. A Spotify új rendszert vezet be a mesterséges intelligencia segítségével létrehozott előadók megjelölésére. Szeptember közepétől a platformon megjelenik az AI Persona, vagyis AI személyiség elnevezésű címke, amelynek segítségével a hallgatók könnyebben megkülönböztethetik a valódi előadókat a virtuális társaiktól. Az újításra mesterséges intelligencia által generált zene rohamos térnyerésének időszakában kerül sor. Alig egy hónappal ezelőtt a Spotify riválisa, a Deezer, arról számolt be, hogy az AI által létrehozott zenék már a platformra naponta feltöltött új dalok több mint felét teszik ki. Egy másik kutatás szerint az emberek 97%-a nem képes megkülönböztetni az ember által készített zenét az AI által generált felvételektől. A Spotify az AI Persona címkét közvetlenül az adott előadó profilján, a keresési találatok között, valamint a lejátszási listákon szereplő daloknál is feltünteti majd. Így a hallgatók könnyebben felismerhetik, ha egy adott előadói identitás mögött nem egy valódi személy áll. Szeptember 3. hétvégéje hagyományosan a kulturális örökség napjainak ingyenes programjaival várja az érdeklődő közönséget. A népszerű rendezvénysorozatban idén is mód nyílik betekinteni ritkán látogatható helyszínekre Székesfehérváron is. A színház által hirdetett kulisszajárásra és a Kovács Jenő Óramúzeum órajáték megtekintésére már beteltek a helyek, ám érdemes a programok között böngészni. A vasárnapi öreghegyi várostörténeti séta mellett szombaton a történelemről a sportélményig esemény mozgalmas időtöltés kíván, és akkor nyílik meg a teljes restaurálás követően először a püspöki palota magánkápolnája a látogatók előtt. Beyoncé 1 millió dolláros személyes adománnyal támogatja a kolumbiai humanitárius szervezeteket a pusztító 7,4-es erősségű földrengést követően, amely augusztus 10-én rázta meg az országot. Az adományról az énekesnő vállalata Parkwood Entertainment számolt be. A felajánlott összeget élelmiszer és menedékhelyekhez szükséges felszerelések biztosítására fordítják a legsúlyosabban sújtott területeken, a Csokó megyében.
1: Sporthírek a Táskarádióban.
2: Szeptemberben utánpótlás válogatott meccset rendeznek a First Field-en. Szeptember 19-én szombaton 15 órakor a magyar U19-es válogatott európai bajnoki csoportmérkőzésen fogadja Lengyelországot Székesfehérváron a First Field-en. Aki jegyet vált a mérkőzésre, ajándékba kap egy másik belépőt a Magyarország-Lengyelország felnőtt válogatott meccsre, melyet Budapesten a Kincsen Parkban rendeznek október 17-én.
1: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
2: Ma csapadék nem várható, a felhős időben a szél nem lesz jelentős. Napközben 25 fokot mutathatnak a hőmérők.
1: És most hírek, sztorik és a te zenéd. Indul a Pirkadati Zóna, 97.5 Táskarádió.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Bányavári Zoltán és Tóth Kristóf. Az elhízott embereknek kisebb lehet az agyuk.
1: Legalábbis ezt állapította meg egy kutatás, amely szerint a legnagyobb különbség a sok hasi zsírral rendelkezőknél jelentkezik. A Loughborough-i Egyetem és a University College London kutatói először világítottak rá, hogy a magas, azaz 30 fölötti testtömegindexel és magas derékcsípő arányal rendelkező emberek szürke állománya kisebb, mint az egészséges testsúlyú embereké. A szürke állomány az agy idegsejtjeit tartalmazza és magába foglalja az önszabályozásban, az izomszabályozásban és az érzékszervi érzékelésben érintett agyi régiókat.
0: Mark Hammer professzor, az egyik egyetem tudósa elmondta, felfedezésük magyarázhatja, hogy a túlsúlyos emberek miért hajlamosabbak a demenciára és más neurodegeneratív betegségekre. A Neurology folyóiratban megjelent tanulmány szerint az extra kilogrammok és különösen a hasitájon felhalmozódott zsír kapcsolatba hozható az agy térfogatának a csökkenésével. Hammer azonban rámutatott. Egyelőre nem világos, hogy az agyi struktúrában bekövetkezett rendellenességek vezetnek-e elhízáshoz, vagy az elhízás vezet ezekhez az agyi változásokhoz.
1: A kutatásokban több mint 9055 éves vagy annál idősebb személy vett részt, akiknek 19%-a volt elhízott. Minden résztvevőnél MR, azaz mágneses rezonancia vizsgálatot végeztek, hogy felmérjék az agy teljes térfogatát és a specifikus idegi területeket. A kutatásból nem csak az derült ki, hogy az elhízott emberek agya kisebb, hanem az is, hogy ez még inkább igaz a magas derék csípő arányjal rendelkező, tehát hasi tájon is elhízott emberekre. A túlsúlyos és sok hasi zsírral rendelkező résztvevők agyának szürke állománya átlagosan 786 köbcentiméter volt, az elhízott, de nem nagy hasi résztvevőknél viszont átlagosan 793 köbcentiméteres volt a szürke állománya.
0: Rugaszkodjunk el a földtől, nem szkifi a marsi zöldségtermesztés.
1: Csak nem 3 mázsat talaj, napfény és növényvédőszerek nélkül termelt zöldséget takarítottak be a német űrközpont Antarktiszi növényházában tavaly, a kísérleti program első évében. Mindenkit meglepett a bőséges antarktiszi termés.
0: Az első növényeket februárban ültette Paul Zabel kutató, aki az év végéig 115 kg salátát, 67 kg uborkát, 46 kg paradicsomot, 19 kg karalábét, 15 kg zöld fűszert és 8 kg hónapos retket szüretelt. Mint az űrközpont brémai központjában az Antarktiszról hazatérve elmondta, őt magát is meglepte a termés nagysága, bár az eper és paprika termesztéssel nem igazán boldogult. A sarkvidéki növényházat egy konténerben alakították ki, amelyben 13 négyzetméteren talaj, napfény és növényvédőszerek használata nélkül kezdtek termeszteni zöldséget és gyümölcsöt. Néhány percenként számítógép által irányított módon tápanyagoldattal permetezték a gyökereket, a levegőt és a vizet pedig újrahasznosítják az EDEN-ISS elnevezési kutatási projektben.
1: Az Alfred Wegener intézethez tartozó Neumayer 3 antarktiszi kutatóállomás közelében lévő konténer nem csak az ott dolgozó legénység étrendjét hivatotta meggazdagítani, hanem fontos ismereteket szolgált arról is, hogy hogyan lehet ellátni friss zöldséggel és gyümölcsel a Holdra és az esetleg Marsra tartó missziók legénységét. A kutatók egyebek közt arra kíváncsiak, javítja a friss zöldségféle a külvilágtól elzárt legénység kedély állapotát.
0: Zabel azt mondta, hogy neki nagyon ízlettek a helyben termelt zöldségek, de ez természetes azok esetében, akiknek ez jelenti az egyetlen friss élelmiszert. Viszont dicsérték a konténerben előállított növényeket azok a frissen érkezett kutatók is, akik még nem voltak kiéhezve a friss zöldségre.
1: Paul Zabel szerint még 10-20 évig is eltartott, amíg az űrben is működő üvegházat fejlesztenek ki, ezért az antarktiszi német kutatóállomáson folytatják a kísérleteket. Hamarosan egy csapat utazik a Neumayer 3-ra, hogy feljavítsa a melegházat és új növényeket vessen.
2: 97.5 Táskarádió.
3: Táskarádió.
2: Táskarádió. Te is beleférsz.

0: 95 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Kovács Réka, Gál Zsombor és Hedrik Mira. Napozás és szoláriumozás hatásai a bőröm. Az óvatos napozás nem ártalmas, sőt, a szárító hatású UV-fény sok bőr problémára hoz enyhülést. Főleg a tengerparti nyaralások tehetnek csodákat a problémás bőrrel. A napfény és a sós víz már egy nap alatt helyrehozhatja az ekcémás, pikkelysömörös vagy pattanásos állapotot. Az erős napsugaraktól feltétlenül óvjuk bőrünket fényvédő krémmel, napteljel. Egy strandolással, kirándulással eltöltött nap után nagyon lényeges a gondos bőrápolás. Hűsítsük, hidratáljuk a bőrt, hogy megőrizzük szépségét és egészségét, barnaságát a nyaralás után is.
1: Tejj fel a hátra! Dr. Svajda Bernadett bőrgyógyász szerint nem kell teljesen elrejtőznünk otthonunk hűvösébe, még a legforróbb nyári napokon sem, bár 11 és 15 óra között szigorúan kerülni kell a tűző napsugarakat. A figyelmeztetések ellenére van, aki túlzásba viszi a napfürdőzést, vagy sportolás, városnézés közben egyszerűen nem vesz észre, hogy leégett. Ha húzódik, piros, érzékeny a bőrünk, sürgősen borogassuk be, hogy lehűtsük a sérült felületet. Egy tiszta törülközőbe, vagy pamutalankba csavarjunk jégakut, vagy akár egy zacskó fagyott zöld borsót, és ezzel enyhítsük a kellemetlen érzést, ajánlja a specialista. Ha nincs más kéznél, beválhat nagyanyáink praktikája, a hideg tejföld, amely egyszerre hűti és táplálja is a bőrt. Figyeljünk oda arra is, hogy ha már megtörtént a baj, a teljes gyógyulásig ne érje már nap ezt a felületet, mert a legenyhébb napsugár is égő fájdalmat, irritációt okozhat. Súlyosabb légés esetén láz, szédülés, hányás is jelentkezhet. Ilyenkor inkább keressünk fel orvos panaszainkkal, és ne kísérletezgessünk a kezeléssel házilag.
2: Egészséges barna bőr. A fényvédelemmel nem ér véget a nyári bőrápolás. Még ha nem is éget le a bőr, akkor is szükséges esténként napozás utáni nyugtató krémek és gélek használata, amelyekkel nyugtatjuk, frissítjük és hidratáljuk testünket. Dr. Svajda Bernadett szerint a zsíros bőrűeknek alig, a száraz bőrűeknek viszont nagy szükségük van a napfürdő utáni ápolásra. Szinte minden komolyabb kozmetikai cég kínál a fényvédő mellé napozás utáni készítményeket, amelyek a hagyományos termékeknél jóval dúsabbak speciális bőrnyugtató összetevőkben. A hát jellemzően senkinél sem szárad ki, a lábszárak azonban a legkritikusabb területnek számítanak. A kisgyermekeknél a hajlatokra kell odafigyelni, a felnőtteknél azonban a láb, a térd és a kar igényli leginkább a törődést. Napozás után alaposan zuhanyozzunk, mossuk le a napkrémek maradékát, és hidratáljuk a bőrt vizes alapú, könnyű állagú krémekkel, javasolja Svajda doktornő. Nem csak krémekkel védhetjük és regenerálhatjuk bőrünket. Bizonyos étrendkiegészítők, úgynevezett napozó tabletták, beta-karotin és vitamintartalmuknak köszönhetően javítják bőrünk ellenálló képességét és segítik a barnulást.
0: Belső hidratálás. A bőrápolás bőrfeszesség szempontjából különösen fontos a táplálkozásunk és ezen belül a folyadékbevitel. A napi 2-3 liter folyadék alapvető igénye szervezetünknek, és a szükséges mennyiség tovább növekszik sportolás, nehéz fizikai munka, meleg időjárás, várandóság, illetve lázzal, hányással, hasmenéssel járó betegségek esetén. A legjobb, ha nem is várjuk meg, hogy ránk törjön az égető szomjúságérzés, hiszen ez már a szervezet segélykiáltása. Napközben fogyasszunk ásványvizet, enyhe gyümölcsteát vagy cukormentes gyümölcsleveket. Két étkezés közt pedig magas nedvességtartalmú gyümölcsök fogyasztásával pótolhatjuk az elveszett nedvességet. A nyári időszakban bőségesen válogathatunk a finom friss gyümölcsökből, tehát könnyű dolgunk van, amikor egy gyümölcssalátát vagy turmixot szeretnénk készíteni. A nedvesség pótlására elsősorban magas víztartalmú gyümölcsöket és zöldségeket választunk, mint a görögdinnye, a sárgadinnye, az eper és az alma. Nyáron hozzájuthatunk már a szabadföldön nevelt finom nap érlelte paradicsomokhoz. A lédús piros finomság igazi vitaminbomba. Ráadásul magas likopin tartalmának köszönhetően ideálisan készíti elő a bőrt a napozáshoz.
1: Állt-e a szorizás? A szoláriumozók többsége nincs tisztában az UV-a sugárzás, vagyis a szoláriumozás hatásaival. Sokan azért szoláriumoznak, mert az ózonjuk növekedése miatt félelmükben mesterséges fénnyel akarják pótolni a vágyott napsugarakat. Mások a barna bőrszínén süttetik magukat, akadnak, akik a pattanásokra, pikkelysömörre remélnek gyógyulást. Még mindig sokakban él az a tévhit, hogy a szoláriumozással elnyert barnaság véd a napfény káros hatásától. De mi a különbség a napfény és a szolárium fénye közt? A szoláriumokban csak nem kizárólag UVA fényt sugároznak, de emellett 1-3%-ban UVB fényt is sugároznak. Az UVA sugárzás hatásai a bőrre. A szoláriumozással elnyert barnaság a közhiedelemmel szemben nem véd a napfény káros hatásától. Sőt, a bőr vételenebb állapotban van, mint amikor valaki lassan, az időtartamot fokozatosan emelve napozik.
2: A rendszeres szoláriumozás számos következménnyel jár. Hajszálerek jelennek meg, a bőr vastagabb és lazább lesz, szabálytalan pigmentfoltok jelennek meg, ráncképződés a járomcsontokon, a száj környékén, a homlokon, és emellett az ajak elvékonyodása. Daganat megelőző vörös, hámlófoltok kialakulása, bőrdaganatok megjelenése, pigmentált anyajegyek megváltozása.
0: Kerüld el a szoláriumokat, hogyha valamelyik igaz rád. 16 éves kor alatt vagy, ha szeplősödésre hajlamos a bőröd, kozmetikum használatakor, ha bőrrákod van, vagy volt már. Ha pigmentált anyajegyeid vannak, ha már előfordult, hogy súlyosan leégtél, ha családtagjaid közül valakinek volt már bőrrákja, vagy ha a fény okozta, vagy fény hatására súlyosbodó bőrgyulladásod van. Ezeket a tanácsokat fogadjátok meg. Legyél tisztában a bőrtípusoddal, évi két turnossal többet ne szoláriumozz. A szoláriumozás leggyakrabban 72 óránként tedd meg. Egy turnoson belül 10 alkalommal többször ne csináld. A szoláriumozás időtartalma egy-egy alkalommal ne legyen több, mint 20 perc.
3: 9, 7, 5, Táskarádió.

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz! A mikrofonnál Maros Andorka és Freshly Zsófia. A mai témánk érdekes madárfajok világszerte. Az állatvilágban számtalan érdekes élőlénnyel találkozhatunk nap mint nap, és ez nincs másképp a madarakkal kapcsolatban sem.
1: Könnyű a mészében a világ legkisebb madarát, a méhkolibrit. Nevét arról az állatról kapta, melynek méretével össze lehet hasonlítani. Ez a madár kevesebb, mint 2,2 g-ot nyom, szájfesz távolsága csupán 5 cm. A Bird Life International szerint ez az aprócska Kubában honos madár a mezőgazdaság miért fokozatosan veszti el az élőhelyét, ezért a mérsékelten fenyegetett kategóriába került.
0: Az Amazonas medence mocsaraiban és a mangrove erdőiben gyakran megtalálható furcsa, fácánszerű madara nem csak barna címertollairól, kék arcáról és vörös szeméről, hanem kellemetlen szagára is felismerhetik. A holdzin csak az előbélben erjedő növényből táplálkozik, ami a madár büdös szagát hozza létre. A holdzin csibék hátborzogató karmokkal rendelkeznek a szárnyukon, amelyek lehetővé teszik számukra, hogy biztonságosan másszanak a fákra.
1: A Vandora Albatros fiókák átlagosan 280 nappal kikelés után válnak röpképessé. Ez több, mint 9 hónap, ami jelentős idő ahhoz képest, hogy a legtöbb madárnál ez csupán néhány hetet vesz igénybe. Minden bizonnyal ennek a tulajdonságnak köszönhető, hogy a Vandora Albatrosok csak 2 évente egyszer költenek. Viszont ha egyszer szájra kapnak, vissza sem néznek. Képesek akár 5 évet is úgy eltölteni, hogy nem térnek vissza a szárazföldre, pihenniük kell, azt a tengeren teszik. A szárazföldre csak a költés miatt térnek vissza. A Vandora Albatros egy másik rekordra is büszkélkedhet, hiszen ennek a fajnak van a legnagyobb szárnyfesz távolsága, ami akár 3,6 méter is lehet.
0: Ha nem akarsz halláskárosodást szenvedni, biztos, hogy ne tartózkodj egy malukúi kakadú társaságában. Ennek az Indonéziában honos madárnak a rikácsolásának 135 decibel is lehet, melyet mérésekkel bizonyítottak. Hogy legyen mihez viszonyítani, egy rockkoncert általában 125 decibelnél nem hangosabb, egy légkalapács pedig 130 decibellel dübörög. Egyes szakértők szerint, ha valaki hosszabb távon ki van téve 80 decibel feletti hangerőnek, akár visszafordíthatatlan halláskárosodást is szenvedhet.
1: A legmagasabb madár az észak-afrikai struc. A hímek akár közel 3 méter magasak és 140 kg súlyúak is lehetnek. Persze az elefántmadár, egy röpképtelen élőlény, ami még a 17. században pusztult ki, még mindig élne, a struc nem jelentene számára versenytársat. A hatalmas madárral úgy tartják, hogy a magassága meghaladta 3 métert, tömege pedig elérhette a 400 kg-ot.
2: 97.5 Táska Rádió.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Lendvai Martin és Schuller Vivi. Elhoztuk neked a legbizarabb függőségeket.
1: Függeni nem csak drogtól, alkoholtól, dohányzástól vagy szerencsejátéktól lehet. Hallottál már a jégfüggőségről vagy a fogfehérítéstől való függőségről? Melyek a legbizarabb függőségek?
0: Az első a tanorexia, azaz a szolárium függőség. A tanorexia egy olyan, az egészségre ártalmas függőség, amely hasonlóságokat mutat a szenvedélybetegségekkel. Már van némi bizonyíték arra, hogy az UV-sugárzás barnító hatása komoly függőséget okoz. Ennek biológiai alapja is vannak, ugyanis a barnulás során a testben endorfinok szabadulnak fel, ami egy idő után nagy dózisban függőséget okozhat.
1: Következő a plasztikai sebészet függőség. Azok az emberek, akik nem estek át plasztikai műtéten, nem tudják megérteni azt, hogy más embereknek hogyan okozhat ez függőséget. Nagyon egyszerű. Azoknál, akiken már végeztek el plasztikai műtétet, az eredmény arra ösztönöz, hogy újra és újra és újra kés alá feküdjenek. Ezek a műtétek azt hitetik el a pácienssel, hogyha tovább csinálja, akkor minden műtét után gyönyörűbb lesz.
0: A harmadik ilyen bizarr függőség a pagopágia, a jégfüggőség. A pagopágia egy megszállottság, vagyis aki ebben szenved, kényszeresen jeget akar rágni, amikor csak tud. Ez többnyire a vashiány miatt alakul ki. A vas pótlásával kezelhető a betegség, a vitaminok növelhetik a vörösvérsejt termelést, a C-vitamin pedig segít a vas felszívódásában.
1: Következik a számomra talán legbizarabb dolog, a temetés függőség. Ez egy annyira egyedi függőség, hogy még orvosi elnevezése sincsen. Egy 42 éves brazil férfi, aki ennek a szenvedélynek a rabja, 20 éve minden temetésen részt vett, ami a városában lezajlott. Még a munkahelyéről is kilépett annak érdekében, hogy eleget tudjon tenni a szenvedélyének. Luis Squarisi minden reggel, amikor fel kell, bekapcsolja a rádióját, és meghallgatja, hogy történt a haláleset. Nála ez a függőség 1983-ban apja temetésén kezdődött, és azóta sem hagyott alább.
0: A fogfehérítés függőség. Úgy néz ki, hogy manapság az emberek nem tudják megállni a fogfehérítést. Vannak olyanok, akik havonta többször is fehérítik a fogaikat. Ez már függőségnek tekinthető. Mivel a fehérítés egyszerű, az embereket tényleg egyszerűen magával ragadhatja és függőséget okozhat.
1: Az utolsó dolog a földevés függőség. A földdel való táplálkozás az antropológiai folyóiratok és orvosok által rendkívül jól dokumentált függőség. Ezt picának is nevezik. Ezt a függőséget általában az ásványanyag szegény étrend váltja ki. Bár tekinthető társadalmi szokásnak is, ugyanis a primitív népek, illetve a nyomornegyedek lakói napi rendszerességgel fogyasztanak sarat. 97.5. Táskarát.

97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Dombi Judit és Tokodi Blanka. Mi is az a BTS? A BTS más néven Bangtan Boys, angolul Bulletproof Boy Scouts, annyit tesz, mint golyóálló cserkészek. Héttagú dél-koreai fiú együttes, mely 2013. június 12-én alakult. A tagok Jin, RM, Suga, J-Hope, Jimin, V és Jungkook a No More Gym című számukkal kezdték

elején még a rajongótáboruk száma elenyésző volt, ma már viszont világhírűek, nem nagyon van olyan hely, ahol még nem hallottak volna róluk. Már több világkörüli turnéjuk volt, és idén pedig Európába is el.

0: A csapat megalakulása viszont közel sem volt olyan egyszerű. A fiúknak több évig is eltartott, mire gyakornokokból eljutottak a debütálásig. Azaz rendszeres táncórák és énekórák előzték meg a megalakulásukat. Első albumjuk, mellyel debütáltak, 2013-ban jelent meg, Too Cool for School címmel. 105 000 példány fogyott. A 2014-ben kiadott School Love Affair lemez első helyezett volt a Kamon Sláger listáján, és több mint 200 000 példányban kelt el. Leghíresebb albumjaik a Wings és a Love Yourself. Az együttes szókimondó rap szövegeiről és erős koreográfiáikról híresek. Dolgoztak már együtt olyan híres koreográfussal is, mint Keoni Madrid, akinek a koreográfiáját egyszer videóról kellett betanulniuk. Legfőbb jellemzőjük, hogy nem company made-ek, ami annyit takar, hogy maguk készítik saját dalaikat, dalszövegírástól kezdve a producerkedésig. Annak ellenére, hogy a BTS főként koreaiul énekel, teljes angol nyelvű számai nincsenek is, nemzetközileg is rengeteg rajongót tudnak felmutatni.
1: Rajongóik neve Army. Az Army szó is jelképes jelentéssel bír, hiszen a szó angolul annyit tesz hadsereg. A hadsereg és a golyóálló mellény mindig együtt vannak. Ez azt sugallja, hogy az együttes és a fanjai sosem válnak el. BTS második Billboard jelölését és diadzsebelhette be olyan sztárok elől hapolva a győzelmet, mint Justin Bieber, Ariana Grande, Demi Lovato vagy Shawn Mendes, amikor megnyerte a Top Social Artistnak járó díjat. Ugye nem ez volt a 7 tagból álló fiú csapat első nemzetközi sikere, kétségkívül ez hozta meg nekik a legnagyobb nemzetközi média visszhangot, illetve elismerést.
0: Ők az egyetlen K-pop csapat, akik képesek voltak bejutni a Billboard Top 10-be, és több héten keresztül meg is tartani a helyüket. Népszerűségük pedig egészen odáig rúgott, hogy a Twitterről saját emojit is kaptak hashtagük mellé 2016 májusában.
1: 2018-ban a Love Yourself World Tour keretén belül több európai, ázsiai és amerikai országba is ellátogattak. A turnén a legutóbb kiadott lemezük számait játszották telt házas közönségnek. Több videó is készült a stadionon kívül a fanok hangos énekléséről és a tagok biztatásáról.
0: Hogy összefoglaljuk a hallottakat,
1: a BTS jó, és szeressétek!

0: 97.5 a Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Havasi Maja és Molnár Eszter, amiről nem tudnak a szülők. Te átélted már? Mai témánk egy kicsit szomorú, főleg azoknak, akiknek volt már benne részük. A depresszió mentális vagy pszichiátriai megbetegedés. Vannak különböző fajtái és fokozatai, például a súlyos depresszív zavar, amit klinikai depressziónak is hívnak. Számos dolog kiválthatja, de ez személyfüggő. Egy közeli barát vagy családtag elvesztése, iskolai vagy társadalmi problémák, és ami a fiataloknál gyakran megfigyelhető és bizonyára te is tapasztalhattad már, az az elhagyatottság érzése.
1: Ha valaki depressziós, akkor ő is, meg a környezete is máshogy éli meg. Rengeteg eset van, amikor a család és a barátok észre sem veszik, ha valaki ezzel a mentális problémával küzd. Egy külső szemlélőnek ez olyan, mintha az illető mindig fáradt, levert, kedvetlen lenne. A depresszióval küzdők általában nem mutatják ki, de észre lehet venni például az öltözködésükön, vagyis mindig fekete vagy sötét ruhákban járnak, takarják a kezüket meg az arcukat. De ne tévesszük össze a napi fáradtságot vagy a mindennapok nehézségeit a depresszióval.
0: A depressziósoknak gyakran vannak pánikrohamaik, szuicid gondolataik, és elzárkoznak a külvilág elől. Félnek megmutatni magukat. A depressziónak mellékterméke az, hogy az illető kárt tesz magában, bántja magát. De azt sose felejtsd el, hogy ez nem megoldás, hiába tűnik annak. Ha bántod magad, attól nem lesz könnyebb, és a problémáid sem fognak eltűnni vagy megoldódni. Csak okot adsz a környezetednek az aggódásra.
1: Manapság elég gyakori probléma a tizenévesek körében a depresszióra való hajlam. Ráadásul erre még az iskola, a bántások, megjegyzések, kiközösítés és a társadalmi elvárások is rátesznek egy lapáttal. Sokakat a stressz és a megfelelési kényszer lök a depresszióba. Aztán ott a másik oldala a dolognak. Ne felejtsük el, hogy a depresszió nem vicces, és viccelni sem jó vele. Ennek ellenére akadnak olyanok, akik csak úgymond divat depressziósok, és csak figyelemre vágynak. Ők azok, akik műhelyeket csinálnak a csuklójukra, siránkoznak, hogy mennyi bajuk van, de mikor rákérdezel, kiderül, hogy a cicababának elfogyott a szájfénye, vagy az elkényeztetett gazdag kölyök nem kapta meg a legújabb iPhone-t.
0: Sajnos miattuk a felnőttek többsége már nem kezeli komoly problémaként ezt a betegséget. Csak ráfogják arra, hogy ezek a mai fiatalok állandóan csak panaszkodnak, és hogy a gyereknek nem lehetnek komoly gondjaik a tanuláson kívül. Ez nem csak súlyos tévedés, hanem hiba is, mert akinek tényleg segítségre lenne szükségük, azok nem kapják meg. És ugye azzal mindenki tisztában van, hogy mi a vége annak, ha nem tudnak kimászni ebből az állapotból.
1: Egy szó mint száz, ha látod valakin a depresszióra utaló jeleket, azonnal segíts neki, vagy csak ülj le vele beszélgetni. Egy kedves szó, vagy akár egy ölelés, egy biztató mosoly nagyon sokat segít. Hallottál arról a fiúról, aki New Yorkban öngyilkosságot követett el?
0: Nem, mi történt?
1: Volt egy srác, aki nagyon súlyos depresszióval küzdött, és elhatározta, hogy öngyilkos lesz, de mielőtt elindult volna, írt egy búcsúlevelet, amiben leírta, hogyha útközben valaki rámosolyog, akkor nem ugrik le. És hát sajnos senki nem mosolygott rá.
0: Egyébként azt olvastam, hogy elméletileg 2020-ra a depresszió lesz az egyik leggyakoribb elhalálozási ok, főleg a fiatalok körében.
1: Tehát ne felejtsétek, egy kedves mosoly is nagyon sokat számít, figyeljetek oda egymásra.
2: 97. Táskarádió. Te is beleférsz.

0: 97.5 Táske Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Farkas László és Takács Leó. A legtöbb ember minden nap használja, mégiscsak kevesen tudják a fotózás több évszázados történetét. A leggyakrabban fotózott témák például az emberek, tájak, növények, ételek. Viszont régen ezeket a felhasználási módokat nem nagyon használták, és a fotózással főként csak dokumentáltak. Elsősorban azért, mert akár egy kép elkészítése 8 órát is igénybe vehetett, de később az objektívek fejlesztésével az expozíciós idő rövidült 10 percre, majd 45 másodpercre, és manapság már akár egy szempillantás alatt is lehet fényképet készíteni.
1: Az első a környezet leképzésére használatos eszköz a kamera obscura volt, amit már 997-ben lejegyeztek rajzolási és csillagászati segédeszközként. A későbbi eszközökkel ellentétben ez még nem tudta rögzíteni a képeket, csak megtekinthettük benne azokat. A szerkezet oldalán elhelyezkedő lyukon szűrődött be a fény, amit a vele ellentétes oldalon tekinthettünk meg fejre fordítva.
0: Ténylegesen a 19. században kezdték el rögzíteni a képeket, mégpedig fényérzékeny anyagokra, mint például az ezüstsó, aminek a fényérzékenységét a 18. században fedezték fel. A fényképészet megszületését viszont 1939. januárjához kötik, amikor is bemutatták a többek által ismert daguerrotípiát, amit a francia állam közkincsén nyilvánított. Már korábban is volt egy módszer, ami a szabadalmi megkötések miatt viszont sajnos nem vált ismerté.
1: Az első színes képek 1861-ben készültek, de ezeket még utólag színezték ki kézzel. 1907-ben a Kodak nevű cég piacra dobta az első színes filmet, de ez még nem adott vissza teljesen élethű képet. Majd az 1935-ben kijött Kodachrome névre keresztelt változat végre élethű képeket adott és hatalmas áttörésnek számított. Az expozíciós idő csökkentésével még mindig nem oldódott meg minden, mert a képeket még elő is kellett hívni egy erre használt előhívó laborban. Erre azonban csak 1947-ben adódott megoldás, amikor feltalálták azt a filmet, amit az elkészítés után rögtön meg lehet tekinteni.
0: 1973-ban megjelent a világ első digitális kamerája, ami CCD technológiával működött. Viszont ez még jó sok ideig nem terjedt el magas ára miatt. Ezeket már közvetlenül csatlakoztatni lehetett a számítógéphez, és le is lehetett rájuk tölteni a ma is használt JPEG formátumban. Ezek mellett jelentek meg 1995 körül az első videókamerák egy autó áráért.
1: Ezek után a technika rohamosan fejlődött, még elérte a mai szintet, hogy már a telefonunk kamerájával is készíthetünk jobbnál jobb képeket és videókat. Nem is beszélve a hozzájuk rendelt rengeteg filterről és képszerkesztő szoftverről.
2: 97.5 Táskarádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is belefért. A mikrofonnál Villányi Kata és Gábor Janka. Bizonyára mindenkinek volt már a kezében az a színes, sok feltörést okozó bűvös kocka, amely aztán a feltalálója után Rubik kocka néven vált világhírűvé. Ezt a háromdimenziós mechanikus logikai játékot 1974-ben találta fel ifjabb Rubik Ernő. A szabadalmi leírásban a feltalálót térbeli logikai játékként nevezte meg, amelynek célja, hogy egy előzetesen összekevert kockából forgatással visszaállítsuk az eredeti, rendezett színösszállítást, vagyis minden oldalon azonos színű lapocskák legyenek.
1: Mi is ez a Rubik kocka? A Rubik kocka 26 különálló kis kockából áll. Oldallapjai más-más színűek, és 9 egyenlő négyzetre vannak osztva. Ezeket három tengely körül el lehet forgatni, ami által több mint 43 milliárd színkombináció hozható létre. A játék célja a kiindulási helyzet, vagyis az egyszínű oldallapok visszaállítása.
0: Rubik Ernőről. Rubik Ernő 1944. július 13-án született Budapesten. Édesanyja Szántó Magdolna költő volt, édesapja, idősebb Rubik Ernő pedig gépészmérnökként, repülőgép tervezőként dolgozott az esztergomi repülőgépgyárban. Rubik szinte minden nyilatkozatában elmondta, hogy inspirációját az édesapjától kapta. Idősebb Rubik Ernőt rendkívül elismert vitorlázó repülő mérnökként tartják számon. Ezen a területen végzett széleskörű szakértelme és munkája révén nemzetközi hírnévre tett szert.
1: 1971 és 1979 között Rubik építészetet tanított a Budapesti Iparművészeti Főiskolán. Az akadémia tervező professzoraként geometriás modellek készítésével foglalkozott. Az egyik a Rubik kocka prototípusa volt, amely 27 fatömbből készült, Ernőnek egy hónapjába került, amíg rájött a kocka problémájának megoldására. A fadaraboktól és a gumiszalagoktól kiindulva Rubik elhatározta, hogy olyan szerkezetet hoz létre, amely lehetővé teszi az egyes darabok mozgatását anélkül, hogy az egész szerkezet szétesne. Rubik eredetileg fát használt a kockához az egyetemi műhely adottságai miatt, és mivel a fát egyszerű anyagnak tekintette, így az nem igényelt kifinomult gépeket.
0: Eredetileg Rubik a kockát tanítási segédeszköznek, amolyan szemléltető darabnak szánta. De ahogy a tárgyak térbeli mozgásán gondolkodott, maga is felismerte, hogy olyan eszközt talált fel, amely túlmutat a tanórákon. Rubik megmutatta a prototípusát az osztályának, és nagyon tetszett nekik. A Rubik kocka azonnal siker lett világszerte. Több évjáték díjat nyert el, és az 1980-as évek népkultúrájának meghatározója lett.
1: Több logikai játék megalkotása is fűződik a nevéhez. Mindenek előtt a bűvös kocka. Később 1977-ben a kígyó, 1985-ben a bűvös négyzetek nevű játékok, de ezek népszerűsége már nem érte el a Rubik kockáét. 97.

0: Turík, Pleťkár és a Tezenét.
1: Hello, this is Lady Gaga.
2: Hey, I'm John Newman.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: Minden este 6-tól 10-ig. Hello. Ez a Táska Rádió esti show-ja. 4 óra. Hírek a Táska Rádióban.
4: Selena Gomez eladta a Los Angeles-i luxus birtokát. 11 ezer éves szobrot találtak Törökországban. Óriás csótányokat vetnének be a jövőben kutatómentő feladatokra. A mikrofonnál Sarf Janka. Selena Gomez eladta a Los Angeles-i luxus villáját 5,4 millió dollárért. A hatalmas, mintegy 1068 négyzetméteres Encino környékén lévő ingatlant az énekesnő színésznő még 2026 májusában hirdette meg 6,49 millió dolláros áron, amiből végül 1 millió dollár engedett a sikeres adásvétel érdekében. A házat eredetileg a 2017-ben elhunyt legendás rocker Tom Petty és első felesége építette az 1980-as évek végén. Selena Gomez 2020-ban vásárolta meg. Régészeket csoportja nemrégiben Törökország déli részén, Kahalan tepében, a világ egyik legősibb városában végzett kutatómunkát, amikor egy furcsa szobrot találtak. Mint kiderült, egy 11 ezer éves alkotásra bukkantak rá, ami egy leopárd hátán ülő személyt ábrázol, ami szakértők szerint minden bizonnyal a férfiasság jelképe lehet, írja a Life Science. A körülbelül 70 cm magas egyedi szobor olyan stílusban készült, ami semmihez sem hasonlítható, jelentette ki Mehmet Nuri Essoy, Törökország kulturális és turisztikai minisztere. Érdekesség, hogy korábban már találtak Kaharan tepében egy mostanihoz hasonló, ám éppen hogy fordított szobrot, amin egy ember látható a hátán egy leopárddal. Katasztrófák utáni kutatómentő feladatok támogatására alkalmas csótánykiborgokat fejlesztenek ausztrál tudósok, akik szerint életmentő gyógyszereket lehetne eljutatni a csapdába esett túlélőkhöz az irányított rovarokkal, számolta róla az MTI. A Queenslandi Egyetem és az Új Dél-Walesi Egyetem tudósai által fejlesztett csótánykiborgokat, amelyeket paraborgoknak neveztek el, apró injekciós eszközökkel és kamerákkal szerelik fel. A kutatók reményei szerint javulhat a földrengések és épületomlások áldozatainak túlélési esélye, mert ezek a csótányok képesek alapvető orvosi segítséget vinni a törmelékek alá szorult embereknek, mielőtt a mentők elérnének hozzájuk. Új magyarázatot találtak az anyag megmaradásának egyik legnagyobb rejtélyére, aminek köszönhetően közelebb kerülhetünk az univerzumot felépítő anyag eredetének megértéséhez. Az áttörést elérő nemzetközi csapatnak magyar kutatók is részei voltak, derült ki az ELTE közleményéből. A modern fizika egyik jól ismert törvénye a barionok, például az atommagot alkotó protonok és neutronok számának megmaradása. Ez szerint, amikor egy részecske ütközésben barion keletkezik, azzal együtt egy antibarionnak is létre kell jönnie. A tudományos világ évtizedek óta tényként kezelte, hogy ezt a tulajdonságot a barionokat felépítő kvarkok hordozzák, az új eredmények alapján azonban úgy tűnik a kép ennél sokkal összetettebb. Minden barion három kvarkból áll, amelyeket gluon nevű részecskék tartanak össze. Az elméleti fizikusok már az 1970-es években felvetették, hogy a gluonok nem páronként kötik össze a kvarkokat, hanem egy Y-alakú szerkezetet alkotnak, amelynek központjában egy új nevezett barion csomópont található.
0: Sporthírek a Táska Rádióban.
4: Szokatlan helyzet alakult ki a török 6. osztályú Turgusluspor labdarúgó csapatnál, amely Zeynep Mestant nevezte ki vezetőedzőnek. A különlegesség nem az, hogy a férfi csapat élére egy nő került, hanem az, hogy az új tréner mindössze 22 éves. A török amatőr ligában szereplő Turgutluspor a közleményében azt írta: klubunk átszervezésével és az új szezonra kitűzött céljainkkal összhangban megállapodtunk Zeynep Mestannal a vezetőedzői posztot illetően. Hozzátették, remélik, hogy a klubban elindított szervezeti átalakítással kezdődő új korszak kedvező hatása lesz a csapatra és a szurkolókra egyaránt. A 22 éves szakember a klub első női vezetőedzője, szerződésének időtartamát egyik fél sem hozta nyilvánosságra.
0: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
4: Ma a csapadék nem várható, a felhős időben a szél nem lesz jelentős. Napközben 25 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: Hírek, sztorik és a te zenéd. Indul a Pirkadati Zóna, 97.5 Táska Rádió.

0: 97 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Kovács Jazmin, Vörös Csenge és Matko Rebeka. Tokió városa egyike a világ legnagyobbjainak. Sokszor az is megesik, hogy a helyiek sem igazodnak el kellőképpen a 23 egymástól teljesen eltérő kerületben. Ha Japán fővárosába szándékozol utazni, akkor biztosan hasznodra válik ez a 6 tipp.
1: Első, a Narita repülőtér. A Narita repülőtér helyett válassza a Hanedát. Narita nagyobb és egyben sokkal híresebb repülőtere, igen forgalmas, és a legtöbb légitársaság elsősorban oda szervezi a japán utakat, azonban érdemes inkább a Haneda repülőteren landolni. Még a Narita reptér Tokió keleti peremén fekszik, addig a Haneda a városban.
2: Második, szerezd be egy pasmót. A pasmó egy újratölthető, érintés nélküli, intelligens kártyás elektronikus pénzrendszer. Bármelyik vasútállomáson beszerezheted ezt a kártyát, amelyet fel kell töltened jennel, és a helyiekhez hasonlóan könnyedén utazhatsz a helyi közlekedési eszközökön, ugyanis a jegyárát a rendszer vonja majd le a kártyáról.
0: Harmadik, készpénzes ország. Bár Japánt egy igen futurisztikus országnak képzeljük el, ahol számos technológiai innovációval találkozik az ember, bizonyos területeken jobban szeretik a kézzel fogható dolgokat. A helyiek inkább készpénzt hordanak maguknál, mint sem, hogy bankkártyát használjanak.
1: Negyedik, minden kicsi. Az első kicsi méretű dolog, ami feltűnhet japán hotelekben, az az ágy és a fürdőszoba. Ezért ajánlatos ellenőrizni az ágy nagyságát, amikor lefoglaljuk a szállodát. A legtöbb hotelben a queen size a legnagyobb méret, csak kevés helyen van king size. Az éttermek is kisebbek, mint amikhez hazánkban hozzászoktunk. Ha csak nem egy családi vendéglátóhelyre érkezünk, általában kihívás 4 főnél nagyobb csoport számára asztalt foglalni.
2: 5. Délelőtt 11-kor nyitnak a helyek. A helyiek mindennapi rutinjának ritkán része a kiadós reggeli, mert az igazi lakoma csak ebédidőben kezdődik. A legtöbb vendéglátóhely és étterem délelőtt 11 óráig ki sem nyit, ha csak nem olyan nemzetközi helyről van szó, amelyek étlapján egyértelműen szerepel a reggeli.
0: 6. Ritka a nyilvános szemetes. Egy 1995-ös belföldi terrortámadás arra késztette a kormányt, hogy a jövőbeli támadások megelőzése érdekében távolítsa el a nyilvános szemeteseket, mivel azokban könnyen elhelyezhetőek a veszélyes anyagok. Ettől függetlenül még előfordulnak néhány helyen a közparkokban, egyes vasútállomásokon, nyilvános mosdókban és kisboltok előtt.
3: 97.5. All the time. Táskodás.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Hege Milla és Király Izabella. Rohanó világunkban nincs olyan pillanat, amikor nem hallgatnánk vagy tanulnánk valamit, ezért most hoztunk nektek egy olyan együttest, amit inkább a goth szubkultúra ismer jobban. Ők a Typo Negatív.
1: A Typo Negatív egy amerikai gothic metal, doom metal banda, amelyet 1989-ben a New York-i Brooklynban alapítottak. Tagjai Peter Steele, basszusgitár, ének, Kenny Hickey, gitár, vokál, Josh Silver, billentyűk és Sal Abruscato, dob, akit később Johnny Kelly váltott. Az együttes zenéi a romantika, a depresszió és a halál témáira helyezett lírai hangsúly. A banda platina lemez lát az 1993-as Bloody Kisses-szel, az arany pedig az 1996-os October Rust-tal, és rajongó tábort szerzett Hey Studio album két legjobb válogatás és koncert DVD révén.
0: A Typo Negatív azután alakult, hogy a frontember Peter Steele korábbi zenekara a Carnival feloszlott. Steele gyerekkori barátaival, Sal Abruscatoval, Josh Silverrel és Kenny Hickeyvel új bandát alapított, amelyet eredetileg Repulsionnek neveztek el. A zenekar később Sub-Zero-ra váltotta a nevét, mert már létezett egy másik Repulsion nevű banda, majd egy utolsó alkalommal megváltoztatták és Typo Negatív névre telepedtek. Steele még mindig kötötte a több albumos szerződést, amelyet a Roadrunner Records-zal kötött a Carnivore-ban töltött ideje alatt. Annak ellenére, hogy a banda feloszlott, miután megkapta a Typo Negatív demóját, a Roadrunner úgy döntött, hogy nem hagyja el Steele-t, és a banda 1991-ben leszerződött a lemezkiadóhoz. Nem sokkal az aláírás után kiadták a debütálójukat, a Slow, Deep and Hardot.
1: A Bloody Kisses leginkább a magányt és a szívfájdalmat szólította fel. Olyan dalokkal, mint a Too Late Frozen, a Blood and Fire és a Can't Lose You. Az orgona által vezérelt Set Me on Fire az 1960-as évek garázsrockja, míg a Summer Breeze az 1972-es Seals and Crofts sláger takarja. A Christian Woman és a Black Number One Little Miss Scare All lett a legnépszerűbb szám, miután rádióbarátra szerkesztették őket. Az album verziók 9, illetve 11 percesek voltak.
0: Peter Thomas Ratajczyk, azaz Peter Steele 1962. január 4-én született a New York-i Brooklyn állambeli Red Hook-ban katolikus családban. Apja lengyel származású, anyja skót-ír felmenőkkel rendelkezett. Brooklyn Bensonhurst és Brighton Beach negyedében nevelkedett. Steele 6 gyermek közül a legfiatalabb volt, 5 idősebb nővére volt. Apja a II. Világháborúban harcolt, majd később egy hajógyárban dolgozott. Steele 12 évesen kezdett gitárleckéket venni, majd 6 hónappal később basszusgitározni kezdett.
1: Bass Steele természetesen balkezes volt, karrierje során jobbkezes basszusgitáron játszott. Ez akkor történt, amikor egyik legkorábbi bandája az Aggression, amelyben Josh Silver is szerepel. Steele balkezes ritmusgitáron játszott. Josh megfenyegette, hogy kirúgja, ha csak nem vált át basszusgitára. Mivel a balkezes basszusgitár akkoriban túl drágának bizonyult, Steele vett egy jobbkezes basszusgitárt és megtanult játszani rajta.
0: Typo Negatív 6. stúdióalbuma a Life is Killing Me eredeti nevén The Dream is Dead a záródal után 2003-ban jelent meg. Ezen az albumon a banda felkapta a hangzás ütemét az iszonyatos lassúságtól. Az olyan dalok, mint a Todd Ship Gods, Above All Things, a We Were Electrocute és az I Don't Wanna Be Me a zenekar klasszikus dallamelemeit közvetítik, bár a dalok hossza sokkal rövidebb volt ezen a kiránduláson. A leghosszabb 7,5 perces How Could She a televíziós műsorokból származó női karakternevek listája. Az album tartalmazza Hedwig and the Angry Inch című musical Angry Inch című dalának humoros borítóját, amely egy borzasztóan rosszul sikerült nem váltási műveletet részletez. Typo Negatív az album megjelenése után elhagyta a Roadrunnert, miután teljesítették a kiadóval kötött szerződésüket.
1: 2010. április 14-én meghalt Peter Steele, frontember és basszusgitáros. Állítólag szívelégtelenség miatt. A haláloka később a diverticulitis által okozott szepszis volt. A következő nyilatkozat Steele-ről április 15-én jelent meg a zenekar hivatalos honlapján. 2010. novemberében a Rock Hard magazinnak adott interjújában Johnny Kelly és Kenny Hickey megerősítette, hogy Steele halála után a Typo Negatív elvált.
2: 97.5 Táskarádió.

nálad. Kint attól szép, hogy belül a kor. Egy elhasznált karosszékben, amin megül a por. Gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül a kor.

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz! A mikrofonnál Maros Andorka és Freshly Zsófia. Te gondolkoztál már azon, hogy mekkorák lehettek a világon valaha élő legnagyobb állatfajok? Manapság sokan elcsodálkoznak azon, hogy milyen hatalmasak az afrikai elefántok vagy a zsiráfok, de néhány ősi teremtményhez képest még ők is eltörpülnek. A titanoboa, a boák és az anakondák rokona csak jóval nagyobbak. Átlagosan 13 méter hosszúra megnőttek, de volt köztük olyan egyed is, ami több mint 15 méteres volt. Akár 1135 kg-ot is nyomhattak ezek az állatok.
1: Az óriás írszarvas egy hatalmas méretű szarvasféle. A marmagássága 2 méter volt, és az agancsa közel 4 méteres, ami kb. 40 kg-ot is nyomhatott. Hossza akár több, mint 3 méter is lehetett. Az óriás szarvas súlya elérhette akár a 700 kg-ot is. Kihalásukat az okozta, hogy amikor az erdők elkezdték beborítani a kopár területeket, lassan kihaltak, mivel a hatalmas méretű agancsaik nem tette lehetővé számukra, hogy a fák között mozogjanak.
0: A megalodonok igazi szuperragadozók voltak. Ez a cápa akár 20 méter hosszúra is megnőhetett, és egyetlen foga akkora volt, mint egy felnőtt ember tenyere. Harapásának ereje 10 tonna volt, súlya pedig akár elérhette a 60-70 tonnát is. Az ampikoleiász volt a világon valaha élő legnagyobb szárazföldi állat. Ezek a növényvédő dinoszauruszok körülbelül 151 millió évvel ezelőtt éltek. Átlagosan 58 méter hosszúra nőtt meg, és egyetlen csigolyája 2,5 méter volt. Körülbelül 125 tonnát nyomott. Súlya és nagysága még a kékbánáival is vetekszik.
1: Az óriási méretű rövidfejű medve két lábon állva akár elérhette a közel 5 méteres magasságot is. Ehhez párosult még egy rendkívül erős állkapocs, amely a jégkorszak egyik legfélelmetesebb és legveszélyesebb ragadozójával tette rövidfejű medvét. Súlyuk akár a 1,5 tonnát is elérhette. Az Argentavis magnificens volt a valahelyett legnagyobb madárfaj a föld történetében. Magassága átlagosan 1,5 méter volt, de volt már olyan egyed is, ami 3 méteresen nőtt meg. Szemfesztávolsága közel 7 méter volt. 9.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Töreki Léna, Heddik Mira, Matkó Rebeka, Virághalmi Kristóf, Lőrinc Ádám, Hajnal Norton, Pétervári Dávid és Vörös Csenge.
1: Ellátogatott hozzánk az Aska megalapítója Molnár Tamás Nizsazsa és egyik négylábú kedvence Fidó. Ellátott minket sok tanáccsal, többek között megtudhattuk, hogy a kutya választja a gazdát.
2: Volt-e már olyan kis kedvenc, aki annyira a szívedhez nőtt, hogy nem tudtad elengedni?
3: Muszáj elengedni, de volt olyan, igen, akiket mi megrígattunk egy kicsit, meg úgy beleszakad a szívünk egy kicsit, meg iszonyatosan is örülünk neki, hogy elmegy. Ezek azok a kutyák, akik leginkább hosszabb időt töltenek velünk. Tehát van olyan kutya, hiszed vagy nem, bár mondjuk az én életemben ez annyira nem számít különlegességnek, ha azt mondom, hogy több mint 10 000 kutya volt már a kezeim között. Tehát nem biztos, hogy mindenkire így elsőre azt fogom mondani, hogy tudom, hogy ki jön. De mondjuk, ha valaki nálunk lakik 1 évet, 5 évet, vagy ne adj Isten 9 évet, mert erre is volt példa. Tegnap, mikor voltam egy iskolába és vetítettem, egy előadást tartottam a gyerekeknek, és akkor ott föltűntek a gazdához került kutyák között olyanok is, ahol mondjuk éppen Pütyike, aki 9 évet volt velünk, hát elpityeredtem ott hirtelennyében, mert ugye eszembe jutott, hogy édes Isten, 9 évet élt nálam ez a kiskutya, és most milyen boldog a gazdájánál. Úgyhogy igen, akik sokat vannak velünk, azokat konkrétan hozzánk nőnek, mind a sajátjaink. Hiszen minden egyes állatot úgy kell kezelnünk, pont ugyanolyan lelkiismeretesen, mintha a sajátunk lenne, csak nekünk nevelőszülő szerepbe kell maradnunk. Tehát tudnunk kell azt, hogy amikor eljön érte az ő családja, akkor ha fájó szívvel is, de el kell engednünk azt a gyereket, mert hogy sokkal boldogabb lesz egy családba, aki csak az övé, mert nekik nagyon fontos, hogy legyen saját emberük, mint hogyha ott marad velünk, és akkor mi milyen boldogok vagyunk, hogy már 5 éve neveljük. Nem ez a cél, az a cél, hogy kiengedjük.
4: Volt-e már olyan, hogy visszavittek egy kutyát, és hogyha igen, akkor miért?
3: Igen, történt ilyen a történelmünkben, nem sok, hála a jó égnek. Jellem

0: családtagok, hogyha bármi történik, természetesen bárki neveli ezt a gyereket, nem így szokott lenni, tehát ilyenünk volt. És igen, mi is bele tudunk nyúlni a történetbe, úgy, hogy mondjuk nem jól mérjük fel a gazdát, hogy most mi voltunk akkor figyelmetlenek, és vagy arra figyeltünk, hogy a kutya nagyon akarta azt az embert.
1: Egy négy fős családba, ahol van egy kis gyerek, oda milyen fajta kutyát ajánlasz?
0: Fajtát nem feltétlen tudunk mondani, ahogy mondtam neked, hogy a családnak az aktivitása nagyon fontos. A négyfős családban, tehát két kisgyerek, két felnőtt, akkor tudni kell, hogy ők milyen életet élnek. Egy biztos és nagyon fontos tényező, hogy olyan kutyát, aki szereti a gyerekeket. Mert bizony van olyan kutya, aki nem szereti a gyerekeket, és ennek olyan okai lehetnek, hogy például gyerekek bántották, rugdalták. Telephelyünkön mindig van olyan kutya, akiről tudjuk, hogy nem szereti a gyerekeket. Ezt ugye nagyon hamar ki tudjuk szúrni, amikor jönnek a látogatók a viselkedésből. És amikor jönnek iskolák, mindig el is mondom, hogy minden kutyához be lehet nyúlni, abba az egy kertetben nem. Szerintetek hova akar benyúlni összes gyerek? Oda.
2: 97.5 társadalom.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Gábor Janka és Villányi Kata. Szoktál energiaitalt inni? Rengeteg a kérdés korunk egyik népszerű üdítője az energiaital körül. Már csak azért is egészségtelen, mert egy dobozban annyi finomított cukor van, hogy kifolyna a markunkból, és a koffeinről, plusz egyéb adalékanyagokról még szó sem esett. A fáradtság ellen egyesek szerint nem rossz módszer legurítani egy-egy dobozzal, de mérték nélküli fogyasztásuk veszélyes lehet, gyerekeknek pedig egyáltalán nem javasolt. Az energiaitalok hatásairól dr. Simich Rita beszélt. Mi is valójában az energiaital? Jelenleg nincs pontos meghatározása, inkább egy gyűjtőnév, amiről általában egy 0,33-as, színes fémdobozban lévő termék jut eszünkbe. Az összetétel lényegében mindegyikben ugyanaz, változó arányokkal. A koffein éri el a kívánt felpörgető hatást, a szénsav ezt még jobban elősegíti és ihatóvá teszi. A különböző ízfokozók adják az ízt, és van benne cukor is. Az energiaital fogyasztása persze nem tilos, ezek bevizsgált, engedélyezett termékek, amelyek jelen pillanatban bárki számára elérhetők és fogyaszthatóak. A gond a mennyiséggel van. Régebben taurint is tartalmaztak az energiaitalok, de ma már nem, mivel ezek a termékek a népegészségügyi termékadó ismertebb névén chipsadó hatája alá tartoznak, létrejöttek az úgynevezett lebutított változatok, amelyekben csak az említett összetevők a jellemzők. A drágábbak egy része tartalmazhat hozzáadott vitaminokat is, állítja a szakember.
1: Az energiaital egyszerűen olcsón pörget fel, és főleg a fiatalok körében a divat miatt is nagyon fogy. A szülők nem tudnak mindig a gyerek mellett lenni, én még a leginkább egészségbarát családba tartozó gyermekkel is előfordul, hogy társaságban ilyet iszik. Fontos, hogy az italok egyik alkotó része sem tiltható, vagy tiltott. A munkavégzés, tanulás, sportolás során azonban szomjoltása nem alkalmas. Arra a víz, a nyomelemeket pótló ásványvízzel jó megoldás. Egy gyereknek egyáltalán nincs erre szüksége. Sőt, a jelenlegi ajánlások alapján a gyerekek étrendje nem tartalmazhat koffein vagy más stimulálószereket. A kamaszok nem kis felnőttek, az ő szervezetükben forradalom van. Hogy fejlődnek, mindig változik valami, és ehhez igazodni nagyon nehéz. Ezért is alakulhat ki veszélyhelyzet, akár a koffein fogyasztásból is, mert nem egy stabil szervezetbe juttatjuk be, hanem egy változóba. Az összetevők azért problémásak, mert nincs minden egyére kidolgozott hatásmechanizmus. A termék a fiatal szervezetre talán intenzívebb és kevésbé egészséges hatással van. Sok a túlsúlyos, valamint az alultáplált gyerek, és a mai társadalmat figyelve sok az ingerlékeny gyerek, sokaktól a depresszió sem áll távol. Ezek mind olyan gondok, amelyekre hathat az energiaital. Egyre gyakoribb például a magas vérnyomás, mert az általános és középiskolások között is, és el sokáig nem látszik, hogy a diabétes sem. Egy ilyen löket nekik problémás lehet, ezért is érdemes megfontolni, hogy ígyunk-e energiaitalt.
2: 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz. Yeah. Fresh.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Batta Levente és Szűkő Barnabás. A városi élet átalakulása, a jövő városai és a kihívások, amelyekkel szembesülünk. A városi élet mindig is a civilizáció fejlődésének középpontjában állt. A világ népességének nagy része ma már a városokban él, és ez a tendencia a jövőben is folytatódni fog. Ahogy azonban egyre többen költöznek a városi területekre, új kihívásokkal és lehetőségekkel kell szembenéznünk. Hogyan fog kinézni a jövő városa, és milyen hatással lesz ez a lakosok életére?
1: Az egyik legfontosabb kérdés a városok növekedésével kapcsolatban a fenntarthatóság. Ahogy a városok egyre nagyobbak és zsúfoltabbak lesznek, a környezetre gyakorolt hatásuk is nő. A szén-dioxid kibocsátás, a közlekedési problémák, a levegőszennyezés és a hulladékkezelés mind olyan kérdések, amelyek sürgős megoldást igényelnek. A jövő városainak meg kell találniuk az egyensúlyt a növekedés és a fenntarthatóság között, hogy biztosítsák a lakók életminőségét és védjék a környezetet.
0: A közlekedés kérdése az egyik legnagyobb kihívás a városi életben. A jövő városainak közlekedési rendszereit újra kell gondolni, hogy hatékonyabbak és környezetbarátabbak legyenek. Az elektromos autók és a megosztáson alapuló közlekedési formák, mint például a car sharing és a ride sharing már most is nagy változásokat hoznak a városi közlekedésbe. De a jövő, az autonóm járművek, a drónok és a fejlett tömegközlekedési rendszerek is szerepet kapnak. Az önvezető járművek elterjedése jelentős hatással lesz a forgalomra, a parkolási igényekre és az utak kihasználtságára, de új kérdéseket is felvet, például a szabályozás és az adatvédelem területén.
1: A városok infrastruktúrális kihívásai szintén nagy figyelmet igényelnek. Ahogy a népesség növekszik, a meglévő infrastruktúra sok esetben nem képes lépést tartani a megnövekedett igényekkel. Az elöregedett csatornahálózatok, energiaellátórendszerek és közművek felújítása, valamint a digitális infrastruktúra fejlesztése kulcsfontosságú lesz a jövő városaiban. A Smart City koncepció már most is egyre népszerűbb, ahol az okos technológiák segítségével optimalizálják az energiafelhasználást, a közlekedést, a hulladékkezelést és a közbiztonságot. Az ilyen fejlesztések nem csak hatékonyabbá tehetik a városi életet, hanem jelentősen csökkenthetik a környezeti terhelést is.
0: Az urbanizáció növekedése azonban nem csak technológiai kihívásokat jelent, hanem társadalmi közlekedéseket is felvet. Ahogy a városokban egyre többen élnek, a lakhatás kérdése központi problémává válik. Az ingatlan árak sok városban már most is megfizethetetlenek a helyi lakosok számára, és ha már nem találnak megoldást a megfizethető lakás biztosítására, a társadalmi egyenlőtlenségek tovább mélyülhetnek. A jövő városainak egyik legfontosabb feladata az lesz, hogy biztosítsák, mindenki számára elérhetőek legyenek az alapvető szolgáltatások és a lakhatás.
1: A lakhatáson túl a közterek és a közösségi élet is átalakul. Az elmúlt években egyre nagyobb figyelmet kaptak azok a kezdeményezések, amelyek célja a városi közösségek erősítése és a közterek visszahódítása a lakosok számára. A városi zöld területek és a zsebparkok létrehozása nem csak a városi lakosok

0: sok életminőségét javítja, hanem hozzájárul a környezeti fenntartatósághoz is. A jövő városai valószínűleg még nagyobb hangsúlyt fognak fektetni a közterek fejlesztésére, hogy a városlakók szabadabban mozoghassanak, találkozhassanak és élvezzék a természet közelségét.
1: Az egészségügy és a városok kapcsolata szintén egy fontos kérdés. A városi lakosok általában több környezeti terhelésnek vannak kitéve, például a szennyezett levegőnek vagy a zajártalomnak, ami komoly egészségügyi problémákat okozhat. A jövő városainak egyik legfontosabb kihívása az lesz, hogy hogyan tudják csökkenteni ezeknek a környezeti tényezőknek a hatását, miközben javítják az egészségügyi ellátás hozzáférhetőségét. Az okos városok technológiái, mint például az egészségügyi adatok elemzése és a telemedicina segítenek abban, hogy az egészségügyi szolgáltatások gyorsabbak és hatékonyabbak legyenek.
0: A városi élet átalakulásával együtt a munka is jelentős változásokon megy keresztül. A jövőben egyre több munkahely lesz elérhető távmunkában vagy hibrid formában, ami új lehetőségeket teremt a városlakók számára. A digitális nomádok, akik bárhonnan dolgozhatnak, a jövő városainak fontos lakóivá válnak. Ezek az új munkavégzési formák új követelményeket támasztanak a városokkal szemben is, hiszen a gyors internet kapcsolat, a megfelelő munkakörnyezet és a közösségi terek mind alapvető igényé válnak.
1: A városok átalakulása tehát összetett és sokrétű folyamat, amely technológiai, társadalmi és környezeti kihívásokkal is jár. A jövő városai nem csak intelligensebbek és hatékonyabbak lesznek, hanem fenntartatóbbak és élhetőbbek is, ha sikerül megtalálni az egyensúlyt a növekedés és a környezetvédelem között. Az igazi kérdés az, hogy képesek leszünk-e időben alkalmazkodni ezekhez a változásokhoz, és biztosítani, hogy a városi élet mindenki számára jobb és élhetőbb legyen.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Freshly Zsófia és Simon Fruzsina. Te tudod, hogy mi a különbség a vega és a vegán között?
1: A vegetáriánusok, vegák, azok az emberek, akik nem esznek húst, még halat sem. A vegánok pedig egyáltalán nem fogyasztanak semmilyen állati eredeti terméket. Például tejet, tejtermékeket, tojást és még mézet sem. Egyszerűen megfogalmazva, a vegánok szigorú vegetáriánusok.
0: Sokak számára ez nem csak egy táplálkozási irányzat, hanem egy világnézet. A fő törekvése, eszméje az, hogy az ember lehetőségeihez mérten minél kevesebb állatnak okozzon szenvedést, és eltörölje az érezni képes állatok árucik státuszát. A legtöbb vegán nem csak a tányérján tagadja meg az állati eredetű termékeket, hanem a szórakozás, ruházkodás és a kozmetikai készítmények terén is.
1: Azok az emberek, akik nem vegánnak vallják magukat, azonban tisztán növényi étrendet követnek, van, hogy esznek mézet, esetleg bőrből készült ruhát is hordanak, mivel nem értenek egyet a vegánok céljaival. Így ők igazából nem csatlakoztak az állatvédelmi, állatjogi mozgalomhoz. De akkor miért hagyja el valaki a húst, állati termékeket az étkezéséből, hanem az eszmények miatt? A válasz igencsak egyszerű, hiszen mindenki másokból lesz vegán vagy vegetáriánus.
0: Mindenkinél más a motiváció, van, aki egészsége szempontjából lesz vegetáriánus vagy vegán, van, aki a környezetvédelem miatt, esetleg vallási okokból kifolyólag, vagy állatszeretetből állatvédelem miatt. De lehet csupán az is, hogy valaki undorodik a hústól. Azonban csak azok az emberek mondhatóak igazi vegánoknak, akik minden téren elkerülik az állatok kizsákmányolását.
1: Rengeteg pozitív hatása van a növényi alapú étkezésnek, vagy simán csak a hús elhagyásának. Az emberi szervezetnek is előnyére válhat ez az étkezési forma. A környezetvédelem szempontjából pedig ez az egyik legnagyobb lépés, amit tehetünk, hiszen például az a gabona mennyiség, amennyiből egy sertés fel tudunk hízzalni, akár tízszer annyi embert is ellátna, mint amennyi a sertés húsából jól lakna.
0: Sokakban azonban felmerülhet a kérdés. Ez tényleg egészséges? Rengetegen szkeptikusak ezzel a kérdéssel kapcsolatban, hiszen elterjedt egy tévhit, miszerint azok, akik nem esznek húst, nem jutnak elég fehérjéhez. Ez azonban nem így van. Valóban egy kicsit jobban oda kell figyelni a táplálkozásra, ha vegetáriánusok vagyunk, de ugyanúgy tudunk elegendő növényi fehérjét is bevinni. Például a hüvelyesekből, gombából és más zöldségekből.
1: Néhányan azért nem mernek belevágni a növényi alapú étkezésbe, mert félnek, hogy nem tudnak majd így teljes értékű életet élni, és túl sok örömtől le kell mondaniuk, de manapság már nem kell ettől tartani. Mivel igencsak sok vegán étrendet követő ember van ma már, a kereslet miatt megnőtt a kínálat is. Szinte minden étteremben boltban van már húsmentes, tejmentes opció. És azoknak, akik vegaként vágynak a hús ízére, különböző húspótú termékek is vannak számukra.
0: Azonban sok ember mégsem tud lemondani a húsról teljesen, hiába ért egyet valamelyik érvel. Így hát nem is csökkentik a napi húsbevitelt, tejtermékfogyasztást. Pedig ha minden ember egy kicsit kevesebb állati eredetű készítményt, húst enne, sokat érne összesen mind a környezetvédelem, mint az állatvédelem szempontjából. És még az egészségünkre is pozitív hatással lesz.
1: Ha valaki a héten nem minden nap eszik húst, vagy mondjuk csak hétfőnként no meat napot tart, már előrébb juttatta egy kicsivel mozgalmakat. Olyan apró változtatásokkal, mint a tejtermékek csökkentése, vagy a normál kozmetikumok helyett vegán, higiéniai termékek vásárlásával nagy dolgokat lehet elérni.
0: Te egyetértesz valamelyik mozgalommal? 97.5

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Török Marcell, Széplaki Emma, Durján Boglárka, Gál Zsombor, Porkoláb Boldizsár és Csókás Dávid.
1: Vendégünk Molnár Tamásné Zsazsa, aki az Aska Alapítvány vezetője. Mesélt az állatmentésről és az utcán talált állatok kezeléséről. Elhozta négylábú barátját Fidót is.
2: Fidó egy keresőkutya, aki örömmel szokott gyakorolni gazdájával. Zsazsa arról is beszélt, hogy a legtöbb megmentett kutyát sikeresen örökbe tudják adni. Végül kipróbálhattuk a keresést Fidóval.
3: Mit történik, vagy mit kell csinálni, hogyha találunk az utcán egy kóborállatot?
4: Ez egy nagyon jó kérdés, és nagyon fontos kérdés. Ne fogd meg, ne kergesd, ez a legfontosabb. És hogy miért ne így meg szokta kiedni, mert ugye nagyon sokan szeretnek állatot védeni, és mindenki azt gondolja, hogy mindenhez is ért. Egyetlen egy fontos tényező van, ezek az állatok, ha kint vannak utcán, akkor meg vannak zavarodva. Nem úgy fognak viselkedni, mint egy normális, megszokott környezetbe. Tehát lehet, hogyha te, mondjuk a Fidó elveszne valahol, bár mondjuk ő azért ismeri így a gyerekeket, de lehet, hogyha mondjuk ő elveszne, megijedne egy vihartól, vagy bármi egyéb ilyen történne, annyira megzavarodna, akkor így, ha nyúlnál felé, hogy meg akarod simogatni, akkor elkezdene a kezed után kapkodni. És mivel az utcán levő állatokról nincs ráírva, hogy kapott oltást, nem kapott oltást, hogy van egészségügyileg kezelve, nagyon nem kéne, hogy a te kezedet megharapja, mert akkor te is mész a kórházba kezelésre, a kutya meg utána ül be veszettség megfigyelésre. Tehát a legfontosabb az, hogy szakembert kell hívni. Ez Székesfehérváron van egy telefonszám, amit ilyen esetekben fel kell hívni. 32 06 53 72, ezen kell bejelenteni, a Fehérváron találsz. Vidéken, ott pedig mindig az illetékes önkormányzatokhoz tartozik a kóborállatok befogatása. Ennek egyetlen egy fontos tényezője van, hogy tulajdonképpen a kutyáknak is van egy nyilvántartása. És az önkormányzatoknál jó esetben már vissza tudják keresni, hogy esetleg kiélelt a kutya, ez az egyik. A másik pedig, hogyha a kutyát valaki kóborolni hagyja, még ha csak így véletlenül is, hogy kiugrott a kerítésemen, vagy megijedt, az igenis az állatvédelmi törvény szerint kimeríti az állatkínzást, mert hagyja kóborolni a kutyáját. Tehát ilyen esetekben, ha egyszer előfordul, azért általában meg szokta úszni a büntét a gazdi, mert mindenkivel megtörténhet, hogy úgy dörrent az ég, és pont kiszaladt a kutya, vagy figyelmetlen volt a család, vagy a szél vágta ki a kaput, tehát egyszer megtörténhet. De a következőnél azt tudja, hogy meg kőkemény bírságokat fognak kiszabni a gazdánkra, és ugye ezt sem én meg nem tehetem, mint egy menhelyvezetője, sem egy civil ember nem teheti meg, ez csak és kizárólag a hatóságok tehetik meg, aki jelen esetben az önkormányzatok.
0: Mi történik azokkal a kutyákkal, amelyikben nincsen csip?
4: 2014 óta kötelező a mikrocsip ma Magyarországon. És akkor mondom azt a számot, hogyha mondjuk évente bejön hozzánk 1000 kutya, szerintetek abban hányban van mikrocsip? 10-ből 3. 10-ből 3, tehát egy olyan 300 kutya az, akit ugye első körbe 2 héten belül haza tudunk navigálni a gazdulamnak, hogy elveszejtette a kutyáját, de nem fogjátok elhinni, amikor hívom fel a gazdákat, és mondom, hogy jó napot kívánok, XY vagyok, itt van Bojdri kutya nálam, ne szórakozzon velem. Jaj, hát ne, hát ne. És akkor állítja nekem, hogy Bodri kint van a kertben, mondom, könyörgöm, menjen már ki a kertben, nézze meg, hogy Bodri ott van-e, és akkor rohan vissza a telefon, de haragudjon, nincs meg a kutyát, mondom, nem mondtam hülyeséget, itt ül előttem. Valaki számon kéri rajtam, hogy honnan tudja a telefonszámomat? A mikrocsip adatokból. Hogy jutott maga a mikrocsip? Itt van a kutyája, most mondta. De nincs ráírva a kutyára. Arra nincs, de a mikrocsip adatokban szerep. Szóval nem fogjátok elhinni. Az emberek a mai napig nincsenek tisztában azzal, hogy milyen jelentősége van a mikrocsipnek. Mert hogy az a kutyának is jó, meg a gazdának is teljesen jó, hogyha az adatok megvannak, és a kutyát azonnal haza tudjuk juttatni. Anélkül nem mehet ki a telephelyről. Tehát veszettségoltás és mikrocsip nélkül nem hagyhatja el a területet a kutya. Ez egy kötelező, törvényileg szabályozott előírás. Föl szoktak rajta háborodni a gazdák, nem értem miért, 2014 óta, tehát ha jól számolom, 8 éve kötelező, és 8 éve az emberek nem használják mindezt. Teszem hozzá, nekem volt már akkor is kutyám, mint említettem, én már öreg kutyás vagyok, amikor még a mikrocsip még csak a kiállításra vitt kutyáknak volt a kiváltsága, de én már akkor is belerakottam a kutyámba, ne adjék, bármi történik, a kutyámat megtaláljam. Mert egy mikrocsipnek köszönhetően olyan eseteink is vannak, hogy a kutya 3 év után került elő. Vagy hogy szilveszter éjjel elveszett, és augusztusban megfogjuk a kutyát, és kollektíve jön bőgve az egész család, mert addig nem találták sehol, mert ugye szintén találtam egy kutyát történetben, hazaviszi kedves aranyos kiskutya, megtartom magamnak, és nem viszem el egy állatorvoshoz, hogy leellenőriztessem, hogy van-e benne mikrocsip, és keresik-e esetleg. Azt, mikor eszembe jut, hogy lehet, hogy kéne egy oltás a kutyának, elmegy vele a dokihoz, vagy éppen tőle is lelép a kutya, akkor derül ki, hogy őt égre földre tudják keresni. Szóval nem, még mindig nem tudják azt, hogy mikrocsipet kell rakni a kutyákba. Y'all ready?

0: this is Alesso.
1: Hi, this is Ariana Grande.
2: Top slágerek megállás nélkül.
3: Ez a BPM.
4: This is Calvin Harris. Listening to
5: Táska Rádió.
6: Hey, this is Charlie Puth.
7: Hi, this is Ricky Iglesias.
8: Hi, this is your boy Flo Rida.
2: Ez a BPM. A Táska Rádió vadonatúj műsora. Minden délután 2-től 6-ig. 5 óra.
9: Hírek a Táska Rádióban.
10: Különös irányba fejlődött a férfiak medence csontja. A Spotify megcímkézi az AI előadókat. Jön a kulturális örökség napjai 2026. A mikrofonnál Sarfjanka. A Scientific Reports folyóiratban megjelent új tanulmányban a kutatók két teljesen éppen maradt neandervölgyi medencecsontot hasonlítottak össze modern emberi csontokkal. A neandervölgyi férfiak medencéje mintegy 30%-kal nagyobb volt a mai férfiakénál. A vizsgálatok alapján a neandervölgyieknél nem volt jellemző az ivari kétalakúság a csípőtest arányban, azaz a férfiak és a nők csípőtest aránya hasonló volt, szemben a homo sapiens-szel, ahol jelentős az eltérés a két nem között, írja a múltkor.hu. Az eltérés oka pedig nem a neandervölgyiek egyedi felépítése, hanem a homo sapiens fejlődése tért el az ősi mintától. A legfőbb különbség a modern emberi férfiak csípő ízületeinek elhelyezkedésében mutatkozik meg, amelyek a medencegyűrűn jóval előrébb helyezkednek el, mint a nőknél vagy a neandervölgyieknél. Ez lehetővé teszi, hogy az izmok minden lépésnél energiát tároljanak, majd azt a következő lépéshez lendületként hasznosítsák, így ez előny biztosít a hosszú távú energiatakarékos gyaloglás során. A Spotify új rendszert vezet be a mesterséges intelligencia segítségével létrehozott előadók megjelölésére. Szeptember közepétől a platformon megjelenik az AI Persona, vagyis AI személyiség elnevezésű címke, amelynek segítségével a hallgatók könnyebben megkülönböztethetik a valódi előadókat a virtuális társaiktól. Az újításra a mesterséges intelligencia által generált zene rohamos térnyerésének időszakában kerül sor. Alig egy hónappal ezelőtt a Spotify riválisa, a Deezer, arról számolt be, hogy az AI által létrehozott zenék már a platformra naponta feltöltött új dalok több mint felét teszik ki. Egy másik kutatás szerint az emberek 97%-a nem képes megkülönböztetni az ember által készített zenét az AI által generált felvételektől. A Spotify az AI Persona címkét közvetlenül az adott előadó profilján, a keresési találatok között, valamint a lejátszási listákon szereplő daloknál is feltünteti majd. Így a hallgatók könnyebben felismerték, ha egy adott előadói identitás mögött nem egy valódi személy áll. Szeptember 3. hétvégéje hagyományosan a kulturális örökség napjainak ingyenes programjaival várja az érdeklődő közönséget. A népszerű rendezvénysorozatban idén is mód nyílik betekinteni ritkán látogatható helyszínekre Székesfehérváron is. A színház által hirdetett kulisszajárásra és a Kovács Jenő Óra Múzeum órajáték megtekintésére már beteltek a helyek, ám érdemes a programok között böngészni. A vasárnapi öreghegyi várostörténeti séta mellett szombaton a történelemről a sportélményig esemény mozgalmas időtöltés kíván, és akkor nyílik meg a teljes restaurálás követően először a püspöki palota magánkápolnája a látogatók előtt. Beyoncé $1 millió személyes adománnyal támogatja a kolumbiai humanitárius szervezeteket a pusztító 7,4-es erősségű földrengés követően, amely augusztus 10-én rázta meg az országot. Az adományról az énekesnő vállalata Parkwood Entertainment számolt be. A felajánlott összeget élelmiszer és menedékhelyekhez szükséges felszerelések biztosítására fordítják a legsúlyosabban sújtott területeken, a Csokó megyében.
2: Sporthírek a Táska Rádióban.
10: Szeptemberben utánpótlás válogatott meccset rendeznek a First Field-en. Szeptember 19-én szombaton 15 órakor a magyar U19-es válogatott európai bajnoki csoportmérkőzésen fogadja Lengyelországot Székesfehérváron a First Field-en. Aki jegyet vált a mérkőzésre, ajándékba kap egy másik belépőt a Magyarország-Lengyelország felnőtt válogatott meccsre, melyet Budapesten a Kincsen Parkban rendeznek október 17-én.
2: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
10: Ma csapadék nem várható, a felhős időben a szél nem lesz jelentős. Napközben 25 fokot mutathatnak a hőmérők.
2: És most hírek, sztorik és a te zenéd. Indul a Pirkadati Zóna 97.5 Táska.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Dombi Judit és Naár Barbara. Anesztézia, azaz műtét közbeni éberség.
1: A Washington Egyetem kutatói 6000 pacienst figyeltek meg műtét közben, és kimutatták, hogy azok, akik műtét előtt alkoholt fogyasztottak, rendszeresen fájdalomcsillapítót, altatót vagy drogokat szedtek, nagyobb eséllyel ébrednek fel műtét során. De arra is figyelmesek lettek, hogy minél közelebb esik a műtét a szívhez, annál nagyobb az ébredés rizikója. Kutatók mind a mai napig vizsgálják, hogy altatás során egészen pontosan mi történik az agyban. A narkózis ugyanis nem gombnyomásra működik, ami egyszerűen kibekapcsolja az elmét. S bár az anesteziológusok állandóan figyelik az altatás mélységét, s bár a műszerek eszméletlenséget mutatnak, ennek ellenére megesik, hogy a páciens nagyon is éber, fogai vacognak a félelemtől. Természetesen sokszor észreveszik az éberségre utaló jeleket. Akár fél-egy perc is eltelhet ebben az állapotban. A szakembereket egy olyan műszer segíteni a legjobban, mint az autóban a fordulatszámmérő, ami egyértelműen mutatná, hogy milyen mély és biztonságos a narkózis. És nézzünk egy-két valós is megtörtént esetet.
0: Jem Müller egy motorbaleset során súlyosan megsérült, a műtétet pedig teljes éberségben kellett átélnie. Szeretett volna védekezni, kiabálni, kezét őket beszorítani, teste azonban nem engedelmeskedett. Ajka, nyelve és hangszalai némák maradtak, szemeit nem tudta kinyitni, és miközben lépe és mája vérzett, keringése összeomlott, képtelen volt arra, hogy jelezzen, hiszen a gyógyszerek lebénították az izomzatát.
1: Carol Weirer évekig szenvedett egy komoly betegséggel, amelyben a jobb szemének a szivárvány hártyája gyakorlatilag elsorvadt. A betegséget kínzó fájdalom kísérte, ezért a nő belement, hogy a jobb szemét eltávolítsák. Akkor még nem tudta, hogy ezt a műtétet soha nem felejti el, amíg él. Emlékszem, arra ébredtem, hogy diszkózenét hallok, majd hallottam, hogy a sebész rászól a segédre, vágjon mélyebbre. Rájöttem, hogy ébren vagyok, és a műtétem még csak most kezdődött. Mesélte a USA Today amerikai napilapnak Weirer. A nő megpróbált pislogni, hogy jelezze az orvosoknak, hogy ébren van, de fejét sem tudta mozgatni. Ezután megpróbált visítani, teljes tüdőből, de egyetlen hang sem jött ki a torkán. A nő ébren szenvedte végig a teljes műtétet, ahogy a szemgödréből a szemgolyóját eltávolították. Amikor a műtét után kivergődött a paralízisből, 3 napig üvöltött teljes torokból, hogy ébren voltam, ébren voltam, ébren voltam, végig ébren voltam, és teljesen összetört lelkileg. A pszichológusnak mindent elmesélt, amit a műtőben hallott, csak hogy ne fokassák az orvosok az altató utóhatására, és meg is nyerte a pert a kórház ellen. Amikor az idegorvosok poszttraumatikus stressz-szindrómával diagnosztizálták, 6,5 éve nem aludtam ágyban, mert képtelen vagyok lefeküdni. Mesélte Weirer, aki azóta is székben alszik, és aki 2-szer egy héten konzultációra jár egy pszichiáterhez. Segélyszervezetet is alapított, és 4000 altatási éberségen keresztül esett emberrel beszélt már.
0: Egy másik páciens, Hinchliff, a császármetszése alatt ébredt fel, és hallott mindent. Azt is, hogy a dolgok tragikusra fordulnak a kisbabája körül, de semmit sem tehetett paralizált testével. Az első dolog, amire éber lett, egy óriási csörömpölés volt. Majd az orvos megszólalt, Maria hülye vagy, szedd már fel őket azonnal. Világos volt, hogy a nővérke lejtett egy tálca sterilműtőeszközt, és az orvos leszúrta. Hinchliff azt hitte, felugrott az asztalról ilyettében, de aztán rájött, hogy nem tud. Arra gondolt álmodig, de az egész túl valós volt ahhoz, hogy így legyen. Nem éreztem fájdalmat, még csak gyömöszölő húzóérzést sem. Még szerencse, mert ismerek néhány embert, aki ez az egész úgy esett meg, hogy minden egyes késvágást érzékelt. Totális agónia. Az egész a szerektől függ, amit kapsz, ugyanis ez egy 3 részes dolog, alvás, fájdalommentesség és paralízis. Én nem kaptam eleget az első komponensből, magyarázta Hinchliff az ébrenlétét a Sunday Times-nak.
1: Reméljük, ez a horror veletek nem esik meg sosem.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Pál Péter és Bognár Lilla. Pszichológiai tények, amiről még biztosan nem hallottál.
1: A pszichológia kétségkívül az egyik legérdekesebb létező tudomány, melynek segítségével akár szavak nélkül is információkat gyűjthetünk embertársaink gondolkodásáról, lélektanáról és viselkedéséről. Most olyan pszichológiai tényeket és trükköket gyűjtöttünk össze, melyekre ha odafigyelünk, akkor a mindennapi kommunikációnk és ismerkedéseink során is hasznosítható készségeket sajátíthatunk el általuk.
0: Minden barátság, amely 16 és 28 éves kor között született, nagyobb eséllyel lesz szilárd és hosszú távra szóló, mint az előtte vagy utána megkötött barátságok. Általában azok az emberek adják a legjobb tanácsokat, akik a legtöbb problémával küzdenek.
1: Az okos embereknek általában csúnyább a kézírásuk, mivel az ő gondolkodásuk gyorsabb, és azért nem képesek folyamatosan figyelemmel követni, hogy mit is írnak a papírra. Ha éjszaka nem bírod leállítani a fejedben kavargó gondolatokat, írd le őket egy papírra. Ez nyugtatja az agyad, és sokkal könnyebben fogsz tudni majd elaludni.
0: Azok az emberek, akik mindig mindenkinek a kedvében akarnak járni, általában leginkább boldogtalanok. Az átlagos időtartam, amíg egy nő képes titkot tartani, 47 óra és 15 perc.
1: Ha hosszú távon egyedül vagy, ugyanolyan káros tud lenni, mintha 15 szál cigarettát szívnál el naponta. Folyamatosan változtatjuk az emlékeinket, minden alkalommal, amikor felidézünk egy emléket, változtatunk annak a részletein. Ez többek között annak köszönhető, hogy az agyunk nem képes felidézni egy múltbéli esemény részleteit.
0: Az életünk 30%-át ábrándozással töltjük. Képzeld el, hogy egy fontos dokumentumot olvasol a munkahelyeden. Nem érted a szöveget, ezért háromszor is elolvasod ugyanazt a részt, de ahelyett, hogy elgondolkodnál az olvasott szöveg tartalmán, valahol máshol vándorul az elméd. Ugye veled is megtörtént már. A Kaliforniai Egyetem kutatói kimutatták, hogy egy átlagos napunk 30%-át ábrándozással, valóságtól teljesen eltérő gondolataink rabságában töltjük. Egy hosszú utazás során pedig ez a szám akár 70%-ra is felkúszhat.
1: Pillanatok alatt képesek vagyunk elfelejteni a döntéseinket, a naponta meghozott döntéseink 60-80%-át úgynevezett tudatalatti döntések alkotják, melyeket komolyabb töprengés nélkül hozunk meg. Ezek a pillanat törtése alatt közvetlen cselekvést váltanak ki, és olyan gyorsan történnek, hogy az agyunk csak minimális figyelmet szentel nekik. Többek között ennek köszönhető az, hogy otthonra eljöve nem vagyunk képesek felidézni, hogy kihúztuk-e a vasalót, vagy lekapcsoltuk-e a villanyt.
2: 97.5 All the time.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Gábor Janka és Villányi Kata. A mai adásban egy értékes gyógynövényről tudhatok meg többet. A tavasz első hírnökei közé tartozik a medvehagyma. Rendkívül sokoldalú növény, amit ezerféleképpen fel lehet használni, ráadásul ez a vadon termő finomság nem csak ízletes, de kimondottan egészséges is.
1: Mi is az a medvehagyma? Fokhagymára emlékeztető, illatú és ízű, vadon termő fűszernövény. Tavasszal a lombos erdők alját szőnyekként borítják be levelei. Vigyázzunk, mert látszatra könnyen összetéveszthető levele a gyöngyvirágéval, ami mérgező.
0: Rövid ideig tart a szezonja. Március elejétől egészen május elejéig virágzásig gyűjthető. Boltokban, piacokon, utcai árusoknál is fellelhető, de akár mi magunk is gyűjthetünk az erdőben, ha betartunk néhány szabályt. Saját fogyasztásra naponta legfeljebb 2 kg-os mennyiségben szabad gyűjteni azokon a helyeken, amelyek nem minősülnek természetvédelmi területnek. Mivel a medvehagyma könnyen összetéveszthető a szintén akkor virágzó gyöngyvirág levelével, ezért az első és legfontosabb, hogy tudjuk, mit szedünk le és viszünk haza. Az összegyűjtött leveleket mindig dörzsöljük meg, a medvehagyma levél valóban hagymaillatú, míg a gyöngyvirágé teljesen szagtalan. Általában árnyékosabb helyeken bukkanhatunk rá, és segítségünkre lehet még, hogy a medvehagyma virága apró és csillag alakú.
1: A medvehagyma nyersen is fogyasztható, így értékes hatóanyagai maradéktalanul kifejti gyógyhatásukat. A boltokban szárított, marzsolt levelei kaphatók, különféle kiszerelésekben, melyet fűszerként használhatunk, vagy forrázással fűzetet készíthetünk belőle, és teaként ihatjuk. Tisztítja az ereket, jótékonyan hat a szív- és érrendszerre, vérhigító hatású. Normalizálja a koleszterin szintet. Teálja köhögéscsillapító hatású, torokfájásnál, köhögésnél, megfázásos betegségeknél használjuk. Dohányosok számára is javasolt a reggeli köhögések enyhítésére.
0: Kombinációk más gyógynövényekkel. Csalán. Méregtelenítő, vértisztító hatását fokozhatjuk vele. A csalán is vérhigító hatású, ezért vérhigító gyógyszerszedése mellett ne alkalmazzuk egyiket se. Kakukkfű. Köhögés csillapító tulajdonságát erősíti ez az illatos gyógynövény.
1: Fokhagyma, galagonya és fagyöngy. Szív- és érrendszerre gyakorolt jótékony hatását ezek a gyógynövények erősítik, ugyanakkor magas vérnyomás ellen is bevehető ez a kombináció. Csipkebogyó. Immunerősítő tulajdonságú gyógynövény, így a téli időszakban nyugodtan kombináljuk a medvehagymával.
2: 97.5 Táskarádió.

0: 97.7 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Vörös Csenge, Matkó Rebeka és Kovács Jászmin. Gondolkoztatok már azon, hova mennétek el kirándulni, vagy éppen nyaralni? Itt Európában rengeteg olyan hely van, ami ugyanúgy elkápráztat minket, és még nem is kell sokat utazni hozzá. Most 5 ilyen helyet fogunk bemutatni, ahova érdemes lenne elmenni.
1: Az első ilyen hely a Kotori öböl. Ez a hely Montenegróban található. Úgy tartják, ez Európa egyik legszebb országa. Ennek a helynek a szépsége szavakkal leírhatatlan. A hatalmas hegyek fullasztó közelsége szinte árnyékot vet az öbölre, és a szűk minden beépíthető helyet kihasználó óvárosokra. Kotor és Peraszt városkái festőgyöngyszemek, ahol pálmafák árnyékában meghúzódó, kőből épült házak és templomok hamisíthatatlan, mediterrán hangulatot árasztanak.
2: A második hely a Grúzia Szvaneti régió. A kisország legnagyobb része, sőt szinte teljes egészen hegyvidék, a Kaukázus legvadregényesebb vonulatait találjuk itt. Ezek közül is kiemelkedik az ország északi részén fekvő Szvaneti régió. A teljesség kulturálisan is különbözik Grúziától, hiszen a szvánok lakják, akik a grúz nyelv egyik sajátos dialektusát, a szvánt beszélik. A régió központja Mestia, ahonnan kiindulva rengeteg a túra lehetőség a környező hegyekbe, de a legtöbb ide látogatott a vidék legendás híres falva, Usulgi vonza.
0: A harmadik hely a svájci Osinentó. Svájc egészen olyan, mint egy megelevenedett festmény, de az Osinentó már-már szürreálisan szép. A mesébe élő gletsertavat egy kiadós, nagyjából 5 kilométeres túrával tudjuk megközelíteni Kandersteg településétől. De a tó körül számos túraútvonal húzódik a környező csúcsok elérésére is. Ha tehetjük, a nyári csúcs és a téli síszezon között látogassunk ide, hogy tökéletesen el tudjunk mélyenni a természet nyugalmában és zavartalanul élvezhessük ezt a lehengerlő látványt.
1: A negyedik hely a spanyolországi Finisterfok. A középkorban, mikor még úgy vélték, hogy a földlapos, ezt a pontot tartották a világ végének, innen a hely neve. A Galícia tartományban található Finister az Atlanti-óceán sziklaszirtekkel szegélyezett drámaian csodás partszakasza. Egyedülálló szépsége mellett spirituális jelentősége is van. Itt található a spanyolországi Szent Jakab út alternatív végpontja, a 0 km kő. A Santiago de Compostela-ba vezető zarándokút vándorai, így még plusz 90 kilométert és 3 napot vállalnak be azzal, hogy Galícia ködös erdejein keresztül sétálva eljussanak a világ végére, és megcsodálják az útjuk végpontját megkoronázó naplementét.
2: Az ötödik, egyben utolsó hely, amit ajánlunk, az a portugáliai Praia de Ursa. Portugáliának kevés olyan partszakasza van, amely szépsége miatt ne lenne említésre méltó, azonban Praia de Ursa, magyarul medvepart, még ezek közül is kiemelkedik. Ez a tengerpart meglehetősen közel van Lisszabonhoz, így egy pár napos városlátogatásba is könnyen beütemezhetünk ennek a lenyűgöző helynek a felkeresése. Nyáron természetesen fürdőzése is alkalmas, már amennyiben az ilyenkor jellemző 20-21 fokos Atlanti óceán hőmérséklete nem riaszt vissza bennünket. A strandot viszonylag nehézkes megközelíteni a meredek hegyoldalon leereszkedő ösvény miatt, ezért kényelmes cipővel készüljünk.
3: 9, 7, 5, Táskarádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Takács Hanna és Pápa Ivett. Mindenki akkora, amekkora. És? A sztárok testvérjával még ma is szinte megszállottan foglalkozik a nyilvánosság. Elég csak Adele-re gondolni, akit már akkor is bántottak, amikor volt rajta súlyfelesleg, és most is, hogy már lefogyott. De mi lenne, ha a testünk változása a magánügyünk lenne? Miért nem érdemes megjegyzéseket tenni mások testére, és miért fontos, hogy időről időre megállapítsuk, jóval többek vagyunk, mint a külsőnk? De vajon miért nem tekintjük a másik testét a másik magánügyének? Egyáltalán miért érezzük szükségesnek, hogy kommentáljuk más alakját, súlyvesztését vagy akár súlygyarapodását? Mert hogy folyamatosan ezt tesszük, és az esetek egy részében valószínűleg csak jó szándékból vagy aggódásból. Nagyon sokat fogytál, csinos lettél. Még mindig nem akarod kipróbálni azt a diétát, amit én ajánlottam, ahelyett, hogy ilyen szarokat eszel? Eddig is mindig jól öltöztél, de most, hogy egy kicsit szedtél magadra...
1: Tudom, hogy jót akartok, de nagyon kérlek titeket, hogy ne tegyetek meg érzéseket a testemre. Legyen ez a komment jó vagy rossz indulatú. Szeretném, ha tudnátok, hogy egy cseppet sem segítetek ezzel, és nem töltenek el jó érzéssel. Ezeket a mondatokat a 38 éves Joan Hill írta ki néhány hónappal azelőtt az Instagram oldalára, miután több olyan fotót is posztolt, amelyen szokásosnál jóval vékonyabb volt. Hill ezzel egy olyan jelenségre világított rá, amellyel gyakorlatilag minden ember találkozott már élete során. Arra, hogy az emberek megjegyzéseket tesznek a testünkre. A témában megszólaló szakértő szerint már csak azért is érdemes lenne tartózkodni ezektől a megjegyzésektől, mert fogalmunk sincs, hogy a másik ember mind megy épp keresztül. Lehet, hogy étkezési zavarral küzdenek, lehet, hogy olyan dolgokon mennek keresztül az életükben, ami befolyásolja az élettel való kapcsolatukat. Vagy esetleg valamilyen betegségük van. Fogalmazott. Ilyen lehet például a mentális egészségügyi probléma, depresszió vagy fizikai betegség, rák vagy éppen Crohn betegség.
0: A nők már jóval régebb óta szenvednek attól, hogy nem lehetnek eléggé tökéletesek, nem tetszhetnek mindenkinek. Adele például 2 éve a koronavírus járvány kitörése után közölt egy posztot, amitől sokkot kapott a világ. Az énekesnő ugyanis szemmel láthatóan sokkal vékonyabb lett, mint amilyen azelőtt volt. A testének mérete a nyilvános beszédtárgya lett, még egyesek dicsérték kitartásáért és elszántságáért, mások úgy érzékelték azzal, hogy lefogyott, cserben hagyta a test pozitív mozgalmat, és úgy általánosságban a túlsúlyos nőket, csak hogy megfeleljen a szépség társadalmi normáinak. Te mit gondolsz erről?
1: Én nem értek ezzel egyet, mert hogyha Adele most így jól érzi magát a testében, ahogy lefogyott, hogyha ezt az egészsége miatt tette, vagy nem, vagy csak azért, hogy jobb legyen a közérzete. Ez az ő döntés, és ezen nem hagyott cserben senkit csak azért, mert ő híresebb. És szerintem ezzel senkinek nem tartozik felelősséggel, csak

0: ő döntötte el, hogy ő leszeretne fogyni, és fogalmunk sincs arról, hogy akár egy betegség miatt, mert le kellett fognia, vagy esetleg lehet, hogy rosszul érezte magát a saját testében, és nem azért, mert túlsúlyos volt, hanem egyszerűen csak neki könnyebb az élet 40 kiló minusszal. És ezt mindenki magának kell, hogy eldöntse, és nem szabad, hogy azt mondogassuk az embereknek, akik túlsúlyosak, hogy igenis le kell fogynod, mert nem kell lefogyniuk ahhoz, hogy szépek legyenek, sem ahhoz, hogy megfeleljenek az ideáloknak, mert mindenkinek más tetszik, és ez így van rendjén. Nem kéne, hogy azt ültessük bele az emberekbe, nőkbe, férfiakba egyaránt, hogy jól kell, hogy izmosnak kell lenniük, vékonynak kell lenniük ahhoz, hogy jól nézzenek ki, mert ez nem igaz. Mindenkiben van valami szép, és senkinek nem szabad, hogy az legyen a gondolata, hogy neki minél vékonyabbnak lennie, vagy minél izmosabbnak ahhoz, hogy jó legyen, vagy hogy jól nézzen ki.
1: 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz.

0: 95.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Bódis Bence és Töreki Almira. Most a Maroon 5-ról és Adam Levine-ről tudhattok meg többet.
1: A Maroon 5 egy amerikai pop-rock banda a kaliforniai Los Angelesből. Az együttes tagjai Adam, James, Jess, Michael és Matt, valamint PJ. A zenekar 1995-ben bukkant fel Caress Flowers néven. Az ekkor még ismeretlen banda nem sok sikert aratott, de 2001-ben új nevet választott az együttes, így lett a nevük Maroon 5. A névváltással elkezdtek ismertté válni. A Maroon 5 név alatt megjelenő első albumok a Songs About Jane volt. A lemeznek 2 év kellett, amíg eljutott a nagy közönséghez, de onnan nem volt megállás. Főként a This Love és a She Will Be Love című slágereknek köszönhetően az album arany, majd platina, és végül tripla platina lemezes lett a világ valamennyi országában.
0: A frontember Adam Levine 1979. március 18-án született. Édesapja Fred Levine, aki az M. Frederick kiskereskedelmi lánc megalkotója. Édesanyjával Patsy Levine

0: innen elváltak, ami nagyon megviselte az ifjú Adamet. Emiatt később terápiára is kellett járnia. A Brentwood iskolában ismerte meg később banda tagjait, Jazz Carmichael-t és Mickey Madden-t. Zenei érdekeltségeit magával vitte a főiskolába is, ahol elmondása szerint igazi kis lázadó volt. Később így nyilatkozott a fősulis évekről.
1: Semmit nem akartam megcsinálni, amit akartak tőlem. Nem érdekelt, amire tanítottak. A zene elvette az eszem.
0: Serdülő korában halucinogén drogokhoz nyúlt. A Q magazinnak adott interjúban elárulta, mindez arra kényszerítette, hogy komolyan nézzen magába. A Jimmy Kimmel Live műsorban azt is bevallotta, az ambient drog kipróbálása után hagyott fel végleg a szerekkel. Ugyanis egy drog hatására, vagy egy óráig öntudatlan állapotba került.
1: A frontembernek van egy kis magyar vonatkozása is. Eden volt Király Viktor mentor a The Voice-ban, és nagyon jól kijöttek a tehetségkutató alatt. Többek közt ő szerezte a magyar énekes amerikai hírnevét, és Viktor a mai napig büszke arra, hogy vele dolgozhatott együtt. A 10-es évek elején a Moves Like Jaggerrel léptek újra a köztudatba. Ezt a dalt Christina Aguilera-val közösen alkották, és hát valljuk be, világsiker lett. Az évtizedben több hasonlóan nagy sláger is az ő nevükhöz kötődik, többek közt a Payphone, a Sugar, a Don't Wanna Know és a tavalyi Girls Like You is.
0: Neked melyik a kedvenc dalod tőlük?
1: Nekem a mostani kedvencem talán a Girls Like You, hiszen ez egy 2018-as dal, mégis 2019 nyarán is rengeteg helyen ez szólt, és szinte mindenhol ezt hallhattuk, és az a helyzet, hogy egy idő után én is nagyon megszerettem ezt a dalt, de ha egy régebbit kellene mondanom, biztos vagyok benne, hogy a Moves Like Jaggert mondanám, hiszen mégiscsak már lassan 10 éves lesz ez a dal, de ez egyik kedvencem, és szinte heti rendszerességgel hallgatom ezt is.
2: 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz. Yeah. Fresh.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Gábor Janka és Villányi Kata. A mai adásunkban három macskafajtát ismerhettek meg. Először a bengáli macskákról. A bengáli macska egy igazán különleges macskafajta. A szó szoros értelmében egy igazi házi leopárd macska, hiszen vadmacskavér is csörgedezik az erejben. A bengálihoz hasonló macskafajták tenyészése a legújabb őrület. De mitől lesz egy macska hibrid, és mire kell figyelni, ha egy ilyen macskát tartunk házi kedvencként? Most mindent megtudhatsz róla.
1: A 19. század elején az emberek még csak európai állatkertekben találkozhattak nagy macska hibridekkel. Ez azonban az állatkertek számára fenntarthatatlanná bizonyult, így egyre inkább elterjedt a kis macskák körében. Egyre nagyobb lelkesedéssel tenyésztettek a vadmacskák és a házi macskák keresztezéséből származó macskafajtákat. A hibridek minden bizonnyal legismertebb képviselője a bengáli cica, egy szelíd, fekete macska és egy vad, ázsiai leopárd macska keresztezéséből alakult ki. Az eredmény egy új macskafajta, aminek hosszúkás testfelépítése és szokatlan színű bundája van.
0: Jöjjön a perzsa macska. Máig úgy tartották, hogy a perzsa macskák a keleti hosszú szőrű macskáktól származnak. Először a 17. században jelentek meg Európában. Ezek az akkori Perzsiából, mai Iránból származó macskák voltak a perzsa cica tenyésztés első alanyai. Az eredeti perzsa cicáknak azonban már nem sok közük van a ma ismert perzsa macskákhoz. Nem csoda, hiszen a mai tudományos kutatások eredményei azt mutatják, hogy a perzsa macska ősei Oroszországból származnak. A genetikai vizsgálatok azt mutatják, hogy a perzsa macskák a hosszú szőrű orosz házi macskáktól származnak, és semmilyen rokonságot nem mutatnak az ázsiai ággal.
1: Az ápolásáról. A rövid orra miatt a perzsa macskáknak sokszor van szükségük a szem és az orr tisztításában. Általában egy nedves kendő használata elegendő erre a célra. Kerüljük el a kamillateát és az ehhez hasonló dolgokat, mert csak tovább irítálják a macska szemét. A lapos arc velejárója a speciális táplálékfelvétel, a perzsa macskák elsősorban a nyelvükkel szedik fel az ételt. Emiatt a pépes állagú eledel jobb választás, mint a nagyobb húsdarabos táp.
0: És végül a skót lógófülű macska. A skót lógófülű macska azonnal felismerhető lógófüleiről. Az első pillanatban arra gondolhat az ember, hogy a macska csak fél. Valójában a fülek formája genetikailag meghatározott. A fülein kívül kerek arcformája miatt is a skót lógófülű macska külsőre olyan, mint egy plüss állat. A Skóciából származó macskafajta nyugodt és szeretetteljes természete miatt rendkívül gyerekbarátnak számít.
1: Te tartasz otthon macskát? Ha igen, akkor írd meg nekünk!

0: 97 a Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Baher Andrea, Farkas Lívia Gárda, Makréka Panni, Bakó Tünde, Hedrik Mira és Bődi Virág Anna. Vendégünk volt Gadó Anita, musical színésznő, aki többek között mesélt a színházi meghallgatásokról, próbafolyamatokról.
1: És elmesélte élete legnagyobbakját is. Hogy néz ki egy casting?
2: Egy casting, többféle casting létezik. Színházon belül nagyon gyakran van olyan, hogy belsős casting, ami azt jelenti, hogy nem hirdetik meg hivatalosan, tehát nem fogsz belefutni a Facebookon, vagy az Instagramon, vagy máshol, hanem egy belső körben 100 embert mondjuk behívnak a szakmából, azokat, akikről úgy gondolják, hogy alkalmasak lennének a feladatra, vagy van a másik opció, amikor meghirdetik, és tulajdonképpen bárki elmehet, ez azért ritkábban történik meg, és más okai vannak. Egy belsős casting az általában úgy néz ki, hogy behívnak, elmondják az időpontot, mikorra kell menni, általában van legjobb esetben egy hetet felkészülni, kiküldik neked a dalt, a szöveget, arra te felkészülsz, odamész, rengeteget vársz, sorra kerülsz, megcsinálod, és utána várod a hívást, hogy hát, ha sikerült, és általában nem szoktak amúgy visszajelezni, hogyha véletlenül nem sikerül, ami eléggé idegtépő, de ehhez hozzá kell tudni szokni.
3: Mennyi idő alatt tanulsz meg egy szerepet?
2: Ez általában úgy szokott kinézni, hogy ha bekerülsz egy előadásba, ami most készül, ami tehát nem egy beugrásról beszélünk, akkor általában másfél-két hónap szokott lenni egy próbafolyamat, ebben benne vannak a korrepetíciók, ami a daloknak a betanulását jelenti, a táncpróbák, a rendelkező próbák, amikor a rendező megrendezi a darabot és színpadra állítja. Ez általában egy másfél-két hónap, de vannak olyan esetek is, mint például most nekem, ami jelenleg van, a Six című musical a Madách Színházban, ezt mi elkezdtük próbálni májusban, és csak októberben lesz a bemutatója, és egyik hónapban próbálunk, aztán most pont ebben a hónapban szünet van, júliusban megint próbálunk, és így ez kb. Fél évre tolódik ki, úgyhogy van ilyen is, de általában másfél-két hónap.
4: Miből áll egy próbafolyamat, és mennyi idő?
2: Másfél-két hónap általában egy próbafolyamat, és először általában beszokták tanítani a dalokat, ilyenkor elmész egy korrepetítorhoz, leültök, megkapod a kottát, átnézitek az összes dalt, legyen az közös, legyen az szólódal, bármi. Ezek után általában szokott lenni egy olvasópróba, amikor felolvassák darabnak a szövegét, vagy ti, vagy van olyan is, hogy csak a rendező egyedül felolvassa az egészet, és az összes színész ott ül, és végigolvassák a darabot, és tulajdonképpen utána kezdődik a tánc, ha zenés darabról van szó, és akkor a rendelkező próba, emlékpróba, összpróba, zenés, zenekaros összpróba, főpróbáig, és utána van a premier.
0: Mi volt a legnagyobb bakid?
2: Volt természetesen olyan, hogy szöveget rontottam, belebotlott a nyelvem, az is rettenetesen kellemetlen, de volt olyan egy előadáson, pont az Abigailnél, ami ugye életem első nagy szerepe volt, hogy forgó színpad van, ami azt jelenti, hogy középen van egy hatalmas, nagy kör alakú része a színpadnak, ami forog, és az segíti mozgatni a díszletet, és hátul, a színpad hátulján volt egy füstgép, ami füstöt áraszt magából, és valami nem működött rendesen ezzel a füstgéppel, és valamiért ilyen olajszerű anyagot köpködött magából a gép rá a forgószínpadra, ami, ahogy megfordult, a színpad elejére érve csúszóssá vált, eléggé neneves, és van egy olyan jelenetem, ahol egy nagyon nagy svunggal kell átfutnom a színpadon egy partneremhez, és pont ráléptem arra a pontra, megcsúsztam rajta, és akkorát estem, mint életemben soha, színpad közepén 900 ember előtt estem a fenekemre, úgy, hogy azt hittem utána 3 hétig, hogy nem fogok tudni mozogni, úgyhogy talán ez volt az egyik legkínosabb és legkellemetlenebb bakim, hogy majdnem összetörtem a fenekemet 900 ember előtt. Persze, folytattam, muszáj volt, felálltam, mentem tovább, mintha nem történt volna semmi, az összes kollégám a színpadon egyből, és 900 néző a nézőtéren így, hogy úristen, minden rendben, jól vagy, semmi baj, menjünk tovább. Nyilván ezt ilyenkor nem reagálhatod le, nem mondhat semmit, mész tovább a szöveggel és csinálod, mintha mi sem történt volna. És utána, amikor vége van az előadásnak, akkor meg mindenki röhög rajtad a takarásban hátul.
0: Miből áll egy napod?
2: Egy napom általában, ha mázlin van, akkor 10-ig alszom. Ha nem, akkor felkelek reggel, általában elmegyek edzeni, 10-kor kezdődik nekem egy próba. Egy színházi próba általában úgy szokott kinézni, hogy 10-től 2-ig, és 6-tól este 10-ig tart. Van, ahol ez máshogy van, van, ahol 10-től 2-ig és 3-tól 7-ig van próba, és utána szabadidő, de amúgy ez a standard, és akkor 2 és 4 között van az a szabadidő, és akkor el tudsz menni barátokkal bárhova, vagy készülsz az esti próbára, és akkor reggel 10-től este 10-ig folyamatosan dolgozol.
5: Van babonád az előadás előtt?
2: Érdekes, nekem nincs. Vannak kollégáim, akiknek van egy ilyen standard kis rutin, amit meg szoktak csinálni előadás előtt. Én, hogyha olyan van, akkor gyorsan átfutom a szöveget, amúgy hál' Isten nekem erre általában nincs szükségem, mert egyből tudom a szöveget, nem kell vele sokat foglalkoznom. Ez nyilván más akkor, ha fél éve nem játszottam egy előadást, akkor gyorsan átnézem, ott vagyok, egy kicsit rákoncentrálok, és aztán én csinálom.
6: 97.5

0: 97.7 Táska Rádió bemutatja.
1: Wekker. Minden hétköznap reggel 6-tól 8-ig.
2: Yeah! Te kedvenceiddel, friss lendülettel, infókkal, amiről tudnod kell. Indul a Wekker. Ébredj ezzel. Ez volt a Pirkadati Zóna. 6 óra. Hírek a Táska Rádióban.
3: Selena Gomez eladta a Los Angeles-i luxus birtokát. 11 ezer éves szobrot találtak Törökországban. Óriás csatányokat vetnének be a jövőben kutatómentő feladatokra. A mikrofonnál Sarf Janka. Selena Gomez eladta a Los Angeles-i luxus villáját 5,4 millió dollárért. A hatalmas, mintegy 1068 négyzetméteres Encino környékén lévő ingatlant az énekesnő-színésznő még 2026 májusában hirdette meg 6,49 millió dolláros áron, amiből végül 1 millió dollár engedett a sikeres adásvétel érdekében. A házat eredetileg a 2017-ben elhunyt legendás rocker Tom Petty és első felesége építette az 1980-as évek végén. Selena Gomez 2020-ban vásárolta meg. Régészeket csoportja nemrégiben Törökország déli részén, Kahalan tepében, a világ egyik legősibb városában végzett kutatómunkát, amikor egy furcsa szobrot találtak. Mint kiderült, egy 11 ezer éves alkotásra bukkantak rá, ami egy leopárd hátán ülő személyt ábrázol, ami szakértők szerint minden bizonnyal a férfiasság jelképe lehet, írja a Life Science. A körülbelül 70 cm magas egyedi szobor olyan stílusban készült, ami semmihez sem hasonlítható, jelentette ki Mehmet Nuri Ersoy, Törökország kulturális és turisztikai minisztere. Érdekesség, hogy korábban már találtak Kaharan tepében egy mostanihoz hasonló, ám éppen hogy fordított szobrot, amin egy ember látható a hátán egy leopárddal. Katasztrófák utáni kutatómentő feladatok támogatására alkalmas csótánykiborgokat fejlesztenek ausztrál tudósok, akik szerint életmentő gyógyszereket lehetne eljutatni a csapdába esett túlélőkhöz az irányított rovarokkal, számol róla az MTI. A Queenslandi Egyetem és az Új-Dél-Walesi Egyetem tudósai által fejlesztett csótánykiborgokat, amelyeket paraborgoknak neveztek el, apró injekciós eszközökkel és kamerákkal szerelik fel. A kutatók reményei szerint javulhat a földrengések és épületomlások áldozatainak túlélési esélye, mert ezek a csótányok képesek alapvető orvosi segítséget vinni a törmelékek alá szorult embereknek, mielőtt a mentők elérnének hozzájuk. Új magyarázatot találtak az anyag megmaradásának egyik legnagyobb rejtélyére, aminek köszönhetően közelebb kerülhetünk az univerzumot felépítő anyag eredetének megértéséhez. Az áttörést elérő nemzetközi csapatnak magyar kutatók is részei voltak, derült ki az ELTE közleményéből. A modern fizika egyik jól ismert törvénye a barionok, például az atommagot alkotó protonok és neutronok számának megmaradása. Ez szerint, amikor egy részecske ütközésben barion keletkezik, azzal együtt egy antibarionnak is létre kell jönnie. A tudományos világ évtizedek óta tényként kezelte, hogy ezt a tulajdonságot a barionokat felépítő kvarkok hordozzák, az új eredmények alapján azonban úgy tűnik, a kép ennél sokkal összetettebb. Minden barion három kvarkból áll, amelyeket gluon nevű részecskék tartanak össze. Az elméleti fizikusok már az 1970-es években felvetették, hogy a gluonok nem páronként kötik össze a kvarkokat, hanem egy Y-alakú szerkezetet alkotnak, amelynek központjában egy új nevezett barion csomópont található.
2: Sporthírek a Táska Rádióban.
3: Szokatlan helyzet alakult ki a török 6. osztályú Turgusluspor labdarúgó csapatnál, amely Zeynep Mestant nevezte ki vezetőedzőnek. A különlegesség nem az, hogy a férfi csapat élére egy nő került, hanem az, hogy az új tréner mindössze 22 éves. A török amatőr ligában szereplő Turgutluspor a közleményében azt írta: klubunk átszervezésével és az új szezonra kitűzött céljainkkal összhangban megállapodtunk Zeynep Mestannal, a vezető edzői posztot illetően. Hozzátették, remélik, hogy a klubban elindított szervezeti átalakítással kezdődő új korszak kedvező hatása lesz a csapatra és a szurkolókra egyaránt. A 22 éves szakember a klub első női vezetőedzője, szerződésének időtartalmát egyik fél sem hozta nyilvánosságra.
2: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
3: Ma a csapadék nem várható, a felhős időben a szél nem lesz jelentős. Napközben 25 fokot mutathatnak a hőmérők.

97.5 Táska Rádió, te is beleférsz, ez a Bekker. Jó reggelt kívánok mindenkinek! A mikrofonoknál Bali Villő, Sarf Janka és Kovács Jászmin. A következő fél órában hallhatjátok majd, hogy több mint félmillió dolláros rablás történt, valamint, hogy a méz az egyetlen olyan étel, ami sosem romlik meg. Azonban előtte hallgassuk meg Cat Eye-től az Animalt.

0: 97 5 táskarádió, te is beleférsz. A méz az egyetlen olyan étel, ami sosem romlik meg. Alacsony víztartalma és magas savassága miatt a mézben a baktériumok nem tudnak elszaporodni. Az egyiptomi piramisok feltárásakor a régiszek több mint 3000 éves mézre bukkantak, ami még mindig tökéletesen ehető állapotban volt. Amúgy nekünk is van azon egy csomó méz. Jó, de mi nagyon gyorsan megesszük mondjuk, mert ilyenkor télen például mi rengeteg teát főzünk, szóval én teát iszok teával, és abban mi mézet használunk, nem cukrot. Meg amúgy sokkal jobb is, mert természetesebb.
1: Én éppen ami van. Egyébként én is jobban szeretek mézzel inni teát, meg úgy mézet használni cukor helyett, de nincs mindig ott. Vagyis hát de egyébként szerintem mindig van otthon méz, csak így elfeledkezem róla, mert így le van rakva valahova, oda a többi üveg közé, és így ó, tényleg mézünk is van. És így mikor mézzel, mikor cukorra, mikor
0: hagy. Nálunk is, de nem minden mézzel finom amúgy. Mert van ugye akácméz, hársfa méz, szóval...
1: Hát nálatok ilyen kollekció van.
0: Igen, mert anyáék rendesen egy ilyen méhésztől rendelnek mézet, és akkor úgy van, hogy egy évben, így januárban megrendelik, és akkor egy egész évre van mézünk. Mert van, amikor ugye így ősszel vagy télen ilyen mézes sütit sütünk, és akkor hát abban méz kell, nem cukor. Meg amúgy sokkal jobb is, mert tényleg azért tudod, hogy mi van a mézben. Uh-huh. Nem úgy, mint a cukor. Annyira nem is hízlal.
1: Hogy mi honnan szerezzük a mézet, arról nekem fogalma nincs, nekünk nincs ilyen nagy izébeszerzésünk, mi annyi mézet nem fogyasztunk, de finom méz van otthon, meg most van otthon, amit ajándékba kaptunk, levendulás méz.
0: Oh.
1: És nagyon finom. Az nagyon finom. Azzal itt a ma reggel teát.
0: Amikor vannak ezek az ilyen kis fesztiválok, vagy ilyen falunapok, és akkor kitelepednek ilyen mézesek, helyi mézesek. És mi vettünk egyszer ilyen csokis, meg puncsos mézet.
1: Igen, na ilyet még nem láttam. Láttam ilyen mézes standokat, és ahhoz például soha nem mentem oda.
0: Nem fehér csokis volt, szerintem akácméz volt, meg csokis, meg puncsos, és valami eszméletlen finom volt.
1: Na, ó,
0: azt
1: mondjuk megkóstolnám.
0: Egy jó kis vajas kiflivel, úristen, a legjobb dolog a világon. Már reggel meg is éheztem. Ez lesz a reggeli. Majd holnap megkérem anyát, hogy csináljon mézes kenyeret.
2: A nagyszüleimnek, hát méhészek, szóval mi ilyen kapjuk a mézet tulajdonképpen.
1: Na jó, van itt a méz luxus van.
0: Igen.
2: Hát igen.
0: Meg amúgy nem, ja nem, Kleopátra tejben fürdött. Most hirtelen nem tudom, miért asszociáltam arra, hogy mézben fürdött.
1: A mézbe lehet belefulladt volna.
0: Enn meg utána ragadt is volna, fúj.
1: Ez igen, hát azért valamennyire tejtől is talán.
0: Jó, jogos. De mondjuk ki tudja régen, milyen dolgok voltak.
1: Igaz.
0: Minden esetre folytassuk és hallgassuk meg Don Toliver-től a Lose My Mind-ot.

0: 97 a Táskarádió, te is beleférsz. Több mint félmillió dolláros rablás történt, kizárólag műanyag kacsákból. Egy hollandiai raktárból ismeretlen tettesek elloptak 50 ezer darab sárga gumikacsát. A rendőrség értetlenül állt az eset előtt, mivel a szállítmány meglehetősen feltűnő volt, és a helyi lakosok napokig azzal viccelődtek, hogy a rablók valószínűleg a világ legnagyobb habfürdőjére készülnek.
1: Most komolyan, mire használnak ez 50 ezer gumikacsát?
0: Ezen nagyon sokat gondolkodtam már, mint hogy
1: miért rabolsz el
0: 50 ezer gumikacsát?
1: Ha megvan az a ilyen hozzáértő képességed, hogy elrabolja valami nagyot úgy, hogy senki nem veszi észre, akkor rabolj egy bankot, akkor ne gumikacsát rabolj el.
0: Amúgy nagyot mennek ezek a gumikacsák. Mert
1: eladjuk az eBay-en, vagy?
0: A kocsikba rakják, és fel lehet díszíteni ezeket a kacsákat. Van külön ilyen gumikacsa bolt külföldön, nem tudom pontosan, hogy
1: külön hol. Gumikacsa bolt.
0: És ahol csak ilyen gumikacsákat, ilyen egzotikus, hogy például nagy-britanniai sapka van rajtuk, igen, vagy valami de ilyen lánc, fuchs.
2: Tehát ilyenből olyan gumikacsa is van, amit így gyűjtenek, hogy ilyen, tehát ilyen különböző karakterek, meg
0: igen,
2: ilyen figurának,
0: igen.
2: Ilyesmi.
0: És ilyen bolt van.
2: Igen, tehát, hogy igen, és azok egyébként elég hát azért tudnak amúgy sokat. Tehát, hogy ilyen megvan nektek az a Funko Pop?
0: Igen.
2: Ilyen figura.
0: Ugye az is tök sokat ér,
1: igen,
0: hogyha
1: dobozba van.
2: Tehát azért úgy
0: igen,
2: van,
0: az
2: hogy
0: a giga agyú ízék.
2: Amiknek ilyen nagy a feje. Azok is, nem tudom, egy darab az ilyen, hát attól függően, hogy milyen, de hogy ilyen 5000 forinttól 10-ig legalább van az árba. De még a fülött is akár, ja, igen. De ilyen, tehát mondjuk ilyen 5-nél kezdők, tehát 5-nél már lehet találni ilyen-olyan figurákat. És ezek a gumikacsak ugyanígy, mint egy figurát.
1: És emlékeztek, amikor új trend a gumikacsa.
0: Igen, de emlékeztek, amikor ezeknek a figuráknak így elkezdett az a trend lenni, hogy szétvágják a fejüket, mert hogy van benne valami. És mindenki szétvágta otthon az ilyen 10.000-20.000 forintos jankópopját.
2: Igen, azt láttam, de szerintem az annyira gáz. Az
0: meg amúgy full fake.
2: Meg hát amúgy annyira egyértelmű, nyilván nincs semmi a fejében. Ott kezdődik, hogy megrázod, és nem zörög.
0: Hát ez az.
2: És akkor nincs szóval a fejfes remény, tehát ez egyébként elég nagy.
0: De amúgy én a gumikacsákra így visszatérve, én láttam olyat is, hogy gumikacsa versenyek. Például
2: olyat én is láttam szerintem.
1: Most döntél rá, lesz egy gumikacsára, nem, vagy beledobod a gumikacsát a tengerbe.
2: Bedobod a gumikacsát, és úgy folyik le, nem?
0: Igen, hogy megszámolzzák, megvásárolhatsz egy számozott gumikacsát, nem tudom, milyen 5000 forint, vagy 1000 forintért, 1000 forintért. Ez itt volt Magyarországon nemrég. És ez a pénz később egy beteg kisfiúnak a gyógyítására ajánlották fel.
2: Ja,
0: igazából.
2: Igen.
0: És igazából beszámozzák ezeket a gumikacsákat direkt, hogy tudják, és beikér le a, szerintem a Tiszánál volt ez, és hogy
2: melyikér le a leghamarabb?
0: Igen, és odás által melyikér le a leghamarabb.
1: De jó, hogyha valamelyik ott felakad egy ágon, akkor az így ott marad örökre?
2: Hát ott nem, nyilván kiszedik.
0: Meg azért úgy van, hogy direkt kiépítenek ezeknek egy pályát. Szóval nem úgy van, hogy egy hajó alá be tud menni, ami így feldarabolja a kacsákat.
1: Jó, oké.
0: Minden esetre írjátok meg nekünk, hogy nektek van-e ilyen különleges kacsátok. Most pedig menjünk tovább Tate McRae-től a Tit for Tat-tel.

0: még több sláger. Hamarosan. Hírek a Táskarádióban.
1: Különös irányba fejlődött a férfiak medence csontja. A Spotify megcímkézi az AI előadókat. Jön a Kulturális Örökség napjai 2026. A mikrofonnál Sarfjanka. A Scientific Reports folyóiratban megjelent új tanulmányban a kutatók két teljesen éppen maradt neandervölgyi medencecsontot hasonlítottak össze modern emberi csontokkal. A neandervölgyi férfiak medencéje mintegy 30%-kal nagyobb volt a mai férfiakénál. A vizsgálatok alapján a neandervölgyieknél nem volt jellemző az ivari kétalakúság a csípőtest arányban, azaz a férfiak és a nők csípőtest aránya hasonló volt, szemben a homo sapienssel, ahol jelentős az eltérés a két nem között, írja a múltkor.hu. Az eltérés oka pedig nem a neandervölgyiek egyedi felépítése, hanem a homo sapiens fejlődése tért el az ősi mintától. A legfőbb különbség a modern emberi férfiak csípő ízületeinek elhelyezkedésében mutatkozik meg, amelyek a medencegyűrűn jóval előrébb helyezkednek el, mint a nőknél vagy a neandervölgyieknél. Ez lehetővé teszi, hogy az izmok minden lépésnél energiát tároljanak, majd azt a következő lépéshez lendületként hasznosítsák, így ez előny biztosít a hosszú távú energiatakarékos gyaloglás során. A Spotify új rendszert vezet be a mesterséges intelligencia segítségével létrehozott előadók megjelölésére. Szeptember közepétől a platformon megjelenik az AI Persona, vagyis AI személyiség elnevezésű címke, amelynek segítségével a hallgatók könnyebben megkülönböztethetik a valódi előadókat a virtuális társaiktól. Az újításra a mesterséges intelligencia által generált zene rohamos térnyerésének időszakában kerül sor. Alig egy hónappal ezelőtt a Spotify riválisa, a Deezer, arról számolt be, hogy az AI által létrehozott zenék már a platformra naponta feltöltött új dalok több mint felét teszik ki. Egy másik kutatás szerint az emberek 97%-a nem képes megkülönböztetni az ember által készített zenét az AI által generált felvételektől. A Spotify az AI Persona címkét közvetlenül az adott előadó profilján, a keresési találatok között, valamint a lejátszási listákon szereplő daloknál is feltünteti majd. Így a hallgatók könnyebben felismerték, ha egy adott előadói identitás mögött nem egy valódi személy áll. Szeptember 3. hétvégéje hagyományosan a Kulturális Örökség napjainak ingyenes programjaival várja az érdeklődő közönséget. A népszerű rendezvénysorozatban idén is mód nyílik betekinteni ritkán látogatható helyszínekre Székesfehérváron is. A színház által hirdetett kulisszajárásra és a Kovács Jenő Óra Múzeum órajáték megtekintésére már beteltek a helyek, ám érdemes a programok között böngészni. A vasárnapi öreghegyi várostörténeti séta mellett szombaton a történelemről a sportélményig esemény mozgalmas időtöltés kíván, és akkor nyílik meg a teljes restaurálás követően először a püspöki palota magánkápolnája a látogatók előtt. Beyoncé $1 millió személyes adományjal támogatja a kolumbiai humanitárius szervezeteket a pusztító 7,4-es erősségű földrengést követően, amely augusztus 10-én rázta meg az országot. Az adományról az énekesnő vállalata Parkwood Entertainment számolt be. A felajánlott összeget élelmiszer és menedékhelyekhez szükséges felszerelések biztosítására fordítják a legsúlyosabban sújtott területeken, a Csokó megyében.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: Szeptemberben utánpótlás válogatott meccset rendeznek a First Field-en. Szeptember 19-én szombaton 15 órakor a magyar U19-es válogatott európai bajnoki csoportmérkőzésen fogadja Lengyelországot Székesfehérváron a First Field-en. Aki jegyet vált a mérkőzésre, ajándékba kap egy másik belépőt a Magyarország-Lengyelország felnőtt válogatott meccsre, melyet Budapesten a Kincsen Parkban rendeznek október 17-én.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Ma csapadék nem várható. A felhős időben a szél nem lesz jelentős. Napközben 25 fokot mutathatnak a hőmérők.

0: 95 Task Radio, te is beleférsz. Kutatók vetettek véget az ősi vitának. Kiderült, melyik nem a feledékenyebb. A kutatók szerint a férfiak a feledékenyebbek. Egy tanulmány szerint az enyhe kognitív károsodás, amely jellemzően enyhe memóriavesztésként jellemzik, másfélszer gyakoribb férfiaknál, mint nőknél. Egy a Minnesota-i megyében végzett tanulmányban 20, 50, 70 és 89 év közötti embereket követtek nyomon, és a vizsgában résztvevők nők 14%-a mutatott enyhe kognitív zavart, míg a férfiak közel 20%-a.
1: Ki szeretnék állni a férfiakért, mert azért szerintem vannak olyan férfiak, akik tudnak emlékezni dolgokra, és emlékeznek.
2: Hát jó, azért, tehát hogy nyilván, tehát ez egy ilyen tanulmány, azért, szóval az ilyen KB dolgot mond, nyilván mindkét ember biztos vannak kivételek. Mi is ismerünk olyan lányt, aki semmit nem tud megérni, mindenre lefáradik, úgyhogy...
0: De amúgy szerinted annyira nem nagy a különbség. 14% a nőknél, 20 a férfiaknál nem is annyira nagy a különbség, tehát nem ilyen
2: hát
0: nagyon...
2: Igen.
0: Micsoda?
2: Hát egyébként igen, csak azt mondom.
0: Ja, igen, de szerintem se nem függ egyáltalán, mert hogyha most ugyanúgy, tehát szokták mondani, hogy a férfiak feledékenyebbek, igen, tényleg szokták mondani, hogy a férfiak feledékenyebbek, de szerintem mindenki emlékszik arra, ami fontos, meg amire szeretne emlékezni, tehát hogy ez ilyen, oké, ha nem betegségről beszélünk.
2: Igen, meg őszintén szólva, nekem ez soha fel nem merült a fejembe ez a kérdés, hogy a férfiak vagy a nők feledékenyebbek? Én feledékenyebb vagy feledékenyebb vagyok, mint mondjuk a fiú iskolatársaim, ja. vagy

0: Vagy nem tudom, jobb a memóriám. Nekem ez soha nem jutott eszembe.
1: Igen, ez annyira emberfüggő, szóval...
0: Igen. Igen, tehát ez soha...
1: Ez tipikusan olyan tulajdonság.
2: Ez egy olyan kérdés, hogy mi volt előbb, a csirke vagy a tojás?
1: Hát, konkrétan.
0: Igen.
1: Jó, azért nem feltétlen, de... De hogy... Ilyen emberfüggő.
0: Tehát, hogy igen tehát, tehát egyébként ez egyértelműen egy emberfüggő szitu.
1: De mondjuk nekem a memóriám az így pont a kettő között van, szóval...
0: Neked hogy, ilyen ideális, nem?
1: Igen. Tehát mert rövid távra amúgy tök jó a memóriám, de hosszú távra meg csak olyan dolgokat jegyzek meg, ami számomra fontosak, szóval így barátoknak
0: a szülinapját. Pont ezt mondtam, hogy azt fogod meg jegyezni, ami fontos, igen.
1: Mert olyat amúgy sem jegyzek meg, ami nem kell, mint például matek.
0: Én nekem a memóriám az kicsit össze-vissza működik, tehát hogy részben olyan, mint a szivacs.
1: Nekem
0: hogy,
1: nagyon fura amúgy.
0: Igen, mert van olyan, hogy tehát például a dolgozatokra, most megtudjátok a titkomat, úgy szoktam tanulni, hogy előtte elolvasom egyszer, és akkor megírom a dolgozatot. És én így szoktam, és így szoktam tanulni, és készülni.
1: Hibátlan dolgozatokat írt.
0: Én is mindig ezt csináltam. Hát jó, olyan tantárgyakból, amikre így tanulok, azokból nem írok hibátlan dolgozatokat, de nagy részt ötös lesz. Viszont vannak olyan dolgok, amiket meg így tehát ilyen két percenként elfelejtem. Tehát, hogy elfelejtem, és aztán eszembe jut, hogy ó, várjunk, ez lesz ma. Aztán megint elfeledkezem róla. Tehát, hogy így...
2: Igen, ez attól, hogy reggel van-e, vagy délután, vagy napközben,
0: hát,
2: vagy...
0: Hát, jó, meg mondjuk lehet, hogy tehát, hogy azért mondjuk alvásmennyiség az fontos, hogy ne legyen annyira fáradt az ember, de hogy nekem kicsit ilyen össze-vissza működik az anyag, hogy van olyan is, hogy fontos dolog, és elfeledkezem róla, aztán meg egy hétig csak azon jár a fejem, tehát hogy ilyen kicsit össze-vissza.
3: Írjátok meg nekünk, hogy szerintetek mennyire emberfüggő ez a téma, mi pedig megyünk tovább Benzon Boone-tól a Mystical Magic-hoz.

0: 95-5 Táska Rádió, te is beleférsz. Már nem divat a fehér tornacipő. Egy meglepő színű darab váltja, mégis mindenhez passzol. A klasszikus fehér edzőcipők hosszú évekig egyeduralkodónak számítottak a ruháinkban, ám most tromfosztás történt. Ugyanis a legújabb őrület a ragyogó fémszínű modellek lesznek.
1: Én amúgy eddig se hordtam fehér cipőt, te
2: sem. Nem, én se.
1: Mármint, hogy alapból én mindig fehéret hordok.
0: Ez a tornacipő megnevezés, tehát ez nem a tesi órára vonatkozik, hanem azért sticker, meg ilyenek. Tehát
2: amúgy
1: én csak fehéret, de úgy, hogy nem teljesen fehér, hanem hogy egy kicsit
0: igen, nem teljesen. Tehát, hogy valami legyen.
1: Például a mostani cipőmben is van egy ilyen kis fémrész pont a sarkán.
2: De fehér, ez könnyen összekosszolódik, az azért se jó.
0: Nekem mindig fekete a cipőim volt, én is ugye
1: nem tudom valahogy ez a cipőt,
0: de egyébként nekem is állandó. Egyébként neked tényleg a fehér cipő jobban áll, ez igaz. Nekem is szinte csak fekete cipőim vannak amúgy.
3: Hát nekem is olyan van, mint neked.
0: Olyan, mint neked. Mármint milyen cipő? Most nem tudom, milyen cipőre gondolsz.
1: Nem a Converse?
3: De én is azt hordtam évekig, fekete Converse-t.
0: Ja, tényleg? Az így nem volt meg, vagy nem.
3: De azóta is fekete cipőt, most meg egy szürke van rajtam, ami fehér. Fehér is, ilyen változatos.
0: Egy szürke cipőm nekem is van, hasonló egyébként a tiédhez, de én azt, az is ilyen, hogy szürke, és van benne egy pici fehér, de én azt úgy ritkán szoktam hordani, nem tudom, annyira nem illik a dolgokhoz. Leginkább fekete cipőm van, tehát a magasarkom is fekete, a Converse-em, ez már a második fekete Converse-em, már az elsőt, tehát az úgy, hogy annyit használtam, igen, hogy már szétment, és
3: nekem is a magasarkú,
0: ami most rajtam akkor van cipő, ilyen kis topánka, az is fekete.
3: Nekem is a magasarkú, az is csak fekete, és a topánkám is
1: jó,
3: fekete.
1: A magasarkú az nekem is fekete.
0: Szerintem
3: a fehér
0: miatt lesz fehér.
3: De igen, most én először megvettem a fehér, első fehér magassarkomat, de szerintem sokkal jobban illik a fekete mindenhez, mint a fehér.
0: Igen, viszont van egy-kettő olyan is, tehát én is van egy-két olyan ruhám, amihez nem igazán illik a fekete, és sose tudom, hogy milyen, mivel, és azért akartam volna egy ilyen bézs vagy fehér színű cipőt, mert hogy az mondjuk illene hozzá. Úgyhogy most örülök neki, hogy így lesz.
3: De amúgy mi a véleményetek erről, az ezüst fém színű?
0: Én ilyet még nem láttam, senki lábán.
1: Én a New Balance, igen, én is
3: nekem
1: láttam.
3: De ilyen fényes színű.
2: És a rácsadom, hogy egy csillog? Hát, hogy...
3: Igen, igen, olyan, mint egy ilyen konzervnek a széle, a matrica nélkül.
0: Tehát ilyen konzervbe hordanak a
3: igen, lábukon. Mondom, nekem barátnőmnek ilyen van, és amúgy nekem ez nem tetszik egyáltalán, de ez amúgy tényleg divatos, de ezt így szoktam látni voltakból, és már egyre többször látom. Jézus.
1: Én akkor, hogyha nem az egész
0: nem láttam ilyen tükörcipőt,
1: ilyen, hanem például csak
3: van benne másik egy... szín egy pici igen. Is, ja, de nem, de lényegében ilyen, ilyen fém hatása van. Igen.
0: Igen, tehát hogyha a fém a... Tehát te úgy tegyed, hogyha igen, tehát hogyha a fém a dekor. Mert mondjuk gondolj be, ha az egész cipőfém, és azonban valamilyen színű dekor, az már konkrét úgy néz ki, mint egy konzerdoboz.
3: Én erről beszéltem, hogy az egész cipőfém, és egy pici szín van benne.
2: Mert hogyha úgy állják, hogy te megfesteted magadnak, de hát, hogy adnak egy fém cipőt, amit te tudsz megfesteni.
3: Egyébként olyanok az extra is vannak amúgy,
0: meg ugye, meg ez, igen, meg leginkább azt az eddig a fehér cipőkkel csinálták nagyon, hogy jaj, de menő, hogy arra izé ráfestenek ilyen-olyan
3: virágokat.
0: Persze.
3: Igen, mindenféle, meg ilyen hímzés is volt, meg mindenféle.
0: A hímzést nagyon szerettem. Én egy olyan konvert is nagyon szeretnék, amin van hímzés.
1: Én most láttam, hogy az Adidasnak van egy olyan cipője, hogy csipkés. És ez nekem annyira tetszik.
0: Egyébként ez tökre illene hozzá. Arra, azt viszont majd mutam meg, arra kíváncsi vagyok.
1: Jó.
3: Hát írjátok majd nekünk, hogy ti mit gondoltok erről az új divatról, és hogy nektek van-e esetleg már ilyen cipőtök, mi pedig megyünk tovább Dave és Tamsztől a Raidance-szel. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in like, wait, babe, let me

0: 8 óra. Hírek a Táska Rádióban.
1: Selena Gomez eladta a Los Angeles-i luxus birtokát. 11 ezer éves szobrot találtak Törökországban. Óriás csatányokat vetnének be a jövőben kutatómentő feladatokra. A mikrofonnál Sarf Janka. Selena Gomez eladta a Los Angeles-i luxus villáját 5,4 millió dollárért. A hatalmas, mintegy 1068 négyzetméteres Encino környékén lévő ingatlant az énekesnő színésznő még 2026 májusában hirdette meg 6,49 millió dolláros áron, amiből végül 1 millió dollár engedett a sikeres adásvétel érdekében. A házat eredetileg a 2017-ben elhunyt legendás rocker Tom Petty és első felesége építette az 1980-as évek végén. Selena Gomez 2020-ban vásárolta meg. Régészeket csoportja nemrégiben Törökország déli részén, Kahalan tepében, a világ egyik legősibb városában végzett kutatómunkát, amikor egy furcsa szobrot találtak. Mint kiderült, egy 11 ezer éves alkotásra bukkantak rá, ami egy leopárd hátán ülő személyt ábrázol, ami szakértők szerint minden bizonnyal a férfiasság jelképe lehet, írja a Life Science. A körülbelül 70 cm magas egyedi szobor olyan stílusban készült, ami semmihez sem hasonlítható, jelentette ki Mehmet Nuri Ersoy, Törökország kulturális és turisztikai minisztere. Érdekesség, hogy korábban már találtak Kaharan tepében egy mostanihoz hasonló, ám éppen hogy fordított szobrot, amin egy ember látható a hátán egy leopárddal. Katasztrófák utáni kutatómentő feladatok támogatására alkalmas csótánykiborgokat fejlesztenek ausztrál tudósok, akik szerint életmentő gyógyszereket lehetne eljutatni a csapdába esett túlélőkhöz az irányított rovarokkal, számol be róla az MTI. A Queenslandi Egyetem és az Új-Dél-Walesi Egyetem tudósai által fejlesztett csótánykiborgokat, amelyeket paraborgoknak neveztek el, apró injekciós eszközökkel és kamerákkal szerelik fel. A kutatók reményei szerint javulhat a földrengések és épületomlások áldozatainak túlélési esélye, mert ezek a csótányok képesek alapvető orvosi segítséget vinni a törmelékek alá szorult embereknek, mielőtt a mentők elérnének hozzájuk. Új magyarázatot találtak az anyag megmaradásának egyik legnagyobb rejtélyére, aminek köszönhetően közelebb kerülhetünk az univerzumot felépítő anyag eredetének megértéséhez. Az áttörést elérő nemzetközi csapatnak magyar kutatók is részei voltak, derült ki az ELTE közleményéből. A modern fizika egyik jól ismert törvénye a barionok, például az atommagot alkotó protonok és neutronok számának megmaradása. Ez szerint, amikor egy részecske ütközésben barion keletkezik, azzal együtt egy antibarionnak is létre kell jönnie. A tudományos világ évtizedek óta tényként kezelte, hogy ezt a tulajdonságot a barionokat felépítő kvarkok hordozzák, az új eredmények alapján azonban úgy tűnik, a kép ennél sokkal összetettebb. Minden barion három kvarkból áll, amelyeket gluon nevű részecskék tartanak össze. Az elméleti fizikusok már az 1970-es években felvetették, hogy a gluonok nem páronként kötik össze a kvarkokat, hanem egy Y-alakú szerkezetet alkotnak, amelynek központjában egy új nevezett barion csomópont található.
0: Sporthírek a Táska Rádióban.
1: Szokatlan helyzet alakult ki a török hatodosztályú Turguszluspor labdarúgó csapatnál, amely Zeynep Mestant nevezte ki vezetőedzőnek. A különlegesség nem az, hogy a férfi csapat élére egy nő került, hanem az, hogy az új tréner mindössze 22 éves. A török amatőr ligában szereplő Turguszluspor a közleményében azt írta: klubunk átszervezésével és az új szezonra kitűzött céljainkkal összhangban megállapodtunk Zeynep Mestannal, a vezető edzői posztot illetően. Hozzátették, remélik, hogy a klubban elindított szervezeti átalakítással kezdődő új korszak kedvező hatása lesz a csapatra és a szurkolókra egyaránt. A 22 éves szakember a klub első női vezetőedzője, szerződésének időtartalmát egyik fél sem hozta nyilvánosságra.
0: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
1: Ma a csapadék nem várható, a felhős időben a szél nem lesz jelentős. Napközben 25 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: Most! Best of! A legjobb sztorik, a legnagyobb zenék. 97.5

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Bali Villő és Sarf Janka. Olyan állatok, amikből már csak alig pár példány létezik. Hallgass meg ezt, és megtudod, mire ne vadász soha, már ha találsz ilyet.
1: Ilyen például az afrikai erdei elefánt, amiből már csak 95 ezer egyed él. Ez a fajta elefánt, a harmadik az elefántok nagysági sorában, csak 2-5 tonna körüli. Szegény elefántokból évente több tízezer példányt ölnek meg az orvadászok. Bruno Obel, a szervezet vezérigazgatója, eképp nyilatkozott. Az elefántok Afrikában kulcs szerepet játszanak az ökoszisztémában. Sürgősen véget kell vetnünk a vadorzásnak, és biztosítanunk kell, hogy elegendő életér kerüljön védelem alá.
0: Az amuri leopárd, más néven távol-keleti leopárd, a legritkább macskafajta a Földön. Általában 10-15 évig élnek, fogságban 20 évig. Sajnos ebből a fajból kevesebb, mint 80 egyed él még. A fő veszélyforrásokat az emberi beavatkozás jelenti, az illegális kereskedelem és az erdőirtás. Mégis van remény a faj fennmaradására, mert egyéb társaival ellentétben ő még nagyjából a vadonban él.
1: Kaliforniai barna delfin vagy disznódelfin. Ez a delfinfaj nagyon kevés egyedből áll, ugyanis elvileg már csak 15 ilyen mosolygós delfin él összesen, és az is Nyugat-Mexikóban, így nem lehet vele találkozni, ha akárhová máshová mész nyaralni. Kipusztulások pedig nem is közvetlen emberi elhatározásból eredeztethető, ugyanis a halászok számára csak járulékos fogásnak bizonyul ez a kedves delfinfaj.
0: A fekete orrszarvú sokáig egész Nyugat és Dél-Afrikában elterjedt volt, de az orvadászat a 20. század második felétől kezdve drámai tempóban tizedelte meg a soraikat. Az orrszarvú tülkének több kultúrában is csodatevő gyógyító hatást tulajdonítanak, illetve afrodiziákumnak tartják. Ezt adta a kereslet az orrszarvúra vadászoknak. Mára sajnos már senki nem lát vadon élő példányokat, így csak az állatkertekben bukkannak fel néha.
1: Továbbá a borneói orangután. Ebből a fajból ugyan még egész sok van életben, de mintegy kétharmadával csökkent 40 év alatt a számuk, a vadászatuk és élőhelyük pusztítása miatt, ami leginkább a fajirtásnak és az erdőtüzeknek köszönhető. Ezek az állatok leginkább fákon élnek, alig másznak le a földre, így esélyük sincs elmenekülni a gépek vagy a katasztrófák elől.
0: Végül, de nem utolsó sorban a Housequill teknős. Más néven a sólyomcsőjű teknős. Ebből a tengerben élő fajból mára már csak egy teknős rád maradt. A kifejlett sólyomcsőrű tengeri teknősök általában egy méteresre nőnek. A kihalásuk a halászhálóba akadás leginkább, de a tenger aggasztó felmelegedéséhez is köze lehet. De az az egy család biztosan nagyon boldogan szántja a habokat most is.
2: 97.5 All the time. Táskorádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Varga Dóra és Vértes Lili. Az alvajárás tényleg betegség? Egy genetikai adottság és az ehhez kapcsolódó stressz okozza az alvajárást. A gyerekek 15%-a, míg a felnőttek 4%-a tapasztalja inkább. Leggyakrabban a 8 és 15 között lévő korosztály észleli. Függ a ránk nehezedő nyomástól, amitől stresszes állapotba kerülhetünk, és ez kihatással van szervezetünkre is. Bár a kevesebb alvás, mint amennyire egy normál embernek szüksége van, közrejátszhat ennek kialakulásában. A mély alvás szabályozó gének zavarodnak össze. Azok az emberek hajlamosabbak rá, akiknek legalább az egyik szülője alvajáró, ha ez igaz, akkor akár háromszoros esélyük van, viszont ha mindkét szülő, olyankor a hétszeresére nő ez a faktor.
1: Tévhit, hogy az éjszakai vándorokat hagyni kell, miközben ténykednek teljesen öntudatlanul, ugyanis a mély álomfázisban járnak. Mindenképpen fel kell ébreszteni őket, mert ha nem, bajt okozhatnak másokra nézve és saját magukra egyaránt. Extrémebb dolgok történtek már egy egyszerű alvajárásból, akár csak egy nő, aki 50 kilométert vezetett. De volt olyan is, amikor egy 25 éves férfit találtak Brámában más lakásában, úgyhogy több száz métert gyalogolt. A fiatal állítása szerint nem emlékszik semmire a történtekből, csak annyit mondott, az apjával tévézett és elaludt, ám nem tudja, hogy került oda.
0: Ezért is nagyon veszélyes az érintettekre nézve, mindez elkerülhető, ha kellőképpen figyelünk a jelenségre. Megoldást erre is találhatunk. Becsukunk minden ajtót, ablakot, biztonsági rácsokat szerelünk a lépcsőhöz, zárak elhelyezésével már jobb környezetet tudunk biztosítani, így sokkal kedvezőbb helyzetet alakíthatunk ki. Egy négy generációs család génjeinek vizsgálatakor az derült ki, hogy az alvajáró családtagok mindegyikénél megtalálható egy hibás szakasz a 20-as kromoszómán. A Washingtoni Orvosi Egyetem munkatársainak tanulmánya a Neurology című szakfolyóiratban jelent meg, írja az egyik tudományos újság.
1: Krisztina Garnett és kutatócsoportja egy több nemzedékes családot vizsgált. Először a 12 éves lányt, Hannát, az egyik alvajárót. Elég sokszor az utcákon kötött ki, amíg békésen szunyókált, mert ebben az állapotban képtelen gondolkodni, ugyanis pihenő üzemmódban van ekkor az agya. A 22 családtagból 9-en alvajárók, ami azért nagy számnak számít. DNS-üket megvizsgálták, nyálmintát vettek mindenkitől, hogy megbizonyosodjanak a kutatók arról, hogy mi okozza ezt a helyzetet. Többek szerint betegség, viszont mások állítják, nem az. Hogyha van az alvajárással valami vicces sztoritok, akkor írjátok meg nekünk Facebookon vagy Viberen.
2: 97.5 Táskarádió. Táskarádió.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Mihalkó Luca, Solymosi András és Fónai Dorka. A Grand Canyonra sokan a Föld egyik leglátványosabb természeti képződményeként tekintenek. Bár az elmúlt 100 évben a geológusok úgy szólván minden négyzetméterét átvizsgálták, a függőleges falu völgy máig számtalan földtani rejtély tartogat az utókornak. Annál is inkább, mert aki pontosan fel tudja tárni a fejlődés történetét, az az egész észak-amerikai kontinens múltjának megismerése felé nagy lépést tesz.
1: A kutatók több mint egy évszázada igyekeznek megfejteni, hogy egy kis folyó miként tudott így mély völgyet válni magának. Ma új felfedezések új válaszok felé mutatnak. A kutatók közel kerültek ahhoz, hogy megértsék azokat az erőket, amelyek létrehozták a világ egyik természeti csodáját.
2: A Grand Canyon méretei olyan hatalmasak, hogy a képződményt még az űrből is látni. 440 km hosszú, közel 30 km széles és 1600 méter mély. Az első emberek évezredekkel ezelőtt jelentek meg ezen a tájon. A kanyon azóta félelemmel vegyes tisztelet tárgya, hogyan került ide és milyen titkokat rejtenek a falai. Sok amerikai őslakos számára ez szent vidék, és századok óta szakrális tisztelettel tekintenek a kanyonra. A kanyon egy nagyon spirituális és jelentős hely.
1: A kutatók számára a kanyon igazi kincs és rejtély. Megdöbbentő, mert körös körül minden lapos, és a kanyon peremétől még 30-40 méterre is azt hiheti az ember, hogy milyen unalmas ez a táj. Ha viszont teszünk még néhány lépést és lenézünk a szakadékba, hirtelen kitárul előttünk az egész gigantikus völgy.
0: A kanyon falait alkotó kőzetrétegek több milliárd év alatt jöttek létre. Minél mélyebbre ereszkedünk, annál messzebb jutunk vissza a múltba. A legfiatalabb kőzetek vannak felül, és a legősibbek a völgytalpnál. Mintha csak a feje tetején állna a Grand Canyon. Felül fosszíliák egy ősi tengerből, alul pedig egy régi hegylánc maradványai.
2: A Grand Canyon régiója most már magasodan tenger szintje felett volt, de ebben az időben még megszakítatlan fennsíkot alkotott, a kanyon még nem létezett. Létrejöttéhez egy másik természeti erőre volt szükség, az erózióra. Már a terület megemelkedése idején egy folyó kanyargott át a síkságon. Elkezdett bevágni medrét az alapkőzetbe. A Colorado fennsík megemelkedésével a folyó fokozatosan bevágódott, és szó szerint ketté vágta a térszint.
1: 70 millió évvel ezelőtt eső és olvadékvíz folyt a Mogollon magasföldről a leendő Colorado fennsíkra. A vízfolyás lassan elkezdett bevágódni a plató felszínébe. A plató anyagát tehát az erózió bontotta meg, s a nyomozás következő lépése a kanyont kialakító ősfolyó megtalálása. Néhány régi folyómeder ma is látszik, de ezek több kérdést vetnek fel, mint amennyit megválaszolnak.
0: A folyó által szállított kavicsok meglehetősen beszédesek. Ezeknek folyómederbeli fekvési iránya elárulja a víz egykori folyási irányát. A folyó a kavicsok egymásra halmozásával maradandó nyomot hagyott hátra saját folyási irányáról. Ez erős bizonyíték arra, hogy a folyók észak-kelet felé folytak, ellentétes irányba, mint ma. De a víz nem csak hogy ellentétes irányba, de másik kanyonba is folyt, délre a Grand Canyon nyugati szakaszától 6 kilométerre. A régi meder ma üres. Vajon mi történhetett?
1: Az egykor vízszintesen fekvő kőzetrétegek most már majdnem függőlegesek. A régió megdőlt, majd megsüllyedt.
2: Amikor a hóalapaik ősei körülbelül 7000 évvel ezelőtt megérkeztek a Grand Canyonba, a Colorado folyót az élet egyik legfontosabb forrásaként tisztelték. Itt minden élet a folyóban gyökerezik. A kanyon számunkra olyan dolog, amelynek megőrzéséért a hóalapaik ősei keményen harcoltak, mert tisztában voltak a fontosságával. Azt szeretnék, ha továbbra is fenntarthatnák természetes állapotát és természetes szépségét.
3: 97.5 Táskarádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Szabó Eszter és Brizs Boglárka. Zene nélkül mit érek én? Hangzott el Máté Péter híres számában, és mi úgy gondoljuk, hogy ez a mondat a mai világban is megállja a helyét. Miért is hallgatunk zenét? A zene jó kedvet csinál, nyugtat és felvidít. Egy rossz napon a kedvenc számod akár képes azonnal jobb kedvre deríteni. Sokaknak ezért szokás a zenét hallgatni zuhanyzás, főzés, takarítás, vezetés és még alvás közben is. A dolgozóknak is jobb kedéllyel megy a munka, ha közben zene szól.
1: Honnan is ered a zene? Elég nehéz belőni, hogy pontosan mióta is létezik zene, ugyanis minden zaj és csend kombinációja, sőt a dallamok szünetekkel is annak számítanak. Ezért nem könnyű meghatározni azt a pontot, amikor az ember egyszer csak szándékosan zenélt. Így hát zenének már a természetben jelenlévő madárfüttyöt is annak nevezhetjük.
0: Manapság már rengeteg féle és stílusú zene létezik. A sok közül a legismertebbek a pop, a rock, a klasszikus, a latin, jazz és hip-hop, illetve vannak még a különféle népzenék, a country, az R&B és a szakrális más néven vallási zenék. Ezeket sokféleképpen hallgathatjuk, például rádión keresztül, a telefonunkról vagy MP3 lejátszókon. Aki viszont a régi módi utat választja, az hallgathatja lemezről vagy kazettáról. Ezt megtehetjük fül, valamint fejhallgatón keresztül is, ha nem akarjuk zavarni a körülöttünk lévőket.
1: Zenehallgatás közben sokszor azon kapjuk magunkat, hogy a lábunkkal a ritmust duboljuk, a dallamot dúdoljuk, vagy éppen a fejünkkel bólogatunk. Sokakat egy-egy szám annyira felvidít, hogy képesek akár táncra is perdülni. Ezért sokan választják a táncot hobbiként, mert zenehallgatás közben még sportolnak is. Tehát, amikor táncolsz, a jó hangulat mellett formában tartod magad, plusz a táncos programokon, a bulikon vagy bálokon is jól jöhet egy kis tánctudás.
0: Akik komolyabban foglalkoznak a zenével, azok nem csak hallgatják, hanem komponálják is. Így születnek a kedvenc énekeseink, együtteseink és zenekarjaink. A gyakran hangszerekkel játszott élő zenéjük és koncertjeik életre szóló élmények és jó programok lehetnek a barátokkal. Jó program a társasággal a karaoke is, mivel mindenkit jó kedvre derít és megnevettet, a például véletlen énekelt hamis hangok.
1: Azt tudtad, hogy a szívdobogásod automatikusan alkalmazkodik a zene ritmusához? És azt, hogy amikor zenehallgatás közben libabőrös leszel, az azért van, mert az agy boldogsághormonokat szabadít fel. Érdekes az is, hogy a zene az egész agyat igénybe veszi, pedig kevés ilyen tevékenység létezik. Az edzés közbeni zenehallgatás is jelentősen javítja az edzés teljesítményt. A tehenek akár 50%-kal többet teljelnek, a növények pedig gyorsabban nőnek, ha zenét hallgatnak. Sokak hisznek abban is, hogy a klasszikus zene segíthet a hatékonyabb tanulásban. 97.5 Táskarádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Ejhan Márkarina és Garai Nazira.
1: 7 étel, ami tönkreteszi az alvásodat, ha lefekvés előtt teszed őket.
0: Brianna Rodriguez, táplálkozási szakértő és személyi edző elárulta a Yahoo-nak, hogy melyek azok az ételek, amelyek akadályozhatják a nyugodt éjszakai pihenést. Először is azt javasolta, hogy reggeliz bőségesen, vacsorára viszont fogyasz könnyebb fogásokat. A nagyobb étkezések ugyanis hosszabb emésztési időt igényelnek.
1: Ha néhány órával lefekvés előtt elkerüled a következő ételeket, jó eséllyel megszabadulsz a szem alatti karikáktól, és végre kipihenten energikusan ébredhetsz, amikor megszólal az ébresztő.
0: Csípős ételek. Az erős fűszerek könnyen gyomorégést és emésztési panaszokat okozhatnak, amelyek fekvő helyzetben csak rosszabbodnak, az álmatlan éjszaka tehát garantált lesz.
1: Ha hajlamos vagy gyomorégésre, inkább a nap korábbi szakaszában fogyaszd a fűszeres fogásokat, amikor még van időd megemészteni őket.
0: Étcsokoládé. Sokan elfelejtik, hogy az étcsokoládé koffeint tartalmaz. Bár ez az egészségesebb választás a teljes fehér csokoládéhoz képest, a legjobb, ha néhány órával lefekvés előtt fogyasztjuk el. Az étcsokoládéban lévő koffein akárcsak a kávéban serkentően hat, így gátolja a nyugodt mély alvást.
1: A pizza. A pizza paradicsomos szószt tartalmaz, ami savas és könnyen megterhelheti a gyomrot.
0: Feldolgozott húsok és érlelt sajtok. A felvágottak és az érlelt sajtok alattomos forrásai a tiraminnak. Ez az aminósav fokozza az agyi aktivitást, és egyeseknél túlpörgetettséget idézhet elő. Érdemes ezeket inkább napközben fogyasztani, hogy estére le tudjon lassulni a szervezeted.
1: Kerüljük a magas zsírtartalmú cukros ételeket és nasolnivalókat lefekvés előtt. Ezek az ételek ugyanis összefüggésbe hozhatók a nyugtalan alvással a szakértők szerint. Helyettük válasszunk inkább magas fehérje és alacsony zsírtartalmú vacsorát, ami elősegíti a gyorsabb elalvást és mélyebb pihenést.
0: Citrusfélék. A citrusfélék természetes vízhajtók, így ha közvetlenül lefekvés előtt fogyasztod őket, jó eséllyel többször is fel fogsz ébredni éjszaka, mert el kell menned mosdóba.
1: Vacsorára nasikat, cukros, zsíros és koffeinos ételeket kerüljük, és inkább fehérjedús, könnyebb ételeket válasszunk a jó alvásért.
2: A te zenéd, a te kedvenced, a te rád.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Kovács Jázmin, Szűcs Vitos Koppány, Bedzebici Dávid, Horváth Winter Kristóf, Kovács Réka, Petrószki Gergely és Virág Hamililla.
1: Most Horváth Balázsral beszélgetünk, aki sokak számára a Ninja Warriorból lehet ismerős. Napjainkban egy női kosárlabda csapat edzője és mellette influencer is.
2: Miért indultál el a Ninja Warriorban?
3: Igazából megkerestek anno. Általában szokott lenni olyan, hogy nyílt casting van, és akkor lehet rá jelent.

0: blabla, motiváció, minden ilyesmi. Igazából én így kerültem be oda, úgyhogy így kerültem be a műsorba röviden és tömören.
1: Milyen kérdéseket tettek fel ezen az interjún?
0: Mindenre kiterjedő volt, ez a kérdés zápor. Nem mondom, hogy hasonlóan, mint itt. De igazából tényleg mindenre kíváncsiak. Igazából itt azt nézik, hogy ki vagy, milyen karakter vagy, mit lehet belőled kihozni. Tehát azért, aki bekerül a tévébe, vagy valamilyen szinten egy műsorba, ott fontos az, hogy valamilyen szinten érdekes legyen az ő személye, és egy nézőnek, aki nézi a tévé előtt őt, azt megfogja valamiért. Szóval, hogyha ilyen nagyon szürke egyéniség valaki, vagy lehet, hogy tök jól végigmenne a pályán, de úgymond nem eladható, tehát unalmas, nem tud beszélni, nem tud kommunikálni, ilyesmi, akkor lehet, hogy beserakják a műsorba. Szóval így nagyon kétélű ez a dolog.
1: És hogyan készültél fel a versenyre?
0: Eleve sokat edzek, szóval nekem ez egy olyan dolog, hogy nem volt túl nehéz a készülés rá, de mellette volt egy csomó olyan speciális eszköz, illetve pálya, amire el kellett mennem külön, mert nem volt rá lehetőségem, hogy itt Fehérváron, vagy akár Pesten is gyakoroljam standard sima konditermekbe, úgyhogy rengeteg helyen próbálkoztam ilyen elemekből összerakott dolgokon végigmenni, mert azt tudni kell erről a pályáról, hogy ez speciális és csak ott van. Tehát ezt ott akkor rakják össze olyanra, amilyen, és ezekkel az akadályokkal senki nem találkozott előtte, ha csak nem volt előtte már egy műsorban. Szóval csak olyan ember tud valamilyen szinten tapasztalatot szerezni, aki volt több műsorban, és aki meg is nyerte, volt már előtte több. Németországban is volt Ninja Warrior, egy csomó más helyen volt már a műsorban, és itt a magyart tudta megnyerni. De hát neki is ez egy ilyen legalább egy 4-5-6 műsorba került, meg jó pár évbe.
2: Egyből élesbe kell menni?
0: Igen, az a sajátossága az egész versenynek, ha lehet így nevezni, mert végül is verseny, de valahol műsor is, hogy nem próbálhatod ki a pályákat. Annyi volt a történet, hogy végigmehettünk a pályán, volt egy ilyen pályabejárás, megnézhettük, ahogy egy profi ninja végigmegy az akadályokon, de te nem foghattál meg semmit, meg nem is mehettél rá semmire, és ott akkor élesben kell teljesíteni, és az nagyon durván stresszes, mert fények, kamera, lángcsóvák, emberek, taps, stressz, ne ronsd el, és ugye ilyenkor az van az emberben, hogy úristen, csak ne essek le az első akadályon, úristen, ne égjek be, országvilág előtt, stb. De nyilván ezeket meg ki milyen sportoló, ki milyen gyakorlott, ezeket szépen ki kell zárni, és akkor úgy kell neki ugrani már az első akadálynak is, hogy azt kell mantrázni fejbe, hogy meg tudom csinálni.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Gábor Janka és Villányi Kata. A mai adásunkban három macskafajtát ismerhettek meg. Először a bengáli macskákról. A bengáli macska egy igazán különleges macskafajta. A szó szoros értelmében egy igazi házi leopárd macska, hiszen vadmacskavér is csörgedezik az erejében. A bengálihoz hasonló macskafajták tenyészése a legújabb őrület. De mitől lesz egy macska hibrid, és mire kell figyelni, ha egy ilyen macskát tartunk házi kedvencként? Most mindent megtudhatsz róla.
1: A 19. század elején az emberek még csak európai állatkertekben találkozhattak nagy macska hibridekkel. Ez azonban az állatkertek számára fenntarthatatlanná bizonyult, így egyre inkább elterjedt a kis macskák körében. Egyre nagyobb lelkesedéssel tenyésztettek a vadmacskák és a házi macskák keresztezéséből származó macskafajtákat. A hibridek minden bizonnyal legismertebb képviselője a bengáli cica, egy szelíd, fekete macska és egy vad, ázsiai leopárd macska keresztezéséből alakult ki. Az eredmény egy új macskafajta, aminek hosszúkás testfelépítése és szokatlan színű bundája van.
0: Jöjjön a perzsa macska! Máig úgy tartották, hogy a perzsa macskák a keleti hosszú szőrű macskáktól származnak. Először a 17. században jelentek meg Európában. Ezek az akkori Perzsiából, mai Iránból származó macskák voltak a perzsa cica tenyésztés első alanyai. Az eredeti perzsa cicáknak azonban már nem sok közük van a ma ismert perzsa macskákhoz. Nem csoda, hiszen a mai tudományos kutatások eredményei azt mutatják, hogy a perzsa macska ősei Oroszországból származnak. A genetikai vizsgálatok azt mutatják, hogy a perzsa macskák a hosszú szőrű orosz házi macskáktól származnak, és semmilyen rokonságot nem mutatnak az ázsiai ággal.
1: Az ápolásáról. A rövid orra miatt a perzsa macskáknak sokszor van szükségük a szem és az orr tisztításában. Általában egy nedves kendő használata elegendő erre a célra. Kerüljük el a kaméliateát és az ehhez hasonló dolgokat, mert csak tovább irritálják a macska szemét. A lapos arc velejárója a speciális táplálékfelvétel, a perzsa macskák elsősorban a nyelvük kezdik fel az ételt. Emiatt a pépes állagú eledel jobb választás, mint a nagyobb húsdarabos táp.
0: És végül a skót lógófülű macska. A skót lógófülű macska azonnal felismerhető lógófüleiről. Az első pillanatban arra gondolhat az ember, hogy a macska csak fél. Valójában a fülek formája genetikailag meghatározott. A fülein kívül kerek arcformája miatt is a skót lógófülű macska külsőre olyan, mint egy plüss állat. A Skóciából származó macskafajta nyugodt és szeretetteljes természete miatt rendkívül gyerekbarátnak számít.
1: Te tartasz otthon macskát? Ha igen, akkor írd meg nekünk!

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Villányi Kata és Gábor Janka. Balaton és vidéke. Balaton és környéke Magyarország legnépszerűbb üdülőhelye, amely vonzó úti cél a hazai és külföldi turisták számára egyaránt. Nem véletlenül van így, hiszen vízparti kikapcsolódás, történelmi emlékek, különleges természeti értékek, remek kirándulási lehetőségek várják a látogatókat a magyar tengernél.
1: A tó kialakulása földrajzi jellemzők. A közel 10-12 ezer éves Balaton Magyarország és egyben Közép-Európa legnagyobb tava. A tó úgy keletkezett, hogy körülbelül 30-35 ezer évvel ezelőtt a föld kőzetburkában található kisebb kőzetlemezek elmozdulásának következtében a térségben medencék jöttek létre, melyeket ellepett a víz. Legnagyobb táplálója a Zala folyó. Mivel a tónak állandó természetes kifolyója nem volt, vízszintje az idők során erősen ingadozott. Felszíne az eredetihez képest a beletorkolló vízfolyások feltöltő munkája következtében jelentősen csökkent. A víz magasságát ma a Siózsilippel szabályozzák, mely a Sió csatornán keresztül levezeti a vízhozam egy részét.
0: Víz és vízpart. A víz színe alkálisokban való bősége miatt zöldes szürke. A sekély tó hőmérséklete gyorsan követi a levegőjét, nyáron általában meghaladja a 20 Celsius fokot, sőt, meleg napokban a 27 Celsius fokot is eléri. Az éli oldal kiválóan alkalmas fürdőzésre, és bár az északi oldalon hirtelen mélyül, itt is biztonságosan kialakított strandok találhatóak. A tó vizét a kis mélység miatt az északról érkező erős szelek könnyen mozgásba hozzák, meg akár 2 méteres hullámokat is kelthetnek.
1: A táj és az élővilág. A Balaton vidékén szőlőskertekkel díszített dombok, hosszú ideje szunnyadó vulkánok, megkövesedett lávaoszlopok, hűs árnyékot nyújtó erdők, zöld ligetek, virágzó mezők, rétek váltják egymást. A környék gazdag botanikai és földtani értékeit, az erdők különleges állatvilágát a Balaton felvidéki nemzeti park óvja. A nemzeti park része a páratlan madárvilága miatt védett, természetvédelmi területté nyilvánított kis balatoni mocsár.
0: A balatoni konyha évszázadok alatt kialakult étkezési szokásokat őriz. A tó közelségének köszönhetően a vidéken gyakran kerül hal az asztalra. A leghíresebb és egyben a legízletesebb halfaj a balatoni fogassüllő, melyet leggyakrabban lisztben, paprikában megforgatva, forró zsírban hirtelen kisütve tálalnak, de érdemes megkóstolni a balatoni halászlét, a vörösboros birkapörköltet és a hévízi húsos batyut is. 9, 7, 5, Táskarádió.

0: 97.5 Táska Rádió. Te is beleférsz. A mikrofonoknál Labádi Hanna és Breznai Aura. A digitális kiégés fontos téma, és most te is megtudhatsz néhány dolgot róla.
1: Kiégészót által a munkai túlterheltsége hozzuk összefüggésbe. Az utóbbi években megjelennek ennek egy újabb formája, a digitális kiégés. Ez arra utal, amikor az állandó online jelenlét, a képernyő használat és a folyamatos információ áradat nem csak mentálisan, de érzelmileg is kimerít minket. Sokan tapasztaljuk, hogy egy hosszú munkanap után nem csak fáradtak, ingerültek is vagyunk, de a fizikailag nem is végeztünk megterhelő feladatokat.
0: A digitális kiégés tünetei közé tartozik a koncentrációs nehézség, a szorongás, nyugtalanság, de akár fizikai tünetek is megjelenhetnek. Például a fejfájás, alvászavar, szemfáradtság. A legveszélyesebb ebben az, hogy sokan azt gondolják, hogy ez csupán fáradtság. Nem ismerik fel időben, hogy ezek a tünetek azért jelentkeznek, mert az agyuk folyamatos készenléti állapotban van.
1: Szerintem a legnagyobb probléma az, hogy a digitális eszközök használata már teljesen beépült az életünkbe, szinte nélkülözhetetlen. Munka, tanulás közben laptop előtt ülünk, a szabadidőnkben telefont görgetünk, ezzel próbálva bepótolni, akár tudatalatt, azt az időt, amit a napi teendők elvégzésére szántunk, hiszen végre azt csináljuk, amit akarunk. Ülünk egy helyben és nézzük, ami éppen érdekel. Emellett még a barátainkkal, családunkkal való kapcsolattartás is sokszor online történik. Ez önmagában nem lenne baj, ha megtanultuk volna tudatosan használni ezeket az eszközöket. A valóság azonban az, hogy a legtöbben engedjük, hogy az értesítések, algoritmusok és közösségi elvárások szabják meg, mikor mit csinálunk. Így tulajdonképpen nem irányítjuk a technológiát, hanem az irányít minket.
0: Én úgy gondolom, hogy a digitális kiégés egyik legnagyobb veszélye a láthatatlansága. Ha valaki túl sokat edz, előbb-utóbb fájdalmai lesznek és pihenőt tart. Ha viszont valaki napi 10-12 órát képernyő előtt van, könnyen elhiteti magával, hogy ez a normális. Elvégre mindenki más ezt csinálja. Csak akkor vesszük észre, hogy igenis baj van, amikor már motiválatlanok, ingellékenyek és kiürösödettek leszünk.
1: És akkor mit tegyünk ellene? Egyik legegyszerűbb és mégis leghatásosabb, hogyha határokat húzunk. Érdemes munka, iskola után kikapcsolni az értesítéseket, vagy csak félretenni a telefont, és lenémíteni a közösségi médiákat. Mondjuk egy órára, telefon, tablet, laptop nélkül. Már 2 nap alatt érezni lehet a változást, pedig ez csak annyi volt, hogy 1 óráig nem ért semmilyen információ fönnszeretett digitális eszközeinkből. Ami még fontosabb, az, hogy a lefekvés előtt legalább 1/2 órával minden ilyen eszközt félretegyünk, így az agyunk is tart egy kis pihenőt, ezt egész nap információval bombáztuk. Fontos az is, hogy valami aktív tevékenységgel helyettesítsük a folyamatos görgetést. Például sétálással, sportolással, olvasással, valamilyen kreatív dologgal, vagy akár barátokkal beszélgetéssel. Ezek nem csak a kiégés ellen jó megoldások, hanem segítenek visszatalálni ahhoz, ami valóban feltölt.
0: Összességében a digitális kiégés egy új, de nagyon valós probléma, ami egyre több embert érint. Szerintem a technológia önmagában nem rossz, hanem az, ahogyan használjuk. Ha megtanulunk tudatosan élni vele, akkor az életünket könnyebbé és gazdagabbá teheti. Ha viszont hagyjuk, hogy uralja a mindennapjainkat, akkor lassan elszívja az energiánkat és a figyelmünket. A döntés a mi kezünkben van. Mi választjuk meg, hogy a digitális világ eszköz vagy teher lesz az életünkben.

0: 9 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Különös irányba fejlődött a férfiak medence csontja. A Spotify megcímkézi az AI előadókat. Jön a kulturális örökség napjai 2026. A mikrofonnál Sarfjanka. A Scientific Reports folyóiratban megjelent új tanulmányban a kutatók két teljesen éppen maradt neandervölgyi medencecsontot hasonlítottak össze modern emberi csontokkal. A neandervölgyi férfiak medencéje mintegy 30%-kal nagyobb volt a mai férfiakénál. A vizsgálatok alapján a neandervölgyieknél nem volt jellemző az ivari kétalakúság a csípőtest arányban, azaz a férfiak és a nők csípőtest aránya hasonló volt, szemben a homo sapiens-szel, ahol jelentős az eltérés a két nem között, írja a múltkor.hu. Az eltérés oka pedig nem a neandervölgyiek egyedi felépítése, hanem a homo sapiens fejlődése tért el az ősi mintától. A legfőbb különbség a modern emberi férfiak csípő ízületeinek elhelyezkedésében mutatkozik meg, amelyek a medencegyűrűn jóval előrébb helyezkednek el, mint a nőknél vagy a neandervölgyieknél. Ez lehetővé teszi, hogy az izmok minden lépésnél energiát tároljanak, majd azt a következő lépéshez lendületként hasznosítsák, így ez előny biztosít a hosszú távú energiatakarékos gyaloglás során. A Spotify új rendszert vezet be a mesterséges intelligencia segítségével létrehozott előadók megjelölésére. Szeptember közepétől a platformon megjelenik az AI Persona, vagyis AI személyiség elnevezésű címke, amelynek segítségével a hallgatók könnyebben megkülönböztethetik a valódi előadókat a virtuális társaiktól. Az újításra a mesterséges intelligencia által generált zene rohamos térnyerésének időszakában kerül sor. Alig egy hónappal ezelőtt a Spotify riválisa, a Deezer, arról számolt be, hogy az AI által létrehozott zenék már a platformra naponta feltöltött új dalok több mint felét teszik ki. Egy másik kutatás szerint az emberek 97%-a nem képes megkülönböztetni az ember által készített zenét az AI által generált felvételektől. A Spotify az AI Persona címkét közvetlenül az adott előadó profilján, a keresési találatok között, valamint a lejátszási listákon szereplő daloknál is feltünteti majd. Így a hallgatók könnyebben felismerték, ha egy adott előadói identitás mögött nem egy valódi személy áll. Szeptember 3. hétvégéje hagyományosan a kulturális örökség napjainak ingyenes programjaival várja az érdeklődő közönséget. A népszerű rendezvénysorozatban idén is mód nyílik betekinteni ritkán látogatható helyszínekre Székesfehérváron is. A színház által hirdetett kulisszajárásra és a Kovács Jenő Óra Múzeum órajáték megtekintésére már beteltek a helyek, ám érdemes a programok között böngészni. A vasárnapi öreghegyi várostörténeti séta mellett szombaton a történelemről a sportélményig esemény mozgalmas időtöltés kíván, és akkor nyílik meg a teljes restaurálás követően először a püspöki palota magánkápolnája a látogatók előtt. Beyoncé 1 millió dolláros személyes adománnyal támogatja a kolumbiai humanitárius szervezeteket a pusztító 7,4-es erősségű földrengés követően, amely augusztus 10-én rázta meg az országot. Az adományról az énekesnő vállalata Parkwood Entertainment számolt be. A felajánlott összeget élelmiszer és menedékhelyekhez szükséges felszerelések biztosítására fordítják a legsúlyosabban sújtott területeken, a Csokó megyében.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: Szeptemberben utánpótlás válogatott meccset rendeznek a First Field-en. Szeptember 19-én szombaton 15 órakor a magyar U19-es válogatott európai bajnoki csoportmérkőzésen fogadja Lengyelországot Székesfehérváron a First Field-en. Aki jegyet vált a mérkőzésre, ajándékba kap egy másik belépőt a Magyarország-Lengyelország felnőtt válogatott meccsre, melyet Budapesten a Kincsen Parkban rendeznek október 17-én.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Ma csapadék nem várható, a felhős időben a szél nem lesz jelentős. Napközben 25 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: Most. Best of. A legjobb sztorik, a legnagyobb zenék. 97.5

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Vas Eszter, Erős Regő és Schuller Vivi. Elhoztunk neked elképesztő tényeket az emberi testről.
1: Azt gondolnánk, hogy a biológia órák és a saját tapasztalatok alapján alaposan megismertük már a testünket. Ám vannak olyan meglepő dolgok, amelyeket talán még te sem tudsz.
2: Az első például, hogy a gyomorban termelődő emésztősav elég erős ahhoz, hogy lebontsa akár a cinket is. Szerencsénkre a gyomor falának sejtjei olyan gyorsan megújulnak, hogy a savak számára nem áll rendelkezésre elegendő idő ahhoz, hogy feloldják azt.
0: A második elképesztő tényünk, hogy a tüdők több mint 300 ezer millió kapillárist kisebb véreret tartalmaznak. Ha ezeket hosszában egymás mellé fektetnénk, kiterjedésük elérni a 2400 kilométert.
1: Gondoltad volna, hogy az emberi csonthasúly megtartásáról van szó, olyan erős, mint a gránit?
2: Arról sem sokan tudnak, hogy minden egyes kéz és lábujjköröm 6 hónap alatt nő ki a végétől a hegyéig.
0: Hetedik tényünk, hogy mi alatt alszol, mintegy 8 mm-t növekszel. Másnap visszazsugorodsz korábbi magasságodra. Ennek oka, hogy a porckorongok állás és ülés közben a gravitációs erő hatására szivacs módjára összenyomódnak.
1: Egy átlagos nyugati ember élete során 50 tonna ételt fogyaszt el, és 50 ezer liter folyadékot iszik meg.
2: Tudtad-e, hogy a szem koncentráló izmai naponta mintegy 100 ezerszer mozdulnak meg? Ahhoz, hogy a lábaid ugyanezt végrehajtsák, minden nap 80 kilométert kéne sétálnod.
0: 11. tényünk, hogy egy átlagos test 30 perc alatt elegendő hőt ad le ahhoz, hogy közel 2 liter vizet felforraljon.
1: Utolsó előtti tényünk, hogy egyetlen vérlemezke 60 másodperc alatt körbejárja az egész testet.
2: Utolsó elképesztő tényünk pedig az emberi testről, hogy a minket érő összes információ körülbelül 90%-a a szemünkhöz jut el, alapvetően vizuális teremtményekké téve minket.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Ribarics Richard és Pápa Ivett. A mai adásban a függőségekről lesz szó. A szenvedélyek, függőségek sokféleségen lehetetlenné teszi, hogy mindegyiket egyformán kezeljük. A szenvedélybetegségek közös eleme többnyire a menekülés, ezen a nyomon elindulva kell keresni a gyógyulást.
1: Vannak különböző függőségek, ilyen például az alkoholfüggőség is, ahol a leszokás két szakaszra lehet bontani. Az első a megvonási tünetek kezelése, ez sok esetben gyógyszeres, illetve pszichiátriai osztályos kezelést igényel. A második lépés egy hosszabb időszak a szerről való lemondás. Ebben akár egy orvos vagy pszichológus is segíthet.
0: Azonban a függőségekkel való megküzdéskor nem elég csak a konkrét tünetekre koncentrálni. Az sokszor csak a jéghegy csúcsa. A háttérben szorongásos panaszok, depresszió bújhat meg, ezek mögött pedig megoldatlan családi viszályokat, el nem ért valós vagy irreális vágyakat találunk. Vagyis a gyógyulás elengedhetetlen része, tehát az okok, a háttér feltárása és kedvező esetben rendezése.
1: A dohányzás rabjai esetében nem elég önmagában például a nikotintabasz alkalmazása. Nagyon fontos a megszokott mozdulatok a rágyújtás rítusának kiváltása, kioltása, első körben akár helyettesítése. A fiatalok közül sokan csak azért próbálják ki, mivel menőnek tartják, vagy úgy érzik, ez kell ahhoz, hogy a környezetük elfogadja őket. De itt is fontos, hogy a betegek oldani akarják a feszültséget. A gyógyszeres terápiák mellett ki lehet próbálni például a hipnózist, vagy akupunktúrás, akupresszúrás technikákat is.
0: Amit a legjobb szakember sem pótolhat, az a beteg motivációja és együttműködése a leszokás során. Mivel ez a folyamat gyakran hosszú, nem elég egy hetet eltölteni valamilyen kórházi osztályon. Olvashatunk híres filmsztárokról, zenészekről, akik már sokadik terápiájukon vesznek részt, a sokadik eredménytelen próbálkozásuk után. A szenvedélybetegségek gyógyulásának lényege nem csak egy jól eltalált gyógyszeres kezelést, hanem inkább életmódváltást igényel, az pedig nem megy egyik napról a másikra.
1: A szakemberek segítségét leginkább az eltört lábú ember által használt mangóhoz hasonlíthatjuk. Eltört a lábunk, megtörtént a baj. A kórházban begipszelik, és kapunk mankót a hónunk alá. A mankó azonban nem jár helyettünk, járnunk nekünk kell szinte újra megtanulni. A mankó nélkül nem menne, de a mankó sem menne nélkülünk. Valami hasonló a helyzet a szenvedélybetegek kapcsán is.
0: Fontos, hogy az igazi gyógyulás nem azonos a tünetváltással. Nem tekinthető gyógyult szenvedélybetegnek az, aki bár abba hagyja mondjuk az ivást, de helyette drogokat kezd használni, vagy nyugtatókat kezd kontroll nélkül szedni. Ez egy új megbetegedés, nem pedig gyógyulás. Ne szégyeld, ha neked is van valamilyen függőséged, és kérj segítséget!
2: Miért a Táska Rádió a fiatalok kedvenc rádiója?
3: Otthon, a kocsiban, még a munkahelyen is tiszoltuk, óriási!
4: Itt mindig megkapom, amit szeretnék.
2: Ez a Táska Rádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Maros Andorka és Fresli Zsófia. Az egyik legnagyobb tévhit a papagájokról, hogy lehet őket egyedül is tartani. Ezek a madarak nagyon társas lények, szóval a legjobb nekik, ha fajtársaikkal együtt élhetnek. A legtöbb papagáj általában szenved, ha egyedül van, és ilyenkor rendkívül zajosak és rendetlenek lesznek, sőt, akár meg is csíphetnek. Viszont ha kellő figyelmet szentelünk a madárra, életre szóló barátunkká válhat.
1: Sok papagájfaj egy partnernek hódol egész életében. Érdekes módon a papagájok együtt nevelik utódaikat. A természetben a papagájok csapatokban élnek. Egy papagájállomány általában 20-30 egyedből áll. Vannak a világon olyan papagájfajok, amelyek akár 80 évig is elélhetnek. A papagájok nagyon okos állatok, sőt, legintelligensebb madárfajnak tartják őket. Egyes tudósok azt állítják, hogy a papagájok logikája megegyezik egy 4 éves gyermek logikájával. Többféleképpen kommunikálnak, nem csak hanggal, hanem faktolaik mozgatásával vagy ugolásokkal is.
0: A papagájok nem csak utánozni tudják mondatainkat, hanem képesek szavakat tárgyakhoz vagy eseményekhez társítani. 2007-ben egy jákó papagáj 900 különféle szót volt képes kimondani. Viszont tudni kell, hogy nem minden papagájfaj tudja utánozni szavainkat.
1: Nagyon sokféle papagáj létezik, a legnagyobb papagájfa a kakapó, ami röpképtelen. Új-Zélandon őshonos, endemikus faj. Néhány papagájfaj, mint például a kakapó, nappal alszik és éjszaka vadászik. A kakapó éjszakai életmódos fajtat, ez segít neki elkerülni a ragadozókkal való érintkezést. Az egyik legritkább madárfaj.
0: Többek között Ausztráliában lehet találni valóban részeg papagájokat. Októberben találkozhattok velük. Ez azért van, mert túlterheli őket az erjedő gyümölcs. A papagájokat tényleges részeg állapotba hozza ez a gyümölcs.
1: Az első információ arról, hogy az emberek papagájokat birtokoltak, az ókorban származnak. Az első madarakat az ókori egyiptomiak tenyésztették. A papagájokat a Krisztus előtti 3. század körül hozták Európába, mert a papagájtartás nagy divat lett, az egyik legkedveltebb háziállatok közé tartozik.
2: Csak a te kedvenceid! Semmi más!

0: hogy maradjál.
1: 95 Taska Rádió, te is beleférsz, a mikrofonnál szép laki Emma és Szigő Barnabás. A vizslák a leggyakrabban használt vadászkutyák. Mindegyikükre vonatkozik, hogy a vadásznak megmutatják az általuk észlelt vadat. Ezt angolul pointingnak nevezik, ilyenkor más néven felveszik a jelzőpózt. Ez a jelzőpóz általában az egyik melső láb felemelését jelenti, a fej és a farok mozdulatlanul a hát vonalával van egy síkban. A testbeszédükkel a vad felé mutatnak.
2: Miután a kutya megmutatja a vadat, a vadász előkészülhet a lövéshez, és célba veheti azt. A vizslák speciálisan erre lettek kiképezve. Nekik nem szabad a vadat elejteni. Ez csak a vadász teheti meg. Ez a képesség egy született adottságuk. Ez nem jelenti azt, hogy nem kell kiképezni őket. Igen sokoldalúak, jól dolgoznak vízi vadászatokon is. Középtermetűek, arányosan szikálak, nagy lelógó fülük van. Élénkek mégis kiegyensúlyozottak, szaglásuk kiváló, intelligensek és tanulékonyak. Számtalan fajtájukat tenyésztik. Magyarországon a 10 legkedveltebb kutyafajta között van a kavizslák.
1: A weimari vizsla, melyet a 19. század óta tenyésztenek, az 1950-es évek elején robbant be Britanniába, s az azóta is igen népszerű családi kedvenc, kiállítási ebb és engedelmességi versenyző. Az Egyesült Államokban is kedvelik, a legjobb tenyésztő törzsek e két országban kaphatók. Ám a weimari vizsla valójában nem új jövevény, hiszen Németországban a weimari udvarban a 18. század vége felé kifejezetten vadászkutyáknak tenyésztették. Állítólag vérebek, pointerek és régi Szent Hubertus kopók segédkeztek külleme kialakításában.
2: Szikárborostyán vagy ritkábban vízkék színszeműek, ezüstös őz vagy egérszürke szőrű, gyakran sötétebb hátsíkkal bíró fajta. Többnyire rövid szőrű változatát tenyésztik, de hosszú, sőt, sört és szőr változatban is előfordul. Rámenőssége miatt a hivatásos vadászok szolgálati kutyáját szerzett hírnevet. Az USA-ban igen felkapott fajta, gyakoribb ott, mint eredeti hazájában Németországban.
1: A rövidszőrű magyar vizsla világszerte az egyik legismertebb magyar vadászkutya. Legközelebbi rokona a drótszőrű magyar vizsla, ezekre a fajtákra jellemző az elegáns megjelenés, a könnyed felépítés és a harmonikos mozgás. A vizsla kölyköknek a szeme általában kék, de később barnára vált. Testalkat a szikár, a szépség és az erő harmóniáját tükrözi.
2: A rövidszőrű vizsla zsemle színű szőrzete alig kíván gondozást. A lakásban tartott példányok szőre egész évben hullik, ezért rendszeres kefélést igényel. Középnagy, körülbelül 52-61 cm marmagasságú, 19-24 kg súlyú. Egyes megtermett példányok akár a 35 kg-ot is elérik, rendkívül elegáns, megjelenésű és mozgású, kedves, engedelmes természetű, még a vizslák közül is kitűnik intelligenciájával.
1: A rövidszőrű német vizsla jelenleg az egész világon az egyik legismertebb vadászkutya. Különösen az Egyesült Államokban népszerű. A német vizsláknak az évek folyamán négy változata alakult ki, a rövidszőrű, a drótszőrű, a hosszúszőrű és a szalkásszőrű.
2: Összbenyomásában a német rövidszőrű vizsla erőteljes, intelligens vadászkutya, élénk, de nem ideges vérmérséklettel. Közepes nagyságú, elegáns, térről elő mozgású, végtagjai izmosak, jól kötöttek. A kanok marmagassága körülbelül 62-66 cm, erős szikár, a szukák valamivel alacsonyabbak, 58-63 cm. A testsúly 22-30 kg.
1: A fajta kifejlesztés az 1860-tól 1880-ig terjedő időszakban kezdődött. A nehézkes, durva és lassú ónémet vizslákból nemesítették ki. Az itt-ott előforduló porosz vizsláknak is nevezett feketés vagy tiszta fekete visszaütés a fajta kitenyésztéséhez sorozatosan visszavezetető felhasznált pointer elődökre. A németek egy mindenes vadászkutyát akartak kialakítani. A rövidszőrű német vizsla eredetéről igen sok elképzelés alakult ki. Egyesek az olasz vizslát tartják ősének, mások a ma már kiterjesztett belga vadászkutyát. Legvalószínűbb azonban, hogy a régi spanyol vizsla az őse, mint annyi más vadászkutyának. A 16.-18. század német vadászkutyája nagyon eltért a mai típustól. Nyugodt, nehézkes, tipikusan hidegvérű állat volt.
3: Vannak, akik már tudják, miért érdemes a Táska Rádiót hallgatni.
4: Ez a legkirályabb rádió.
5: Minden vannak a legjobb zenéim.
6: 97.5 Táska Rádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Szabó Evelin és Garamvegyi Glória Bella.
1: Veled is előfordult már, hogy reggel úgy érezted fáradtabb vagy, mint amikor lefeküdtél? Az úgynevezett tavaszi fáradtság több embert érint, mint gondolnád. Reggel kimerülten ébredsz, kevesebb munka után is fáradtnak, túlterheltnek érzed magad. Egy szóval, nem vagy a legjobb formádban. Mutatjuk, mit tehetsz ellene.
0: Kétféle tavaszi fáradtság létezik. Van fizikai eredetű, ennek megnyilvánulása, hogy a test erőtlen, kimerült, és van idegi eredetű, megnyilvánulása, hogy a szellemi aktivitás, gondolkodás, koncentráció, figyelem, reakcióidő csökken.
1: Mi is a tavaszi fáradtság oka? A szakemberek azt szokták mondani, hogy ez nem egy betegség, hanem hiányállapot, télvégi kimerültség. Az előző nyáron felhalmozott tartalékokat feléjük, és napi táplálékból nem jut elegendő vitaminhoz, ásványi anyaghoz, nyomelemhez a szervezet.
0: Nézzük meg, mit tehetünk a leküzdése érdekében.
1: Aludj eleget.
0: Végezz relaxációs gyakorlatokat.
1: Figyelj oda a megfelelő összetételű táplálkozásra.
0: Emellett a napi ajánlott fél liter tejről és a fél kilogramm gyümölcsről se feledkezz meg. A zöldségek terén elegendő naponta egy adag salátát vagy egy adag főzeléket megenni. Sőt, az sem mindegy, hogy mennyi folyadékot fogyasztasz.
1: Mozog minden nap. Télen amúgy is hajlamosak vagyunk kevesebbet mozogni, ami rontja az immunrendszerünk teljesítményét. Kezd a napot pár perces reggeli tornával, sétálj jó nagyokat a friss levegőn, ha kisütött a nap.
0: Igyál sok folyadékot, bár az izzadás miatt nyáron jut leginkább eszünkbe pár pohár ásványvizet felhajtani, szervezetünknek ilyenkor is sok folyadékra van szüksége a helyes működéshez. Napi 2 litert igyál, lehetőleg ásványvíz, gyógytea, frissen facsart gyümölcs vagy zöldséglé formájában.
1: Járj rendszeresen úszodába, ha teheted. Ha már ott vagyunk, szaunázzunk is. Ez ugyanis hatékony salaktalanító és immunerősítő hatású. Az izzadás során a szervezetből természetes úton távoznak a méreganyagok, a szaunázás ezt a természetes folyamatot fokozza.
0: És te milyen tippeket ismersz? Írd meg nekünk a Táska Rádió Facebook oldalára.
2: A 97.5 Táska Rádió bemutatja. Táska Rádió kukac,

0: 97.5 Táska Rádió. Te is beleférsz. A mikrofonoknál Labádi Hanna és Breznai Aura. A digitális kiégés fontos téma, és most te is megtudhatsz néhány dolgot róla.
1: Kiégészót által a munkai túlterheltséggel hozzuk összefüggésbe. Az utóbbi években megjelennek ennek egy újabb formája, a digitális kiégés. Ez arra utal, amikor az állandó online jelenlét, a képernyő használat és a folyamatos információ áradat nem csak mentálisan, de érzelmileg is kimerít minket. Sokan tapasztaljuk, hogy egy hosszú munkanap után nem csak fáradtak, ingerültek is vagyunk, de a fizikailag nem is végeztünk megterhelő feladatokat.
0: A digitális kiégés tünetei közé tartozik a koncentrációs nehézség, a szorongás, nyugtalanság, de akár fizikai tünetek is megjelenhetnek, például a fejfájás, alvászavar, szemfáradtság. A legveszélyesebb ebben az, hogy sokan azt gondolják, hogy ez csupán fáradtság. Nem ismerik fel időben, hogy ezek a tünetek azért jelentkeznek, mert az agyuk folyamatos készenléti állapotban van.
1: Szerintem a legnagyobb probléma az, hogy a digitális eszközök használata már teljesen beépült az életünkbe, szinte nélkülözhetetlen. Munka, tanulás,

0: tudatosan használja ezeket az eszközöket. Valóság azonban az, hogy legtöbben engedjük, hogy az értesítések, algoritmusok és közösségi elvárások szabják meg, mikor mit csinálunk. Így tulajdonképpen nem irányítjuk a technológiát, hanem az irányít minket.
1: Én úgy gondolom, hogy a digitális kiégés egyik legnagyobb veszélye a láthatatlansága. Ha valaki túl sokat edz, előbb-utóbb fájdalmai lesznek és pihenőt tart. Ha viszont valaki napi 10-12 órát képernyő előtt van, könnyen elhiteti magával, hogy ez a normális. Elvégre mindenki más ezt csinálja. Csak akkor vesszük észre, hogy igenis baj van, amikor már motiválatlanok, ingellékenyek és kiürésedettek leszünk.
0: És akkor mit tegyünk ellene? Egyik legegyszerűbb és mégis leghatásosabb, hogyha határokat húzunk. Érdemes munka, iskola után kikapcsolni az értesítéseket, vagy csak félretenni a telefont, és lenémíteni a közösségi médiákat. Mondjuk egy órára, telefon, tablet, laptop nélkül. Már 2 nap alatt érezni lehet a változást, pedig ez csak annyi volt, hogy 1 óráig nem ért semmilyen információ fönnszeretett digitális eszközeinkből. Ami még fontosabb, az az, hogy a lefekvés előtt legalább 1/2 órával minden ilyen eszközt félretegyünk, így az agyunk is tart egy kis pihenőt, ezt egész nap információval bombáztuk. Fontos az is, hogy valami aktív tevékenységgel helyettesítsük a folyamatos görgetést. Például sétálással, sportolással, olvasással, valamilyen kreatív dologgal, vagy akár barátokkal beszélgetéssel. De nem csak a kiégés ellen jó megoldások, hanem segítenek visszatalálni ahhoz, ami valóban feltölt.
1: Összességében a digitális kiégés egy új, de nagyon valós probléma, ami egyre több embert érint. Szerintem a technológia önmagában nem rossz, hanem az, ahogyan használjuk. Ha megtanulunk tudatosan élni vele, akkor az életünket könnyebbé és gazdagabbá teheti. Ha viszont hagyjuk, hogy uralja a mindennapjainkat, akkor lassan elszívja az energiánkat és a figyelmünket. A döntés a mi kezünkben van. Mi választjuk meg, hogy a digitális világ eszköz vagy tehel lesz az életünkben.

0: 97.7 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Ejhan Márkarina és Garaina Zira.
1: Hét étel, ami tönkreteszi az alvásodat, ha lefekvés előtt teszed őket.
0: Brianna Rodriguez, táplálkozási szakértő és személyi edző elárulta a Yahoo-nak, hogy melyek azok az ételek, amelyek akadályozhatják a nyugodt éjszakai pihenést. Először is azt javasolta, hogy reggeliz bőségesen, vacsorára viszont fogyasz könnyebb fogásokat. A nagyobb étkezések ugyanis hosszabb emésztési időt igényelnek.
1: Ha néhány órával lefekvés előtt elkerüled a következő ételeket, jó eséllyel megszabadulsz a szem alatti karikáktól, és végre kipihenten energikusan ébredhetsz, amikor megszólal az ébresztő.
0: Csípős ételek. Az erős fűszerek könnyen gyomorégést és emésztési panaszokat okozhatnak, amelyek fekvő helyzetben csak rosszabbodnak, az álmatlan éjszaka tehát garantált lesz.
1: Ha hajlamos vagy gyomorégésre, inkább a nap korábbi szakaszában fogyaszd a fűszeres fogásokat, amikor még van időd megemészteni őket.
0: Étcsokoládé. Sokan elfelejtik, hogy az étcsokoládé koffeint tartalmaz, bár ez az egészségesebb választás a teljes fehér csokoládéhoz képest, a legjobb, ha néhány órával lefekvés előtt fogyasztjuk el. Az étcsokoládéban lévő koffein akárcsak a kávéban serkentően hat, így gátolja a nyugodt mély alvást.
1: A pizza. A pizza paradicsomos szószt tartalmaz, ami savas és könnyen megterhelheti a gyomrot.
0: Feldolgozott húsok és érlelt sajtok. A felvágottak és az érlelt sajtok alattomos forrásai a tiraminnak. Ez az aminósav fokozza az agyi aktivitást, és egyeseknél túlpörgetettséget idézhet elő. Érdemes ezeket inkább napközben fogyasztani, hogy estére le tudjon lassulni a szervezeted.
1: Kerüljük a magas zsírtartalmú cukros ételeket és nasolnivalókat lefekvés előtt. Ezek az ételek ugyanis összefüggésbe hozhatók a nyugtalan alvással a szakértők szerint. Helyettük válasszunk inkább magas fehérje és alacsony zsírtartalmú vacsorát, ami elősegíti a gyorsabb elalvást és mélyebb pihenést.
0: Citrusfélék. A citrusfélék természetes vízhajtók, így ha közvetlenül lefekvés előtt fogyasztod őket, jó eséllyel többször is fel fogsz ébredni éjszaka, mert el kell menned mosdóba.
1: Vacsorára nasikat, cukros, zsíros és koffeinos ételeket kerüljük, és inkább fehérjedús, könnyebb ételeket válasszunk a jó alvásért. 97.5.

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Nerebecki Máté és Ványi Viktória. A mai adásban egy igazán kultikus horrorfilmről lesz szó. Amikor kitör egy vírus, amitől az emberek élőhalottá változnak, mindenki menekülni kell, hiszen tudják, hogy csak önmagukban bízhatnak. Négy főhősünk különböző irányokba próbál eljutni az apokalipszis közben. Hogy ne kötődjenek annyira egymáshoz, mindenkit az úti céljának a nevén szólítanak. Tallahassee, Woody Harrelson szereplésében egy megrögzött zombi vadász, akit nem érdekel más, csak hogy megöljön minél több zombit. Mint később kiderül, ennek személyes okai vannak. És persze fő céljaként azt tűzte ki, hogy megtalálja az utolsó kókuszos Twinkit az egész világon. Másik főszereplőm Columbus, akit nem más, mint Jesse Eisenberg alakít, aki hihetetlen paranoiája miatt sikeresen életben marad. Ők ketten bár nagyon különböznek és meglehetősen tagadják, nagyon megkedvelik egymást. Másik két főszereplőnk egy testvérpárt alkot, az idősebb testvér, Wichita, akit nem más, mint a zseniális Emma Stone alakít, illetve Little Rock, Abigail Breslin által alakítva, már jóval a zombi vírus előtt is a férfiak kisemmizéséből éltek. Az út során többször is kijátszák Tallahassee-t és Columbus, de a végén mégis megmenti őket a két férfi, hiszen az út során mégis megszeretik egymást.
1: Mindenki más úton próbál életben maradni, míg Columbus egy egész szabályrendszert hoz magának létre a biztonsága érdekében, addig Tallahassee-nek csak egy fegyver kell, és az, hogy zombikat gyilkolhasson. Wichita és Little Rock pedig úgy marad életben, hogy lépésről lépésre kijátszák két férfi főhősünket.
0: Bár a komikus jelenetek túlnyomó többséget képeznek a filmben, azért nem maradnak el a horrorfilmeknél jól megszokott jumpscare-ek sem. Bár a film nem nevezhető hardcore horrorfilmnek, azért elég szép számmal vannak a filmben horrorisztikus jelenetek is. Az autóban hirtelen felugró zombiktól, egészen a baltás zombi bohócig minden van. A hangulatot az olyan komikus jelenetek oldják, mint ahol egy bevásárlóközpontban egy csapat túlsúlyos zombival bánnak el.
1: Ez a film azért bír óriási jelentősége, hiszen bebizonyítja, hogy igenis lehet a horror és a vígjáték műfaját úgy keverni, hogy az zseniális legyen. Mivel ezt az akadályt is gördülékenyen veszi, és nagy százalékban tetszik a közönségnek, bebizonyítja azt is, hogy még bőven nem áldoztak le a zombis filmeknek, hiszen még mindig lehet valami újat mutatni.
0: A film érdekességei közé sorolható az is, hogy a rendező Ruben Fleischer és a forgatókönyvírók Paul Wernick és Rat Reese első filmje. Hogyan lett egy első filmes produkcióból ekkora siker? Ez azt hiszem még a mai napig is rejtély mindenkinek, de egy biztos, mind a producer, mind a forgatókönyvírók tudták, hogy milyen egy kassza sikerfilm.
1: Bár elsöprő sikert aratott a film, a folytatása, Zombieland, a második lövés, csak az eredeti film 10. évfordulóján jelent meg. Mindenki szerencsére az eredeti szereplő brigád, illetve a rendező és forgatókönyvírók is visszatértek a zombis komédia második részére.
0: A filmet olyan elmés kis szösszenetek tökéletesítették, mint Bill Murray cameója, aki a megszokott pár másodperces képernyőidő helyett perceken át szórakoztatta a túlélőnk csapatát. Ez a pár jelenet ténylegesen egy egészé formálta a filmet, hiszen komikus jelenetek után egy bal szerencsés horrorisztikusnak mondható vége szakad. Te láttad már a filmet?
1: Hát az első rész nem teljesen, de a második rész már teljes egészében meg tudtam nézni.
0: És tetszett?
1: Igen, jó volt, kifejezetten vicces.
0: Ha neked is volt kedvenc jeleneted, írd meg nekünk. Y'all ready?

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Bódis Bence és Töreki Almira. Most bemutatjuk nektek Stephen Kinget. Stephen Edwick King 1947. szeptember 21-én született Maine Portland városában. Miután édesapja elhagyta, így édesanyjának kellett eltartani a Stephent és testvérét. Anyukája alkalmi munkával próbálta ezt megoldani, de minden igyekezete ellenére sokat nélkülöztek és költöztek akkoriban.
1: Stephen King már 7 éves korában is írt történeteket. Nagy hatással voltak rá a gyerekkorában látott sci-fi és fantasy filmek, innen származik a rajongás a horror iránt. 13 éves volt, amikor rátalált egy dobozra tele édesapja befejezetlen írásaival, amik főként horror és fantasy alkotások voltak. Későbbi elmondása szerint ez egy meghatározó élmény volt az életében. Első történeteik 19 éves korában jelentek meg a Comics Review magazinban. Legelső novellája, a The Glass Four 1967-ben jelent meg. 3 évvel később elkezdett dolgozni életének legjelentősebb regény folyamán, a Sötét Torony sorozaton, amelynek első kötete 1982-ben jelent meg. Egyetemi évei alatt ismerkedett meg Tabitha Spurs-szel, aki szintén író és később feleségül is vette. 3 gyermekük született, Naomi Rachel, Joseph Hillstrom és Owen Philip. 2 fiúból később író lett.
0: Tanulmányai befejezése után később angoltanár lett, de mivel nem tudta eltartani ebből a családját, plusz munkát vállalt el egy mosdóban. Bár kevés ideje maradt az írásra, pár novellát azért meg tudott jelentetni. Ekkor azonban még nagyon messze járt attól, hogy csak az írásból meg tudjanak élni. Első sikerei előtt is már írt regényeket, de azokat később Richard Bachman álnéven jelentette meg. Kingről köztudott, hogy fontosnak tartja műveiben az apró részletek kidolgozását, a folytonosságot és a visszatérő elemeket szereplőket műveiben. A könyvei nagyrészt Maine államban játszódnak. Művei között rengeteg ponton találkozások, kapcsolatok és átfedések vannak. Ennek köszönhetően életműve számtalan spekulációra, találgatásra ad lehetőséget, és így mindig újabb érdekességekkel szolgál. Köteteiben rengeteg utalás van az amerikai történelemre és kultúrára. Visszatérő elemek például a vietnámi háború, rasszizmus és a természetfeletti jelenségek. Stephen regény előtt pár évvel 1980-ban lelepleztek egy sorozatgyilkos bohócot. A bohócot Pogó néven ismerték, a polgári néven John Wayne Gacy, aki 33 kisfiút végzett ki, mire a rendőrök végre elkapták. Az író soha nem erősítette meg azt, hogy a gyilkos bohóc ihlette volna.
1: Az IT, más néven azaz, 1986-ban jelent meg, magyarul először az Európa Könyvkiadónál. A történet 7 gyerekről szól, akik szembe kerülnek egy gonosz alakváltóval, vagyis azzal, mely legbenső félelmeik alakjában tűnik fel. A történetben legtöbbször bohócként, krajcárosként jelenik meg. A 7 főhőst 2 idősíkon mutatja be, az elsőt megtörténéskor, a másikat 25 évvel később. A műben megtalálhatóak a klasszikus King elemek, mint például a régi emlékek nyomasztósága, gyermekkori traumák és a kisvárosi bágyadság mögött ott rejtőző gonosz. Az IT 2017-ben jelent meg a mozivászon. Nagyon jónak bizonyult a film, mert óriási sikert alatott és nagyon jó kritikákat is kapott. Az idén érkező folytatásnak, az második fejezetének az első részhez hasonlóan hatalmas bevételt jósolnak, de az első reakciók alapján nem sikerült felérni az elvárásokhoz. Csak a te kedvenceid!

0: 10 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Selena Gomez eladta a Los Angeles-i luxus birtokát. 11 ezer éves szobrot találtak Törökországban. Óriás csatányokat vetnének be a jövőben kutatómentő feladatokra. A mikrofonnál Sarf Janka. Selena Gomez eladta a Los Angeles-i luxus villáját 5,4 millió dollárért. A hatalmas, mintegy 1068 négyzetméteres Encino környékén lévő ingatlant az énekesnő-színésznő még 2026 májusában hirdette meg 6,49 millió dolláros áron, amiből végül 1 millió dollár engedett a sikeres adásvétel érdekében. A házat eredetileg a 2017-ben elhunyt legendás rocker Tom Petty és első felesége építette az 1980-as évek végén. Selena Gomez 2020-ban vásárolta meg. Régészeket csoportja nemrégiben Törökország déli részén, Kahalan tepében, a világ egyik legősibb városában végzett kutatómunkát, amikor egy furcsa szobrot találtak. Mint kiderült, egy 11 ezer éves alkotásra bukkantak rá, ami egy leopárd hátán ülő személyt ábrázol, ami szakértők szerint minden bizonnyal a férfiasság jelképe lehet, írja a Life Science. A körülbelül 70 cm magas egyedi szobor olyan stílusban készült, ami semmihez sem hasonlítható, jelentette ki Mehmet Nuri Ersoy, Törökország kulturális és turisztikai minisztere. Érdekesség, hogy korábban már találtak Kaharan tepében egy mostanihoz hasonló, ám éppen hogy fordított szobrot, amin egy ember látható a hátán egy leopárddal. Katasztrófák utáni kutatómentő feladatok támogatására alkalmas csótánykiborgokat fejlesztenek ausztrál tudósok, akik szerint életmentő gyógyszereket lehetne eljutatni a csapdába esett túlélőkhöz az irányított rovarokkal, számol be róla az MTI. A Queenslandi Egyetem és az Új-Dél-Walesi Egyetem tudósai által fejlesztett csótánykiborgokat, amelyeket paraborgoknak neveztek el, apró injekciós eszközökkel és kamerákkal szerelik fel. A kutatók reményei szerint javulhat a földrengések és épületomlások áldozatainak túlélési esélye, mert ezek a csótányok képesek alapvető orvosi segítséget vinni a törmelékek alá szorult embereknek, mielőtt a mentők elérnének hozzájuk. Új magyarázatot találtak az anyag megmaradásának egyik legnagyobb rejtélyére, aminek köszönhetően közelebb kerülhetünk az univerzumot felépítő anyag eredetének megértéséhez. Az áttörést elérő nemzetközi csapatnak magyar kutatók is részei voltak, derült ki az ELTE közleményéből. A modern fizika egyik jól ismert törvénye a barionok, például az atommagot alkotó protonok és neutronok számának megmaradása. Ez szerint, amikor egy részecske ütközésben barion keletkezik, azzal együtt egy antibarionnak is létre kell jönnie. A tudományos világ évtizedek óta tényként kezelte, hogy ezt a tulajdonságot a barionokat felépítő kvarkok hordozzák. Az új eredmények alapján azonban úgy tűnik, a kép ennél sokkal összetettebb. Minden barion három kvarkból áll, amelyeket gluon nevű részecskék tartanak össze. Az elméleti fizikusok már az 1970-es években felvetették, hogy a gluonok nem páronként kötik össze a kvarkokat, hanem egy Y-alakú szerkezetet alkotnak, amelynek központjában egy új nevezett barion csomópont található.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: Szokatlan helyzet alakult ki a török 6. osztályú Turgusluspor labdarúgó csapatnál, amely Zeynep Mestant nevezte ki vezetőedzőnek. A különlegesség nem az, hogy a férfi csapat élére egy nő került, hanem az, hogy az új tréner mindössze 22 éves. A török amatőr ligában szereplő Turgutluspor a közleményében azt írta: klubunk átszervezésével és az új szezonra kitűzött céljainkkal összhangban megállapodtunk Zeynep Mestannal a vezető edzői posztot illetően. Hozzátették, remélik, hogy a klubban elindított szervezeti átalakítással kezdődő új korszak kedvező hatása lesz a csapatra és a szurkolókra egyaránt. A 22 éves szakember a klub első női vezetőedzője, szerződésének időtartalmát egyik fél sem hozta nyilvánosságra.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Ma a csapadék nem várható, a felhős időben a szél nem lesz jelentős. Napközben 25 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: Most! Best of! A legjobb sztorik, a legnagyobb zenék.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Kutfej Dóra és Lestár Linett. Most egy olyan kérdést hoztunk, ami talán mindannyiunk fejében ott motoszkál. Miért akarunk mindig megfelelni másoknak? Miért nem elég, ha mi magunk rendben vagyunk azzal, amit csinálunk, ahogy élünk, ahogy kinézünk? Miért érezzük úgy, hogy akkor vagyunk értékesek, ha mások elismernek, ha rábólintanak, ha tetszünk nekik? Miért félünk attól, hogy valaki csalódik bennünk, vagy egyszerűen nem szeret majd annyira?
1: Ha belegondolunk, már gyerekként is azt tanuljuk, légy jó, ne csalódjanak benned, mit szólnak majd a többiek? És felnőttként is gyakran nem azt tesszük, amit szeretnénk, hanem amit elvárnak tőlünk.
0: És anélkül, hogy észrevennénk, felnőttként is visszhangoznak bennünk ezek a mondatok. Munkahelyen, családban, a párkapcsolatban próbálunk elég jók lenni, elég kedvesek, elég sikeresek. De közben egyre távolabb kerülünk attól, akik valójában vagyunk.
1: A megfelelési kényszer nem rossz indulatból jön. Valójában a szeretet iránti vágyból születik. Mindannyian azt szeretnénk, hogy elfogadjanak. Csak épp néha elfelejtjük, hogy nem kell mindenkinek tetszeni ahhoz, hogy elég jók legyünk.
0: A valódi önbizalom belülről jön, nem mások véleményéből. Ha valaki folyton mások elvárásai szerint él, az egy idő után kiég. Mert mindenki másnak akar tetszeni, csak magának nem.
1: Az önbizalom hiányt nagyban felerősíti a közösségi média használata. Ott mindenki boldog, sikeres és tökéletes. Ha valaki egy kicsit is bizonytalan, pillanatok alatt úgy érezheti, ő kevés.
0: Sokan azt hiszik, hogy a boldogság egyenlő a látszattal, de a valóságban a legtöbb ember a képek mögött küzd, kételkedik és ugyanúgy szeretetre vágyik. Csak nem meri kimutatni, mert attól fél, hogy gyengének tűnik. Pedig a legnagyobb erő abban van, ha valaki vállalja önmagát hibákkal, gyengeséggel együtt.
1: A legnagyobb bátorság ma nem az, ha mindenki szeret minket, hanem ha mi tudjuk szeretni magunkat, akkor is, ha valaki nem ért egyet velünk.
0: A megfelelés kényszere mindannyiunkban ott van, mert emberből vagyunk. De ne felejtsük el, az élet nem vizsga, ahol mindenki egyet kap. Nem kell mindenkinek tetszeni, nem kell mindenkinek megfelelni. Csak önmagunknak kell őszintének maradni.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Villányi Kata és Gábor Janka. Karikó Katalin Szolnokon született 1955. január 17-én. Édesapja hentesként, édesanyja könyvelőként dolgozott. Kisújszálláson nőtt fel egy nádfedeles, egyszobás házban, ahol a meleget csak egy fűrészporos kályha adta, fürdőszoba, folyóvíz, tévé vagy hűtőszekrény sem volt. A Karikó család nem csak magasságával tűnt ki a többiek közül. Tagjai népszerű, megbecsült emberek voltak. Szorgalmukkal, tisztségükkel, szerénységükkel és kedvességükkel már-már legendássá is váltak. 1978-ban az MTA ösztöndíjasaként került a Szegedi Biológiai Kutatóközpontba. Itt kezdett el vírusokkal foglalkozni, és először használt módosított nukleozidot, kordiszepint. 1983-ban avatták doktorrá. 2005-ben Drew Weissmannal együtt kidolgozta a módosított nukleozidokat tartalmazó mRNA-s terápiás alkalmazások szabadalmát, amely lehetővé tette azt, hogy az mRNA-s terápia alkalmazható legyen túlzott immunreakciók kiváltása nélkül. Társfeltalálója 8 az mRNA-ssel kapcsolatos szabadalmaknak, amelyet az USA-ban nem immunogén nukleoziddal módosított RNA-s alkalmazására adtak ki. 2020-ban a szabadalma alapján készült el a világon elsőként klinikailag is bizonyítottan hatásos harmadik generációs Pfizer-BioNTech COVID-19 vakcina. Kutatási eredményei nyomán tudományos körökben többen Nobel-díjasnak ítélték.
1: És valóban, a 2023-as fiziológiai és orvostudományi Nobel-díjat Karikó Katalin és Drew Weissman kapták megosztva biokémiai felfedezéseikért. A Nobel-díjat odaítélő bizottság a YouTube oldalán tette közzé azt a beszélgetést, amelyet nem sokkal elismerése, odaítélése után folytattak az orvosi élettani kategória 2023-as díjazottjáról. Ebből kiderült, hogy Karikó Katalin éppen Philadelphia-i otthonában aludt, mikor Stockholmból telefonáltak. Nem sokkal korábban egy konferenciáról tért haza, és mivel pihent, a férje vette fel a telefont. Kérdésére, hogy mi volt az első gondolata a hír hallatán, Karikó Katalin azt mondta.
0: Azt hittem, valaki csak viccel velem. A telefonáló olyan információk birtokában volt, amelyből rájött, hogy tényleg ő a díjazott, de hozzátette, manapság nem árt óvatosnak lenni. Arról, hogy az elismerés mit jelent neki, felidézte, hogy épp 10 évvel ezelőtt októberben nyugdíjazták a Pennsylvániai Egyetemről, és amikor feladni készült, akkor a férje bíztatta, hogy folytassa a kutatási munkáját Németországban, BioNTech cégnél. Ott is belevetette magát a munkába, és saját kézzel végzett laboratóriumi kutatásokat a siker érdekében.
1: Felidézte azt is, hogy édesanyja, aki 2018-ban hunyt el, minden évben nézte a Nobel-díj bejelentéseket, és mindig azt mondta a lányának, talán most ő fogja elnyerni.
0: Akkor csak nevettem rajta, mondtam neki, hogy még professzor sem vagyok. De ő azzal érvelt, hogy én keményen dolgozom, mire mindig azt feleltem neki, minden tudós keményen dolgozik.
1: Emlékezett vissza Karikó Katalin. Arra figyelmeztetett, hogy nem szabad sosem feladni, akkor sem, ha azt látja az ember, hogy mások kevesebb munkával többre viszik.
0: Ezt nem lehet megváltoztatni. Arra kell ezért figyelni, amit meg tudunk változtatni.
1: Tette hozzá.
0: A Drew Weissmannal alkalmazott munkamódszerekről azt mondta, hogy noha a társa elég zárkózott, a szakmai vitáig nagyon is élesek voltak.
1: Mindig azt mondta, hogy Kati, te cicakba jutsz el A-ból B-be. Én meg egyenesen, mire én azt feleltem neki, hogy rengeteget tanultam a cicakokból.
0: Itthon sokan már évek óta vártak Karikó Katalin elismerésére, ezért az MTA elnök a kérdésre, hogy miért épp most kapta meg ezt a Nobel-díjat a biokémikus, az amerikai Drew Weissmannal együtt ezt válaszolta.
1: Az ilyen nagy horderejű felfedezéseknél általában várnak egy-két évet, hogy kiderüljenek az esetleges mellékhatások, illetve akár arra is, hogy valaki megcáfolja a felfedezés lényegét. A körülményeket is fel kell tárni, hogy esetlegesen kik vettek még részt benne, kik játszhattak még döntő szerepet a felfedezésben. A Nobel-díj bizottság ilyenkor mindig megfelelő körültekintéssel jár el. A felfedezés valóban óriási. Ha jövőben bármilyen kórokozó tűnik fel, ezzel az mRNA-s technológiával a vakcina gyorsabban kifejleszthető, mint bármi más korábbi módszerrel.
0: Gratulálunk Karikó Katalinnak, és további sikeres kutatási eredményeket kívánunk!
2: 97.5
3: All the time!
2: Táskorá.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Nerebecki Máté és Muhel Bíbor. Előző adásunkban körbejártuk a cápák elődjét, a megalodont, aki, mint ahogy most már tudjuk, az ősi tengerek legnagyobb és legfélelmetesebb ragadozója volt. A megalodon a mai napig egy igen különleges és lenyűgöző cápa a tudósok számára, ám nem ez az egyetlen cápafaj, ami felkeltette figyelmüket. Az óceánokban és tengeredben számos olyan cápa él, ami ugyanolyan érdekes, mint az akkori nagy király, csak ők éppen máshogy tűnnek ki a tömegből. Hadd meséljünk róluk egy kicsit.
1: Régen a görögök a cápákat a vadászkutyákhoz hasonló viselkedésük miatt a tenger kutyáinak nevezték, de nem csak ez az egyetlen becenevük van. Még szokták úgy is említeni őket, mint a tenger tigrisei. Véletlen egybeesés, hogy az egyik legveszedelmesebb cápa az az úgynevezett tigris cápa. Szorosan követi a közismert nagyfehér cápát a legtöbb halálos kimenetülő balesetek okozója listáján, de nem kell tőlük félni, ugyanis ha csak nem tervezünk az óceánok mélyében búvárkodni, nem találkozunk velük. A nevét, ahogy ezt már gondolhattátok, a testén látható sötét csík kapta, ami emlékeztethet minket egy bizonyos szárazföldön élő macskafajra. A cápa magányosan él és általában éjszaka vadászik. Ahhoz képest, hogy a tengerek egyik legnagyobb csúcsragadozója, nem csak halakkal, madarakkal és rákokkal táplálkozik, hanem akár még az is előfordulhat, hogy az óceánokban és tengerekben talált tárgyakat is elfogyasztja.
0: A nagy pöröly cápa a jellegzetes kalapácsra emlékeztető fejéről ismert, ám a furcsa kinézete alatt rengeteg különlegesség lakozik, amit érdemes tudni a cápáról. Fontos az, hogy az egyéni fejformája nem csak egy hús kinövés, hanem ilyen a csontozata is. A szemei a kalapácsfej két végén helyezkedik el, ez pedig a mélységérzet miatt fontos, ugyanis ezzel könnyebben tudja bemérni zsákmányának elhelyezkedését. Elektromosságot vezető zselével vannak tele a cápák orrában lévő pórusok, amelyeket ezért elektroreceptoroknak hívunk. Ezeknek a különleges receptoroknak a segítségével érzékelik a többi állat izommozgását és szívverését. Ez pedig miért előny a pöröly cápának? A hosszú óra így nem csak több pórus tartalmaz, de nagyobb felületen is helyezkedik el, így a fejét egy fémdetektorként tudja alkalmazni. Nem véletlen, hogy a pöröjcápa kedvenc tápláléka, a mérges rája, ugyanis az állat szeret a homok alá rejtőzni, a cápa pedig szívesen játszik bújócskát.
1: De hogy ne csak ismertebb cápafajokról hozzunk egy pár érdekességet, bemutatjuk nektek az egyik legritkább cápafajok egyikét, a wobbegongot. Ő egy viszonylag kisebb cápa, hiszen csupán körülbelül 130 cm-re képes megnőni, de nem ettől különleges. A kis cápa remekül tudja álcázni magát a sekélyebb vizekben, mivel a testét a körülötte lévő zátonyhoz illeszkedő széles színfoltok borítják, és így a cápa beleolvad a környezetébe. Vicces kis beceneve van neki is, ő a szőnyeg cápa, a lapos kis teste miatt, ami még ráerősít mesteri álcázásra. Ami még nála érdekes, az az, hogy ellentétben a legtöbb cápafajjal, neki nem szükséges a nap 24 órájában úszni ahhoz, hogy életben maradjon, mivel képes a kopótyúján keresztül vizet pumpálni. Ezért élete nagy részét mozdulatlanul fekve tölti, és napközben is legtöbbször csak alszik. Szerintem most mindnyájan irigyeljük a wobbegongot.
0: A tengerék és az óceánok hatalmas kiterjedésű vizeiben rengeteg különleges állatfaj él. Órákon át lehetne beszélni nem csak a cápákról, hanem az összes többi állatról is, akik ugyanúgy, mint mi emberek, különleges a maguk módján. Mindenkinek azt tanácsolom, hogy vesse bele magát a mély vízbe, és nézzen utána egy általa választott állatfajnak, és tanuljon meg róla valami újat.
2: Minden kedvenc, egy helyen, 97.5, Táskarádió, te is beleférsz.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Ejhammár Karina és Garai Nazira.
1: Hét étel, ami tönkreteszi az alvásodat, ha lefekvés előtt teszed őket.
0: Brianna Rodriguez, táplálkozási szakértő és személyi edző elárulta a Yahoo-nak, hogy melyek azok az ételek, amelyek akadályozhatják a nyugodt éjszakai pihenést. Először is azt javasolta, hogy reggelizd bőségesen, vacsorára viszont fogyassz könnyebb fogásokat. A nagyobb étkezések ugyanis hosszabb emésztési időt igényelnek.
1: Ha néhány órával lefekvés előtt elkerüled a következő ételeket, jó eséllyel megszabadulsz a szem alatti karikáktól, és végre kipihenten energikusan ébredhetsz, amikor megszólal az ébresztő.
0: Csípős ételek. Az erős fűszerek könnyen gyomorégést és emésztési panaszokat okozhatnak, amelyek fekvő helyzetben csak rosszabbodnak, az álmatlan éjszaka tehát garantált lesz.
1: Ha hajlamos vagy gyomorégésre, inkább a nap korábbi szakaszában fogyaszd a fűszeres fogásokat, amikor még van időd megemészteni őket.
0: Étcsokoládé. Sokan elfelejtik, hogy az étcsokoládé koffein tartalmaz, bár ez az egészségesebb választás a teljes fehér csokoládéhoz képest, a legjobb, ha néhány órával lefekvés előtt fogyasztjuk el. Az étcsokoládéban lévő koffein akárcsak a kávéban serkentően hat, így gátolja a nyugodt mély alvást.
1: A pizza. A pizza paradicsomos szószt tartalmaz, ami savas és könnyen megterhelheti a gyomrot.
0: Feldolgozott húsok és érlelt sajtok. A felvágottak és az érlelt sajtok alattomos forrásai a tiraminnak. Ez az aminósav fokozza az agyi aktivitást, és egyeseknél túlpörgetettséget idézhet elő. Érdemes ezeket inkább napközben fogyasztani, hogy estére le tudjon lassulni a szervezeted.
1: Kerüljük a magas zsírtartalmú cukros ételeket és nasolnivalókat lefekvés előtt. Ezek az ételek ugyanis összefüggésbe hozhatók a nyugtalan alvással a szakértők szerint. Helyettük válasszunk inkább magas fehérje és alacsony zsírtartalmú vacsorát, ami elősegíti a gyorsabb elalvást és mélyebb pihenést.
0: Citrusfélék. A citrusfélék természetes vízhajtók, így ha közvetlenül lefekvés előtt fogyasztod őket, jó eséllyel többször is fel fogsz ébredni éjszaka, mert el kell menned mosdóba.
1: Vacsorára nasikat, cukros, zsíros és koffeinos ételeket kerüljük, és inkább fehérjedús, könnyebb ételeket válasszunk a jó alvásért.

0: 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz. Mikrofonnál Brezna Jóra és Labádi Hanna. Hallottam esetleg a K-popról? Ha még nem, akkor ma sok mindent megtudhatsz róla.
1: Mi az a K-pop? A K-pop vagy korai popzene többek között elektronikus, hip-hop, pop, rock és R&B alapokon nyugszik, és különálló zenei műfajként tartjuk számon. A korai popzene alapjai az 1920-as évek trot műfajára vezethetőek vissza. Ezeket a dalokat a japán enka dalok befolyásolták. A második világháborút követően elkezdett megnőni az amerikai kultúra befolyása Koreában, ami a populáris zenére is kihatott. 1992-ben éles fordulópont követte. Ekkor jelent meg a Seo Taiji and Boys nevű együttes, akik új alapokra helyezték a koreai popzenét.
0: A saját szokásrendszerével, különleges módon struktúrált rajongó táborával és egyedi gyakornoki rendszerével külön szubkultúrát alkotó K-popot az úgynevezett idol együttesek, azaz fiú és lány együttesek dominálják, mint a BTS, a TXT, a Shine, a Stray Kids, az EXO, a Mamamoo, a Blackpink, a Red Velvet, a Twice, de számos sikeres szóló előadó is létezik, mint például Psy, Rain, BoA, IU, Jazzy, Hyuna vagy Temin. A K-pop ipart a kiadóként is funkcionáló ügynökségek irányítják.
1: Mi a különbség a pop és a koreai pop között? Szerintem az amerikai és a koreai zenek közötti különbséget a zenei kultúrában rejlő üzenetek különbsége adja. Az amerikai hip-hop kultúra által közvetített üzenetek gyakorta tartalmaznak utalást a pénzre, az alkoholra vagy a kábítószerre. A K-pop ennél jóval visszafogottabb és ártatlanabb, ami a koreai kultúra mienségébe gyökerezik. Az egész szórakoztató ipara játékosabb, színesebb és energikusabb. Vannak előadók, akik maguk is dalszerzők, például G-Dragon, a CNBLUE együttes vagy a Block B együttes tagjai.
0: Úgy gondolom, hogy a K-popot még a koreai popipar egyik sajátossága is mássá teszi. A lemezkiadók egyben ügynökségként, menedzsmentként is funkcionálnak. Az óriási elkinőtt integrált ügynökségkiadók a 2000-es évek eleje óta működnek ilyen formában. Az előadó felfedezése, megtervezése, felkészítése, marketingje, menedzselése és lemezeinek kiadása is egyetlen cégen belül történik. A koreai popipar különleges rendszer szerint épül fel. Különösen tehetségesnek ítélt fiatalokkal gyakornoki szerződést kötnek, gyakran már 12-13 éves korban, vagy még korábban. Előfordul, hogy egy-egy gyakornok akár napi 6 órát is táncol, szünet nélkül. A gyakornokoknak a fizikai nehézségeken túl érzelmi és mentális nehézségekkel is meg kell birkózniuk, mert a menedzserik nem kímélik őket. Azzal a megfontolása, hogyha gyakornokként képesek megbirkózni a kemény kritikával és érzelmi nyomással, élesztárként könnyebben fognak boldogulni.
1: A K-pop meglehetősen specifikus kifejezésekkel él, ilyen például a koreai kultúra tiszteleti rendszerén alapuló megszólítások köre. Ezt mind a rajongók, mint az előadók használják. A koreai kultúra másik fontos eleme az idősebbek tisztelete, függetlenül attól, hogy valaki a 20-as vagy a 70-es éveiben jár. Egy fiú együttesen belül szigorú hierarchia működik életévek alapján. A fiatalabb tagok jongnak szólítják az idősebbeket, és nagy tiszteletlenségnek számít ezen utótag nélkül utalniuk idősebb csapattársaikra. A K-popban nagyon fontos szerephez jutnak a rajongói klubok, amelyek másképp igen szigorú szabályok szerint működnek, és más a jelentőségük is, mint nyugaton megszokott. Az egyes együttesek rajongó táborainak saját nevük és színük van. Például a Blackpink rajongói neve a Blink, a BTS-é pedig Army. A Blink színe a rózsaszín, az Army pedig lila.
0: Összességében a K-pop, a koreai pop nagy vonalakban eltér attól a poptól, amit eddig ismertünk. Más, mint a megszokott, de pont ezt teszi különlegessé.
2: 97.5 Táskarádió.

0: 97 a Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Szücs Lili és Dukai Alexandra. A mai adásban az évtized egyik legmeghatározóbb énekeséről lesz szó, aki nem más, mint a The Weeknd, azaz Abel Tesfaye, akinek zenéje, stílusa és története egyszerre titokzatos és lenyűgöző. Most pedig végigjárjuk karrierjének legfontosabb állomásait, megvizsgáljuk a legnagyobb slágereit, és beszélünk arról is, hogy mit teszi őt különlegessé.
1: A kezdetek, a titokzatos fiatal művész. The Weeknd története 2010-ben kezdődött, amikor névtelenül töltött fel dalokat a YouTube-ra. A sötét, melankolikus hangulatú zenék hamar felkeltették a hallgatók figyelmét, és első mixtépje, a House of Balance 2011-ben azonnal kultikus státuszba került. Abel Torontóban nőtt fel, ahol nehéz gyerekkora és zenei iránti szenvedély formálta őt művésszé. Kezdeti rejtélyessége például az, hogy sokáig nem mutatta arcát, hozzájárult a különleges atmoszférájához.
0: Az áttörés és a világhír. A következő években The Weeknd újabb és újabb sikereket ért el. Az olyan slágerek, mint a Can't Feel My Face és a The Hills nem csak a slágerlisták élére repítették őt, hanem meghatározták a modern pop zenei irányvonalakat is. Az igazi áttörés azonban a Blinding Lights hozta meg számára 2020-ban. Ez a dal nem csak az évtized egyik legnagyobb slágerévé vált, hanem a Billboard történetében is rekordot döntött. A retro szinti pop hangzás és a fülbemászó dallam azonnal meghódította a világot.
1: Az előadó, aki mindig újra feltalálja magát. The Weeknd egyik legnagyobb erőssége, hogy soha nem fél kísérletezni. Albumaiban mindig új hangzásokat és témákat fedez fel. Legyen szó a Starboy futurisztikus világáról, az After Hours sötét érzelmes történetmeséléséről, vagy romantikus hangvételű dalokról. Nem csak zenéjével, hanem látványos klipjeivel és koncertjeivel is magasra teszi a lécet.
0: The Weeknd a színfalak mögött. Abel nem csak előadóként, hanem producerként és filantropként is aktív. Az HBO The Idol című sorozatában nem csak színészként, hanem társalkotóként is részt vett, és bár a sorozat megosztó fogadtatása ellenére is sokat beszéltek róla. Emellett fontos kiemelni, hogy hatalmas összegeket adományozott különböző jótékonysági célokra, például az etióp humanitárius váltság kezelésére.
1: Miért szeretjük őt? The Weeknd különleges, mert egyszerre tud intimitást és kiváló hatást közvetíteni. Zenéje olyan érzelmeket szólaltat meg, amelyeket sokan átéltek, mégis kevés előadó képes ennyire hitelesen átadni. Emellett a művészetébe beépített rejtélyesség és változatosság mindig újra és újra meghódítja a közönséget.
0: The Weeknd története még korán sem ért véget, bár ő maga is már utalást tett arra, hogy művész neve egyszer véget érhet. Ami biztos, hogy Abel Tesfaye már most egy generáció meghatározó művésze, és hatása hosszú távon is érezhető lesz a pop és R&B zenéjében. Hallgassátok meg a legnagyobb slágereit, vagy merüljetek el valamelyik albumában, hogy ti is megtapasztalhassátok, miért vált milliók kedvencévé. Nektek melyik The Weeknd dal a kedvencetek? Írjátok meg nekünk!
2: A te rádiód, a te kedvenced!

0: 97.7 a Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Kutfej Dóra és Lestár Linett. Most egy olyan fiatal előadóról beszélünk, aki pár év alatt a magyar popzene egyik legnagyobb sztárja lett. Ő nem más, mint Marics Peti. 29 éves, kétszeres fonogramdíjas énekes, dalszerző, a Valmar együttes egyik frontembere, aki egyszerre zenész, média személyiség és igazi közönség kedvenc.
1: 1996. október 1-én született Budapesten harmadik gyermekként. Édesanyja az Operett Színház énekkarának tagja, édesapja jazz tanszakon végzett tanár, így a zene már fiatalabb korában is fontos szerepet töltött be az életében.
0: Gyerekként aktívan sportolt, labdarúgóként a Budapest Honvéd ifjúsági csapatait erősítette. 2016-ban felhagyott a futballal. A gimnáziumban emelt szinten érettségizett spanyolból és testnevelésből, majd a testnevelési egyetem sportszervező szakára nyert felvételt, azonban a zenei karrier miatt tanulmányait nem fejezte be.
1: 2018-ban gyerekkori barátjával Valkusz Milánnal megalapította a Valmar Duót. Az első komolyabb sikert a Visszavérnem című zeneszámuk hozta, majd az Úristen című daluk országos ismertséget szerzett. Az évek során a Valmar a magyar popzene egyik meghatározó előadója lett, több sikeres lágerrel és teltházas koncertekkel. Idén december 28-án pedig másodszorra töltik majd meg a Papp László Budapest Sportarénát.
0: A zene mellett Marics Peti a színészetben is kipróbálta magát. Legutóbb 2024-ben a Hogyan tudnék élni nélküled című nagy sikerű magyar filmben Gábor szerepét alakította. A filmben Demjén Ferenc El kell, hogy engedj című dala az ő feldolgozásában hangzott el. Emellett fontos megemlíteni, hogy a film azóta már átlépte az 1 milliós nézettséget, a rendszerváltás utáni legnézettebb magyar film lett, és már a második része is készülőben van.
1: Marics Petit ma már nem csak a zenéiből ismerjük, az utóbbi években az egyik legtöbbet szereplő fiatal sztár lett a magyar televíziókban is. A televíziós karrierje 2022-ben indult be igazán, amikor a Sztárban Sztár című TV2-es műsorban feltűnt versenyzőként. A zsűri és a nézők hamar megszerették Lez a stílusát, humorát és improvizációs képességét. Olyannyira, hogy a műsor után Marics Peti neve már nem csak a Valmar rajongóknak volt ismerős, hanem az egész ország megjegyezte.
0: Később Valkusz Milánnal szerepelt a TV2 Ázsia Express című műsorának harmadik évadában. 2023-ban szerepelt a Dancing with the Stars negyedik évadában, 2024-ben pedig a TV2 Zsákba Macska című vetélkedőjének egyik műsorvezetője lett. 2024-ben Marics Peti a visszatérő Megasztár tehetségkutató műsor zsűri tagjaként is bemutatkozott.
1: Marics Peti rajongói bázisa az utóbbi években óriásira nőtt, és ma már az egyik legnagyobb közönségkedvenc a hazai popvilágban. Instagramon és TikTokon is több százezres követőtáborra rendelkezik, videói több milliós megtekintéseket érnek el.
0: Összességében Marics Peti ma a magyar popzene egyik legmeghatározóbb barakja. Tehetséges, energikus és közvetlen előadó, aki zenéjével és személyiségével tömegeket tud megszólítani. A Valmar sikerei, televíziós szereplései és hatalmas rajongótábora révén igazi modern sztárrá vált, aki új lendületet hozott a hazai könnyű zenei életbe.
2: 9, 7, 5, Táska Rádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Bali Villő és Sarf Janka. Nagyon értetetlen magyar faxnis szavak. Nagyon sok érthetetlen magyar szavunk van, de ki beszél manapság így? Vigyázz, ő egy faxnis riffentyű, nagyon braigesz vagyok tőle. Az áruja Kylie és még düddő is, mindjárt adok neki egy maflás nem röstellem. A legtöbb ember ilyenkor csak néz, és aztán megkérdezi, oké, a maflás még értem, de milyen csengető bégelt akarsz te venni? Pedig semmi köze sem a csengetőhöz, sem a bégelhez. Ez az érthetetlen mondat így szól normálisabb szavakkal. Vigyázz, ő egy hóbortos szélhámos, nagyon dühös vagyok tőle, az áruja hamis és még együgyű is, mindjárt adok neki egy pofont, nem szégyellem. Ha így sem érted, nézz rá egy szinoníma szótára.
1: A következő, amikor megkérdezik, hogy mi a hepped. Az ember meg csak áll és néz, hogy nem repelek már, ha ez volt a kérdés. Ha esetleg az, hogy írok egy csekket a hekre, akkor azzal sem foglalkozok. Szerencsétlen kérdező ember meg csak állott és elmakok egy nem kérek csekket, de heket igen védekezést. A kérdés eredetileg azt jelenti, mi a hobbid, mi iránt érdeklődsz. Persze a hek jobban hangzik.
0: Na és amikor a hogy vagy kérdésedre ezzel felel. Jaj, én csak kambélázok, de bagatell az egész. Na, ilyenkor szegény kapna pár fura pillantást. Talán még te is visszakérdeznél, hogy mi van? Igazán érdekesen van megfogalmazva, pedig csak ennyit jelent. Ja, én csak céltalanul lézengek, de semmiség az egész. Gondoltad volna?
1: Elagyobb ugyállak, te teszed osza. Na, ilyenkor jobb futni, ugyanis ez azt jelenti, hogy megverlek, te síkanyú. Ki tudja, talán mindjárt utána dered a vasvillával. A dunsztom sincs róla, azt jelenti gőzöm sincs, a nem nagy kunst pedig azt, hogy nem nagy dolog.
2: Megkérdeztük, te miért hallgatod a Táska Rádiót?
3: Reggelente suliba menet, titeket szoktunk hallgatni nap, mint nap.
2: Ez a

0: 95 Táska Rádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Sarf Janka és Bali Villő. A Görbeerdő. Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer, és most is van Lengyelország nyugati határán egy furcsán érdekes erdő. Ennek az erdőnek, mint egy 400 fenyőfája, nehezen megmagyarázható kanyarral a törzsén éli mindennapjait. A fenyők ugyanis 90 fokban meghajlanak, a többségük észak felé, majd mintha mi sem történt volna, egyenesen nőnek tovább az ég felé.
1: A fura erdő persze vonzza a fura elméletek kitalálóit, és hát elég vad magyarázatok láttak már napvilágot a nem mindennapi fákkal kapcsolatban. Az egyik legvadabb elmélet szerint a területen valamiféle extrém gravitációs erő működik, de ez sajnos éppen annyira ellenőrizhetetlen, mint hogy esetleg földön kívüliek lennének felelősek a furcsa kanyarokért.
0: Egyesek azt állítják, hogy a II. Világháború alatt esetleg német tankok tiporták el szerencsétlen fenyőfákat, és ezért nőnek ilyen szokatlan formában. A tipró tankhívőknek a történelmi korban biztosan igazuk van, hiszen a Görbeerdőt a 30-es években telepítették, és bármi is történt a fenyőkkel, arra a fák 7 és 10 éves kora között került sor. Sajnos az elmélet nem ad magyarázatot arra, hogy miért ilyen egyformák a törzsek, és hogy a környező fenyőerdőket miért is nem érintette a tankátvonulás.
1: A legvalószínűbb magyarázat szerint a fenyőket szándékosan deformálták fiatalkorukban, hogy aztán építkezéshez vagy hajóépítéshez használják őket. Az elmélet erősíti, hogy a település nincs túl messze a tengertől, mondjuk túl közel sem, és hogy a fák szép szabályos rendben lettek meghajítva. A dolog pikantériája, hogy Novecarnovo falu a II. Világháborúban teljesen elnéptelenedett, és csak a 70-es években épült erőmű hatására népesült be újra. Képzelhetitek az új lakók megrökönyödését, amikor felfedezték ezeket a bizarr fákat, amelyek történetére ma már senki nem emlékszik.

0: 11 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Különös irányba fejlődött a férfiak medence csontja. A Spotify megcímkézi az AI előadókat. Jön a Kulturális Örökség napjai 2026. A mikrofonnál Sarfjanka. A Scientific Reports folyóiratban megjelent új tanulmányban a kutatók két teljesen éppen maradt neandervölgyi medencecsontot hasonlítottak össze modern emberi csontokkal. A neandervölgyi férfiak medencéje mintegy 30%-kal nagyobb volt a mai férfiakénál. A vizsgálatok alapján a neandervölgyieknél nem volt jellemző az ivari kétalakúság a csípőtest arányban, azaz a férfiak és a nők csípőtest aránya hasonló volt, szemben a homo sapiens-szel, ahol jelentős az eltérés a két nem között, írja a múltkor.hu. Az eltérés oka pedig nem a neandervölgyiek egyedi felépítése, hanem a homo sapiens fejlődése tért el az ősi mintától. A legfőbb különbség a modern emberi férfiak csípő ízületeinek elhelyezkedésében mutatkozik meg, amelyek a medencegyűrűn jóval előrébb helyezkednek el, mint a nőknél vagy a neandervölgyieknél. Ez lehetővé teszi, hogy az izmok minden lépésnél energiát tároljanak, majd azt a következő lépéshez lendületként hasznosítsák, így ez előny biztosít a hosszú távú energiatakarékos gyaloglás során. A Spotify új rendszert vezet be a mesterséges intelligencia segítségével létrehozott előadók megjelölésére. Szeptember közepétől a platformon megjelenik az AI Persona, vagyis AI személyiség elnevezésű címke, amelynek segítségével a hallgatók könnyebben megkülönböztethetik a valódi előadókat a virtuális társaiktól. Az újításra a mesterséges intelligencia által generált zene rohamos térnyerésének időszakában kerül sor. Alig egy hónappal ezelőtt a Spotify riválisa, a Deezer, arról számolt be, hogy az AI által létrehozott zenék már a platformra naponta feltöltött új dalok több mint felét teszik ki. Egy másik kutatás szerint az emberek 97%-a nem képes megkülönböztetni az ember által készített zenét az AI által generált felvételektől. A Spotify az AI Persona címkét közvetlenül az adott előadó profilján, a keresési találatok között, valamint a lejátszási listákon szereplő daloknál is feltünteti majd. Így a hallgatók könnyebben felismerték, ha egy adott előadói identitás mögött nem egy valódi személy áll. Szeptember 3. hétvégéje hagyományosan a Kulturális Örökség napjainak ingyenes programjaival várja az érdeklődő közönséget. A népszerű rendezvénysorozatban idén is mód nyílik betekinteni ritkán látogatható helyszínekre Székesfehérváron is. A színház által hirdetett kulisszajárásra és a Kovács Jenő Óra Múzeum órajáték megtekintésére már beteltek a helyek, ám érdemes a programok között böngészni. A vasárnapi öreghegyi várostörténeti séta mellett szombaton a történelemről a sportélményig esemény mozgalmas időtöltés kíván, és akkor nyílik meg a teljes restaurálás követően először a püspöki palota magánkápolnája a látogatók előtt. Beyoncé 1 millió dolláros személyes adománnyal támogatja a kolumbiai humanitárius szervezeteket a pusztító 7,4-es erősségű földrengést követően, amely augusztus 10-én rázta meg az országot. Az adományról az énekesnő vállalata Parkwood Entertainment számolt be. A felajánlott összeget élelmiszer és menedékhelyekhez szükséges felszerelések biztosítására fordítják a legsúlyosabban sújtott területeken, a Csokó megyében.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: Szeptemberben utánpótlás válogatott meccset rendeznek a First Field-en. Szeptember 19-én szombaton 15 órakor a magyar U19-es válogatott európai bajnoki csoportmérkőzésen fogadja Lengyelországot Székesfehérváron a First Field-en. Aki jegyet vált a mérkőzésre, ajándékba kap egy másik belépőt a Magyarország-Lengyelország felnőtt válogatott meccsre, melyet Budapesten a Kincsen Parkban rendeznek október 17-én.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Ma csapadék nem várható. A felhős időben a szél nem lesz jelentős. Napközben 25 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: És most. Best of. A legjobb sztorik. A legnagyobb zenék. 97.5

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Jancsek Ronald és Kenneker Krisztián. Érdekes állattartás. Biztos sokan szeretitek az állatokat, és természetben vagy állatkertben szívesen figyelitek meg őket. Persze vannak olyan állatok, amiket okkal kell elkerülni, vagy nem véletlenül vannak elkerítve. Ennek ellenére mégis van pár olyan ember, akik nem hogy elkerülni, hanem ráadásul be is fogadják a veszélyes állatokat.
1: Az első ilyen állat Jessica, a víziló, egy dél-afrikai családnál él, és már családtagnak számít. De annyira, hogy még saját szobája is van, amit csak este vesz igénybe, nappal a kertben és a környékén játszik, estére meg hazatér. Afrikában a víziló a legveszélyesebb állat, évente csak nem 500 ember válik áldozatául. Különösen veszélyes az állkapcsa, nem csak erős, hanem a benne található hatalmas szemfogai több mint 50 cm hosszúra is megnőhetnek.
0: Egy Dél-Afrikában élő férfi két oroszlán fogadott örökbe, Teót és Napóleont. Kevin Richardson oroszlán sutogóként vált híressé, vadrezervátumot is alapított több más állattal. Teó és Napóleon gazdájukkal már szoros kapcsolatot kialakítva, felhőtlenül játszanak, és ha hónapokig nem találkoznak, akkor is boldogan fogadják Kevint. Az oroszlán fenséges csúcsragadozó 80 km/h-val is képes futni, és áldozatára 50 newtonnal képes lecsapni, a mancsával, aminek végén metsző karmai várják, hogy áldozatban maradjanak.
1: Kojak, a 2 méteres krokodil Indonéziában él, több mint 21 éve egy házas párnál. Kojaket simogatják, és még fogait is megmossák, úgyhogy elég jó dolga van. Hegyes tépőfogai 12 cm hosszúak. Alapvetően a krokodilok éjjel vadásznak, Dél-Amerikában egy gyakran esnek jaguárok áldozatává, bár a legtöbb helyen csúcsragadozóként tartják számon őket. Krisz, te milyen állatot tartanál otthon, ha tehetnéd?
0: Szerintem én egy grizzly medvét tartanék. A grizzly medve egy igazi csúcsragadozó, és emellett a kedvenc állatom. Persze azért bocskorában fogadnám örökbe, hogy ne legyen köztünk feszültség, mert letépi a fejem. És te róla milyen állatot tartanál?
1: Én a nagy fehér cáfát tartanék, persze én is kiskorában fogadnám örökbe. És most adódhat a kérdés, hogy miért? Hát azért, mert kiskorom óta érdekelnek a cáfák, hála az 1975-ben megjelent cápa filmnek.

0: 97.5 Task Rádió, te is beleférsz. A mikrofonok mögött Tóth Kristóf, Bognár Lilla és Bányavári Zoltán. Jön a falakon átlátó fényképezőgép.
1: A korábbi termetes masinákhoz képest az új nanofotonikai mikrohullámdetektor egy pár milliméteres csipen elfér, így simán beépíthető egy fényképezőgép méretű eszközbe.
2: A Pennsylvániai Egyetem kutatói mikrohullámú sugárzást leképező csipet fejlesztettek ki, amely hamarosan hordozható mikrohullámdetektorokba és kamerákba kerülhet. A mikrohullámok olyan közegeken is áthaladnak, amelyek a fény számára áthatolhatatlanok, ezért az új eszközzel falakon nézhetünk majd át, vagy megpillanthatjuk a szervezet belsejében növekvő daganatokat. A mikrohullám a fényhez hasonlóan szintén az elektromágneses sugárzás egyik formája, ám hullámhossza a látható fényénél jóval nagyobb, 3 mm és 300 mm közé esik. A fénynél sokkal nagyobb hullámhosszának köszönheti áthatoló képességét. Ugyanúgy nem gond neki átmenni a falon, ahogy a rádióhullámok is simán közlekednek egyik szobából a másikba. A mikrohullámú sütőnkből csak azért nem szivárog a sugárzás, mert a készülék teste a hullámokat felfogó Faraday kalitkát alkot.
0: Az egyetem munkatársai az Amerikai Optical Society rangos folyóiratában ismertették, hogyan építették fel a félvezetőgyártás hagyományos technológiájával azt a mikrohullámú leképező csipet, amely egy 2 mm élhosszúságú négyzet felületén több mint 1000 nanofotonikai egységet hordoz. A ma használatos mikrohullámú képalkotók drága és méretes asztali berendezések, vázolja a kutatócsoportot vezető Firoz Aflatóni. Az általuk fejlesztett új, közeli mikrohullámú képalkotó eszköz elektronika helyett optikát használ a mikrohullámú jelek feldolgozásához. Ez lehetővé tette számukra, hogy chip alapú képalkotó panelt hozzanak létre, olyasmit, mint az okos telefonokba épített fényképezőgépek chipszenzorai.
1: A kézben hordozható közeli mikrohullámú kamerák lehetséges alkalmazási köre igen szerteágazó. A szóba jöhető orvosi alkalmazások között említhető például a nagy felbontású agyi képalkotás, valamint a szív- és légzőmozgások megfigyelése, de a mikrohullámú képdetektorok miniaturizálása olyan területeken is hasznosnak bizonyulhat, mint a radaros objektumkövetés és a kisfogyasztású, nagysebességű kommunikációs kapcsolatok.
2: Ez a rendszer lényegesen kisebb és hatékonyabb, mint az elektronikus megfelelője, mert a késleltető cellák kevesebb, mint tized akkorák, miközben több, mint tízszer hatékonyabbak, hangsúlyozta Fársi Destiani, az Aflatóni csoport doktorandusz tagja és a cikk társszerzője. Emellett számottevően rövidebb mikrohullámú impulzusokkal képesek működni, ami nagyobb képalkotó felbontást eredményez. Az új chip képességeit tesztelendő a kutatók fémfelszínű tárgyakról, többek között 24 cm oldalhosszúságú fémnégyzetekről és a Pennsylvániai Egyetem fémből készült logójáról készítettek vele felvételeket. A berendezés elé helyezett tárgyakat rövid mikrohullámú impulzusokkal világították meg, a készülék négy antennája pedig felfogta a visszaverődő jeleket és a segítségükkel leképezte a tárgyakat. Az általuk bemutatott parányi képalkotó csíp előállítása könnyen felskálázható, ami lehetővé teszi az olcsó, kézben hordozható mikrohullámú kamerák ipari léptékű gyártását.
0: És hogy mit tartogat még a jövő? A chip alapú mikrohullámú kamerák bemutatása után a csoport most elsőként a képpontok számát szeretné növelni. Ehhez a gyártási technológiát kell továbbfejleszteniük, továbbá szeretnének rövidebb mikrohullámú impulzusokat használni, hogy még tovább növelhessék a képfelbontást. 97.5 Táskarádió.

0: Kilencbe jutott Táska Rádió, te is beleférsz! A mikrofonnál Kovács Réka és Freshly Zsófia. Tudtad, milyen mérgező a függő viszony?
1: Párkapcsolatban, házasságban lenni azt is jelenti, hogy különösen sok erőt és energiát fektetünk bele abba, hogy a másikat boldoggá tegyük. Felismerjük, hogy a másiknak mire van szüksége, milyen igényei vannak, és megpróbálunk azoknak eleget tenni. Ha a másik szomorúan jön haza, akkor megpróbáljuk felvidítani, vagy együtt érezni vele, nem pedig az orra alá dörgöljük az elismeréseinket, vagy határtalan boldogságunkat.
0: Egy egészséges párkapcsolat így működik. Azonban eljöhet az a pont, amikor sokkal inkább a másikat tesszük előtérbe, sőt, mi magunk, saját vágyaink és igényeink meg is szűnnek létezni. Nem is szükséges, hogy egy romantikus kapcsolatban történjen meg, akár egy szülőgyermek vagy baráti kapcsolatban is megjelenhet a jelenség.
1: Ebben az esetben már társfüggőségről, kodependenciáról van szó. Hogyan ismerjük fel, ha esetleg mi magunk, vagy egy ismerősünk, rokonunk él ilyen kapcsolatban, és hogyan lehet kitörni belőle?
0: A társfüggőség egy diszfunkcionális kapcsolat két ember között. Ebben a kapcsolatban két különböző szereplő jelenik meg. Az egyik az, aki folyamatosan ad, saját magát, életét és igényeit háttérbe szorítva. Feláldozza szinte minden szükségletét, csak azért, hogy a másiknak jó legyen, őt tegye boldoggá.
1: A társfüggőség másik szereplője pedig az a személy, aki folyamatosan kap. Rá van szorulva arra a gondoskodásra, szeretetre, amelyet a másik ad, vagy legalábbis ezt az illúziót tartja fenn a másiknak. Folyamatosan elvárja, hogy a másik csak adjon, de cserébe nem ad semmit. Ez egy egyoldalú kapcsolat, ahol a szerepek pontosan ki vannak osztva.
0: Egy ilyen kapcsolat hosszú távon nehezen fenntartható. Ennek egyik oka, hogy az, aki folyamatosan ad, egy idő után elfárad, majd kiég. Folyamatosan minden feladatot neki kell elvégeznie, meg kell mentenie a másikat, mindent neki kell elintéznie.
1: Idővel viszont elfárad, kiég, ami miatt egyre gyakoribbak lesznek a konfliktusok, az elégedetlenség a kapcsolatban. A társfüggő számára gyakori a teljes haszontalanság érzése, ha nincs rá szükség, és csak akkor boldog, ha extrém áldozatokat kell hoznia a másikért.
0: A társfüggő személyek úgy gondolják, hogy a saját érzéseik, vágyaik nem fontosak. Sőt, a sok figyelmen kívül hagyás okaként az is lehetséges, hogy nem is képesek felismerni a saját vágyaikat. Emiatt pedig minden más hanyagolnak, legyen szó a karrierről, más kapcsolatokról.
1: Sok esetben a kodependens kapcsolatok verbális és fizikai abúzussal is társulnak. Negatív hatással van mind az önértékelésre, mind az érzelmi vagy fizikai jólétre. Így különösen fontos ezt felismerni, majd tenni ellene.
2: Csak a te kedvenceid, semmi más.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Vilányi Kata és Gábor Janka. Balaton és vidéke. Balaton és környéke Magyarország legnépszerűbb üdülőhelye, amely vonzó úti cél a hazai és külföldi turisták számára egyaránt. Nem véletlenül van így, hiszen vízparti kikapcsolódás, történelmi emlékek, különleges természeti értékek, remek kirándulási lehetőségek várják a látogatókat a magyar tengernél.
1: A tó kialakulása földrajzi jellemzők. A közel 10-12 ezer éves Balaton Magyarország és egyben Közép-Európa legnagyobb tava. A tó úgy keletkezett, hogy körülbelül 30-35 ezer évvel ezelőtt a föld kőzetburkában található kisebb kőzetlemezek elmozdulásának következtében a térségben medencék jöttek létre, melyeket ellepett a víz. Legnagyobb táplálója a Zala folyó. Mivel a tónak állandó természetes kifolyója nem volt, vízszintje az idők során erősen ingadozott. Felszíne az eredetihez képest a beletorkolló vízfolyások feltöltő munkája következtében jelentősen csökkent. A víz magasságát ma a Siózsilippel szabályozzák, mely a Sió csatornán keresztül levezeti a vízhozam egy részét.
0: Vízes vízpart. A vízszíne alkálisokban való bősége miatt zöldes szürke. A sekély tó hőmérséklete gyorsan követi a levegőjét, nyáron általában meghaladja a 20 Celsius fokot, sőt, meleg napokon a 27 Celsius fokot is eléri. Az éli oldal kiválóan alkalmas fürdőzésre, és bár az északi oldalon hirtelen mélyül, itt is biztonságosan kialakított strandok találhatóak. A tó vizét a kis mélység miatt az északról érkező erős szelek könnyen mozgásba hozzák, meg akár 2 méteres hullámokat is kelthetnek.
1: A táj és az élővilág. A Balaton vidékén szőlőskertekkel díszített dombok, hosszú ideje szunnyadó vulkánok, megkövesedett lávaoszlopok, hűs árnyékot nyújtó erdők, zöld ligetek, virágzó mezők, rétek váltják egymást. A környék gazdag botanikai és földtani értékeit, az erdők különleges állatvilágát a Balaton felvidéki nemzeti park óvja. A nemzeti park része a páratlan madárvilága miatt védett, természetvédelmi területté nyilvánított kis balatoni mocsár.
0: A balatoni konyha évszázadok alatt kialakult étkezési szokásokat őriz. A tó közelségének köszönhetően a vidéken gyakran kerül hal az asztalra. A leghíresebb és egyben a legízletesebb halfaj a balatoni fogassüllő, melyet leggyakrabban lisztben, paprikában megforgatva, forró zsírban hirtelen kisütve tálalnak, de érdemes megkóstolni a balatoni halászlét, a vörösboros birkapörköltet és a héjvízi húsos batyut is. 97.5 Táskarádi.

0: 95 Táska Rádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Sarf Janka és Bali Villő. A kígyó és az éjszárnya. A történet egy sötét éjszakán kezdődött, egy elpusztított falu törmelékei között. Három erős szárnyas férfi és egy gyenge kislány, aki nem fél. Ekkor érkezett oda Vincent, az éjszülött vámpír király. Befogadta a kis emberlányt, aki védtelen volt ugyan, de felnyitotta a vámpír király szemét. Uraja, vagy a kis kígyó. Carissa Broadbent sötét fantázia ezután sok évvel folytatódik, amikor uraja már felnőtt, védi az ártatlan embereket a vampíroktól, és a kedzseri versenyre készülődik, amit maga Niaxia, a halál istennője szervez 100 évente. A győztes jutalma egy bármilyen nemű kívánság Niaxiától.
1: Uraja ezt egy különleges kötelékre használná ki a nevelő apja Vincent és közte, ami neki is annyi hatalmat adna, hogy többé nem ő lenne a gyenge ember, az áldozat. De odáig el is kell jutni, odáig harcolni kell, ölni és manipulálni. Egyetlen ember a rengeteg vámpír között, akik ráadásul ellenállhatatlanak tartják a vérének illatát. Túlélhető? Persze. Egyedül? Semmiképp. Orajának szövetségesekre van szüksége. A választása egy titokzatos és veszélyes vámpírra, Rainra esik. A vöröshajú szárnyas férfi erős szövetséges, de egyben Oraja a legnagyobb vetélytársa és az éjszülött király uralmának ellensége.
0: A vámpírvilág legnagyobb szabálya. Soha ne bízz, soha ne engedj, és mindig vigyázz a szívedre. Orajának ez nem kéne, hogy gondot okozzon, de mégis van valami a misztikus Rainban, ami lebilincselően vonza őt. Vajon ellen tud állni a vonzalomnak, vagy kitárja a szívét egy vámpírnak, akiben sosem bízhat?
1: Ez a sötét fantasy könyv mindenkit beszippant. A humoros, romantikus történetnek épp olyan lehetetlen ellenállni, mint az elképesztően kidolgozott karaktereknek vagy a kitalált világnak, ami pont az a fajta világ, amiben egy könyv szerető örömmel belemerül. A sötét fantasy első számú szabályával, ne bízz senkiben, a romantikus könyvek érzelmeivel és a szarkasztikus vitákkal kiemelkedik a többi könyv közül, és a varázslatával teleszű.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál állj, ha már Karina és Garai Nazira. Hírességek klónozzák eltűnt vagy elpusztult kutyáikat. Tom Brady, a világhírű amerikai futballsztár nemrég közölte a People magazinnal, hogy Juni, a kutyája valójában csak a klónja elhunyt kedvencének Loának. A hírt azzal egy időben osztotta meg, hogy a Colossal Biosciences nevű biotechnológiai cég, amelyben Brady befektetőként is érdekelt, bejelentette, hogy felvásárolta a Viagen Pets and Equine nevű vállalatot, amely háziállatok klónozására specializálódott.
1: Lua 2023. decemberében pusztult el. A család még halála előtt levett vérmintát adott a Colossal szakembereinek, akik ezt használták fel a klónozáshoz. Az így létrejött genetikai másolat, Juni, már csaknem 2 éve él velük.
0: Viagen korábban is ismert volt hasonló projektekről, a cég klónozta Barbara Streisand 2017-ben elhunyt kutyáját Samantát és Paris Hilton kedvencét Diamond Babyt is, miután 2022-ben eltűnt. A vállalat a skóciai Rostin intézettel dolgozik együtt, ez az intézet hozta létre a világ első klónozott emlősét, Dollyt, a bárányt még az 1990-es évek végén.
1: A világ első klónozott kutyája Snoopy az afgánagár volt, aki 2005-től 2015-ig élt. A kölyköt egy felnőtt afgán kutya füléből származó sejtből hozták létre. A létrejöttében 123 pótanya vett részt, akik közül csak 2 hozott kölyköt. Snoopy volt az egyetlen túlélő. 2008-ban 10 kölyök kutya édesapja lett. 2017-ben Snoam 4 Snoopy klónt készített, amelyek az első klónok voltak egy klónozott kutyából.
0: A Colossal Biosciences inkább kihalt fajok újjáélesztésére irányult projektekről ismert, legutóbb például 3 klónozott óriás farkas kölyök megszületéséről számoltak be, később pedig bejelentették, hogy újabb áttörést értek el a dodó madár feltámasztásában.
1: Ha tudsz még olyan klónozott kedvencről, amit nem említettünk, írd meg nekünk Instán.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonok mögött Ványi Viktória és Naár Barbara. Gönczi Gábor televíziós műsorvezetővel már beszélgettünk korábban itt a Táska Rádióban, most azonban a szakmája háttérinformációiról fogjuk kérdezni, ugyanis Vikivel mindketten a média világában szeretnénk majd elhelyezkedni.
1: Szerinted mindenképp szükséges médiás iskola ahhoz, hogy helytálljunk ezen a pályán?
2: Szerintem mindenképpen érdemes megtanulni az alapokat, ez biztos. Tehát jó, hogyha az ember nem úgy jön be egy tévébe vagy egy rádióba, hogy el kell kezdeni magyarázni, hogy mi micsoda, vagy hogy áll föl egy interjú, vagy hogy készülünk föl egy interjúra, ahogy ti most milyen ügyesen fölkészültetek. De én azt mondom, hogy ha valaki tehetséges és elég szorgalmas, akkor nem kell azért éveket eltölteni ennek a tanulásával, vagy legalábbis, ha egy éveket eltöltötök vele, minél előbb kezdjetek el mellette dolgozni is. Persze most az én saját utamat mondom, mert azért a dolognak a 80%-a a gyakorlat. Tehát hiába tanulja meg az ember, hogy mik az interjúnak a szabályai, vagy hogyan néz épül fel egy riport, vagy egy helyszíni tudósítás, vagy nem tudom, amíg az ember nem fog egy mikrofont a kezébe, és nem kezd el bele beszélni, vagy nem kezd el elkezdeni szöveget írni, addig ezt nem tudja úgysem, vagy nem mond egy felkonfott kamerába, ahol izgul, elrontja a szöveget, elfelejti a szöveget, nem tudom, tehát mindenképpen az alapokat szerintem iskolába kell megtanulni, de minél gyorsabban mellette, az iskola mellett el kell kezdeni valahol gyakorlaton is lenni, élesben, munkahelyen. És én szerintem kb. Az, amit iskolában érdemes megtanulni, az nem több egy vagy két évnél. Tehát kb. Annyi az alap, és akkor onnantól kezdve gyerünk be a munkába. Hogyha valaki ezt nagyon komolyan gondolja, nyilván diplomázol le belőle, de az szerintem egy rossz út, hogy valaki akkor kijárja az iskolát, 5 évig vagy 4 évig azt tanulja, de szépen lediplomázik, és utána bejelentkezik, hogy na, akkor hol kellene dolgozni. Nem, szerintem el kell kezdeni tanulni, és minél előbb el kell kezdeni dolgozni is.
1: És hogyan lehet manapság elhelyezkedni a médiában?
2: Amikor én kezdtem a szakmát, akkor azt mondták, hogy hú, de nehéz dolgunk van, mert csak tényleg 1-2 tévé létezett, meg 3 rádió, meg 5 újság. És kevés volt a munkahely, tehát nem kellett oda azért olyan nagyon sok ember. Nyilván ott is megvolt a nehézség, és ott is megvolt a könnyebbség. Ugye a könnyebbség az volt, hogy akkor is kellettek az új emberek, és

hogyha valaki tehetséges volt és szorgalmas, akkor elég gyorsan fölvették. Ma rengeteg lehetőség van. Több száz tévé, több ezer csatorna, több ezer rádió, YouTube csatornák, ma már ugye a saját Facebookos oldaladdal, vagy saját YouTube csatornáddal már lehet egy saját tévéállomásod gyakorlatilag, ha fel tudod magadra hívni a figyelmet, tehát látszólag egyszerűbb, ugyanakkor meg olyan szempontból bonyolultabb a helyzet, hogy sokkal nagyobb a zaj, a média zaj, nehezebb szerintem ebben az óriási zajban kitűnni tehetséggel. De mindenképpen azt mondom, itt kicsit visszautalva az előző témára is, hogy amikor az ember elkezd tanulni iskolában, akkor minél előbb jelentkezzen be műhelyekbe, műhelyek alatt itt most konkrétan műsorokat gondolok, rádióba, sportszerkesztőségbe, hírszerkesztőségbe, bulvárszerkesztőségbe, vagy ha van egy kedvenc tárja, mondjuk az Ördög Nóra, vagy a Majka, vagy a valaki, akkor kérdezze meg, hogy nem mehet-e neki segíteni, vagy asszisztenskedni. Tehát, hogy csapódjon egy olyan műhelyhez, ami számára szimpatikus, és kezdjen el benne dolgozni. És akkor én azt gondolom, hogy mivel rengeteg lehetőség van, ezért egy idő után a szorgalom, meg az alázat, meg a tehetség az megmutatkozik.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Garina Zira és Ejha Merkarina.
1: A mai adásban egy érdekességet hoztunk el nektek. Németországban mosóbenőik törnek be a házakba, hogy sört lopjanak.
0: Bár a mosómedve nem őshonos állat Németországban, kevesebb mint egy évszázad alatt több százezerre nőtt a populációjuk az országban.
1: A The Telegraph szerint sorozatban törnek be nyaralókba és otthonokba a mosómedvék. Az állatok nem csak jelentős mértékű anyagi károkat okoznak, de nem egyszer megölték a kistestű házi kedvenceket és sört loptak.
0: A városi parkokban rendetlenkednek, felveszik az eldobott sörös üvegeket, hogy megjessék a benne maradt pár kortnyi alkoholt.
1: Hallottál már hasonló esetről korábban is?
0: Igen, már nem ez az első alkalom, hogy itt is mosómedvék borzolják a kedélyeket. 2019-ben egy láthatóan részeg mosómedve botorkált az erfurti karácsonyi vásáron. Az állat a csészékben hagyott maradék forralt borokat itta ki, majd eszméletét vesztette.
1: Egy törpetacskó 500 napot élt túl az ausztrál vadonban egyedül.
0: Valeri a törpetacskó 2023-ban veszette Ausztráliában a Kenguru-szigeten. A gazdai napokig keresték, de nem találták. Végül haza kellett menniük. Azt hitték, örökre elveszett.
1: De 500 nap után újra felbukkant. Egy homályos foton valaki észrevett valamit. Egy apró fekete foltot egy mezőn, ami hasonlított Valerire. Elkezdődött az új keresés, ami végül sikerrel zárult. Valeri túlélte a vadont, és még hízott is.
0: Most arra igazi sztár lett Ausztráliában. Valeri ma már egy kutya márka nagykövete, róla készült dokumentumfilm ment le a tévében, megírták a történetét könyvben, és még egy sörtfajtát is elneveztek róla.
1: Valeri ma már VIP rendezvényeken jelenik meg, a bevételek egy részét pedig jótékonyságra fordítják.
0: Te mit tennél, ha a kutyád 500 nap után előkerülne? Írd meg nekünk Instán!
2: Megkérdeztük, te miért hallgatod a Táska Rádiót?
3: Reggelente suliba menet, titeket szoktunk hallgatni nap, mint nap.
2: Ez a Táska Rádió.

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikroforoknál Kovács Réka, Gál Zsombor és Hedrik Mira.
1: Napjainkban, amikor a drogériákban sminktermékek széles választéka áll rendelkezésünkre szinte filérekért, az interneten mindent megtalálhatunk a tippeken, trükkökön át a sminkes videókig, azt hihetné az ember, hogy a sminkmítoszok ideje már lejárt, azonban ez közel sem igaz. Ha sminkelsz, akkor te is biztos hallottad már, hogy az bizony nem tesz jót a bőrödnek, jobb a természetesség, de ha már van rajta darapozó, akkor fényvédőre semmi szükség. Nos, ezeknek az állításoknak a fele sem igaz.
0: A sminkelés árt a bőrnek. Nem a sminkelés, hanem a nem megfelelő higiéniai vagy a lefekvés előtti smink hanyag eltávolítása árthat neki. Ha minden este alaposan lemosod a sminked, tisztán tartod az ecseteidet és a szivacsaidat, és figyelsz a bőröd ápolására, akkor a sminkeléstől nem lehet baj. Ne dőlj be minden reklámnak. Ha teszel alapozót, akkor nem kell fényvédőt kenned. Még ha az alapozó tartalmaz is fényvédőt, akkor is fontos egy külön réteggel tenni a smink alá, hiszen annélkül a napsugárzás gyorsan megteheti káros hatásait a bőrödön. A smink termékeket akármeddig lehet használni. A sminkeknek ugyanúgy, mint az ételeknek van lejárati ideje. Amire fontos figyelni, ugyanis a lejárt sminkek árthatnak a bőrnek, amellett pedig az arcon is máshogy festenek bizonyos idő után. Ha nincs feltüntetve az adott terméken, hogy kibontás után hány hónapig használható, akkor érdemes követni a 6 hónapos szabályt, hogy tutira elkerüld a kellemetlenségeket.
1: Drága smink jobb minőségű. Még bizonyos termékekre, például cipőkre és táskákra igaz lehet a drágább egyenlő jobb sztereotípia, addig a sminkeknél ez nem feltétlenül van így. Sok esetben a márka nevet kell megfizetni a vásárlónak, és valójában egy drogériás termék sem rosszabb minőségű, de a pénztárcát kíméri. Nem kell rendszeresen tisztítani a sminkecseteim, elvégre csak én használom őket. A ruháit sem hordod a végtelenségig, mielőtt kimosnád őket, szóval az ecsetekkel sem kéne, hogy másképp legyen. Ha ezt elhanyagolod, akkor a felhalmozódott baktériumok miatt a bőröd fogja megsínleni a hanyagságodat.
0: Zsombor, neked melyik jobb, amikor van egy lányos smink, vagy amikor nincsen?
2: Őszintén én nem nagyon veszem észre, még szerintem magamon sem venném észre, nagyon maximum, ha használok valami kis apró korrektort, akkor az csak azért, hogy ne nézzek ki úgy, mint aki nem aludt egy percet sem, és olyan sötétek a karikái, mint egy fekete lyuk. Szóval igen, én nem nagyon veszem észre máson, ha van rajta smink.
3: 97.5

0: 12 óra. Fehérvári hírek a Táska Rádióban.
1: 2026. szeptember 16-án közel 500 millió forintból újult meg a nyáron 22 fehérvári intézmény. Jön az őszművészeti fesztivál Székesfehérváron. Indul az őszi rágcsálóírtás. A mikrofonnál Arany Szabó Irén. Összesen bruttó 432 millió forint értékben újultak meg önkormányzati forrásból a nyár folyamán a városi fenntartású intézmények Székesfehérváron. A munkálatok 3 bölcsödét, 13 óvodát, 2 általános iskolát, valamint 3 szociális és 1 egészségügyi intézményt érintettek. Nem véletlenül a napraforgó bölcsödében várta a sajtó képviselőit Teleki Horváth Renáta intézményvezető, valamint Cserpalkovics András polgármester és Mészáros Attila alpolgármester. Ez az egyike azok az épületeknek, ahol a nyár folyamán jelentős munkákat sikerült elvégezni. A régi épületrésznél felújították a tetőt, megszüntették a beázást, korszerű lámpatesteket szereltek fel, javították a PVC burkolatot, de a babakocsikat befogadó melléképület és a terasz burkolat is megszépült. A munkálatok bölcsödéket, óvodákat, iskolákat, valamint szociális intézményeket és egy egészségügyi intézményt is érintettek, illetve 2 helyen még zajlanak, és összértékük eléri a bruttó 432 millió forintot. Szeretném megköszönni az önkormányzat szakembereinek az elvégzett előkészítő munkát, majd a végrehajtást, az intézményeknek pedig a türelmet. Emelte ki Cserpalkovics András, aki szerint, ha bár szerencsére évről évre tudnak a város intézményrendszeréhez tartozó épületeken felújítást végezni, feladat még bőven van, ezért is fontos az EBIL program folytatása. Az elmúlt egy évtizedben sok milliárd forint önkormányzati forrást használtunk fel ahhoz, hogy az intézmények állapotán jelentősen tudjunk javítani. Az idei nyáron is sok épületet érintett ez a munka, így azért a bölcsödék, óvodák esetében sakkozni kellett, mikor éppen melyik intézmény fogadja a gyermekeket, összegezte Mészáros Attila. A város alpolgármestere rámutatott, alapvetően az adott intézmények által kért javításokra, felújításokra került sor. Így a beázás megszüntetésétől kezdve a teraszburkolat vagy a vizes blokkok felújításán át egészen a villamos hálózat rekonstrukciójáig számos korszerűsítést sikerült elvégezni. Az alpolgármester megköszönte a beruházási iroda kollégáinak munkáját, valamint a számos közbeszerzési eljárás lebonyolítását, melyek során minden esetben a becsült érték alatt sikerült leszerződni a munkára. Mészáros Attila hozzátette, jelenleg még 2 helyen zajlik a kivitelezés. Az egyik a Ne felejts tagovoda homlokzatának szeptember végéig tartó rekonstrukciója, a másik pedig a Széchenyi utcai gyermekrendelő felújítása. Utóbbi esetében várhatóan a szeptember 28-án kezdődő héten tudnak majd visszaköltözni a házi gyermekorvosok. A részletekről természetesen időben tájékoztatják a lakosságot is. A klimatizálással kapcsolatos kérdésre elhangzott, a bölcsödék, óvodák esetében már jól áll Székesfehérvár. Jelenleg 150 bölcsödei és óvodai csoport működik a városban, és mindössze 15 olyan, részben nem is csoportszobaként funkcionáló szoba van, ahol még nincsen légkondicionáló. Ezek beszerzéséről a döntés már megszületett, így biztosan megvalósulnak. A szociális intézmények következnek most. Alapítványi felajánlásból már folyamatban van a Fekete-hegy szárazréti idősek otthonában a klimatizálás, és ezt a további otthonokban is folytatni kívánja az önkormányzat. Hálózatfejlesztése több helyen szükség lesz, ugyanis nem elsősorban az eszköz megvásárlása a probléma, hanem inkább az, hogy az adott elektromos hálózat elbírja-e a légkondicionálók működését. Egy napra színpaddá, tánctérré és nyitott műteremmé alakul Székesfehérvár belvárosa. Szeptember 19-én szombaton hagyományteremtő szándékkal rendezik meg a Színtérkép összművészeti fesztivált és művészetválasztót. Az eseményt ismertető sajtótájékoztatón elhangzott, első alkalommal a város alapfokú művészeti intézményei, tánc és színjátszó műhelyei, valamint képzőművészeti körei mutatkoznak be. Első alkalommal rendeznek művészetválasztó összművészeti fesztivált Székesfehérváron. Egy napra a színpaddá, tánctéré és nyitott műteremmé változik a belváros, ahol a fehérvári zeneiskolák, táncműhelyek és képzőművészeti körök egy közös napon, egy közös élményben 6 helyszínen mutatkoznak be annak érdekében, hogy akik eddig távolról nézték, most kipróbálhatják és a művészeti ágak közül megtalálhatják azt, amelyben megélhetik az alkotás örömét. A fesztivál alapötletét a Fehérvári Táncszövetség és a Székesfehérvári Herman László Zeneművészeti Szakgimnázium és alapfokú művészeti iskola hozta ki, és a város örömmel támogatja ennek megvalósulását, mondta Lerner Zsolt. A nyári belvárosi programok az első alkalommal rendezett székesfehérvári fiesta nagy érdeklődésre tartott számot, és szeretnénk, ha az őszi időszakban is pezsgő kulturális élet várná a belvárosba érkezőket, emelte ki az alpolgármester. Az eseményre készülő mintegy 60 szervezet interaktív programokkal, táncházakkal, közözzenéléssel és élményfestéssel közelebb hozza a néha olyan távolinak tűnő művészetet, és ami a legfontosabb, a szombati programra érkezők bekapcsolódhatnak a produkciókba. Indul az őszi rágcsáló írtás Székesfehérváron. A város területén lévő főbb vízfolyások és csapadékvízzel vezető árkok mellett történik a rágcsáló írtás. A figyelmeztető felirattal ellátott dobozokban kihelyezett írtószer véralvadás gátló hatóanyagot tartalmaz, amely lenyelve és a gyomron keresztül felszívódva emberre és állatra egyaránt veszélyes lehet. A méreg ellenszere a K1 vitamin, amelyet kizárólag orvos adhat be. Az írtószer 2026. szeptember 9-től Székesfehérvár területén lévő nyílt vízfolyásoknál folyamatosan kerül kihelyezésre. Az írtószeres dobozokat pedig október 10-től folyamatosan visszaszedik. Modern technológiákkal, automatizált gyártórendszerekkel és energiahatékony megoldásokkal fejleszti Székesfehérvári és debreceni üzemét az Alföldi Tej Kft. A fejlesztésekkel növelni szeretnék a gyártás hatékonyságát, valamint fenntarthatóbbá kívánják tenni a két üzem működését.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: A tanévkezdéssel ismét kibővülnek az ingyenes sportolási lehetőségek Székesfehérváron. Újra indult a nyitott tornatermek program, amely minden város részben összesen 27 helyszínen 22 féletes mozgást kínál. A Nordic Walking program pedig ismét 16 indulási helyszínről érhető majd el, míg a székesfehérvári futókköre két helyszínen folyamatosan megy, egészen az év végéig. A napokban a Kossuth Lajos általános iskolában sajtótájékoztató keretében népszerűsítették az országosan egyedülálló díjmentes sportolási lehetőséget. Székesfehérvár önkormányzatának köszönhetően a nyitott tornatermek már több mint 20 éve várják a sportolni vágyókat. A nyitott tornatermek program nagy népszerűségnek örvend a lakosság körében, hiszen minden városrészben megtalálható és díjmentesen igénybe vehető. Elkezdődött az új tanév, folytatódnak a sportprogramok, amelyekre mindenkit nagy szeretettel várnak, aki szeretne sportolni, jól érezni magát és egy remek közösség tagja lenni. Fogalmazott Magony Tamás sportszervező, aki elmondta, hogy minden egyes sporták díjmentes, ráadásul a helyszínek mellett szakembereket is biztosítanak a mozogni vágyóknak.
0: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Most! Best of! A legjobb sztorik, a legnagyobb zenék. 97.5.

0: 97.5 Táskarádiót te is beleférsz. A mikrofonoknál Czajner Attila, Vas Eszter és Schuller Vivi. Elhoztunk neked 6 trükköt, amivel hosszabb lehet az esszéd vagy fogalmazásod, és 5-öst is kaphatsz.
1: Rengeteg cseles mód juthat eszedbe, amikor éppen esszét írsz, és néhány plusz karakterrel lennek szükséged. Ha már nem jut eszedbe semmi sem, akkor itt van neked pár tipp.
2: Az első tippünk, hogy oszd bekezdésekre a szöveget. Ne írd túl hosszú paragrafusokat. Ha lehet, inkább oszd fel több részre, és kezdj új bekezdést minden gondolatnál. Írj bevezető és lezáró mondatot minden bekezdéshez. Ez nem minősül csalásnak, hiszen egy jól tagolt fogalmazás sokkal hatásosabb, mint egy összefüggő szöveg, amiben könnyű elveszni.
0: Második tippünk, hogy írj bele hosszú idézeteket. Ha valamilyen kutatómunka keretében kell írnod a fogalmazásod, valószínűleg elvárják tőled, hogy idézz a talált forrásokból. Hosszú és témába vágó idézetek választásával segíthetsz az esszéd terjedelmén. Emellett fontos, hogy reflektálj az idézetre, máskülönben jogos lesz a kérdés, hogy miért került bele az összefoglalódba.
1: Következő tippünk, hogy ne használj rövidítéseket. Általában egyébként sem szabad rövidítéseket használni akár egy esszében vagy bármilyen hivatalos formátumban. Gondolunk itt a példáulra, vagy az és a többi helyett a pöle meg a satöbbire.
2: Negyedik tippünk, hogy írj még néhány sort a végére. Az egyik gyakori hiba az esszék írásánál, hogy a diákok túlságosan a tárgyalási részre koncentrálnak, és elhanyagolják a bevezetést és a befejezést. A befejezés jó alkalom, hogy leírhassd a saját véleményedet a témáról, ami biztos, hogy 2-3 hosszabb mondattal bővíti az esszét.
1: Nekem ez mindig nagyon nehezen ment, hogy összefoglaljam a végén a befejezést, mert általában nem jutott rá időm. Nektek ez hogy szokott menni?
0: Nekem ez nagyon könnyű, mert én hiányolnám a végéről, mert ez egy ilyen lezáró rész, és igazából itt kifejthetem a saját gondolataimat is, hogy mit gondolok az egészről, és ez mindig összefoglalja az egészet.
2: Általában nekem sem szokott különösebb gondot okozni, de azért vannak olyan esszék, amiknél nem igazán megy a dolog, de úgy általában nincsen bajom ezzel.
0: Az ötödik tippünk, hogy írd ki a számokat. Ha nincs szabály, ami tiltja, írd ki betűvel a számokat.
1: Utolsó tippünk pedig, hogy fejtsd ki. Hiába tudnád egyetlen mondatba megfogalmazni a lényeget, tudnod kell 5-6 mondatba kifejteni ezt.
2: Ha 5-öst akarsz szerezni, nem vethetsz be akármilyen csalást, hogy hosszabbnak tűnjön az esszéd. Keményen kell dolgoznod, és be kell tartanod a szabályokat, ha azt akarod, hogy a tanárod megjutalmazzon.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Bányavári Zoltán és Tóth Kristóf. Vajon miért fehér a hó?
1: Minden alkalommal, mikor havazik, és a világ fehérbe borul, felmerül a kérdés, vajon miért fehér a hó? A régi népmesék úgy magyarázták, hogy Holle anyó rázta ki a tollas paplanját. Egyes spirituális magyarázatok szerint viszont az angyalok szeretete hullik ilyenkor ránk. A téli ünnepek körül mindenki egységesen szurkol a fehér karácsonynak, és már ez is azt mutatja, hogy milyen mély kulturális összefüggés lehet a havazás és annak a feltűnően tiszta, csillogó fehér színe között.
0: A hó 0 Celsius fok alatt képződött csapadék, amely vízpárát tartalmazó levegő további lehűlésével jön létre, amikor a képződött jégrészecskék kristályosan további jégrészecskékké fagynak és hókristályá egyesülnek. Laza, könnyű szerkezetű, amely külső hatás nem éri. Eddig egyszerűnek látszik, de valójában mégsem az.
1: Miután az egyértelmű, hogy sem a víz, sem pedig a jég nem fehér, így jogos a kérdés a hó színét illetően. Ahhoz, hogy világosabb képet kapjunk arról, miért tűnik fehérnek a hó, először meg kell néznünk, hogy mi a szín, illetve a színlátás.
0: A szemünk olyan szenzor, amely az elektromágneses sugárzás egy adott spektrumát érzékeli, ezt nevezzük a látható fény spektrumának. A spektrum különböző hullámhosszait vagy intervallumait különböző színekként érzékeljük. A hosszabb hullámok vörösnek tűnnek számunkra, míg a rövidebb hullámok kéknek. A fény, amikor elér egy objektumot, áthaladhat rajta, kölcsönhatásba léphet vele, vagy teljesen visszaverődhet róla.
1: Ha egy maroknyi jeget leteszünk egy maroknyi hó mellé, akkor elég szembetűnő a különbség, a színeik ugyanis egyáltalán nem egyeznek meg. Az egyik pont úgy néz ki, mint a szilárd halmazállapotú, de átlátszó víz, a másik pedig csillogó, fehér színben pompázik, és egyáltalán nem tűnik átlátszónak. Az érzéket megjelenést a tárgyak alakja és a mérete is meghatározza. A hó sok apró jégkristályból áll, és amikor a fény találkozik vele, akkor áthalad az első kristályrétegen, és közben kicsit elhajlik.
0: Innen átjut egy új kristályba, és ez a folyamat újra és újra megismétlődik. Miután azonban a tiszta jég áttetsző, vagyis alig nyeli el a fényt, és a sugarak többsége csak áthalad rajta, ennek a fénynek a színe nem változik, és ezért még mindig fehérnek látjuk, amikor kilép a jégkristályból, hogy így érjen el a retinánkhoz. A hóban levő jégkristályok kismérete miatt lesz a hó matt, de csillogó megjelenésű. Míg a sima tárgyak tükörként verik vissza a fényt, a durva felületek ezt inkább szétszórják. De az is fontos, hogy honnan nézzük azokat. A hóban található kristályok simák, így mindegyik visszatükrözi a fényt, ám amikor újra összekapcsolódnak, általánosan szétszórnak. Így lehet bizonyos körülmények között a hó kék, lila vagy akár rózsaszín árnyalatú is.
1: Miután a hó különálló jégkristályokból áll, ezért amikor a fény be, majd kilép a hó legfelső rétegében található kristályokba, mindig új irányba indul tovább, ahogy elérte a következő jégkristályt. A fény a kristályok között vergődik, és a folyamat végén a havon nem, de a jégen át tud haladni.
0: A hó esetében ugyanott lép ki, ahol beérkezett. A másik fontos magyarázat, hogy a fehér fényben a szivárvány minden színe keveredik. A napfénye, vagyis a fehér fény ugyanis egyesíti az összes színt. Mindig minden földi tárgyra fehér fény esik, akár a felhőkön át is, de csak azt a színt veri vissza, amelyiket anyagánál vagy a felületén lévő anyagnál fogva visszaverni képes. Mi ilyen színűnek látjuk majd. A fehér anyagok a rájuk eső teljes fényt, tehát a szivárvány minden színét visszaverik. Miután a hó apró kristályokból áll, ezért a részecskék a fény színeit szabálytalanul keverve teljesen visszaverik, és pont ezért látjuk őket fehérnek. Tehát úgy is magyarázhatjuk a jelenséget, hogy azért fehér a hó, mert minden színt visszaver. A fehér gyűjtő szín és a színek összessége pedig nem mást, mint fehéret ad.
2: Csak a te kedvenceid, semmi más.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Szabó Evelin és Garamvölgyi Glória Bella.
1: Gondoltatok már arra, hogy milyen jó lenne, ha egyszer csak megtanulnátok egy idegen nyelven egyik pillanatról a másikra? Majd ehhez hasonló különleges esetről fogunk beszélni.
0: A sérülése óta csak franciául hajlandó beszélni egy olasz férfi.
1: Az Edinburghi Egyetemen készült el egy kutatás, ami egy nagyon különleges betegséggel foglalkozik, amit kompulzív idegen nyelv szindrómának hívnak.
0: A tanulmány egy olasz férfi esetét vizsgálja, aki agysérülése óta kizárólag franciául hajlandó beszélni, annak ellenére is, hogy nehezen lehetne tökéletesnek nevezni a nyelvtudását.
1: A férfi ezen kívül a francia kultúra iránt is átlagon felüli érdeklődést mutat, illetve mániás tünetei is vannak, például feleslegesen sok dolgot vesz, mikor nem is lenne rá szüksége, vagy reggelente felkelés után kikiáltja az ablakon, hogy bonjour.
0: A Cortex nevű tudományos folyóiratban közölt tanulmány szerint a férfi sok hibával beszéli a franciát, de ennek ellenére igyekszik eredeti kiejtéssel beszélni, aminek az az eredménye, hogy olyan, mintha parodizálna a franciákat.
1: A férfiről annyit tudni, hogy a 20-as éveiben volt egy francia barátnője, az iskolában tanult franciául, de soha nem mutatott különösebb érdeklődést a francia nyelv és kultúra iránt.
0: Az is érdekes, hogy miközben csak franciául hajlandó megszólalni, csak olaszul ír. Még az olasz rokonaival is csak franciául hajlandó beszélni. Az sem zavarja, ha nem értik meg őt, amikor a hiányos francia tudásával kommunikál.
1: A férfinek más viselkedési rendellenességei is vannak, például túlságosan nagy az önbizalma, sokszor indokolatlanul jó kedve van, máskor viszont képtelen aludni.
0: A világon eddig 60 olyan esetet dokumentáltak, amikor valaki egy agysérülés után egy idegen nyelvet kezdett el beszélni. Ehhez hasonló betegség egyébként az idegen akcentus szindróma, amikor a beteg saját anyanyelvén külföldi akcentussal kezd beszélni a sérülés után.
2: Csak a top slágerek, éjjel-nappal. 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Dukai Alexandra és Szűcs Lili. Röplabda, a gyorsaság, erő és csapatmunka játéka. Most egy látványos, dinamikus és izgalmas sportágról lesz szó. A röplabdáról. Egy olyan játékról, amely nem csak a pályán, de világszerte a szurkolók szívében is nagy népszerűségnek örvend. Történelem. A röplabda története 1895-re nyúlik vissza, amikor William G. Morgan megalakította ezt a sportot az Egyesült Államokban. Eredetileg minotnek hívták, és az volt a célja, hogy legyen hasonló a kosárlabdához, de kevésbé legyen megterhelő. Azóta viszont világszerte elterjedt, és 1964 óta olimpiai sportág is.
1: A játék lényege egyszerű, de kihívásokkal teli. Két csapat 6-6 játékossal egy hálóval elválasztott pályán küzd egymás ellen. A cél az, hogy a labdát az ellenfél térfelére juttassák úgy, hogy az ne tudja visszaadni szabályosan. Egy mérkőzés 3 nyert szettig tart, és minden szett 25 pontig megy, de legalább 2 pont különbséggel kell nyerni.
0: Játékposztok, azaz ki mi csinál a pályán. A 6 játékos a pályán különböző posztokat tölt be, mindegyiknek fontos szerepe van. Feladó. Ő a játék irányítója, általában a második érintést ő végzi, és úgy adja fel a labdát, hogy az ütő le tudja csapni. Gyors döntéshozatal és pontosság kell hozzá. Ütőjátékosok. Többféle ütő van, például szélütő, átlóütő. Ők a támadás főszereplői. Magasan ugranak, és nagy erővel ütik le a labdát az ellenfél télfelére. Center, vagy középső blokkoló. Ő a háló közelében helyezkedik el, és legfőbb feladata a blokk, vagyis az ellenfél támadásainak megállítása. Libero, egy speciális védekező játékos, aki más színű mezben játszik. Ő nem támad, nem nyit, viszont kiválóan fogadja a labdát, és segíti a fellépést a védekezésben. Ezek a pozíciók összehangolt működése adja a csapat igazi erejét. Mindenki hozzájárul a sikerhez.
1: Technika és dinamika. A röplabda igazi csapatjáték. Precizitások, pontos feladások, látványos ütők és fantasztikus blokkok jellemzik. A reakcióidő és a kommunikáció kiemelkedően fontos. Egy jó csapat egymás mozdulataira is képes reagálni, szinte gondolatolvasó módjára. Magyar vonatkozások. Bár Magyarországon talán kevésbé van rivalda fényben, a magyar röplabda élet is egyre aktívabb. Az NB1-es bajnokság izgalmas mérkőzései, utánpótlás programok és röplabda versenyek mind hozzájárulnak a sportág fejlődéséhez.
0: A röplabda nem csak szórakoztató, de kiválóan fejleszti a koordinációt, állóképességet és közösségi szellemet is. Akár nézőként, akár játékosként kapcsolódunk be, garantáltan élménydús sportélményben lesz részünk. Te szereted a röplabdát? Írd meg nekünk!

0: 97.7 Táska Rádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Kutfej Dóra és Lestadinett. Most egy nagyon aktuális témáról fogunk beszélni. Miért nem tudnak jól kommunikálni az emberek manapság? Miért van az, hogy ugyan sokkal többet beszélünk egymással, mint régen, mégis egyre kevesebbet értünk meg egymásból?
1: Szerintem az egyik fő ok az, hogy túl gyorsan élünk. A kommunikáció lett a rohanás áldozata. Nem gondoljuk át, mit mondunk. Nem figyelünk a másikra, csak reagálunk, mintha verseny lenne, hogy ki beszél gyorsabban, ki vág vissza hamarabb. Ez nem kommunikáció, ez reflex.
0: Pontosan, a valódi kommunikáció lassú, időt igényelne, figyelmet, türelemmel meghallgatni a másikat. De ma már mindenki siet, és közben senki nem érti meg a másikat. Mert az igazi megértéshez idő kellene, amit nem adunk meg.
1: A másik nagy ok a digitális kommunikáció. Üzenetek, hangulatjelek, gyors válaszok. A képernyő mögött minden egyszerűbb, de közben minden laposabb is. Eltűnik a hangsúly, a gesztus, a testbeszéd. A mondatból nem látszik, hogy vicc, dő, fáradtság, vagy szeretet van mögötte.
0: És emiatt sok ember már nem is tud élőben kommunikálni. Beszélni még igen, de kapcsolódni már nem. Mert a személyes jelenléthez bátorság kell, a szemkontaktushoz, ahhoz, hogy a másik arcát, reakcióit lássuk. Sokaknak ez kényelmetlenné vált.
1: A harmadik probléma az, hogy mindenki túlformált. Minden percre jön valami. Hírek, posztok, vélemények, videók. A figyelmünk szétszakad. Nem tudunk mélyre menni semmiben, így a beszélgetésben sem. Marad minden felszínen. Mit ettél, mit láttál, mit posztoltak mások?
0: És a legrosszabb, hogy közben folyamatosan összehasonlítjuk magunkat másokkal. A kommunikációban megjelenik az ego. Nekem legyen igazam. Én beszéljek többet. Az én sztorim legyen érdekesebb. Ez nem párbeszéd, ez egójáték.
1: Igen, ma sok ember nem azért beszél, hogy megértsék, hanem azért, hogy jobb benyomást tegyen. Bizonyítson, okosnak, erősnek, érdekesnek tűnjön. De így nem lehet valódi mély kommunikációt folytatni, mert az őszinte beszélgetéshez le kellene tenni a szerepet.
0: A másik ok, amiért ma rosszul kommunikálunk, nem merünk kényes témákról beszélni. Kerüljük a konfliktust, a kellemetlen érzéseket. A nehéz mondatok helyett inkább csak gyorsan lezárjuk az egészet. Hagyjuk, mindegy, nem akarok vitatkozni, de ez nem megoldás. Ez csak elfojtás.
1: És az elfojtott feszültség később robban. Az apró megjegyzésre, egy fél mondatra, egy rossz hangsúlyra. Mert nem az adott mondat a gond, hanem ami mögötte felhalmozódott. A modern ember sok érzést cipel, de keveset mond ki.
0: Még egy nagy ok van. Nem figyelünk egymásra. A telefon ott van minden beszélgetés között. Az emberek 80%-a úgy beszélget, hogy közben félszemmel a képernyőt nézi. Ez nem figyelem, ez csak zaj. És a másik azonnal érzi, hogy nem fontos.
1: A jó kommunikáció alapja pedig pont ez lenne, hogy figyeljünk nem a válaszra, nem a saját véleményünkre, hanem a másikra. A mai ember ezt elfelejtette.
0: És végül, az emberek nem azért kommunikálnak rosszul, mert rosszak, hanem mert fáradtak, túlterheltek, és túl sok minden húzza szét a figyelmüket. A modern világ nem támogatja a mély beszélgetéseket, nekünk kell újra megtanulnunk őket.
1: Ha lassabban élnénk, jobban odafigyelnénk, ha lenne bátorságunk őszintén beszélni, és ha letennénk a szerepet, akkor újra tudnánk kommunikálni.
0: A kommunikáció nem veszett el, csak háttérbe szorult, de bármikor visszahozhatjuk, mert a valódi emberi kapcsolathoz beszélgetni kell. Nem gyorsan, nem felületesen, hanem jelenléttel.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Király Izabella és Hege Milla. Az Evanescence egy amerikai rock együttes, amelyet 1994-ben alapított Amy Lee énekes és billentyűs, valamint Ben Moody gitáros az Arkansas-i Little Rock-ban. Az Evanescence 2003-ban kiadta debütáló stúdióalbumát, a Fallen-t, a Wind Up Records-nál. A Bring Me To Life és a My Immortal című slágerek sikerének köszönhetően a Fallen több mint 4 millió példányban kelt el az Egyesült Államokban.
1: Az Evanescence 2006-ban adta ki második stúdióalbumát, a The Open Door-t, amelyet Lee és Terry Balsamon gitáros közösen írt. Grammy jelölést kapott, és több mint 6 millió példányba kelt el világszerte. 2014-ben Lee és Evanescence elhagyta a lemezkiadóját, és független bandává vált. A banda 2015-ben állt ki a szünetből, és folytatta a turnézást, új album pedig még nem készült, mivel Lee egy szóló projektre is koncentrált. A Synthesizen dolgozik, amely két új dal mellett korábbi anyaguk zenekari és elektronikus feldolgozásaiból áll.
0: Az általános gótikus, alternatív metal és hard rock bandaként besorolt Evanescence változatos hangzásvilággal rendelkezik. Különböző zenei stílusokat, köztük klasszikus zenét, alternatív zenét, heavy metalt. A duó partnerségként indult Evanescence több felállást is változtatott, majd 2009-ben együttműködési formává vált. A zenekart Lee 2006 óta Tim McCord gitáros, 2007 óta Troy McLavorn gitáros és Will Hunt dobos, valamint 2022 óta Emma Anzai basszus gitáros alkotja. 2022 óta pedig 3 Grammy díjat kapott.
1: Amy Lee énekes és zongorista és Ben Moody gitáros 1994-ben találkoztak, amikor 13 és 14 évesen egy keresztény ifjúsági táborban voltak, ahol Lee zongorázott sportolás közben, Moody pedig akusztikus gitárral játszott, úgy gondolta, tudnának együtt zenélni. Találkozást követő egy hónapon belül Lee hozott Moodynak egy kazettát, amelyen gitározott, és egy dalt énekelt, amit ő írt. Zenei munkástársokká váltak, Lee otthonában játszottak és dolgoztak zenén.
0: Lee az Evanescence fő dalszerzője a kezdetek óta. Az Evanescence eredetileg duó partnerség volt, zenéjét Lee és a szólógitáros írta egészen a harmadik albumig, amely az első Evanescence zenekarként írt albuma volt. Azóta az Evanescence egy zenekari együttműködés, Lee és a banda többi tagja zeneileg közösen írta és ötvezi munkájukat. Különböző publikációk megjegyezték az Evanescence zenei és nemi hatását a rockban. A zenekar szimfonikus, gótikus rock stílusa nem volt jelen a mainstream zeneiparban, és a rock rádió körében sikerük ritkaságnak számított.

0: 97.5 a Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Viola Máté, Kuruc Milán és Fónai Dorka. Hogyan élt egy színes bőrű cowboy az amerikai vadnyugaton? A fekete bőrű cowboyok elfeledett története.
1: A kíváncsiak vagyunk, honnan származnak a legendás vadnyugat lóháton vágtázó, pisztolypárbajokat vívó és lasszóval felszerelt hősei, akkor egészen a 19. század első évtizedeibe, az akkor még spanyol, majd mexikai fennhatóság alatt álló Texas felé kell tekintenünk. Az Egyesült Államok déli, rabszolgatartó államaiból ekkor tömeges kivándorlás indult meg Texas irányába. Egyre több és több fehér marha tulajdonos hajtotta át csordáját a határ másik oldalára, az olcsó földek miatt, valamint azért, hogy ezzel megmeneküljön az odahaza felhalmozott adósságaitól. Habár a mexikai kormányzat elveikben nem ismerte el, sőt tiltotta a rabszolgaság intézményét, az amerikai telepesek rendszeresen magukkal vitték fekete rabszolgáikat is, ezzel biztosítva a munkaerőt újonnan telepített ültetvényeiken. 1825-re Texas lakosságának közel 25%-a rabszolga volt, amely arány 1860-ra már egyharmadnyira nőtt.
0: Ekkorra a rabszolgaság kérdése robbanáspontig feszítette az északi és déli államok viszonyát. Az Egyesült Államokhoz 1845 végén csatlakozó Texas az amerikai polgárháború idején a szakadár déli államok alkotta konföderációhoz csatlakozott. Bár a tényleges hadműveleteket jobbára elkerülték az állam területét, a telepesek nagy része fegyvert fogott és keletre vonult, hogy a déli ügyért harcoljon.
2: A farmerek távoléte idején az addig főként ültetvényeken dolgozó rabszolgákra hárult a feladat, hogy gondoskodjanak az állatállomány igényeiről is. Rövidesen elsajátították a marha tenyésztéshez szükséges képességeket, így például sokan megtanulták, hogy kell betörni a lovakat, hogyan lehet kiszabadítani az iszapos talajba ragadt borjakat, vagy éppen a bozótban fennakadt texasi hosszú szarvú marhákat. Erőfeszítéseik ellenére az egyre súlyosabb munkaerő hiány és megfelelő karámok hiányában a szögesdrót csak a polgárháborút követően terjedt el az Egyesült Államokban, a marhacsordák jelentős része elszabadult és vakon kóborult a prériken.
0: A háborúból hazatérő farmerek számára létfontosságú volt, hogy összegyűjtsék kóborló állataikat. Mint hogy azonban az Egyesült Államok alkotmányának 13. kiegészítése végleg eltörölte a rabszolgaság intézményét, az állattartók ekkor már nem számíthattak a feketék nyújtotta ingyen munkaerőre. A háború évei alatt megszerzett szakértelmükre azonban szükségük volt, így rengeteg korábbi rabszolga kapott állást, mint marhapásztor, vagy ahogy a korban nevezték, cowboy. Szolgálataikra a következő évtizedekben tovább növekedett az igény, ahogy a texasi farmerek kereskedni kezdtek az északra fekvő államokkal. A csordákat hosszú utakon és barátságtalan vidékeken hajtották keresztül, az indián törzsek által folyamatosan zaklatva, ezért különösen fontos volt, hogy azokat fegyverekkel és állatokkal egyaránt jól bánó férfiak kísérjék.
1: A cowboy lét a biztos megélhetés mellett társadalmi felemelkedést is jelenthetett a korábbi rabszolgák és leszármazottaik számára. William Loren Katz, afrikai-amerikai történelemmel foglalkozó kutató szerint a fekete marhapásztoroknak, bár gyakran kellett szembenézniük az őket sújtó rasszizmussal és diszkriminációval, így például útjuk során volt, hogy nem szolgálták ki őket egyes éttermekben, vagy éppen nem kaptak szállást a helyi fogadóban. Magasabb megbecsülésnek örventek, mint a leginkább liftkezelőként és kézbesítőként alkalmazott sorstársaik. A cowboyok közösségén belül pedig a fehérekkel egyenlőnek számítottak.
2: A 19.-20. század fordulójára jelentősen megváltoztak az állattartást befolyásoló gazdasági viszonyok. A vasúthálózat kiépülésével, a szögesdrótkerítés elterjedésével és az indiánok rezervátumokba telepítésével egyre kevesebb munkáskézre volt szükség a marhatenyésztésben. A hagyományos cowboy világnak bealkonyult. Az átmenet különösen kedvezőtlenül érintette a színes bőrűeket, akik csak nehezen tudtak volna földet vásárolni, így kénytelenek voltak alacsonyabb fizetéssel járó munkákat vállalni. Az élelmesebbek azonban felismerték, hogy a vadnyugati világ továbbra is magával ragadja a városi emberek fantáziáját. Így a cowboyok látványos lasszó mutatványai az állattenyésztésből fokozatosan átvándoroltak a szórakoztatóiparba. A 20. század elején elinduló rodeo napjainkban is igen népszerű, sőt már a igazi sportággá fejlődött.
3: 97.5. All the time. Táskorát.

0: 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz. Mikrofonnál Brezna Jóra és Labádi Hanna. Hallottam esetleg a K-popról? Ha még nem, akkor ma sok mindent megtudhatsz róla.
1: Mi az a K-pop? A K-pop vagy korai popzene többek között elektronikus, hip-hop, pop, rock és R&B alapokon nyugszik, és különálló zenei műfajként tartjuk számon. A korai popzene alapjai az 1920-as évek trot műfajára vezethetőek vissza. Ezeket a dalokat a japán enka dalok befolyásolták. A második világháborút követően elkezdett megnőni az amerikai kultúra befolyása Koreában, ami a populáris zenére is kihatott. 1992-ben éles fordulópont követte. Ekkor jelent meg a Seo Taiji and Boys nevű együttes, akik új alapokra helyezték a koreai popzenét.
0: A saját szokás rendszerével, különleges módon struktúrált rajongó táborával és egyedi gyakornoki rendszerével külön szubkultúrát alkotó K-popot az úgynevezett idol együttesek, azaz fiú és lány együttesek dominálják, mint a BTS, a TXT, a Shine, a Stray Kids, az EXO, a Mamamoo, a Blackpink, a Red Velvet, a Twice, de számos sikeres szóló előadó is létezik, mint például Psy, Rain, Boa, IU, Jazzy, Hyuna vagy Temin. A K-pop ipart a kiadóként is funkcionáló ügynökségek irányítják.
1: Mi a különbség a pop és a koreai pop között? Szerintem az amerikai és a koreai zene közötti különbséget a zenei kultúrában rejlő üzenetek különbsége adja. Az amerikai hip-hop kultúra által közvetített üzenetek gyakorta tartalmaznak utalást a pénzre, az alkoholra vagy a kábítószerre. A K-pop ennél jóval visszafogottabb és ártatlanabb, ami a koreai kultúra mienségébe gyökerezik. Az egész szórakoztató ipara játékosabb, színesebb és energikusabb. Vannak előadók, akik maguk is dalszerzők, például G-Dragon, a CNBLUE együttes vagy a Block B együttes tagjai.
0: Úgy gondolom, hogy a K-popot még a koreai popipar egyik sajátossága is mássá teszi. A lemezkiadók egyben ügynökségként, menedzsmentként is funkcionálnak. Az óriási elkinőtt integrált ügynökségkiadók a 2000-es évek eleje óta működnek ilyen formában. Az előadó felfedezése, megtervezése, felkészítése, marketingje, menedzselése és lemezeinek kiadása is egyetlen cégen belül történik. Koreai popipar különleges rendszer szerint épül fel. Különösen tehetségesnek ítélt fiatalokkal gyakornoki szerződés kötnek, gyakran már 12-13 éves korban, vagy még korábban. Előfordul, hogy egy-egy gyakornok akár napi 6 órát is táncol szünet nélkül. A gyakornokoknak a fizikai nehézségeken túl érzelmi és mentális nehézségekkel is meg kell birkózniuk, mert a menedzserik nem kímélik őket. Azzal a megfontolással, hogyha gyakornokként képesek megbirkózni a kemény kritikával és érzelmi nyomással, élesztárként könnyebben fognak boldogulni.
1: A K-pop meglehetősen specifikus kifejezésekkel él, ilyen például a koreai kultúra tiszteleti rendszerén alapuló megszólítások köre. Ezt mind a rajongók, mint az előadók használják. A koreai kultúra másik fontos eleme az idősebbek tisztelete, függetlenül attól, hogy valaki a 20-as vagy a 70-es éveiben jár. Egy fiú együttesen belül szigorú hierarchia működik életévek alapján. A fiatalabb tagok jongnak szólítják az idősebbeket, és nagy tiszteletlenségnek számít ezen utótag nélkül utalniuk idősebb csapattársaikra. A K-popban nagyon fontos szerephez jutnak a rajongói klubok, amelyek másképp igen szigorú szabályok szerint működnek, és más a jelentőségük is, mint nyugaton megszokott. Az egyes együttesek rajongó táborainak saját nevük és színük van. Például a Blackpink rajongói neve a Blink, a BTS-é pedig Army. A Blink színe a rózsaszín, az Army pedig lila.
0: Összességében a K-pop, a koreai pop nagy vonalakban eltér attól a poptól, amit eddig ismertünk. Más, mint a megszokott, de pont ezt teszi különlegessé.

0: 13 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Selena Gomez eladta a Los Angeles-i luxus birtokát. 11 ezer éves szobrot találtak Törökországban. Óriás csatányokat vetnének be a jövőben kutatómentő feladatokra. A mikrofonnál Sarf Janka. Selena Gomez eladta a Los Angeles-i luxus villáját 5,4 millió dollárért. A hatalmas, mintegy 1068 négyzetméteres Encino környékén lévő ingatlant az énekesnő színésznő még 2026 májusában hirdette meg 6,49 millió dolláros áron, amiből végül 1 millió dollár engedett a sikeres adásvétel érdekében. A házat eredetileg a 2017-ben elhunyt legendás rocker Tom Petty és első felesége építette az 1980-as évek végén. Selena Gomez 2020-ban vásárolta meg. Régészeket csoportja nemrégiben Törökország déli részén, Kahalan tepében, a világ egyik legősibb városában végzett kutatómunkát, amikor egy furcsa szobrot találtak. Mint kiderült, egy 11 ezer éves alkotásra bukkantak rá, ami egy leopárd hátán ülő személyt ábrázol, ami szakértők szerint minden bizonnyal a férfiasság jelképe lehet, írja a Life Science. A körülbelül 70 cm magas egyedi szobor olyan stílusban készült, ami semmihez sem hasonlítható, jelentette ki Mehmet Nuri Essoy, Törökország kulturális és turisztikai minisztere. Érdekesség, hogy korábban már találtak Kaharan tepében egy mostanihoz hasonló, ám éppen hogy fordított szobrot, amin egy ember látható a hátán egy leopárddal. Katasztrófák utáni kutatómentő feladatok támogatására alkalmas csótánykiborgokat fejlesztenek ausztrál tudósok, akik szerint életmentő gyógyszereket lehetne eljutatni a csapdába esett túlélőkhöz az irányított rovarokkal, számolta róla az MTI. A Queenslandi Egyetem és az Új Dél-Walesi Egyetem tudósai által fejlesztett csótánykiborgokat, amelyeket paraborgoknak neveztek el, apró injekciós eszközökkel és kamerákkal szerelik fel. A kutatók reményei szerint javulhat a földrengések és épületomlások áldozatainak túlélési esélye, mert ezek a csótányok képesek alapvető orvosi segítséget vinni a törmelékek alá szorult embereknek, mielőtt a mentők elérnének hozzájuk. Új magyarázatot találtak az anyag megmaradásának egyik legnagyobb rejtélyére, aminek köszönhetően közelebb kerülhetünk az univerzumot felépítő anyag eredetének megértéséhez. Az áttörést elérő nemzetközi csapatnak magyar kutatók is részei voltak, derült ki az ELTE közleményéből. A modern fizika egyik jól ismert törvénye a barionok, például az atommagot alkotó protonok és neutronok számának megmaradása. Ez szerint, amikor egy részecske ütközésben barion keletkezik, azzal együtt egy antibarionnak is létre kell jönnie. A tudományos világ évtizedek óta tényként kezelte, hogy ezt a tulajdonságot a barionokat felépítő kvarkok hordozzák, az új eredmények alapján azonban úgy tűnik, a kép ennél sokkal összetettebb. Minden barion három kvarkból áll, amelyeket gluon nevű részecskék tartanak össze. Az elméleti fizikusok már az 1970-es években felvetették, hogy a gluonok nem páronként kötik össze a kvarkokat, hanem egy Y-alakú szerkezetet alkotnak, amelynek központjában egy új nevezett barion csomópont található.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: Szokatlan helyzet alakult ki a török 6. osztályú Turgusluspor labdarúgó csapatnál, amely Zeynep Mestant nevezte ki vezetőedzőnek. A különlegesség nem az, hogy a férfi csapat élére egy nő került, hanem az, hogy az új tréner mindössze 22 éves. A török amatőr ligában szereplő Turgutluspor a közleményében azt írta: klubunk átszervezésével és az új szezonra kitűzött céljainkkal összhangban megállapodtunk Zeynep Mestannal a vezetőedzői posztot illetően. Hozzátették, remélik, hogy a klubban elindított szervezeti átalakítással kezdődő új korszak kedvező hatása lesz a csapatra és a szurkolókra egyaránt. A 22 éves szakember a klub első női vezetőedzője, szerződésének időtartalmát egyik fél sem hozta nyilvánosságra.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Ma a csapadék nem várható, a felhős időben a szél nem lesz jelentős. Napközben 25 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: Most! Best of! A legjobb sztorik, a legnagyobb zenék.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Szabó Eszter és Brizs Boglárka. Mi történik veled, ha egyik napról a másikra abba hagyod a koffeinfogyasztást? A kávé és a tea a világ legnépszerűbb italai közé tartoznak, így sokan el se tudják képzelni hétköznapjaikat nélkülük. Egy tanulmány azonban most megvizsgálta, hogy hogyan reagál szervezetünk, ha hirtelen megvonjuk magunktól a koffeint.
1: A koffein hamar felszívódik szervezetünkben, és már 2 órán belül eléri csúcshatását, ami után még tovább 7 órán keresztül nem ürül ki belőlünk. A koffein ráadásul zsírban és vízben is oldódik, így minden szövetbe képes eljutni, ami megmagyarázza, miért hat ki testünk számos különböző részére.
0: A koffein megvonás elsőre fejfájást, fáradtságot és kimerültséget okozhat. Ennek oka, hogy a szervezet toleranciát alakít ki a koffeinnel szemben. Ez az anyag késlelteti a fáradtság kialakulását, ezért miután elhagyjuk a koffeint, egy ideig biztosan alacsonyabb energiaszintet tapasztalunk majd.
1: Egy bizonyos idő elteltével azonban már elkezdhetjük érezni a koffeinmentes élet pozitív hatásait. Alvásaink minősége javulni fog, ugyanis a koffein csökkenti az alvás teljes időtartamát, és lerövidíti a mély alvás időszakát is. Így annak hiánya segít a szervezetünknek visszaállni rendes ritmusába.
0: A koffeinmentesség abban is segít, hogy alacsonyabb legyen a vérnyomásunk és a pulzus számunk. Emellett csökkenti az emésztési zavarok és gyomorégések gyakoriságát is, mert a koffein sav kiválasztást indukál a gyomrunkban, így ez gyengítheti hosszabb távon a nyelőcsövünk záróizmát.
1: A koffein elhagyása javíthatja a fogaink állapotát, sokkal fehérebbek lesznek. Ez nem konkrétan a koffein megvonás miatt történik, hanem azért, mert a tea és a kávé olyan vegyületeket tartalmaz, amelyek elszínezik a fogakat. A koffein viszont megzavarja ízelő bimbóinkat, így, ha elhagyjuk az étrendünkből, akkor megnő az érzékenységünk az édes ízekre.
0: Mindenkinek más a koffein tűrő hatása, de a felnőtteknek naponta legfeljebb 400 mg koffeint szabad fogyasztaniuk. Akár kávét, akár teát vagy energiaitalokat iszunk, legjobban akkor járunk, ha fokozatosan iktatjuk ki a napi koffeinbevitelt.
2: 97.5 Táskarádió.

0: 97 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál lent vagy Martin, Bognár Lilla és Pál Péter. Levegővel működő buszokat találtok fel a japánok.
1: Mind tudjuk, hogy Japán jóval előrébb tart a fejlődésben, mint Európa. A legújabb technikájuk pedig egyenesen lenyűgöző. Olyan autóbuszokat gyártottak, melyek levegővel mennek és vizet bocsájtanak ki.
2: Egy Golovnin nevű blogger meg is osztotta a Facebookon véleményét. Azt írja, hogy most látott először olyan buszokat, melyek üzemanyaga a hidrogén, amit ugye a levegő oxigénjéből nyernek. Amennyiben ez a fajta módszer hosszú távon is beválik, már semmi nem fogja elválasztani a japánokat attól, hogy végleg elbúcsúzzanak a benzinnel működő járművektől.
0: A levegővel működő buszok mechanikája a következő. Az úgynevezett hidrogénmotor oxigént és hidrogént egyesít, ebből pedig víz keletkezik. Mint a legtöbb fizikai folyamat, így ez is jár némi hőleadással, tehát hőt és vízgőzt is a légkörbe bocsájt. Ennek a folyamatnak az energiája pedig megmozgatja a villanymotort, ebből pedig áram termelődik.
1: Golovnin szerint ez a rendszer rendkívül környezetbarát és sokféleképpen meggátolná a légszennyezést, de van egy szépséghibája. Sajnos egyelőre nagyon drága az előállítása ezeknek a buszoknak, illetve elég kevés helyen van megfelelően kiépített infrastruktúra a hidrogén visszatöltésére. Például egy Toyota Mirai hidrogénhajtású kocsi ma 63 ezer dollárba kerül, ami átszámolva majdnem 18 milliárd forint.
2: A japán kormány célja, hogy 6 éven belül az ilyen meghajtású autók ára körülbelül 20 ezer dollárnál megálljon, azaz magyarul 6 millió forintnál. Folyamatban van több hidrogéntöltő állomás építése, illetve a hálózat bővítése is. Egyelőre főként az önkormányzatok vásárolnak ilyen járműveket, hogy példát mutassanak a lakosságnak, illetve motiválják őket a környezetbarátabb életmódra. Szerencsére ez úgy tűnik sikeres is, ugyanis már az említett Toyota modell kereslete folyamatosan növekszik. Ma rengeteg hibrid, elektromos és benzines működtetésű autót gyártanak. Szerencsére ezek is rendkívül kelendőek.
0: Ha mindannyian teszünk egy apró lépést a környezettudatos életmód felé, az a földünknek már egy óriási lépés. Ti szoktatok valamit tenni környezetetek megóvásának érdekében?

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Bányavári Zoltán és Tóth Kristóf. Súlyos pénzbüntetéssel sújtanák az oltástagadókat.
1: Akár 2000 euró pénzbírság is kiróható a jövőben azokra a montenegrói szülőkre, akik elutasítják, hogy gyermekük védőoltást kapjon. A podgorikai kormány nemrégiben fogadta el az erre vonatkozó törvényjavaslatát.
0: A montenegrói közszolgálati televízió beszámolója szerint, amennyiben a parlament elfogadja a lakosság fertőző betegségektől történő védelmére vonatkozó törvényt, azok a szülők, nevelőszülők, örökbefogadók, akik nem engedik, hogy gyermekük megkapja a kötelező védőoltásokat, 100 és 2000 euró közötti összegre büntethetőek, illetve továbbra is arra kötelezik őket, hogy engedélyezzék a vakcina beadását.
1: Montenegróban a gyermekek számára kötelező a tuberkulózis, szamárköhögés, diftéria, tetanusz, gyermekbénulás, az agyhártyagyulladás, kanyaró, rubeola, mumps és hepatitis B elleni védőoltás.
0: Az általános védettséghez a gyerekek 95%-ának kellene oltást kapnia. Ezzel szemben az Országos Közegészségügyi Intézet adatai szerint a tavalyi esztendőben a gyerekek mindössze 65-70%-a kapta meg a szükséges védőoltásokat. Zoli, mit gondolsz erről a törvényről? Szerinted Magyarországon is érdemes lenne bevezetni?
1: Szerintem nem, mivel hogyha egy gyermeket nem kezelnek védőoltásokkal, hogy ne kapjon el bizonyos fertőző betegségeket, ezáltal, hogyha elkapja, akkor társaira is veszélye volna. És te, Kristóf, te mit gondolsz róla?
2: Én szerintem van ennek alapja, de én a bírságot kicsit soknak érzem. Tehát azért 620 000 forintot egy átlagos magyar családnak kifizetnie, nem biztos, hogy ezt mindenki megengedheti magának.
1: Ez teljes mértékben így van. Viszont maradjunk a baktériumoknál. Baktériumok leselkedhetnek rák a kávézacban.
0: Spanyol kutatók kiderítették, hogy meglepően sokféle baktérium él a kávéfőző gépeken lerakodott kávézacban. Szerencsére ezek mind békés természetűek, emberre nem jelentenek veszélyt.
1: Egy-egy kutatási téma hallatán az embereknek néha rossz gondolatok támadnak a fejében. Vajon hogy jut eszébe egy kutatónak, hogy a kávéüledékben lévő baktériumokat vizsgálja? Üldögélnek a kávégép előtt, és egyszer csak a fejére csap valamelyikük, hogy hoppá, a kávézac baktérium flóráját eddig még nem vizsgálta senki. Vagy új kávéfőző kellett a laborba, és így volt a legegyszerűbb hozzájutni?
0: A kutatók nem egyszerűen megvizsgálták 10 Nespresso kávéfőző kávészennyeződését, hogy kiderítsék, milyen baktériumok találhatók benne, hanem nyomon követték, hogyan telepítik be a baktériumok az új kávéfőzőket. A kolonizációs folyamat gyorsan, pár nap alatt lezajlik, és az is kiderült, hogy más összetételű baktérium közösségek élnek például a kávéfőző kifolyó csövében, mint a kávétálcán.
1: Egyben viszont megegyeztek. Valamennyi baktériumtörzs jól alkalmazkodott a magas koffein szinthez, illetve a kávéban lévő más vegyületekhez. Sajnos arról nem írtak a kutatók, hogy mennyire volt élénkítő hatású a kávé a bacikra, de kiemelték, hogy úttörő munkáit fontos lehet olyan biotechnológiai folyamatoknál, ami például koffeinmentesítés. Kristóf, neked van kávégéped?
2: Van, igen.
1: És ez milyen típusú kávégép?
2: Kapszulás kávégép. Igen, pont ez jutott eszembe, hogy a kapszulás kávégépeknél még akkor se lenne gond az, hogy a kávézacban esetlegesen baktériumok élnek, hogyha az emberre veszélyesek lennének. Mivel a kapszulás kávégép használata során te semmilyen mértékben nem érintkezel a kávézacsal.
1: Ez tényleg így van. Viszont az negatív egy kapszulás kávéfőzőben, hogy például egy sima, filteres kávéfőzőben az accot filterrel együtt el tudod ültetni a kertbe, így táplálod a termőföldet.
2: Igen, viszont a kapszulás kávégép tisztább. Tehát a kapszulás kávégépet akár még a szobádban is használhatod. Ez azért a kávépárnás készülékekre nem igaz. De egyébként ezt is próbálják orvosolni, csökkenteni a szennyezés mértékét, hogy kapszula visszagyűjtő pontokat rendszeresítettek Budapesten már több helyen.
3: Minden kedvenced egy helyen. 97.5 Táskarádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Brezné Aura és Labádi Hanna. Ismered a K-pop idolokat és együtteseket, de semmit sem tudsz a kórai filmiparról. Ne aggódj, ma elmélyedhetsz benne, mivel a mai témánk a kórai sorozatok világa. Ha érdekel, tarts velünk! Mi az a kórai dráma? A kórai dráma más néven K-dráma. Egy kórai nyelvű televíziós műsor, amelyet Dél-Koreában készítettek. Ezeket a műsorokat az 1960-as évek elején kezdték gyártani, de főként belföldön fogyasztották őket egészen az 1990-es évekbeli kórai hullám felemelkedéséig. Azóta jelentős nemzetközi népszerűségre tettek szert, világszerte több millió nézővel.
1: Emellett a dél-koreai könnyű zene, azaz a K-pop és a filmek is hasonló sikereket értek el, ami a dél-koreai média gyors nemzetközi elterjedéséhez vezetett, egy jelenséghez, amelyet általában koreai hullámnak neveznek. A következő évtizedekben a nézettség az egész világon elterjedt. A gyors növekedés a 2010-es években is folytatódott az online streaming térnyerésével. Ez a 2021-es Squid Game megjelenésében csúcsosodott ki, amelyet az első 4 hetében több mint 142 millió háztartás nézett meg.
0: Már tudjuk, mi az a K-dráma, ismerjük meg a készítőit is. A koreai drámákat általában egyetlen rendező vezényli, amelyeket gyakran egyetlen forgatókönyvíró ír. Ez gyakran oda vezet, hogy minden drámának eltérő rendezési és párbeszéd stílusa. Ez eltér az amerikai televíziós sorozatoktól, amelyek több rendező és író együttműködésére támaszkodhatnak.
1: Milyen műfajú alkotások vannak? A kórai sorozatokban számos különböző műfaj létezik, például akciódrámák, történelmi drámák, iskolai drámák, orvosi drámák, jogi drámák, vagy akár horror vígjátékok. Még a legtöbb dráma romantikus elemeket és mély érzelmi témákat tartalmaz, némelyik tragédiát vagy életszerű témát is felölelhet. Különböző stílusok és hangvételek léteznek. A kórai televíziós drámák fő témái a barátság, a családi értékek és a szerelem. A drámák között azonban egyre népszerűbb trend a kórai társadalom aktuális problémáinak bemutatása, mint például a mentális betegségek megbélyegzése, a nemek közötti egyenlőtlenség, az öngyilkosság, az osztályközösség, a zaklatás, a kémkamerák, a korrupció, a homofóbia vagy a rasszizmus.
0: Akkor vannak történelmi drámák is? A szegú kifejezés minden olyan kórai televíziós vagy filmdrámára utal, mely történelmi személyeken alapul, történelmi eseményeket tartalmaz, vagy történelmi háttéret használ. Bár a szegú közvetlenül történelmi drámát jelent, a kifejezés jellemzően a kórai történelem során játszódó drámákra tartják fenn.
1: Számos műfaj létezik, mégis a leggyakoribbak a romantikus alkotások. A kortárs korokban játszódó sorozatok gyakran szerelmi történetekre összpontosítanak, és gyakran a családi kötelékekre és a romantikus kapcsolatokra fókuszálnak. A szereplőket többnyire idealizálják, a kórai férfi főszereplőket jóképűnek, intelligensnek, gazdagnak és az egyetlen igazi szerelmet keresőnek írják le. Ez is hozzájárult a kórai drámák nők körében való népszerűségéhez.
0: Mi a helyzet a színészekkel? A 2000-es években szokássá vált népszerű K-pop idolokat szerepeltetni a drámákban. Ez kezdetben vegyes reakciókat váltott ki. Manapság ez sokkal gyakoribb jellemzővé vált a kórai drámákban, mert a közönség egyre inkább hozzászokik az idol színészek fogalmához, és egyes idolok kiváló színészi képességeiről váltak ismerté. Kritikai fogadtatásuk továbbra is vegyes. Azonban néhányan közülük, mint például Bi Suzy, IU, Im Siwan, Seo In-guk, Park Jin-young, Do Kyung-soo és Im Yuna sikeres színészekké váltak.
1: Előfordultak olyan esetek is, amikor gyerekek gyermekszínészként vagy színésznőként kezdtek pályát, általában egyes szereplők fiatalabb változatait, vagy a drámák felnőtt szereplőinek gyermekeit alakították. Ezt követően voltak olyan gyermekszínészek és színésznők, akik felnőtt koruk elérése után is folytatták színészi pályájukat, és néhányan még felnőtt kor után is sikereket értek el. Ilyen színészek például Park Solomon és Yoo Sung-ho, valamint olyan színésznők, mint Park Shin-hye és Kim Yo-jung.
0: Visszatérve az alkotókra, ők mennyire ismertek? A kórai drámák forgatókönyvírói és rendezői gyakran ugyanannyi ismertek, mint a színészek. A forgatókönyvírók túlnyomó többsége nő, akik nem csak szerelmi történeteket, hanem akciósorozatokat is írnak. A kórai mozihoz képest a televízió vonzóbb a forgatókönyvírók számára, mert jobbak a szerződéses feltételek, nagyobb az elismerés és a fizetés is.
1: A zene fontos szerepet játszik a kórai drámákban. Minden évadhoz külön készülnek eredeti filmzenék, rövidítése OST-k. Ez a trend az 1990-es években kezdődött, amikor a producerek a tisztán instrumentális filmzenéket népszerű K-pop énekesek által előadott dalokra cserélték. Tom Larsen, koreai tévésorozatok forgalmazójának, a YA Entertainmentnek az igazgatója úgy véli, hogy a koreai filmzenék zeneileg elég kifinomultak ahhoz, hogy önálló slágereknek tekintsék őket. A 2000-es években szokássá vált, hogy a főszereplők is részt vegyenek az eredeti filmzenékben, részben a K-pop sztárok színészként való alkalmazásának köszönhetően is.
0: Ma sok mindent megtudhattunk a koreai filmiparról és a sorozatairól. Remélem sikerült nektek is kedvet hozni ehhez a műfajhoz.
2: Ez a 97.5 Táskarádió.

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Fülöp Réka és Soltész Dániel. A modern jégkok itt Kanadában találták fel Montrealban, ahol 1875-ben az első meccset játszották. Ez a sport sok inspirációt gyűjtött az angol és skót gyeplabdából, ami egy olimpiai szám is jelenleg. Az 1880-as években kezdtek megjelenni az amatőr ligák és a profi ligák 20 évvel később.
1: Maga a Hidrófehérvár a V19-ről. A mérkőzéseket itthon az ifja Bocskai Gábor jégcsarnokban és a Met Arénában játsszák. 1960-ban lett megalapítva az egyesület, de még nem a mai ismert névem. Sok névát keresztelésen mentek át, míg a mostani maradt meg. Kék és fehér színekben pompázik a csapatjuk és drukker közösségük felszerelése. Kabalájuk az ördög, aki az egyes mezt viseli.
0: Szabályok. Testi sértés akkor van, ha erős ütést kap egy játékos a másiktól. Kézzel nem szabad korongot fogni, kivétel akkor van, hogyha megállítják a korongot és egyből a jégre ejtik. Les akkor van, ha a támadó harmadban előbb van ellenfél, mint korong. Tilos felszabadítás akkor van, ha valaki a korongot messziről ellövi az ellenfél kapuja mögé, anélkül, hogy valaki beleérne. Az akasztás hátráltatásnak számít, és az akasztót kispadra küldik 2 percre. A súlyosabb szabálysértésért hosszabb időre kiállítják akár egész játékra is.
1: Ifja Bocskai Gáborról. 1975-ben született Budapesten. Már kiskora óta érdekelte a hoki. Az Alba Volánnál játszott, ma ismert hidroként, mindegyik világbajnokságon megjelent. A karrierje vége felé szívizombetegséggel diagnosztizálták. Évekkel később szívelégtelenségben fiatal korában hunyt el. Messzámát visszavonultatták, és az egyik székesfehérvári csarnokot róla nevezték el. Csicsónak vagy kis csicsónak beszélték. Csatár volt a hokipályán, sok díjat és elismerést kapott. Női hoki. Az első csapat 1992-ben alakult meg. Több klub is elkezdett működtetni női jégkorongot. Az 1993-as és 1994-es szezontól az MIS indított 2 csapatot. 1997-ben volt az első játékuk Nagy-Britannia ellen a Budapest csarnokban. 2021. novemberében olimpiai selejtezők közé jutott a magyar női csapat. 2025-ben viszont sajnos nem sikerült kijutniuk a németek miatt. 9, 7, 5, Táskarádió.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Pál Nagy Botond és Szabó Hunor. Rekordok csodálatos világa. Az emberi határok átlépése. Elhoztunk ma nektek 8 érdekes Guinness rekordot. Első. Az egyik furcsa Guinness rekordot Anthony Victor tartja, aki 18,1 cm hosszú szőrrel vezeti a rekordot. Az érdekesség, hogy mindez a fülén van, ami bizonyára kissé akadályozza őt a hallásban.
1: Második. Az Egyesült Királyságban élő Gary Turnert a rugalmas emberként ismeri a világ. A Guinness rekordok könyvébe bekerült a világ legnyúlékonyabb bőrével. Ez egy ritka és gyógyíthatatlan betegség, amelyet Ehlers-Danlos szindrómának neveznek. Ez a kötőszövetek rendellenessége, amely a bőrt, a szalagokat és a belső szerveket érinti.
0: Harmadik. Jackie Bibi 13 másodpercig tartotta szájában 8 csörgő kígyó farkát. A kígyó ember elárulta, hogy a mutatvány titka a mozdulatlanság. Valószínűleg igaza lehet, hiszen ezúttal is megúszta.
1: Negyedik. A leghosszabb köröm. 69 cm. Az amerikai Lee Redmond bal hüvelykujján nőtt. A hölgy 10 ujján a körmök összeadott hossza 907 cm.
0: 5. A Rubik kocka kirakásának világrekordját jelenleg Yushin Du tartja ezzel a csodálatos 3,47 másodperces idővel. Előtte Felix Zemdegas tartotta 5,636 másodperccel.
1: 6. A legnagyobb párnacsatában 6261-en vettek részt a minnesotai Saint Paul városában 2015. július 21-én.
0: 7. A leghosszabb étlap. Vannak, akinek sokszor borzasztó nehéz eldönteniük egy étteremben, hogy milyen ételt is rendeljenek. Ezek az emberek igazán nagy bajban lettek volna, ha bezárása előtt eljutottak volna a Mófarguru étterembe, ahol egy hatalmas 1810 tételből álló menüsor fogadta volna őket.
1: 8. A legnagyobb rendszámtábla gyűjtemény. Kenyeres Péter és Kenyeres Tamás valószínűleg sosem gondolták, hogy egy olyan ártatlan hobby, mint a rendszámtáblák gyűjtögetése egyszer elhoz számukra egy díjat. A testvérpár 1990 óta űzi ezt a különleges hobbit, 2011-ben pedig 11.345 rendszámtáblával be is kerültek a Guinness rekordok könyvébe.

0: 97.5 Táskorádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Hauki Hanna és Nerebecki Máté. Rengeteg olyan dal készült már az évek során, ami az emberek fejében rögtön egy filmmel kötődik össze. Legyen az egy betétdal, egy főcímdal, vagy esetleg egy kifejezetten filmhez írt zene, a legtöbbjük valószínűleg nem válna annyira ikonikussá, ha nem csendültek volna fel egy népszerű film közben. Most ezekből a dalokból mutatunk be néhányat.
1: A híres Pixies rockbanda 1988-ban debütált Surfer Rosa albumában hallhatták az emberek először a Where is My Mind című dalt, ami a 90-es években gyakran volt felhasználva filmekben. A dal akkor vált igazán népszerűvé, amikor az 1996-os Trainspottingban, majd az 1999-es Harcosok klubjában is hallható volt. Mindkettő a film kultikus lett, és ebben nagyban hozzájárult a Where is My Mind, főleg úgy, hogy a Harcosok klubja vége egy hatalmas csavarral zárult, és az alatta hallható dal még hidegrázósabbá és emlékezetesebbé teszi az egészet. A Where is My Mind kiváló alapanyag azoknak a filmeknek, amik a nyugtalanító, depresszív hangulatot akarják megragadni, és amikor az ember először hallja, örökre beleég az emlékezetébe az ikonikus basszus gitárhang, ami a dal hátterében szól.
0: A Hip to Be Square bizonyos szempontból kakukktojás, mivel nem igazán a dal lett híres, hanem a dal kritikája, amit az emberek az amerikai pszichóban a Christian Bale által eljátszott Patrick Bateman-től hallhattak. Ha valaki nem látta a filmet, valószínűleg az interneten elterjedt jelenetet láthatta, amelyben a már említett Patrick Bateman egy esőkabátban, baltával a kézben táncol erősen euforikus állapotban levő kollégája körül a nappaliban, miközben éppen a Hip to Be Square című dalt lejátszva, hihetetlen lelkesedéssel magyarázza a dal mélyebb jelentését és a dalt kiadó banda történelmét. Egy biztos, eléggé fura, hogy a néző kedvet kaphat a dalhoz, egy pszichopata karakter lelkesedésének hála.
1: Valószínűleg még 100 év múlva is a Born to be Wild fog szólni minden olyan film alatt, amiben menő emberek még menőbb motorokon haladnak valami szép tájjal a háttérben. A szelíd motorosok évtizedekre halhatatlanná tette a Steppenwolf slágerét, ami eleinte lehet, hogy az ellenkultúra, a motorozás és más társadalmilag kevésbé elfogadott élesstílusok himnusza volt, de ma már mindenkinek ez a dal jut eszébe, ha meglát egy motoros bandát.
0: Kétségkívül az All Star az egyik leghíresebb olyan dal, amit film tett híressé, és természetesen az a rengeteg mém, amit a dal inspirált. Ez az a dal, ami a Shrek legelején hallható, és ennek hála nagy esélye sokaknak volt ez a dal meghatározó gyerekkorában, de természetesen a felnőttek is előszeretettel hallgatják ezt a kortalan slágert.
1: Manapság a filmek előszeretettel használják a 60-as évek dallamait is. Erre ékes példa a Batman legnagyobb ellenségét bemutató Joker film, melynek végén hallható Frank Sinatra That's Life című dala. Bár a szövege szomorú, a dal mégis kifejezetten vidám hangulatot áraszt, ami tökéletes választás Joker karakteréhez, mivel a címszereplő hiába mosolyog és nevet folyton, mégis érezhető a benne lévő szomorúság és sötétség.
0: Az eddig bemutatott dalok közül a legfrissebb a One Republic I Ain't Worried című slágere, amit a híres banda a világhírű Top Gun film folytatásához írt. Bár kicsit előtt a filmben javarészt 80-as évekbeli hangulatot árasztó számoktól, hamar fűbe mászóvá válik ez a dal, köszönhetően annak, hogy a banda mintha szándékosan azzal a céllal írta volna a dalt, hogy bárki könnyen elfütyülhesse azt.
1: Ha van egy ikonikus dal kedvenc filmedből, írd meg nekünk Facebookon.
2: 97.5 Táskarádió.

0: 97.7 a Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Kutfej Dóra és Lester Linett. Most egy olyan dologról fogunk beszélni, ami szerintem mindenkiben ott van. Miért olyan nehéz ma döntéseket hozni? Régen valahogy egyszerűbb volt. Volt két lehetőség, és kész. Ma meg akármit nézel, van belőle 20 féle.
1: Pont ez a baj, a túl sok lehetőség nem szabadságot ad, hanem lebénít. Amikor mindenből van 100 változat, akkor az ember automatikusan azt érzi, biztosan van egy tökéletes megoldás, és ha nem azt választja, akkor hibázik.
0: Igen, és a hibázástól félünk a legjobban. Nem magától a döntéstől félünk, hanem a következményektől. Mi lesz, ha rossz döntést hozok? Mi lesz, ha később bánom? Mi lesz, ha mások azt mondják, ezt elrontottad?
1: És ezért halogatunk. A döntés előtt ott állunk, és eljátszunk minden verziót a fejünkben. Ez is lehet jó, az is lehet jó. De mi van, ha pont a harmadik lenne a legjobb? Aztán már annyi a mi lenne, ha, hogy az egészből nem lehet semmi.
0: Ráadásul az internet rontja a helyzetet. Amikor felmész online, azt látod, mindenki tudja, mit akar. Mindenki magabiztos, mindenki sikeres, mindenki biztos a dolgában. És te vagy az egyetlen, aki még mindig gondolkodik.
1: Pedig ez nem igaz, mindenki bizonytalan, csak nem mondja ki, a döntések mindig félelmetesek. De a legrosszabb döntés a nem döntés, mert közben telik az idő és nem mozdul semmi.
0: Pont ezért lenne fontos elfogadni, hogy nincs tökéletes választás. Csak olyan van, amit akkor, abban a helyzetben a legjobbnak gondoltunk. A hibázás pedig része az életnek, nem lehet elkerülni.
1: És a döntés sosem akkor nehéz, amikor kevés a lehetőség, hanem amikor túl sok az információ, túl sok a vélemény, túl sok minden beleszól. A tévé, az internet, a barátok, a család. Mindenki mond valamit, és te ott állsz, hogy most akkor melyiket is válasszam.
0: Ezért érdemes visszatérni valami egyszerűhöz. A kérdéshez, amit soha nem teszünk fel magunknak. Mit akarok én? Nem azt, hogy mások szerint mi a legjobb. Nem azt, hogy a többség mit mond. Hanem azt, amit én szeretnék.
1: Mert amikor a döntés összhangban van azzal, akik vagyunk, akkor nincs rossz döntés, csak tapasztalat. És ez a furcsa, amint meghozol egy döntés, hirtelen megkönnyebbülsz, mintha lekerülne rólad egy 20 kilós súly.
0: Igen, a döntéstől félünk, de pont a döntés hoz szabadságot. Nem kell tökéletesnek lenni. Elég, ha elindulunk.

0: 97.5 a Táskarádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Kutfej Dóra és Lester Linett. Most egy olyan témát hoztunk, amiről sokan még mindig azt hiszik, hogy túlzás vagy hiszti. Amikor egy tinédzser érzelmileg kimerül. Pedig a valóság az, hogy a mai fiatalok közül rengetegen teljesen el vannak fáradva. Még azelőtt, hogy igazán elkezdődött volna az életük.
1: Igen, sok felnőtt azt mondja, mitől fáradnak el a gyerekek? Nincs munkája, nincs számlája, nincs lehetősége. Csak hogy az érzelmi kimerültség nem pénzügyi terhelésből jön, hanem lelki túlterhelésből. Folyamatos nyomásból, minden irányból érkező elvárásokból.
0: A mai 14-18 évesek úgy élnek, mintha egyszerre három életet kéne teljesíteniük. Legyenek jó tanulók, legyenek szépek, legyenek érdekesek, legyenek népszerűek, legyenek sikeresek online. Emellett legyenek sportosak, motiváltak, produktívak, kreatívak. Miközben sokuknak már arra sincs energiájuk, hogy reggel felkeljenek.
1: És ez nem lustaság, ez túlélési üzemmód. Egy 16 éves gyermeknek nem kellene úgy éreznie, hogy nincs ereje semmihez, de mégis ezt érzi, és összor szégyellik is kimondani.
0: Ott vannak a tanulmányi elvárások, tantárgyak, dolgozatok, beadandók, prezentációk. Minden héten van valami. A tanárok gyakran azt mondják, ez a dolgod, tanulj. Igen, ez a dolga, de nem így. A mai iskola rendszer úgy kéri számon a gyerekeket, mintha felnőtt dolgozók lennének. Teljesítmény alapján értékeljük őket. Pontok, jegyek, rangsor, átlag. És ők megtanulják, az értékem attól függ, mennyire vagyok jó. Ez a gondolat 16 éves korban rombolóbb, mint 40 évesen.
1: És ott a másik óriási teher, a közösségi média. A tinék nem csak az iskolában hasonlítja magukat másokhoz. Minden egyes percben összevetik az életüket egy tökéletes képpel, amiket látnak. Ez a folyamatos összehasonlítás feltöri az önbizalmat.
0: És amikor valakinek sikeresebb a profilja, több a barátja, jobbak a képei, akkor a tini azt érzi, én kevés vagyok. Ez a mondat fájdalmasan sokszor állandóan ott van bennük. Ez az érzelmi kimerültség alapja.
1: A harmadik dolog, amiért a fiatal lélek elfárad, a folyamatos készenléti állapot. Üzenetek, csoportok, értesítések, tanulás, vizsgák, elvárások. Az agyunk soha sincs rendben. A szorongás nem a jövőről szól, hanem arról, hogy már ma is túl sok minden van.
0: És ott a család. Nem rossz szándékból, de sok szülő akaratlanul is nyomást tesz a gyerekére. Legyél jobb, mint a többiek, ne rontsd el a jövőt. Ez most nagyon fontos. Pedig egy 16 évesnek nem kellene félni attól, hogy egy rossz jegy tönkreteszi az életét.
1: Az érzelmi kimerültség fiatalkorban úgy néz ki, mint amikor a gyerek kikapcsol. Nincs kedve semmihez, nem érdekli semmi, minden fárasztja. Nem azért, mert nem akar, hanem mert egyszerűen kiürült az energia tartaléka.
0: És ami talán a legszomorúbb, a tinik nagy része azt hiszi, egyedül van ezzel az érzéssel. Hogy csak ő érzi így, hogy valami baj van vele, hogy gyenge.
1: Pedig nem gyengék, csak túl sokat várnak tőlük. Túl sokat nyomjuk rájuk, túl sok mindenre kell reagálniuk, teljesíteniük, bizonyítaniuk. És közben senki sem tanítja meg nekik, hogyan pihenjenek meg lélekben.
0: Ez az érzelmi fáradtság egy fontos üzenetet hordoz. Ez így sok. És egy társadalom akkor egészséges, ha meghallja, amikor a fiataljai azt mondják, elfáradtam. Mert aki tinédzserkorban merül le lelkileg, az felnőttként már félig lemerült akkumulátorral indul.
1: A megoldás nem az, hogy légy erősebb, hanem az, hogy végre teret adunk nekik levegőt venni. Kevesebb elvárás, több meghallgatás, kevesebb nyomás, több támogatás.
0: A fiatalok nem gyengék, csak túl sok mindent kell elbírniuk egyszerre. És néha a legnagyobb segítség az, ha valaki azt mondja nekik. Igen, látom, hogy nehéz, és rendben van. Nem vagy egyedül. 97.5.

0: Itt a Best of. 14 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Különös irányba fejlődött a férfiak medence csontja. A Spotify megcímkézi az AI előadókat. Jön a Kulturális Örökség napjai 2026. A mikrofonnál Sarf Janka. A Scientific Reports folyóiratban megjelent új tanulmányban a kutatók két teljesen éppen maradt neandervölgyi medencecsontot hasonlítottak össze modern emberi csontokkal. A neandervölgyi férfiak medencéje mintegy 30%-kal nagyobb volt a mai férfiakénál. A vizsgálatok alapján a neandervölgyieknél nem volt jellemző az ivari kétalakúság a csípőtest arányban, azaz a férfiak és a nők csípőtest aránya hasonló volt, szemben a homo sapienssel, ahol jelentős az eltérés a két nem között, írja a múltkor.hu. Az eltérés oka pedig nem a neandervölgyiek egyedi felépítése, hanem a homo sapiens fejlődése tért el az ősi mintától. A legfőbb különbség a modern emberi férfiak csípő ízületeinek elhelyezkedésében mutatkozik meg, amelyek a medencegyűrűn jóval előrébb helyezkednek el, mint a nőknél vagy a neandervölgyieknél. Ez lehetővé teszi, hogy az izmok minden lépésnél energiát tároljanak, majd azt a következő lépéshez lendületként hasznosítsák, így ez előny biztosít a hosszú távú energiatakarékos gyaloglás során. A Spotify új rendszert vezet be a mesterséges intelligencia segítségével létrehozott előadók megjelölésére. Szeptember közepétől a platformon megjelenik az AI Persona, vagyis AI személyiség elnevezésű címke, amelynek segítségével a hallgatók könnyebben megkülönböztethetik a valódi előadókat a virtuális társaiktól. Az újításra a mesterséges intelligencia által generált zene rohamos térnyerésének időszakában kerül sor. Alig egy hónappal ezelőtt a Spotify riválisa, a Deezer, arról számolt be, hogy az AI által létrehozott zenék már a platformra naponta feltöltött új dalok több mint felét teszik ki. Egy másik kutatás szerint az emberek 97%-a nem képes megkülönböztetni az ember által készített zenét az AI által generált felvételektől. A Spotify az AI Persona címkét közvetlenül az adott előadó profilján, a keresési találatok között, valamint a lejátszási listákon szereplő daloknál is feltünteti majd. Így a hallgatók könnyebben felismerhetik, ha egy adott előadói identitás mögött nem egy valódi személy áll. Szeptember 3. hétvégéje hagyományosan a Kulturális Örökség napjainak ingyenes programjaival várja az érdeklődő közönséget. A népszerű rendezvénysorozatban idén is mód nyílik betekinteni ritkán látogatható helyszínekre Székesfehérváron is. A színház által hirdetett kulisszajárásra és a Kovács Jenő Óra Múzeum órajáték megtekintésére már beteltek a helyek, ám érdemes a programok között böngészni. A vasárnapi öreghegyi várostörténeti séta mellett szombaton a történelemről a sportélményig esemény mozgalmas időtöltés kíván, és akkor nyílik meg a teljes restaurálás követően először a püspöki palota magánkápolnája a látogatók előtt. Beyoncé 1 millió dolláros személyes adománnyal támogatja a kolumbiai humanitárius szervezeteket a pusztító 7,4-es erősségű földrengést követően, amely augusztus 10-én rázta meg az országot. Az adományról az énekesnő vállalata Parkwood Entertainment számolt be. A felajánlott összeget élelmiszer és menedékhelyekhez szükséges felszerelések biztosítására fordítják a legsúlyosabban sújtott területeken, a Csokó megyében.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: Szeptemberben utánpótlás válogatott meccset rendeznek a First Field-en. Szeptember 19-én szombaton 15 órakor a magyar U19-es válogatott európai bajnoki csoportmérkőzésen fogadja Lengyelországot Székesfehérváron a First Field-en. Aki jegyet vált a mérkőzésre, ajándékba kap egy másik belépőt a Magyarország-Lengyelország felnőtt válogatott meccsre, melyet Budapesten a Kincsen Parkban rendeznek október 17-én.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Ma csapadék nem várható, a felhős időben a szél nem lesz jelentős. Napközben 25 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: És most, top slágerek megállás nélkül.
2: Ez a BBM

0: 15 óra. Hírek a Táska Rádióban.
1: Selena Gomez eladta a Los Angeles-i luxus birtokát. 11 000 éves szobrot találtak Törökországban. Óriás csatányokat vetnének be a jövőben kutatómentő feladatokra. A mikrofonnál Sarf Janka. Selena Gomez eladta a Los Angeles-i luxus villáját 5,4 millió dollárért. A hatalmas, mintegy 1068 négyzetméteres Encino környékén lévő ingatlant az énekesnő színésznő még 2026 májusában hirdette meg 6,49 millió dolláros áron, amiből végül 1 millió dollár engedett a sikeres adásvétel érdekében. A házat eredetileg a 2017-ben elhunyt legendás rocker Tom Petty és első felesége építette az 1980-as évek végén. Selena Gomez 2020-ban vásárolta meg. Régészeket csoportja nemrégiben Törökország déli részén, Kahalan tepében, a világ egyik legősibb városában végzett kutatómunkát, amikor egy furcsa szobrot találtak. Mint kiderült, egy 11 000 éves alkotásra bukkantak rá, ami egy leopárd hátán ülő személyt ábrázol, ami szakértők szerint minden bizonnyal a férfiasság jelképe lehet, írja a Life Science. A körülbelül 70 cm magas egyedi szobor olyan stílusban készült, ami semmihez sem hasonlítható, jelentette ki Mehmet Nuri Essoy, Törökország kulturális és turisztikai minisztere. Érdekesség, hogy korábban már találtak Kaharan tepében egy mostanihoz hasonló, ám éppen hogy fordított szobrot, amin egy ember látható a hátán egy leopárddal. Katasztrófák utáni kutatómentő feladatok támogatására alkalmas csótánykiborgokat fejlesztenek ausztrál tudósok, akik szerint életmentő gyógyszereket lehetne eljutatni a csapdába esett túlélőkhöz az irányított rovarokkal, számol be róla az MTI. A Queenslandi Egyetem és az Új Dél-Walesi Egyetem tudósai által fejlesztett csótánykiborgokat, amelyeket paraborgoknak neveztek el, apró injekciós eszközökkel és kamerákkal szerelik fel. A kutatók reményei szerint javulhat a földrengések és épületomlások áldozatainak túlélési esélye, mert ezek a csótányok képesek alapvető orvosi segítséget vinni a törmelékek alá szorult embereknek, mielőtt a mentők elérnének hozzájuk. Új magyarázatot találtak az anyag megmaradásának egyik legnagyobb rejtélyére, aminek köszönhetően közelebb kerülhetünk az univerzumot felépítő anyag eredetének megértéséhez. Az áttörést elérő nemzetközi csapatnak magyar kutatók is részei voltak, derült ki az ELTE közleményéből. A modern fizika egyik jól ismert törvénye a barionok, például az atommagot alkotó protonok és neutronok számának megmaradása. Ez szerint, amikor egy részecske ütközésben barion keletkezik, azzal együtt egy antibarionnak is létre kell jönnie. A tudományos világ évtizedek óta tényként kezelte, hogy ezt a tulajdonságot a barionokat felépítő kvarkok hordozzák, az új eredmények alapján azonban úgy tűnik, a kép ennél sokkal összetettebb. Minden barion három kvarkból áll, amelyeket gluon nevű részecskék tartanak össze. Az elméleti fizikusok már az 1970-es években felvetették, hogy a gluonok nem páronként kötik össze a kvarkokat, hanem egy Y-alakú szerkezetet alkotnak, amelynek központjában egy úgynevezett barion csomópont található.
0: Sporthírek a Táska Rádióban.
1: Szokatlan helyzet alakult ki a török hatodosztályú Turguszluspor labdarúgó csapatnál, amely Zeynep Mestant nevezte ki vezetőedzőnek. A különlegesség nem az, hogy a férfi csapat élére egy nő került, hanem az, hogy az új tréner mindössze 22 éves. A török amatőr ligában szereplő Turguszluspor a közleményében azt írta: klubunk átszervezésével és az új szezonra kitűzött céljainkkal összhangban megállapodtunk Zeynep Mestannal, a vezetőedzői posztot illetően. Hozzátették, remélik, hogy a klubban elindított szervezeti átalakítással kezdődő új korszak kedvező hatása lesz a csapatra és a szurkolókra egyaránt. A 22 éves szakember a klub első női vezetőedzője, szerződésének időtartalmát egyik fél sem hozta nyilvánosságra.
0: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
1: Ma a csapadék nem várható, a felhős időben a szél nem lesz jelentős. Napközben 25 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: És most... Top slágerek megállás nélkül.
2: Ez a BBM

0: 5'9 brown eyes.
1: Megkérdeztük, te miért hallgatod a Táskarádiót?
2: Reggelente suliba menet, titeket szoktunk hallgatni nap mint nap.
1: Ez a Táskarádió.
3: Te is beleférsz.

0: 16 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Különös irányba fejlődött a férfiak medence csontja. A Spotify megcímkézi az AI előadókat. Jön a kulturális örökség napjai 2026. A mikrofonnál Sarfjanka. A Scientific Reports folyóiratban megjelent új tanulmányban a kutatók két teljesen éppen maradt neandervölgyi medencecsontot hasonlítottak össze modern emberi csontokkal. A neandervölgyi férfiak medencéje mintegy 30%-kal nagyobb volt a mai férfiakénál. A vizsgálatok alapján a neandervölgyieknél nem volt jellemző az ivari kétalakúság a csípőtest arányban, azaz a férfiak és a nők csípőtest aránya hasonló volt, szemben a homo sapiens-szel, ahol jelentős az eltérés a két nem között, írja a múltkor.hu. Az eltérés oka pedig nem a neandervölgyiek egyedi felépítése, hanem a homo sapiens fejlődése tért el az ősi mintától. A legfőbb különbség a modern emberi férfiak csípő ízületeinek elhelyezkedésében mutatkozik meg, amelyek a medencegyűrűn jóval előrébb helyezkednek el, mint a nőknél vagy a neandervölgyieknél. Ez lehetővé teszi, hogy az izmok minden lépésnél energiát tároljanak, majd azt a következő lépéshez lendületként hasznosítsák, így ez előny biztosít a hosszú távú energiatakarékos gyaloglás során. A Spotify új rendszert vezet be a mesterséges intelligencia segítségével létrehozott előadók megjelölésére. Szeptember közepétől a platformon megjelenik az AI Persona, vagyis AI személyiség elnevezésű címke, amelynek segítségével a hallgatók könnyebben megkülönböztethetik a valódi előadókat a virtuális társaiktól. Az újításra mesterséges intelligencia által generált zene rohamos térnyerésének időszakában kerül sor. Alig egy hónappal ezelőtt a Spotify riválisa, a Deezer, arról számolt be, hogy az AI által létrehozott zenék már a platformra naponta feltöltött új dalok több mint felét teszik ki. Egy másik kutatás szerint az emberek 97%-a nem képes megkülönböztetni az ember által készített zenét az AI által generált felvételektől. A Spotify az AI Persona címkét közvetlenül az adott előadó profilján, a keresési találatok között, valamint a lejátszási listákon szereplő daloknál is feltünteti majd. Így a hallgatók könnyebben felismerhetik, ha egy adott előadói identitás mögött nem egy valódi személy áll. Szeptember 3. hétvégéje hagyományosan a kulturális örökség napjainak ingyenes programjaival várja az érdeklődő közönséget. A népszerű rendezvénysorozatban idén is mód nyílik betekinteni ritkán látogatható helyszínekre Székesfehérváron is. A színház által hirdetett kulisszajárásra és a Kovács Jenő Óramúzeum órajáték megtekintésére már beteltek a helyek, ám érdemes a programok között böngészni. A vasárnapi öreghegyi várostörténeti séta mellett szombaton a történelemről a sportélményig esemény mozgalmas időtöltés kíván, és akkor nyílik meg a teljes restaurálás követően először a püspöki palota magánkápolnája a látogatók előtt. Beyoncé 1 millió dolláros személyes adománnyal támogatja a kolumbiai humanitárius szervezeteket a pusztító 7,4-es erősségű földrengés követően, amely augusztus 10-én rázta meg az országot. Az adományról az énekesnő vállalata Parkwood Entertainment számolt be. A felajánlott összeget élelmiszer és menedékhelyekhez szükséges felszerelések biztosítására fordítják a legsúlyosabban sújtott területeken, a Csokó megyében.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: Szeptemberben utánpótlás válogatott meccset rendeznek a First Field-en. Szeptember 19-én szombaton 15 órakor a magyar U19-es válogatott európai bajnoki csoportmérkőzésen fogadja Lengyelországot Székesfehérváron a First Field-en. Aki jegyet vált a mérkőzésre, ajándékba kap egy másik belépőt a Magyarország-Lengyelország felnőtt válogatott meccsre, melyet Budapesten a Kincsen Parkban rendeznek október 17-én.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Ma csapadék nem várható, a felhős időben a szél nem lesz jelentős. Napközben 25 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: És most, top slágerek megállás nélkül.
2: Ez

kint attól szép, hogy belül a kor. Egy elhasznált karosszékben, amin megül a por, gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül a kor.

nálad. Kint attól szép, hogy belül a kor. Egy elhasznált karosszékben, amin megül a por. Gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül a kor.

0: akik már tudják, miért érdemes a Táskarádiót hallgatni.
1: Ez a legkirályabb rádió.
2: Minden vannak a legjobb zenéim.
3: 97.5 Táskarádió.

0: 17 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Selena Gomez eladta a Los Angeles-i luxus birtokát. 11 ezer éves szobrot találtak Törökországban. Óriás csatányokat vetnének be a jövőben kutatómentő feladatokra. A mikrofonnál Sarf Janka. Selena Gomez eladta a Los Angeles-i luxus villáját 5,4 millió dollárért. A hatalmas, mintegy 1068 négyzetméteres Encino környékén lévő ingatlant az énekesnő színésznő még 2026 májusában hirdette meg 6,49 millió dolláros áron, amiből végül 1 millió dollár engedett a sikeres adásvétel érdekében. A házat eredetileg a 2017-ben elhunyt legendás rocker Tom Petty és első felesége építette az 1980-as évek végén. Selena Gomez 2020-ban vásárolta meg. Régészeket csoportja nemrégiben Törökország déli részén, Kahalan tepében, a világ egyik legősibb városában végzett kutatómunkát, amikor egy furcsa szobrot találtak. Mint kiderült, egy 11 ezer éves alkotásra bukkantak rá, ami egy leopárd hátán ülő személyt ábrázol, ami szakértők szerint minden bizonnyal a férfiasság jelképe lehet, írja a Life Science. A körülbelül 70 cm magas egyedi szobor olyan stílusban készült, ami semmihez sem hasonlítható, jelentette ki Mehmet Nuri Essoy, Törökország kulturális és turisztikai minisztere. Érdekesség, hogy korábban már találtak Kaharan tepében egy mostanihoz hasonló, ám éppen hogy fordított szobrot, amin egy ember látható a hátán egy leopárddal. Katasztrófák utáni kutatómentő feladatok támogatására alkalmas csótánykiborgokat fejlesztenek ausztrál tudósok, akik szerint életmentő gyógyszereket lehetne eljutatni a csapdába esett túlélőkhöz az irányított rovarokkal, számol be róla az MTI. A Queenslandi Egyetem és az Új Dél-Walesi Egyetem tudósai által fejlesztett csótánykiborgokat, amelyeket paraborgoknak neveztek el, apró injekciós eszközökkel és kamerákkal szerelik fel. A kutatók reményei szerint javulhat a földrengések és épületomlások áldozatainak túlélési esélye, mert ezek a csótányok képesek alapvető orvosi segítséget vinni a törmelékek alá szorult embereknek, mielőtt a mentők elérnének hozzájuk. Új magyarázatot találtak az anyag megmaradásának egyik legnagyobb rejtélyére, aminek köszönhetően közelebb kerülhetünk az univerzumot felépítő anyag eredetének megértéséhez. Az áttörést elérő nemzetközi csapatnak magyar kutatók is részei voltak, derült ki az ELTE közleményéből. A modern fizika egyik jól ismert törvénye a barionok, például az atommagot alkotó protonok és neutronok számának megmaradása. Ez szerint, amikor egy részecske ütközésben barion keletkezik, azzal együtt egy antibarionnak is létre kell jönnie. A tudományos világ évtizedek óta tényként kezelte, hogy ezt a tulajdonságot a barionokat felépítő kvarkok hordozzák, az új eredmények alapján azonban úgy tűnik, a kép ennél sokkal összetettebb. Minden barion három kvarkból áll, amelyeket gluon nevű részecskék tartanak össze. Az elméleti fizikusok már az 1970-es években felvetették, hogy a gluonok nem páronként kötik össze a kvarkokat, hanem egy Y-alakú szerkezetet alkotnak, amelynek központjában egy úgynevezett barion csomópont található.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: Szokatlan helyzet alakult ki a török 6. osztályú Turguszluspor labdarúgó csapatnál, amely Zeynep Mestant nevezte ki vezetőedzőnek. A különlegesség nem az, hogy a férfi csapat élére egy nő került, hanem az, hogy az új tréner mindössze 22 éves. A török amatőr ligában szereplő Turguszluspor a közleményében azt írta: klubunk átszervezésével és az új szezonra kitűzött céljainkkal összhangban megállapodtunk Zeynep Mestannal, a vezető edzői posztot illetően. Hozzátették, remélik, hogy a klubban elindított szervezeti átalakítással kezdődő új korszak kedvező hatása lesz a csapatra és a szurkolókra egyaránt. A 22 éves szakember a klub első női vezetőedzője, szerződésének időtartalmát egyik fél sem hozta nyilvánosságra.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Holnap csapadékos időben lesz részünk, a déli szél megélénkülhet. Napközben 23 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: És most... Top slágerek megállás nélkül.
2: Ez a BBM.

0: tudják, miért érdemes a Táskarádiót hallgatni.
1: Ez a legkirályabb rádió.
2: Minden vannak a legjobb zenéim.

0: 18 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Különös irányba fejlődött a férfiak medence csontja. A Spotify megcímkézi az AI előadókat. Jön a kulturális örökség napjai 2026. A mikrofonnál Sarfjanka. A Scientific Reports folyóiratban megjelent új tanulmányban a kutatók két teljesen éppen maradt neandervölgyi medencecsontot hasonlítottak össze modern emberi csontokkal. A neandervölgyi férfiak medencéje mintegy 30%-kal nagyobb volt a mai férfiakénál. A vizsgálatok alapján a neandervölgyieknél nem volt jellemző az ivari kétalakúság a csípőtest arányban, azaz a férfiak és a nők csípőtest aránya hasonló volt, szemben a homo sapienssel, ahol jelentős az eltérés a két nem között, írja a múltkor.hu. Az eltérés oka pedig nem a neandervölgyiek egyedi felépítése, hanem a homo sapiens fejlődése tért el az ősi mintától. A legfőbb különbség a modern emberi férfiak csípő ízületeinek elhelyezkedésében mutatkozik meg, amelyek a medencegyűrűn jóval előrébb helyezkednek el, mint a nőknél vagy a neandervölgyieknél. Ez lehetővé teszi, hogy az izmok minden lépésnél energiát tároljanak, majd azt a következő lépéshez lendületként hasznosítsák, így ez előny biztosít a hosszú távú energiatakarékos gyaloglás során. A Spotify új rendszert vezet be a mesterséges intelligencia segítségével létrehozott előadók megjelölésére. Szeptember közepétől a platformon megjelenik az AI Persona, vagyis AI személyiség elnevezésű címke, amelynek segítségével a hallgatók könnyebben megkülönböztethetik a valódi előadókat a virtuális társaiktól. Az újításra a mesterséges intelligencia által generált zene rohamos térnyerésének időszakában kerül sor. Alig egy hónappal ezelőtt a Spotify riválisa, a Deezer, arról számolt be, hogy az AI által létrehozott zenék már a platformra naponta feltöltött új dalok több mint felét teszik ki. Egy másik kutatás szerint az emberek 97%-a nem képes megkülönböztetni az ember által készített zenét az AI által generált felvételektől. A Spotify az AI Persona címkét közvetlenül az adott előadó profilján, a keresési találatok között, valamint a lejátszási listákon szereplő daloknál is feltünteti majd. Így a hallgatók könnyebben felismerték, ha egy adott előadói identitás mögött nem egy valódi személy áll. Szeptember 3. hétvégéje hagyományosan a kulturális örökség napjainak ingyenes programjaival várja az érdeklődő közönséget. A népszerű rendezvénysorozatban idén is mód nyílik betekinteni ritkán látogatható helyszínekre Székesfehérváron is. A színház által hirdetett kulisszajárásra és a Kovács Jenő Óra Múzeum órajáték megtekintésére már beteltek a helyek, ám érdemes a programok között böngészni. A vasárnapi öreghegyi várostörténeti séta mellett szombaton a történelemről a sportélményig esemény mozgalmas időtöltés kíván, és akkor nyílik meg a teljes restaurálás követően először a püspöki palota magánkápolnája a látogatók előtt. Beyoncé 1 millió dolláros személyes adománnyal támogatja a kolumbiai humanitárius szervezeteket a pusztító 7,4-es erősségű földrengést követően, amely augusztus 10-én rázta meg az országot. Az adományról az énekesnő vállalata Parkwood Entertainment számolt be. A felajánlott összeget élelmiszer és menedékhelyekhez szükséges felszerelések biztosítására fordítják a legsúlyosabban sújtott területeken, a Csokó megyében.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: Szeptemberben utánpótlás válogatott meccset rendeznek a First Field-en. Szeptember 19-én szombaton 15 órakor a magyar U19-es válogatott európai bajnoki csoportmérkőzésen fogadja Lengyelországot Székesfehérváron a First Field-en. Aki jegyet vált a mérkőzésre, ajándékba kap egy másik belépőt a Magyarország-Lengyelország felnőtt válogatott meccsre, melyet Budapesten a Kincsen Parkban rendeznek október 17-én.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Holnap csapadékos időben lesz részünk. A déli szél megélénkülhet. Napközben 23 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: Sztorik, pletykák és a tezenét. Indul a Táskarádió esti sója. Ez a Hell

0: 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz. A mikrofonnál Szigő Barnabás és Batta Levente. A mai adásunkban egy érdekes emberről fogtok hallani, aki részt vett a világ eddig legvéresebb háborújában, a második világháborúban.
1: A brit katonáságban 1926-tól 1959-ig szolgáló Jack Churchill Hongkongban született 1906. szeptember 16-án, és 89 évesen halt meg 1996-ban. 89 éve alatt sok dolgot átélt, mint például a második világháborút, vagy a Szovjetunió szétesését. Képzeljétek, ő volt az egyetlen katona a háborúban, aki íjjal lőtte le ellenfelét.
0: Mottója az volt, az a tiszt, aki kard nélkül indul a csatába, nincs megfelelően öltözve. 1943. júliusában parancsnoki tisztként a 2. kommandót vezette. Sajátjával és a 40-es kommandóval beszivárgott La Molina városába, elfoglalták a támaszpontot, és összesen 42 foglyot ejtettek egy tüzérségi osztaggal együtt úgy, hogy csak kardját használta. Kétszer adták oda neki a Distinguished Service Order nevű érdemrendet teljesítményeiért.
1: A katonaság után is rendkívül érdekes élete volt. Ő volt az első ember, aki meglovagolta a Severn folyó nagyjából 1,5 méter magas hullámait saját készítésű deszkájával. Jack Churchill vonattal járt haza minden nap a munkából, és a kalauz meg a személyzet meglepődve látták, hogy az út vége felé feláll, és kidobja a táskát az ablakon. Később elmagyarázta, hogy a pakját a saját hátsó kertjébe dobja, így azt nem kell elcipelnie az állomástól a házáig.
2: Megkérdeztük!

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Fonai Dorka és Kozári Lenke.
1: A mai adásban egy környezetvédő újdonsággal jövünk. Mexikó partjainál épülhet fel a Grand Cancún okosziget, mely kizárólag megújuló energiák használatával fog üzemelni, miközben az óceán vizét is tisztítja. A világ számos pontjáról érkeznek az úszó és víz alatti ökovárosok tervei Japántól kezdve Rio de Janeiron át a Karib-tengerig. És a közelmúltban adták át a világ első kizárólag napelemmel működő luxus üdülőjét a Maldív-szigeteken. Richard Moreta Castillo építész Cancún fennállásának 50. évfordulójára, vagyis 2020-ra szeretné felépíteni a Grand Cancún elnevezésű futurisztikus ökoszigetet.
0: Hogy mire jó? Több áramot termel, mint amennyit használ. Az okos szellemiségben épülő turisztikai komplexum a luxus minden skáláját magába foglalja, mely víz alatti szállodával és étteremmel is büszkélkedhet, majd a világ egyik legszebb tengerének élővilágára nyíló panorámával. A tervek szerint a teljes tengeri platform napelemekkel lesz beborítva, mely nem csak a komplexumot látja el elektromos árammal, hanem a város főhálózatát is.
1: És még az óceán ökoszisztémáját is segíti helyreállítani. A Grand Cancún Project egyike az olyan tengerparti létesítményeknek, mely a természeti erőforrások kihasználása helyett arra törekszik, hogy óvja a tengert és a környezetet. Az óceán ökoszisztémáját védi azáltal, hogy a tisztító rendszer kiszűri a szénhidrogéneket és különböző szennyező anyagokat és a felszínen úszó szemetet, ezáltal egészségesebb élőhelyet biztosít a tengeri élővilág számára.
0: Esővízgyűjtő rendszerrel rendelkezik és sótalanít is. A napelemek mellett függőleges szélturbinák, a víz alatti árapály és hullámgenerátorok termelik a tiszta energiát. A komplexumhoz esővízgyűjtő rendszer is csatlakozik, mely a víz gazdaságos felhasználását és újrahasznosítását biztosítja. A sótalanító üzem pedig tiszta ivóvizet biztosít a vendégek számára a tengerből. Az új okokomplexum azon túl, hogy luxus üdülőhelyet biztosít a turisták számára, szeretne hozzájárulni ahhoz is, hogy a Karib-tenger ökoszisztémája helyreálljon.
1: Lenke, te mit gondolsz erről? Szerinted ez jó ötlet?
0: A Földnek szüksége lenne a megújulásra, ez az első lépés, ahhoz, hogy ezt elérhessük. És te mit gondolsz?
1: Szerintem írtó jó ötlet. Ha már az emberek úgy is költenek az igényes szállodákra, akkor az már legyen környezetbarát.
2: Minden este 6-tól 10-ig.
3: Hello.
2: A Táskarádió esti sója. 97.5 Táskarádió.
4: Te is beleférsz.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Freshly Zsófia és Kovács Jázmin. Sokszor nem könnyű megállapítani, hogy szimpatikus vagy-e annak, akivel még csak néhányszor találkoztál, mert nem mindenki mutatja ki egyértelműen, hogy kedveli-e a másikat. Most 10 olyan dolgot mondunk el, amiről megállapítatod, hogy valaki kedvele vagy sem.
1: Első, felét fordítja a lábfejét. Ez elsőre furán hangzik, de érdemes néha lepillantani a beszélgető partner lábfejére, ha szeretnéd tudni, szimpatikus vagy-e neki. Ha ugyanis igen, akkor általában feléd néznek a lábujjai, esetleg kicsit kifelé, de mindenképpen a te irányodba. Az összekulcsolt boka vagy a hátrahúzott lábfej például nem jelent túl jót.
0: Második, látható helyen vannak a kezei. Nem csak a lába, a keze is árulkodik. Ha kedvel, a legtöbbször látható helyen vannak a kezei. Például nem teszi őket zsebre vagy keresztbe. Nem fogja őket össze maga előtt, ezek ugyanis az elzárkózás jelei.
1: Harmadik, őszintén mosolyog-e. Egy-egy erőltetett mosolyt könnyű elereszteni, még akkor is, ha egyáltalán nem bír valakit az ember. Ez viszont nagyon más, mint az őszinte nevetés. A valódi mosolynál látszanak legalább egy picit a fogak, és a szem is mozdul a mimikával, összehúzódik picit, és megjelennek a mimikai vagy mosolyráncok.
0: Negyedik, oldalra fordítja a fejét. Ha a másik kissé oldalra fordítja a fejét, miközben beszélsz, az nagyon jó jel. Ez ugyanis azt üzeni, hogy tényleg kíváncsi a mondandódra, érdekli, amiről mesélsz, és szimpatikusnak talál. Bár ezt mindenki tudattalanul csinálja, nagyon is árulkodó.
1: Ötödik, néha elakad a szava. Azt veszed észre, hogy keresi a szavakat? Néha kicsit elakad, esetleg korrigálja a saját mondatait? Ez azt jelenti, hogy izgul a jelenlétedben, és zavarban van, ami nagyon is pozitív. Ilyenkor ugyanis jó benyomást akar kelteni, azt szeretné, ha kedvelnéd, méghozzá azért, mert ő is kedvel téged.
0: Hatodik, megérinti a nyakát. A nyak, illetve a torok a sebezhetőség és kommunikáció területe. Ha valaki gyakran megérinti magát ezeken a részeken beszélgetés közben, akkor nagy valószínűséggel érdeklődik irántad, és aggódik, hogy jó úton-e jár afelé, hogy megkedveltesse magát veled.
1: Hetedik, közeledés. Előremutatóbb jel, amikor megpróbálnak közeledni hozzád. Nem akarnak hátborzongatónak tűnni, de közelebb húzódnak, hogy kényelmes távolságban legyenek veled. Ha közelebb hajolnak hozzád, az szintén az érdeklődés egyik kifejező eszköze.
0: Nyolcadik, a hangszín. Ez egy nyilvánvaló jel. A fiúk csökkentik, a lányok pedig növelik a hangjuk magasságát. Ha mindig új témákat hoz fel, hogy tovább beszélgessetek egymással, az azt jelenti, hogy azt akarja, hogy hosszabb legyen a veled való kapcsolata.
1: 9. Tükröződés. A beszédstílus lemásolása szintén érdeklődő jel. A testbeszéd tükrözése ugyanis a kapcsolatteremtés és a megértés kialakításának egyik módja. Ezt ösztönösen használjuk, anélkül, hogy tudatában lennénk. Maga a tükröződés egyébként azt fejezi még ki, mintha azt mondanánk, hogy olyan vagyok, mint te, és én is pontosan így érzek.
0: 10. A szemkontaktus. Ebből nagyon könnyen megtudhatjuk, hogy kedvele a másik személy. Hiszen ha nem tud a szemedbe nézni, akkor nem figyel rád eléggé. Azonban ha tartja a szemkontaktust, akkor igenis figyel rád és érdeklődik irántad. És az iránt, hogy mit mondasz.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. Mikrofonnál Brezni Aura és Labádi Hanna. A K-pop egy egyre népszerűbb zenei műfaj. Ma a K-pop igazi képviselőit hozzuk el nektek. Mai témánk főszereplői a Blackpink nevű lányegyüttes. A Blackpink dél-koreai lányegyüttes, melyet a YG Entertainment hozott létre. Az együttesnek 4 tagja van, Jisoo, Jennie, Rosé és Lisa. Pár éves gyakornoki időszak után hivatalosan 2016. augusztus 8-án debütáltak. 2017. januárja óta globális rajongói klubjuk neve a Blackpink elnevezésből származtatott Blink.
1: 2020-ban a Blackpink lett az első K-pop lányegyüttes, amely túllépte az 1,3 milliós album eladási határt. 2016-os debütálása óta az együttes a világ egyik legsikeresebb lánycsapata lett, és olyan rekordokat döntött meg, mint például a legtöbb előfizető a YouTube-on és a legtöbb letöltés a Spotify-on. Ők az első K-pop zenekar, amely fő előadóként lépett színpadra a híres amerikai Coachella fesztiválon. Több nemzetközi zenei díj nyertesei. A csapat globális befolyása folyamatosan növekszik, és mindegyik tag neves luxus márkák aktív globális nagykövete. A Forbes magazin szerint 2019-ben Dél-Korea a legbefolyásosabb személyiségei voltak.
0: A Blackpinket 2020-ban nevezték ki az ENSZ éghajlatváltozási konferencia szószólóinak, és ebben a témában azóta is erőteljes üzenetet közvetítenek a világ felé. Környezetvédelmi kampányok elismeréseként 2023. november 22-én a Brit Birodalom rendje tiszteletbeli tagja kitüntetést kapták III. Károly királytól.
1: A négy lány több országban végzett válogatás után a YG Entertainment gyakornokai közé került, és a kiadó YouTube fiókjára is töltöttek fel videókat, amelyeken ének, rap és táncbeli tudásukat mutatták be. Ez alatt a kiadó olyan előadóival dolgoztak együtt debütálás előtt, mint a G-Dragon. Eredetileg 9-en voltak, de a vezérigazgató 2 évvel az indulásuk előtt megváltoztatta a tervet, hogy először 4 tagot vezessenek a nyilvánosság elé. A YG Entertainment 2016. június 29-én hozta nyilvánosságra a csapat felállását és nevét.
0: Melyik számokat tartalmazta az első albumuk? Bemutatkozó albumuk 2016. augusztus 8-án jelent meg Square One címmel, amelyen a Pumbaya és a Westin című szám szerepelt. Alig egy nap leforgás alatt a két debütáló szám nem csak a helyi zenei listákat uralta, hanem többek között Hongkongban, Finnországban és Indonéziában is az élre került. Megjelenését követő 2 órán belül a dalokhoz készült videoklipet is összesen több mint 1 millióan nézték meg a YouTube-on. A debütáló dalaik a Billboard World Digital Songs listáján rögtön az első és a második helyre kerültek. Ezzel ők a 3. olyan K-pop csapat, a Psy és a Big Bang után, akik ezt az eredményt elérték, de az elődeiknél sokkal gyorsabban. Első fellépésük augusztus 11-én volt az SBS csatorna műsorában.
1: 2017. június 22-én megjelent első önálló digitális kislemezük, az If It's Your Last címmel. A dalt stílusok közötti keverékként, egy hangzásirányváltásként és az előző dalaikhoz mérten másmilyennek írták le. Egy nappal a megjelenés után a Billboard World Digital Song eladási toplistájának élére került, így ez lett a 3. első helyezett kislemezük a listán. A dalhoz készült zenei videót egy nappal a megjelenése után már 13 millióan nézték meg, 3 hónappal a megjelenése után 2 millió lájkot kapott. Ezzel már 2017-ben megdöntötte a koreai lánycsapatok legkedveltebb zenei videója rekordját. 2023 végén a kedvelések száma már 13 millióra nőtt, a videó nézettsége pedig átlépte az 1,3 milliárdot. A kliphez a YouTube-on több mint 1,5 millióan szóltak hozzá. Az Ez If It's Your Last című daluk a 2017-es YouTube Global Top 25 videója közé került.
0: A tagokat sem szabad elhanyagolni, külön is meg kell őket említeni. Kim Jisoo, színpadi nevén Jisoo, Dél-Koreában, Szulban született 1995. január 3-án. 2011. júliusában gyakornokként csatlakozott a YG Entertainmenthez. 2023. március 31-én szólistaként is debütált a Me című albumával, mely a Flavor-t és az All Eyes on Me-t tartalmazza.
1: Kim Jennie, színpadi nevén Jennie, Dél-Koreában született 1996. január 16-án. Új-Zélandon tanult és nevelkedett. 2010. augusztusában csatlakozott a kiadóhoz. 2018. novemberében szólistaként is debütált a Solo című dalával. A You and Me című számát 2022. októberében adta elő először, amikor elkezdték a Born Pink turnéjukat.
0: Rosanna Park vagy Park Chae-young színpadnévén Rosé Új-Zélandon, Aucklandban született 1997. február 11-én. Ausztráliában nevelkedett. Meghallgatások Ausztrália állomásán első helyen végzett, és 2012. májusában csatlakozott a kiadóhoz. 2021. március 12-én debütált szólistaként az R című albumával, ami a Gond és az Undergroundot tartalmazza.
1: Laliza Manobal színpadi nevén Liza Tájföldön született 1997. március 27-én. Beszéli az angol, táj, koreai és japán nyelveket. Ő volt az egyetlen, akit 2010-ben a meghallgatások tájföldi állomásán kiválasztottak. 2011. áprilisában lett a tagja a YNG Entertainmentnek, ezzel a kiadó első nem koreai előadójává vált. 2021. szeptemberében szólistaként is debütált a Laliza albumával, amin a Laliza és a Money dalai találhatók meg.
0: Ők voltak a Blackpink, a K-pop egyik legnépszerűbb idol együttese.
2: Sztorik, pletykák és a teszelét. Ez a Hello!

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Dombi Judit, Nár Barbara és Fésű Amira Bonita. A mai adásban az Isten belájkolt című sorozatról lesz szó.
1: Az Isten belájkolt egy 2018-tól betített amerikai televíziós filmsorozat, amelynek alkotói Steven Lillian és Brian Winbrandt. Amerikában 2018. szeptember 30-ától a CBS csatorna vetítette. Magyarországon pedig az RTL Klub tűzte műsorra 2019. június 14-én. A széria első évadának összesen 20 része van. Igaz, a sorozat egyelőre véget ért, de az RTL moston visszanézhető az összes része.
2: A műsor főszereplői Mice Feiner, akit Brandon Michael Hall játszik, Cara Bloom, akit Violet Beanie játszik, Rakai Singh, akit Shurai Sharma játszik, Ellie Feiner Mice húga, akit Javesha Leslie alakít, és Arthur Feiner lelkész, Mice és Ari apja.
0: A sorozat az Amerikai Egyesült Államok beli New Yorkban játszódik több helyszínen. A szériában megismerhetjük New York nevezetességeit is. Mivel sok jelenet játszódik olyan ismert turisztikai helyszíneken, mint például a Central Park, a Times Square, a Szabadságszobor és a Brooklyn Bridge, de láthatjuk a Little Red Lighthouse, azaz a kis világító tornyot is.
1: A film cselekménye a következő. Mice megrögzött ateista, apja lelkész. Mice podcastjében folyamatosan tagadja Isten létezését. Ám egy napon valaki Isten azonosítóval ismerősnek jelöli a Facebookon. Eleinte azt hiszi, ez valami számítógépes tréfa egy hacker részéről, és mivel komolytalannak tartja, ezért többször elutasítja a jelölést. Ám Isten nem tágít, míg végül Mice elfogadja. Isten ismerősöket kezd ajánlani neki, akik neve Mice számára ismeretlen.
2: Elsőnek egy férfit ajánlanak neki, aki egy perc múlva figyelmetlenségből neki megy az utcán, miközben feleségével veszekedik. Ezért Mice követni kezdi és megmenti az öngyilkosságtól, amikor a férfi az érkező metró elé akar lépni.
0: Majd Isten ismerősnek ajánlja Karát, aki újságíró és nem tudja, miről írjon cikket. Ezért felmerül, hogy ki akarják rúgni a cégtől, mert 6 hete nem adott le cikket. Mice felkeresi és megpróbálnak együtt utána járni a rejtélyes Isten adatlap tulajdonosának. Mice számítógépes programozó haverja, Rakesh, ugyancsak próbálja lenyomozni az Isten azonosítót használó IP címét, de Rakesh egy számára áttörhetetlen tűzfalba ütközik.
2: Én életemben nem voltam nagy sorozatnéző, de ahogy megláttam az RTL-en az előzetest, egyből tudtam, hogy nagyon szeretni fogom, és ahogy elkezdődött, egyből még jobban megszerettem, és imádtam, hogy a szereplők minden alkalommal újabb és újabb kalandokba bonyolódnak bele, de engem nagyon érdekelte az, hogy fogják megoldani ezt a rejtélyt.
0: Én azért is nagyon szerettem ezt a sorozatot, mert nagyon jó helyszíneken játszódik, nagyon szépek a helyszínek, és a főszereplők is nagyon szimpatikusak. És mit csinálnátok akkor, ha titeket jelölne be egy ilyen Isten profil?
2: Én biztosan belemennék ezután a sorozat után, hogy ezt már így láttam egyszer magam előtt.
0: Én nem tudom, szerintem én is benne lennék, mert így sok embert megismerhetek, segíthetek másoknak.
1: Írjátok meg Facebookon, nektek mi lenne a reakciótok erre?

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Kutfej Dóra és Lestár Linett. A mai adás témája talán az egyik legfontosabb mind közül. Milyen a valódi barátság, és honnan tudjuk, hogy egy kapcsolat valójában már toxikus?
1: Ez azért nehéz téma, mert a barátság szót ma nagyon könnyen használjuk. Van, akire azt mondjuk barát, pedig valójában csak ismerős. És az, akire azt mondjuk barát, pedig már rég bánt minket, csak megszoktuk.
0: Igen, a toxikus barátságok nagy része nem kiabálással kezdődik. Nem ordítással, nem konfliktussal, nem bántással, hanem apró jelekkel. Azzal, hogy valaki csak akkor keres, amikor szüksége van valamire, azzal, hogy mindig neki van igaza, azzal, hogy sosem örül igazán a sikerednek.
1: A toxikus barát úgy tesz, mintha veled lenne, de közben csak magát nézi. Versenyez veled, lefáraszt, kontrollál. Vagy épp mindig eljátsz az áldozatot, hogy te érezd magad rosszul, és a végén te kérsz bocsánatot, akkor is, ha nem hibáztál.
0: De a legdurvább, hogy sokszor észre sem vesszük. Már régóta ismerjük, mert megszoktuk, mert bűntudatot kelt bennünk. A toxikus barátság lassú rombolás, szépen lassan elszívja az energiáidat, önbizalmadat, jókedvedet.
1: És ott van a másik oldal, a valódi barátság, ahol nem kell játszani, nem kell versenyezni, nem kell magyarázkodni, és nem kell bizonyítani semmit. A valódi barát csak azt nézi, milyen haszna van belőled, csak azt, hogy hogy vagy.
0: A valódi barát örül a sikerednek, nem irigykedik, nem próbál túlszárnyalni, nem akar jobb lenni nálad, csak veled akar lenni. És melletted marad akkor is, amikor lent vagy.
1: És ami talán legfontosabb, egy igazi barát nem fáraszt le. Nem kell utána helyreállítani magad, nem kell napokra visszavonulni, mert kiszívták az energiádat. A jó barátság tölt, nem fáraszt.
0: A toxikus barátság viszont mindig kér. Időt, figyelmet, energiát a problémáira. A valódi barát pedig ad figyelmet, megértést, biztonságot.
1: És persze senki sem tökéletes. A valódi barátságban is vannak hullámvölgyek, de ott a másik fél nem ellened dolgozik, hanem érted. A toxikus barát viszont akkor sem adja vissza, amit szívből adsz neki, amikor ő képes lenne rá.
0: Sokan nem merik elengedni a rossz barátságokat, mert félnek egyedül maradni. Pedig a magány sokszor kevesebb fájdalmat okoz, mint egy rossz kapcsolat. És az ember csak akkor találja meg a valódi barátait, ha néha képes elengedni a hamisakat.
1: Talán ez a legbátrabb lépés, felismerni, hogy valakit szeretünk, de már nem jó nekünk. Nem rossz ember, csak nem barát. Nem támasz, csak teher. És ebben nincs harag, csak igazság.
0: És amikor megérkezik egy valódi barát, az olyan, mintha levegőt kapna az ember. Leülhetsz mellé fáradtan, ő akkor is érteni fog. Nem kell bizonyítanod, nem kell érdekesnek lenned, nem kell jó formát hoznod. Elég önmagadnak lenned.
1: Az igazi barátság az, ahol két ember nem használja, nem manipulálja egymást, hanem támaszza egymásnak.
0: És ha valamit fontos megjegyezni, egy toxikus kapcsolat sosem lesz igazi barátság, de egy igazi barátság sosem lesz toxikus.
1: Mert a barátság nem arról szól, hogy mindig minden tökéletes, hanem arról szól, hogy két ember akkor is ott van egymásnak, amikor nehéz. Ez különbözteti meg a barátot a valódi baráttól.
2: 97 a Táskarádió. Te is bele.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Villányi Kata és Gábor Janka. Balaton és vidéke. Balaton és környéke Magyarország legnépszerűbb üdülőhelye, amely vonzó úti cél a hazai és külföldi turisták számára egyaránt. Nem véletlenül van így, hiszen vízparti kikapcsolódás, történelmi emlékek, különleges természeti értékek, remek kirándulási lehetőségek várják a látogatókat a magyar tengernél.
1: A tó kialakulása földrajzi jellemzők. A közel 10-12 ezer éves Balaton Magyarország és egyben Közép-Európa legnagyobb tava. A tó úgy keletkezett, hogy körülbelül 30-35 ezer évvel ezelőtt a föld kőzetburkában található kisebb kőzetlemezek elmozdulásának következtében a térségben medencék jöttek létre, melyeket ellepett a víz. Legnagyobb táplálója a Zala folyó. Mivel a tónak állandó természetes kifolyója nem volt, vízszintje az idők során erősen ingadozott. Felszíne az eredetihez képest a beletorkolló vízfolyások feltöltő munkája következtében jelentősen csökkent. A víz magasságát ma a Siózsilippel szabályozzák, mely a Sió csatornán keresztül levezeti a vízhozam egy részét.
0: Víz és vízpart. A víz színe alkálisokban való bősége miatt zöldes szürke. A sekély tó hőmérséklete gyorsan követi a levegőjét, nyáron általában meghaladja a 20 Celsius fokot, sőt, meleg napokban a 27 Celsius fokot is eléri. Az éli oldal kiválóan alkalmas fürdőzésre, és bár az északi oldalon hirtelen mélyül, itt is biztonságosan kialakított strandok találhatóak. A tó vizét a kis mélység miatt az északról érkező erős szelek könnyen mozgásba hozzák, meg akár 2 méteres hullámokat is kelthetnek.
1: A táj és az élővilág. A Balaton vidékén szőlőskertekkel díszített dombok, hosszú ideje szunnyadó vulkánok, megkövesedett lávaoszlopok, hűs árnyékot nyújtó erdők, zöld ligetek, virágzó mezők, rétek váltják egymást. A környék gazdag botanikai és földtani értékeit, az erdők különleges állatvilágát a Balaton felvidéki nemzeti park óvja. A nemzeti park része a páratlan madárvilága miatt védett, természetvédelmi területté nyilvánított kis balatoni mocsár.
0: A balatoni konyha évszázadok alatt kialakult étkezési szokásokat őriz. A tó közelségének köszönhetően a vidéken gyakran kerül hal az asztalra. A leghíresebb és egyben a legízletesebb halfaj a balatoni fogassüllő, melyet leggyakrabban lisztben, paprikában megforgatva, forró zsírban hirtelen kisütve tálalnak, de érdemes megkóstolni a balatoni halászlét, a vörösboros birkapörköltet és a héjvízi húsos batyut is. 97.5 All the time.

0: 97.5 Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Garai Nazira és Eihammer Karina.
1: A mai adásban egy érdekességet hoztunk el nektek. Németországban mosóbenők törnek be a házakba, hogy sört lopjanak.
0: Bár a mosómedve nem őshonos állat Németországban, kevesebb mint egy évszázad alatt több százezerre nőtt a populációjuk az országban.
1: A The Telegraph szerint sorozatban törnek be nyaralókba és otthonokba a mosómedvék. Az állatok nem csak jelentős mértékű anyagi károkat okoznak, de nem egyszer megölték a kistestű házi kedvenceket és sört loptak.
0: A városi parkokban rendetlenkednek, felveszik az eldobott sörös üvegeket, hogy megjássák a benne maradt pár kortnyi alkoholt.
1: Hallottál már hasonló esetről korábban is?
0: Igen, már nem ez az első alkalom, hogy itt is mosómedvék borzolják a kedélyeket. 2019-ben egy láthatóan részeg mosómedve botorkált az erfurti karácsonyi vásáron. Az állat a csészékben hagyott maradék forralt borokat itta ki, majd eszméletét vesztette.
1: Egy törpetacskó 500 napot élt túl az ausztrál vadonban egyedül.
0: Valerie a törpetacskó 2023-ban veszette Ausztráliában a Kenguru-szigeten. A gazdai napokig keresték, de nem találták. Végül haza kellett menniük. Azt hitték, örökre elveszett.
1: De 500 nap után újra felbukkant. Egy homályos foton valaki észrevett valamit. Egy apró fekete foltot egy mezőn, ami hasonlított Valerire. Elkezdődött az új keresés, ami végül sikerrel zárult. Valerie túlélte a vadont, és még hízott is.
0: Most erre igazi sztár lett Ausztráliában. Valerie ma már egy kutyamárka nagykövete, róla készült dokumentumfilm ment le a tévében, megírták a történetét könyvben, és még egy sörtfajtát is elneveztek róla.
1: Valerie ma már VIP rendezvényeken jelenik meg, a bevételek egy részét pedig jótékonyságra fordítják.
0: Te mit tennél, ha a kutyád 500 nap után előkerülne? Írd meg nekünk Instán!
2: Sztorik, pletykák és a teszelét!

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Schuller Vivi és Czajner Attila. Ma elmondjuk neked, mit tehetsz az iskolai zaklatás ellen.
1: Tegyél különbséget véletlen bántások, piszkálódás és zaklatás között. Mind mások vagyunk, így előfordulhat, hogy amit más poénnak szán, az számodra bántó. Ez esetben add a tudtára, hogy megbántott, és legközelebb oda fog figyelni. Ha havonta egyszer beszól valaki, mert nem bír, az nem minősül zaklatásnak. A zaklatás a folyamatos, a szándékos, verbális vagy fizikai bántalmazás.
0: Húzd meg a határt! Nem kell egyből a rendőrségre vagy bíróságra szaladni egy kisebb zaklatás miatt, mivel ezek a procedúrák hosszúak, bonyolultak, lelkileg megterhelőek, és nem biztos, hogy minden esetben ez megéri. Hogyha olyan mértékű a zaklatás, ami még elviselhető, akkor egyértelműen nem. Viszont, hogyha a zaklatók átlépték azt a bizonyos határt, amit te felállítottál magadnak, azonnal kér segítséget.
1: Ha a zaklatás lényegében beszólogatás, ha folyton piszkálnak, kiközösítenek, pletykálkodnak, az még talán nem olyan komoly. Szólj vissza prappánsan, az csodákat tehet. De semmiképpen ne tűnj idegesnek, mert az szórakoztatja a zaklatókat.
0: Ha a zaklatás tetlegességig fajul, megvernek, tönkreteszik a személyes holmidat, rágógumit tesznek a székedre, és hasonló, gonosz dolgokat csinálnak veled. Ez esetben ne halogasd, azonnal cselekedj.
1: Kérj segítséget! Tudd, hogy jogod van nyugodtan, zavartalan környezetben tanulni. Szólj a szüleidnek és egy tanárnak, akiben megbízol. Ha tanár zaklat, bevonhatod az osztályfőnöködet, ha pedig az ofő, fordulj az igazgatóhoz. Szólhatsz iskolapszichológusnak is, ha van. De ha semmi sem használ, a menekülés a jó út. Válts iskolát!
0: Hogyha hasonló esetekről tudtok, írjátok meg nekünk Facebook oldalunkon, hogy ez pontosan mi, és esetleg azt, hogy alakult végül.

0: 19 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Selena Gomez eladta a Los Angeles-i luxus birtokát. 11 ezer éves szobrot találtak Törökországban. Óriás csatányokat vetnének be a jövőben kutatómentő feladatokra. A mikrofonnál Sarf Janka. Selena Gomez eladta a Los Angeles-i luxus villáját 5,4 millió dollárért. A hatalmas, mintegy 1068 négyzetméteres Encino környékén lévő ingatlant az énekesnő színésznő még 2026 májusában hirdette meg 6,49 millió dolláros áron, amiből végül 1 millió dollár engedett a sikeres adásvétel érdekében. A házat eredetileg a 2017-ben elhunyt legendás rocker Tom Petty és első felesége építette az 1980-as évek végén. Selena Gomez 2020-ban vásárolta meg. Régészeket csoportja nemrégiben Törökország déli részén, Kahalan tepében, a világ egyik legősibb városában végzett kutatómunkát, amikor egy furcsa szobrot találtak. Mint kiderült, egy 11 ezer éves alkotásra bukkantak rá, ami egy leopárd hátán ülő személyt ábrázol, ami szakértők szerint minden bizonnyal a férfiasság jelképe lehet, írja a Life Science. A körülbelül 70 cm magas egyedi szobor olyan stílusban készült, ami semmihez sem hasonlítható, jelentette ki Mehmet Nuri Ersoy, Törökország kulturális és turisztikai minisztere. Érdekesség, hogy korábban már találtak Kaharan tepében egy mostanihoz hasonló, ám éppen hogy fordított szobrot, amin egy ember látható a hátán egy leopárddal. Katasztrófák utáni kutatómentő feladatok támogatására alkalmas csótánykiborgokat fejlesztenek ausztrál tudósok, akik szerint életmentő gyógyszereket lehetne eljutatni a csapdába esett túlélőkhöz az irányított rovarokkal, számol be róla az MTI. A Queenslandi Egyetem és az Új-Dél-Walesi Egyetem tudósai által fejlesztett csótánykiborgokat, amelyeket paraborgoknak neveztek el, apró injekciós eszközökkel és kamerákkal szerelik fel. A kutatók reményei szerint javulhat a földrengések és épületomlások áldozatainak túlélési esélye, mert ezek a csótányok képesek alapvető orvosi segítséget vinni a törmelékek alá szorult embereknek, mielőtt a mentők elérnének hozzájuk. Új magyarázatot találtak az anyag megmaradásának egyik legnagyobb rejtélyére, aminek köszönhetően közelebb kerülhetünk az univerzumot felépítő anyag eredetének megértéséhez. Az áttörést elérő nemzetközi csapatnak magyar kutatók is részei voltak, derült ki az ELTE közleményéből. A modern fizika egyik jól ismert törvénye a barionok, például az atommagot alkotó protonok és neutronok számának megmaradása. Ez szerint, amikor egy részecske ütközésben barion keletkezik, azzal együtt egy antibarionnak is létre kell jönnie. A tudományos világ évtizedek óta tényként kezelte, hogy ezt a tulajdonságot a barionokat felépítő kvarkok hordozzák, az új eredmények alapján azonban úgy tűnik, a kép ennél sokkal összetettebb. Minden barion három kvarkból áll, amelyeket gluon nevű részecskék tartanak össze. Az elméleti fizikusok már az 1970-es években felvetették, hogy a gluonok nem páronként kötik össze a kvarkokat, hanem egy Y-alakú szerkezetet alkotnak, amelynek központjában egy új nevezett barion csomópont található.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: Szokatlan helyzet alakult ki a török 6. osztályú Turgusluspor labdarúgó csapatnál, amely Zeynep Mestant nevezte ki vezetőedzőnek. A különlegesség nem az, hogy a férfi csapat élére egy nő került, hanem az, hogy az új tréner mindössze 22 éves. A török amatőr ligában szereplő Turgutluspor a közleményében azt írta: klubunk átszervezésével és az új szezonra kitűzött céljainkkal összhangban megállapodtunk Zeynep Mestannal, a vezető edzői posztot illetően. Hozzátették, remélik, hogy a klubban elindított szervezeti átalakítással kezdődő új korszak kedvező hatása lesz a csapatra és a szurkolókra egyaránt. A 22 éves szakember a klub első női vezetőedzője, szerződésének időtartalmát egyik fél sem hozta nyilvánosságra.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Holnap csapadékos időben lesz részünk, a déli szél megélénkülhet. Napközben 23 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: És a tezerén indul a Táskarádió esti sója. Ez a Hello!

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Ribarit Zsihárd és Pápa Ivett. Most az antiszociális személyiségzavarról fogunk beszélni. Az antiszociális személyiségzavar jellegzetessége, ha valaki folyamatosan nem tartja tiszteletben mások jogait és mások által követett szabályokat, valamint ennek megfelelően is viselkedik. Az antiszociális személyiség nem szeret, nem szorong, nem tanul, szavakkal írható le a legegyszerűbben. Az ilyen személyiséget néha szociopatának is szokták nevezni. Férfiak esetében 3-4-szer olyan gyakori, mint nők esetében.
1: Ugyan a kutatók szerint van genetikai alapja a betegségnek, de a zavar kialakulásának esélyét növeli, ha a gyerek rendszeresen kábítószerező és alkoholizáló vagy bűnöző életmódot folytató emberek között nő fel. Valamint, ha kaotikusak a családi viszonyai, elhanyagolják vagy durván bántalmazzák.
0: Szociopata személyiség az, aki a többi embert tárgynak tekinti, akiket manipulál és kihasznál úgy, ahogy az emberek többsége egy csavarhúzót vagy egy papírzsebkendőt vesz a kezébe. A szociopata gyakran agresszív, nem érez empátiát, szégyent vagy megbánást a visszaélései miatt. A szociopaták legnagyobb gyengesége, hogy nem tudják magukat különféle érzelmi helyzetekbe beleélni, mások helyébe képzelni. Ennek következtében általában sikeresek, hiszen céljaikat keményen, sőt kíméletlenül megvalósítják. Egyidejűleg a szociopaták sima modrú, gyakran vonzó és spontán személyiségek, meggyőző beszélőkészséggel. Rosszul viselik a monotóniát, hamar elunják magukat, állandó szükségletük van különböző impulzusokra, ami felelőtlenséggel párosul. Hazudozók, manipulálják a többieket, nincs lelkiismeret furdalásuk. Csekély mértékben képesek kontrollálni viselkedésüket.
1: Azt a tényt, hogy csak saját céljaikat követik, legtöbb esetben jól tudják titkolni, vagy a gyanakvást elfeledtetni. Gyakran csak a közvetlen környezetük van azzal tisztában, hogy valami nincs rendben. A szociopaták érzelmektől függetlenül mindig ugyanazon a teljesítő képességi szinten vannak, miközben a normális embereknél érzelmi terhelés esetén csökken a teljesítmény.
0: Az antiszociális zavarban szenvedők kétes esetenként törvénytelen ügyekbe keverednek, mivel úgy gondolják, hogy a törvények és a szokások rájuk nem érvényesek. Gyakran kegyetlenek, és nem éreznek semmiféle lelki furdalást, ha kárt okoznak másoknak. Az együttérzés e hiánya jellemző minden kapcsolatukra nem csak idegenekkel, hanem szeretteikkel szemben is.
1: Az antiszociális személyiségzavarban szenvedőknek rettegést okozhat az a gondolat, hogy gyengének bizonyulnak, vagy mások áldozatai lesznek. Félnek attól, hogy valaki csak kihasználja őket, vagy akár csak fölébe kerekedhetnek. Ilyen a helyzetben rosszindulatúan, vagy akár kegyetlen módon is viselkedhetnek. Biztonság iránti érdektelenség, izgalom és az erős érzelmek olyhászásából ered, amely a belső ürességet és elszegényedett érzelmi életet próbálja kitölteni, kompenzálni.
2: 97.5 Táskarádió.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Bányavári Zoltán és Tóth Kristóf. Egy algoritmus megmondja, homoszexuális-e az ember.
1: Egy új mesterséges intelligencia 91%-os pontossággal meghatározta egy társkereső oldal felhasználóiról, hogy homoszexuálisak-e vagy sem. Az eset különlegessége, hogy az algoritmus mindössze egy fényképet használta a nemi identitás azonosításához.
0: A Stanford Egyetem kutatóinak fejlesztése, ami a férfiaknál 81, a nőknél pedig 74%-os találati arányjal határozta meg, hogy melegek-e. Egy tanulmányban a kutatók leírják, hogy több társkereső, mint egy 35 000 profilját elemeztették az algoritmussal, így érték el a mostani pontosságot.
1: A két fejlesztő a mély neurális hálózatok használatára építette a gépi tanulást. Egy kifinomult matematikai rendszer megtanulja analizálni a nagyméretű adathalmazra épülő vizuális mintákat.
0: Magyarán szólva, egy gép megtanul analizálni egy csomó adatot. A tanulmány szerint a meleg férfiaknak és nőknek úgynevezett genderatipikus, vagyis a születési nemükre nem jellemző jellegzetességeik vannak. Ezek miatt a férfiak nőiesebbnek tűnhetnek, és ez fordítva is ugyanígy igaz. Bizonyos mintázatok is megfigyelhetők voltak. A meleg férfiaknak keskenyebb arca, hosszabb orra és nagyobb homloka volt, mint a heteroszexuálisoknak. A homoszexuális nőknél azt figyelték meg, hogy szélesebb állkapcsuk és kisebb homlokuk van, mint a nem homoszexuálisoknak.
1: Az emberi elbírálás hatékonysága jóval alacsonyabb volt. Az emberek legfeljebb 61%-os pontossággal tudták meghatározni a férfiak, és 54%-os pontossággal a nők nemi irányultságát. Amikor először használták a szoftvert, az még a véglegesnél is jobb eredményt ért el, 91%-ban helyesek voltak az előrejelzései.
0: A módszernek még vannak hiányosságai. A tanulmányban nem vizsgáltak színesbőrű személyeket, és figyelmen kívül hagyták a transzszexuálisokat és biszexuálisokat, de a mesterséges intelligencia teljesítménye és elemzőkészsége ijesztően pontosnak tűnik.
1: Távolodjunk el egy kicsit a Földtől. A Neptunuszon és az Uranuszon gyémántok hullanak az égből.
0: A két jeges óriás bolygó felépítése hasonló. A viszonylag kicsi sziklás magok egy vízből, ammóniából és metálljégből álló kéreg veszi körül, az pedig héliumot, hidrogént és metán tartalmazó sűrű légkör. A tudósok már korábban is feltételezték, hogy az óceánnak is becézett jeges, folyékony réteg óriási nyomása alatt az itt található szénhidrogén molekulák felbomlanak, majd az így létrejövő szénatomok gyémánttá kristályosodnak. Ezek aztán úgy szállingóznak alá az óceánon át a szilárd magig, mint ahogy a Földön az eső hullik a felhőkből a Földre.
1: Egészen mostanáig viszont nem sikerült bebizonyítani ezt a feltételezést. Más kutatók már korábban is próbálkoztak ezzel, de a jégbolygók óceánjainak a Földnél milliószor nagyobb nyomást eddig nem tudtak reprodukálni. Most viszont egy német és amerikai kutatókból álló csoportnak sikerült modelleznie a jégbolygók légköri viszonyait és előidézniük a megjósolt gyémántesőt.
0: A kutatók kétféle lézer, egy optikai és egy röntgenes segítségével lökéshullámokat idéztek elő. Ezeket aztán egy polisztirol tömbön vezették át, amely a Neptunusz és Uranusz óceánjaihoz hasonlóan szenet és hidrogén tartalmazott. Ezzel a módszerrel sikerült a Föld kérgénél létezőnél jóval nagyobb, 150 gigapaszkál nyomásnak, illetve extrém magas hőmérsékletnek kitenniük a műanyag tömböt, és a gyémántok el is kezdtek formálódni.
1: Az egész folyamat mindössze a másodperc töredékéig tartott, a létrejött gyémántok pedig csak egy nanométernyi hosszúak voltak, de a kutatók feltételezése szerint a két bolygón ugyanez hosszabban tart és nagyobb gyémántokat eredményez.
2: Ez a Táskarádió esti showja. Hello! 97.5 Táskarádió.

0: 97 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Kovács Jázmin, Matkó Rebeka és Vörös Csenge. Azt határozottan érzed, hogy barátságnál több van köztetek, de nem tudod eldönteni, hogy milyen komolyak az érzéseid iránta. Ez a 12 ok segít megbizonyosodni arról, hogy vonzalom vagy szerelem a kapcsolatotok hajtóereje.
1: Amikor a jövődre gondolsz, őt is beleképzeled. Legyen szó akár közeli, akár távoli jövőről, ha arról álmodozol, hogy melletted lesz, az már egy biztos jele annak, hogy szereted.
2: Ha nincs veled, mindig hiányzik. Ismerős az érzés, hogy minden jelentőség teljesebb, ha vele vagy, és már szenvedsz, hogy nincs melletted.
0: Kézzelfogható a kémia köztetek. A jó kapcsolat egyik fontos alapja, hogy mind mentálisan, mind fizikálisan vonzódjatok egymáshoz. Ha ez megvan, már csak arra kell vigyáznotok, hogy a szikra ne tűnjön el a kapcsolatból.
1: Imádsz vele lenni? Olyankor mindenkinek vannak rosszabb napjai, de ha még ilyenkor is vele lennél a legszívesebben, és a túl sok együttlét sem szegi kedved, nem érzed azt, hogy vágysz egy kis magányra mellette? Szintén árulkodó jel a kapcsolatotok komolyságára nézve.
2: Már nem gondolsz a korábbi párkapcsolataidra. Azok az emberek, akik a múltban fontosak voltak számodra, nem léteznek többé. Nem gondolsz rájuk, nem csekkolod őket a közösségi oldalakon, és nem gondolsz arra, mi lett volna, ha, hiszen végre tényleg boldog vagy.
0: Mindenről ő jut eszedbe. Ez annak is a jele, hogy olyan sok időt töltötök egymás társaságában, hogy minden helyhez és akár a napi rutin momentumaihoz is fűződik egy-egy közös emléketek, így óhatatlanul is ő jut eszedbe róluk.
1: A hibáival együtt imádod. Egy csípős beszólás, egy rossz szokás, egy apró gödröske az állán, ezek lehet, hogy a kapcsolatotok kezdetén zavartak, de ha már nem csak megbékeltél velük, hanem egyenesen beléjük szerettél, akkor biztosan nem csak vonzalom fűz hozzá.
2: Úgy érzed, bármit elmondhatsz neki. A kapcsolatok alappillére a bizalom. De ha már a lelked legmélyének titkait is rámered bízni, nem kell szégyelned előtte az általad elkövetett hibákat, és bátran elétárthatod a problémáidat. A szintén nagyon fontos mérföldköve a köztetek lévő románc alakulásának.
0: Ha olyankor fel is bosszant, rögtön megbocsátasz neki. Természetes, hogy néha összekaptok, hiszen a legjobb kapcsolatokban is előfordulnak nézeteltérések. De mindig nyitottnak kell lenni a másik álláspontjának megértésére, és törekedni kell arra, hogy végül megegyezésre jussatok és kibéküljetek.
1: Azon kapod magad, hogy minden beszélgetés során szóba hozod őt, mivel életed fontos részét képezi, evidens, hogy sokat gondolsz rá akkor is, ha nincs veled, és szívesen osztod meg az iránta való érzéseidet és a hozzáfűződő élményeidet a szeretteiddel.
2: Jobb embernek érzed magad mellette. Ha a megfelelő emberrel élsz párkapcsolatban, az óhatatlanul is rányomja a bélyeget az önbizalmadra. A szerelemtől pedig úgy érzed, hogy kivirágzol.
0: Nem tudod elképzelni az életed nélküle. Hevesen tiltakozni kezdesz, ha azt hallod, hogy senki nem pótolhatatlan, hiszen úgy érzed, megtaláltad az igazit, akivel nem csak most, hanem mindörökké együtt akarsz lenni. 9, 3, 2,

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. Mikrofonnál Brezni Aura és Labádi Hanna. Tudod, mi az a K-pop? De nem ismersz egy idol együttesse igazán? Esetleg csak a BTS meg a Blackpink nem jut eszedbe róla? Vagy egy kevésbé ismert, de nagyszerű csapatot mutatunk be nektek. Mai témánk főszereplői a TXT nevű fiú együttes. A TXT hosszabb néven Tomorrow and Together, egy dél-koreai fiú együttes, amelyet a Big Hit Entertainment alapított. A csoport 5 tagból áll, Yeonjun, Sobin, Beomju, Taehyun és Hwaneun Kai. 2019. március 4-én debütáltak a The Dream Chapter Start című kibővített EP-vel. Az EP debütált és az elsően végzett a Gold album listán és a Billboard World Albums listán, valamint a 104. helyen került fel az amerikai Billboard 200-as listára, ami akkoriban a legmagasabban helyezett debütáló album volt bármely férfi K-pop csoporttal. Vezető kislemezük a Crown az első helyen debütált a Billboard World Digital Songs listáján. A TXT volt az első koreai fiúbanda, amely fellépett, és fő fellépő volt az Egyesült Államok egyik legnagyobb zenei fesztiválján.
1: A weboldaluk szerint a nevük 5 személyre utal, akik egy álom alatt gyűltek össze egy jobb holnap építésének reményében. A nemzetközi média és a rajongók gyakran TXT-re rövidítik a csoport nevét. Egy interjújukban azonban a zenekar kijelentette, hogy jobban szeretik, ha Tomorrow and Together-nek hívják őket a TXT helyett. A Big Hit Entertainment alapítója már 2017-ben bejelentette egy második fiúcsapat terveit, és a debütálás dátumát 2019 elejére tűzték ki 2018 novemberében.
0: Mikor volt az első külföldi turnéjuk? 2019. április 9-én bejelentették első külföldi turnéjukat, egy 6 előadásból álló debütáló bemutatót, mely 6 amerikai városban, New Yorkban, Chicagóban, Los Angelesben, Dallasban, Orlandóban és Atlantában lesz 2 hét alatt, május 9 és 24 között. Összes előadásra a jegyek kevesebb, mint 24 óra alatt elfogytak. 2019. október 21-én kiadták első stúdióalbumukat, a The Dream Chapter Magic-et, melynek vezető kislemeze a 9¾ Runaway volt. Zenéleg az album számos zenei műfajt ötvözött, beleértve az R&B-t, a Tropical House-t, az akusztikus popot és a hip-hopot. Ez volt a zenekar másik listavezető albuma debütáló EP-jük után. Billboard és a Dazed később mindketten 9¾ Runaway-t az év egyik legjobb K-pop dalának nevezték.
1: Milyen a zenei stílusuk a K-popon belül? A Rolling Stone szerint a Tomorrow and Together zenéje kalandozik a diszkóba, a showgazebe, az indie rockba és a popba, és személyes történeteket tárgyal a tínédzser korra járó növekedési nehézségekről. Az eneme a csoport diszkográfiáját többnyire fényesnek, könnyednek és az életgondjaitól mentesnek, valamint inkább a fantasyre és a szórakozásra összpontosítónak nevezte.
0: Szerintem a tagokat is külön meg kell említeni. Choi Yeonjun, ismertelen Yeonjun, dél-koreai énekes, dalszerző és táncos. Szólistaként 2024. szeptemberében debütált a Gum című dallal. 1999. szeptember 13-án született Dél-Koreában. Debütálás előtt 4 évig a Big High Entertainment-nél tanult, 4 éves képzése során a cég legendás gyakornokaként vált ismerté, mivel a havi értékeléseken következetesen az első helyezést érte el tánc, vokális teljesítmény és rap kategóriában. Ő debütált elsőként a csapatban legidősebb tagként.
1: Choi Subin, ismertebb nevén Subin, dél-koreai énekes, tagja és vezetője a fiú együttesnek. 2000. december 5-én született Dél-Koreában. 9. osztályba küldött egy meghallgatási klipet a Big Hit Entertainmentnek. Bár a szülei eleinte haboztak, miután bejutott a második fordulóba, engedélyezték a képzés folytatását. Ő volt a második tag, aki debütált. 2020-ban dalszerzőként és zeneszerzőként is debütált a Maze in the Mirror című dalukban. Dalszövegíróként az őszintességét tartja a legnagyobb erősségének.
0: Choi Bomkyu, ismertelen Bomkyu, dél-koreai énekes, 2001. március 13-án született Dél-Koreában. Bomkyu volt a Tomorrow and Together 5. és egyben utolsó tagja, akit felfedtek, miután 2 éven át gyakornok volt. 2023. januárjában elkezdte vezetni Wom Dio című személyes stílusú rádiósorozatot. 2025. március 27-én kiadta első szólódalát Pénit címmel, amelynek producereként és szerzőjeként is közreműködött.
1: Hank Téhyan, ismertebb nevén Téhyan, dél-koreai énekes, 2002. február 5-én született, szintén Dél-Koreában. 14 évesen jelentkezett a Big Hit Entertainment meghallgatására. Sikeresen átment a meghallgatáson, és 3 évig tanult, mielőtt debütált volna. 2019. január 18-án 4. tagként mutatták be. 2020-ban Taehyung dalszerzőként és zeneszerzőként debütált a Maze in the Mirror című dalukban. Szerinte a dal szövegírás segít hitelességet és meggyőző erőt adni az általa eladott zenének.
0: Kai Kama Hwaning, ismertenél Hwaning Kai. Hwaning Kai 2002. augusztus 14-én Hawaiian született és élt egy hónapig, majd Kínába költözött és körülbelül 7 évig élt ott. 8 éves korába költözött Dél-Koreába. Édesanyja koreai, édesapja német származású. Kai volt a harmadik tag, akit 2019. január 15-én fedtek fel. Ők voltak a Tomorrow and Together, az én egyik kedvenc idol együttesen.
2: Minden kedvence.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Király Izabella és Hegemilla. Manapság sokan szeretnek zenét hallgatni, az egyik leghíresebb előadó, akit majdnem mindenki hallgat, Billie Eilish, eredeti neve Billie O'Connell.
1: Az énekesnő 2001. december 18-án született Kaliforniában. Úgy lett felfedezve az ének tudása, hogy a testvére Phineas O'Connell megírta az Ocean Eyes című zenéjét, és megkérte a húgát, hogy énekelje el.
0: Billie Eilish a Los Angeles-i Highland Parkban nőtt fel, egy színészekből és zenészekből álló családban. Szülei Maggie Baird és Patrick O'Connell. Főként ír és skót felmenőkkel rendelkezik. Otthon tanult, nem járt iskolába, és 8 évesen tagja lett az Los Angeles-i gyerekkórusnak.
1: 11 éves korában Eilish megkezdte a saját dalainak írását és éneklését. Az idősebb testvére Phineas után, aki már saját zenekarával írta és adta elő saját dalait.
0: Az Ocean Eyes Billie debutáló kislemezének jelent meg 2016-ban. Március 24-én jelent meg a zenei videó, november 22-én pedig egy olyan videóklip, amelyben a tánc koreográfia is szerepel. Még ebben az évben Billie megjelentette a Six Feet Under kislemezét. Debütáló stúdióalbuma When We All Fall Asleep, Where Do We Go címe jelent meg 2019. márciusában.
1: Több elismerést is elnyert, többek között 9 Grammy-díjat és Los Angeles a 2024. március 10-én megrendezett Oscar gálán megkapta az első Oscar díját.
0: 2024. május 17-én jelent meg Billie legfrissebb albuma, a Hit Me Hard and Soft. Az énekesnő ezzel a hatalmas berobbanásával elérte a több mint 100 millió hallgatót.
1: Az album megjelenésekor egyetemes elismerést kapott a kritikusoktól, dicsérve a produkciót, a dalszerzés és az énekes előadásokat. A slágerlisták élére került több mint 20 országban.
0: 2020-ban ő lett a valaha volt legfiatalabb előadó a Grammy díját adó történetében. Aki mind a négy fő kategóriában is győzedelmeskedni tudott egyetlen este leforgása alatt.
1: Billie Tourette szindrómás és depresszióban szenvedett, ezek mellett szinesztéziával is van tapasztalata.

0: 97.7 Táskarádió, te is beleférsz, a mikrofonoknál Nagy Dorina és Koma Bálint. Az elkövetkezendő percekben a témánk a digitális oktatás lesz. Sajnos napjainkban sokszor felszínre jön ez a téma, járjuk körbe egy kicsit diák szemmel. Mindkét tanulási formának megvannak az előnyei. Az online oktatás pozitívumai viszonylag triviálisak. Nem kell utazással időt töltened. Akkor tanulsz, amikor te akarsz, saját tempódban haladhatsz. Még csak fel sem kell öltöznöd, akár pizsamában is tolhatod.
1: De ez biztosan jó így? Más vélemények szerint viszont éppen ez a túlzott szabadság az egyik ok, amiért összességében a hagyományos, face-to-face oktatás jobb eredményeket ér el, mint az online.
0: Nézzünk a dolgok mögé. Az online oktatás során online feladatokat és online teszteket kapunk, jó esetben, amiket beküldünk, egy tanár kiértékel, és kapunk rá egy eredményt. Egy személyes oktatás során a diáknak néha meg kell nyilvánulnia, elmondani a véleményét, be kell mutatnia valamit, vagy csoportban kell dolgoznia tőle különböző emberekkel. Eközben észrevétlenül elsajátít szociális készségeket, kommunikációs rutint, és maga biztosabbá is válik. Megtanul beszélni szakmai dolgokról, ezek nagyon hasznos tulajdonságok az életben és a karrier szempontjából is.
1: Jobb megértés és memorizálás. Amikor a tanár előtted áll, nem csak azt érzékeled, amit mond, hanem testbeszédét, gesztusait, hanghordozását, stb. Ezek segítik az agyat a tananyag megértésében és utána a visszaemlékezésben. Az ellenőrzés és számonkérés hiánya miatt az online kurzus könnyebbnek tűnik, és az is. A tesztekhez, vizsgákhoz, internetet, könyveket vagy egy hozzáértő barátot is felhasználhatunk, nincs, aki ezért nyakon csípne minket. Ezért a hagyományos oktatás során egyszerűen kénytelenek vagyunk többet tanulni és több ismeretet fejben tartani.
0: Kisebb a felelősség. Az online kurzusok nehézsége, hogy túl nagy felelősség hárul a diákra. Senki nem emlékezteti őt vizsgákra, határidőkre, vagy arra, hogy mit kellene még átismételnie, vagy gyakorolnia. Ha valamiben nem jó, azt senki nem fogja elmondani neki. Az online tanuló magára van utalva.
1: Összefoglalva. Mindennek ellenére a technológia fejlődésével egyre többen tanulnak online szerte a világban, és tény, hogy nagyon sokan sikerrel sajátítanak el valamit online oktatás keretében. Ebben nagy szerepe van a tanuló habitusának, aki erős saját motivációval bír, jól be tudja osztani saját idejét, képes a figyelmét otthon is jól fókuszálni. Van tehetsége, de van önkritikája is. Ezáltal online is remek dolgokat tanulhat meg. Az is tény, hogy szintén a technológia fejlődése miatt időről időre meg is kell tanulnunk valami újat online forrásból, nem lehet minden szakmai változás után új tanfolyamért kiáltani. Valószínűleg a legjobb megoldás a két módszer kombinálása. Az alapokat mindenképp célszerű egy hagyományos, face-to-face kurzuson elsajátítani, ami ráadásul a karrierünk beindításában is segítség. A továbbképzés, továbbfejlődés során viszont már képesnek kell lennünk, és érdemes is az online tanulással megbarátkoznunk.
2: Megkérdeztük!

97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Ribarics Richárd és Pápa Ivett. Most az alvászavarról lesz szó. Az alvászavar egyszerre lehet tünet és betegség is. Az alvás során a szervezet takarékműködésre kapcsol, regenerálódik, valamint fellazul a környezettel való kapcsolata. Ha valaki túl keveset vagy túl sokat alszik, akkor az egyaránt fáradtsághoz vezethet. A kialvatlanság számos negatív következményt okozhat. Ilyen a hangulat és memóriaromlás, rontja a munkahelyi teljesítményt és növeli a baleset kockázatát. Életünk átlagosan egynegyed részét alvással töltjük, így mennyi

0: főként a horkolás közbeni hosszas levegővétel kihagyásáról ismerhető fel, melyet egy horkantásszerű nagy belégzés követ. De ide soroljuk a nyugtalan lábszindrómát, amely egyfajta zsibbadás vagy fájdalom, mely nem hagyja pihenni a végtagot. Ugyanez a kategória a hirtelen nappali elalvás, a narkolepszia.
1: Második csoportja a paraszomnia. Ennek a legismertebb változatai az éjszakai rémálomból főriadás, az éjszakai bevizelés és az alvajárás. Harmadik csoportja az inszomnia. Az inszomnia álmatlanság, alváselégtelenség egyfajta állapota, amikor a páciens permanens fáradtságot érez. Kívánja az alvást, mégsem tud elaludni. Az alvás nem pihentető, felületes, illetve túl rövid ideig tart. A folyamatosan fennálló inszomnia túlnyomó többsége tünet. Hátterükbe körülbelül a felénél mentális betegség áll. De lehet belgyógyászati, neurológiai betegség, vagy életmódbeli okok.
0: Utolsó csoportja az alvászavaroknak a hiperszomnia. Ez nappali fáradtsággal járó zavar. Látszólag erre semmi oka a páciensnek, mivel elegendő időt szán a napi szinten az alvásra. Azonban a pihenéssel töltött idő nem kielégítő a szervezet számára, felszínes. Az alvási apnea szindróma ilyen állapothoz vezet, mivel a légzés szünetek, fulladások folyton felébresztik a szervezetet, mély alvásba a szenvedő csak nagyon minimális mértékben merül, ami hosszabb távon kimerülést okoz.
1: A narkolepszia is egy alvászavar, jellemző, hogy bármikor akár nappal is néhány percig tartó mély alvás romtör a betegre. Jellemző további tünetei az alvásparalízis. Ébredéskor vagy elalváskor rövid ideig tartó teljes mozgásképtelenség áll be. Előfordul az elalváskor jelentkező érzékcsalódás, hallucináció, mely intenzív érzelmek hatására fellépő hirtelen tónusvesztés, összeesés, anélkül, hogy elveszteni a beteg az öntudatát, azaz nem ájulás. Hiperszomniás panaszokat a depresszió és a szorongás is okozhat.
0: Általában az alapbetegség kezelése után az alvászavar is megszűnik. Ezek a zavarok nem csak a szervezet regenerálódását nehezítik meg, hanem a mindennapos fizikai és szellemi tevékenység elvégzését is. Ezért ajánlatos ezeket kezeltetni.
2: Ez a Táskarádió esti showja. Hello!

0: 97.7 a Táska Rádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Kutfej Dóra és Lester Linett. Most egy olyan témáról beszélünk, ami szerintem a mai világban az emberek egyik legfőbb problémája, hogy miért olyan nehéz ma valódi kapcsolatokat építeni. Barátságokat, párkapcsolatot, bármilyen emberi kötődést. Régen ez még természetes volt, ma meg valahogy minden felületessé vált.
1: Igen, mert az életünk nagy része online zajlik. Írunk egymásnak, lájkolgatunk, reagálunk, de közben nem nézzünk a másik szemébe. Nem halljuk a hangját, nem látjuk a gesztusait, csak a képernyőn keresztül kapcsolódunk.
0: És az online világban mindenki jobb színben mutatja magát. Szebb képek, sikeres pillanatok, boldog jelenetek. Olyan, mintha mindenki tökéletes lenne. Ettől pedig az ember elbizonytalanodik. Miért nem vagyok én ilyen?
1: Pont ez történik, összehasonlítjuk magunkat másokkal, csak hogy az online világ nem valóság, olyan embereket láttuk, akik nem léteznek abban a formában, ezért félünk megmutatni a saját hibáinkat, félelmeinket.
0: És emiatt lett tabuvá az őszinteség, ma már ahhoz is bátorság kell, hogy valaki azt mondja, figyelj, fontos vagy nekem, jól érzem magam veled, szeretnék veled több időt tölteni.
1: Sokan inkább játszmáznak, nem írnak vissza, hogy értékesebbnek tűnjenek. Várnak, hogy a másik lépjen előbb. Mintha mindenki félne attól, hogyha sebezhetőséget mutat, akkor veszít.
0: Pedig pont fordítva van. Az őszinteség vonzó. A sebezhetőség emberré tesz. A kapcsolat pedig attól lesz igazi, hogy két ember meri vállalni önmagát.
1: És talán itt van a lényeg, ma minden gyors. Gyors információ, gyors vásárlás, gyors szórakozás. De a kapcsolat nem gyors. A kapcsolat időt kér, türelmet, figyelmet. És ezt egyre kevesebben adják meg.
0: Ezért tűnnek el a mély beszélgetések. Ezért nehéz barátságot építeni. Mindenki siet, rohan, online van, de közben belül egyre magányosabb.
1: A megoldás viszont egyszerűbb lenne, le kell lassítani. Engedni kell, hogy a kapcsolat kibontakozzon, őszintén, természetesen, nyomás nélkül.
0: És meg kell tanulni kimondani. Fontos vagy, szeretlek, szükségem van rád. Nincs ebben semmi gyengeség, épp ellenkezőleg. Ez az erő.
1: Így van. Megkapcsolni nem gyenge emberek tudnak, hanem azok, akik mernek önmaguk lenni. A világ változik, de egy dolog nem. Az emberi közeltség szükséglete.
0: Ezért kell visszatérnünk a valódi beszélgetésekhez, a személyes találkozásokhoz, a lassú, mély, őszinte kapcsolatokhoz. Ez az egyetlen út, hogy ne érezzük magunkat elveszve egy túl gyors világban.
2: A 97 Táskarádió bemutatja. Táskarádió kukac, táskarádió.

0: 97.7 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Garain az ideje, és Eihammer Karina.
1: A mai adásban egy érdekességet hoztunk el nektek. Németországban mosóbenőik törnek be a házakba, hogy sört lopjanak.
0: Bár a mosómedve nem őshonos állat Németországban, kevesebb mint egy évszázad alatt több százezerre nőtt a populációjuk az országban.
1: A The Telegraph szerint sorozatban törnek be nyaralókba és otthonokba a mosómedvék. Az állatok nem csak jelentős mértékű anyagi károkat okoznak, de nem egyszer megölték a kistestű házi kedvenceket és sört loptak.
0: A városi parkokban rendetlenkednek, felveszik az eldobott sörös üvegeket, hogy megjessék a benne maradt pár kortnyi alkoholt.
1: Hallottál már hasonló esetről korábban is?
0: Igen, már nem ez az első alkalom, hogy itt is mosómedvék borzolják a kedélyeket. 2019-ben egy láthatóan részeg mosómedve botorkált az erfurti karácsonyi vásáron. Az állat a csészékben hagyott maradék forralt borokat itta ki, majd eszméletét vesztette.
1: Egy törpetacskó 500 napot élt túl az ausztrál vadonban egyedül.
0: Valeri a törpetacskó 2023-ban veszette Ausztráliában a Kenguru-szigeten. A gazdai napokig keresték, de nem találták. Végül haza kellett menniük. Azt hitték, örökre elveszett.
1: De 500 nap után újra felbukkant. Egy homályos foton valaki észrevett valamit. Egy apró fekete foltot egy mezőn, ami hasonlított Valerire. Elkezdődött az új keresés, ami végül sikerrel zárult. Valeri túlélte a vadont, és még hízott is.
0: Most arra igazi sztár lett Ausztráliában. Valeri ma már egy kutya márka nagykövete, róla készült dokumentumfilm ment le a tévében, megírták a történetét könyvben, és még egy sörtfajtát is elneveztek róla.
1: Valeri ma már VIP rendezvényeken jelenik meg, a bevételek egy részét pedig jótékonyságra fordítják.
0: Te mit tennél, ha a kutyád 500 nap után előkerülne? Írd meg nekünk Instán!

0: 20 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Különös irányba fejlődött a férfiak medence csontja. A Spotify megcímkézi az AI előadókat. Jön a kulturális örökség napjai 2026. A mikrofonnál Sarf Janka. A Scientific Reports folyóiratban megjelent új tanulmányban a kutatók két teljesen éppen maradt neandervölgyi medencecsontot hasonlítottak össze modern emberi csontokkal. A neandervölgyi férfiak medencéje mintegy 30%-kal nagyobb volt a mai férfiakénál. A vizsgálatok alapján a neandervölgyieknél nem volt jellemző az ivari kétalakúság a csípőtest arányban, azaz a férfiak és a nők csípőtest aránya hasonló volt, szemben a homo sapiens-szel, ahol jelentős az eltérés a két nem között, írja a múltkor.hu. Az eltérés oka pedig nem a neandervölgyiek egyedi felépítése, hanem a homo sapiens fejlődése tért el az ősi mintától. A legfőbb különbség a modern emberi férfiak csípő ízületeinek elhelyezkedésében mutatkozik meg, amelyek a medencegyűrűn jóval előrébb helyezkednek el, mint a nőknél vagy a neandervölgyieknél. Ez lehetővé teszi, hogy az izmok minden lépésnél energiát tároljanak, majd azt a következő lépéshez lendületként hasznosítsák, így ez előny biztosít a hosszú távú energiatakarékos gyaloglás során. A Spotify új rendszert vezet be a mesterséges intelligencia segítségével létrehozott előadók megjelölésére. Szeptember közepétől a platformon megjelenik az AI Persona, vagyis AI személyiség elnevezésű címke, amelynek segítségével a hallgatók könnyebben megkülönböztethetik a valódi előadókat a virtuális társaiktól. Az újításra a mesterséges intelligencia által generált zene rohamos térnyerésének időszakában kerül sor. Alig egy hónappal ezelőtt a Spotify riválisa, a Deezer, arról számolt be, hogy az AI által létrehozott zenék már a platformra naponta feltöltött új dalok több mint felét teszik ki. Egy másik kutatás szerint az emberek 97%-a nem képes megkülönböztetni az ember által készített zenét az AI által generált felvételektől. A Spotify az AI Persona címkét közvetlenül az adott előadó profilján, a keresési találatok között, valamint a lejátszási listákon szereplő daloknál is feltünteti majd. Így a hallgatók könnyebben felismerték, ha egy adott előadói identitás mögött nem egy valódi személy áll. Szeptember 3. hétvégéje hagyományosan a kulturális örökség napjainak ingyenes programjaival várja az érdeklődő közönséget. A népszerű rendezvénysorozatban idén is mód nyílik betekinteni ritkán látogatható helyszínekre Székesfehérváron is. A színház által hirdetett kulisszajárásra és a Kovács Jenő Óra Múzeum órajáték megtekintésére már beteltek a helyek, ám érdemes a programok között böngészni. A vasárnapi öreghegyi várostörténeti séta mellett szombaton a történelemről a sportélményig esemény mozgalmas időtöltés kíván, és akkor nyílik meg a teljes restaurálás követően először a püspöki palota magánkápolnája a látogatók előtt. Beyoncé 1 millió dolláros személyes adománnyal támogatja a kolumbiai humanitárius szervezeteket a pusztító 7,4-es erősségű földrengést követően, amely augusztus 10-én rázta meg az országot. Az adományról az énekesnő vállalata Parkwood Entertainment számolt be. A felajánlott összeget élelmiszer és menedékhelyekhez szükséges felszerelések biztosítására fordítják a legsúlyosabban sújtott területeken, a Csokó megyében.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: Szeptemberben utánpótlás válogatott meccset rendeznek a First Field-en. Szeptember 19-én szombaton 15 órakor a magyar U19-es válogatott európai bajnoki csoportmérkőzésen fogadja Lengyelországot Székesfehérváron a First Field-en. Aki jegyet vált a mérkőzésre, ajándékba kap egy másik belépőt a Magyarország-Lengyelország felnőtt válogatott meccsre, melyet Budapesten a Kincsen Parkban rendeznek október 17-én.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Holnap csapadékos időben lesz részünk. A déli szél megélénkülhet. Napközben 23 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: Pletykák és a tezenét. Indul a Táskarádió esti sója. Ez a Hello.

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz, ez a Hello 2026. szeptember 16-án, és bizony nagyon izgalmas dologra készül a Láncos Kornél Gimnázium, a Kutatók Éjszakája programhoz csatlakozott, és erről fog nekünk beszélni dr. Nyerkini Alabert Zsuzsanna, a Láncos Kornél Gimnázium kémia-fizika szakos tanára. Szervusz, üdvözöllek!
1: Üdvözlöm a hallgatókat, szia!
0: Mesélj nekünk, hogyan kerültünk a Kutatók Éjszakája programba, és hogy mi várható?
1: Kutatók Éjszakája program az egy egész Európára meghirdetett program, általában szeptember utolsó hétvégéjén szokott lenni. Kutatóintézetek, egyetemek nyitnak. Tehát ezért érdekes, hogy mi itt vagyunk. Eddig mi mentünk egyetemekhez, kutatóintézetekbe megnézni, hogy mit kínálnak. De gondoltunk egy nagyot, hogy mi lenne akkor, ha mi is kinyitnánk, és megmutatnánk, hogy mi mindenre vagyunk képesek. Ugyanis így kisebbeket is be tudunk vonni, ugyanis mottónk szerint 5 évestől 100 évesig mindenkinek kínálunk programot, tehát a családok jöhetnek, lehet hozni a kistesót, lehet hozni a nagypapát, tehát mindenkinek kínálunk programot. Ezen a délutánon még hozzája, ez szeptember 25-én lesz, és délután 5-től este 9-ig.
0: Azt a mindenit, tehát mind gimnázium.
1: Mind gimnázium.
0: És mi vagyunk az egyetlen a csapatban, vagy vannak esetleg az országban más gimisek is, akik becsatlakoztak?
1: Ahogy én megnéztem, hogy kik azok, akik eddig csatlakoztak, még találtam egy-két iskolát. Tehát nem jellemző.
0: Nem jellemző, de egyébként nagyon jó ötlet, mert ugye azért azt el kell tudnunk, vagy el kell mondanunk, hogy a Láncos Kornél Gimnáziumban labor is van, ami szerintem egy nagyon különleges dolog. Én kevés iskoláról tudok, ahol laborozhatnak a fiatalok. Erről mesélnél nekünk?
1: Igen, tehát nem csak az, hogy laborunk van, hanem az, hogy nagyon sokféle kísérletet, bemutatót tudunk, tehát meg tudjuk magunkat mutatni olyan különleges dolgokkal, ami lehet, hogy máshol nincs. Nálunk van. És tulajdonképpen erre hajasztuk ki az egészet, hogy ilyen tudományos étfágy falatokkal készülünk, hogy minél több mindent meg tudjanak ismerni azok, akik ellátogatnak hozzánk.
0: Belemehetünk a részletekbe?
1: Igen. Na most az egésznek az a mottója, hogy varázslatos tudományok, tudományos varázslatok.
0: Úgy tiszta Harry Potter.
1: Ah, igen, nem véletlen. Tehát el akarjuk varázsolni azokat, akik eljönnek hozzánk, és mindenfélét szeretnénk megmutatni nekik. Úgy szerveztük meg ezt az egész délutánt, késő délután, kora estét, mert azért este 9-nél tovább nem, mert ugye a mi diákjainknak is, akik szervezőként vesznek részt, valahogy haza kéne jutniuk.
0: Igen.
1: Tehát azért mondom, hogy azért ezt nekünk figyelembe kellett venni, hogy aki szeretné, minden helyszínen tudjon lenni. Na mi minden lesz? Amíg világos van, addig az udvaron is lesznek programok. Hát ugye, aki Láncosban jár, az tudja, hogy a vízirakéta az az abszolút kedvenc, tehát vízirakétát építünk, és lövünk majd az udvaron ki.
0: Ó, de várj, az építésben azok részt vehetnek,
1: pontosan ez a lényeg, hogy azok részt vehetnek. Sőt, mi több, most már a kilövő állomásunk az 3D nyomtatott, tehát hogyha valamelyik iskolának megtetszik ez az egész, akkor tudunk abba, és van 3D nyomtatója, akkor tudunk abba segíteni, hogy ő saját magának is tud nyomtatni kilövő állomást.
0: Wow.
1: Tehát ilyen szakmai segítségnyújtás is ez. Illetve az udvaron nagyon szeretik általában a bejövő diákjaink, hogy ilyen helyszínelő program lesz, hát amíg világos van, hogy a torzónak a belső szervei el lesznek rejtve, és egy rejtvény megfejtésével lehet az egyes úgymond alkatrészekhez eljutni, és utána össze kell rakni a torzót. Na most ez ilyen kis csoportokba fog menni.
0: Hány kis csoport tud egyszerre indulni? Vagy
1: mivel gyakorlatilag 10-12 helyszínünk van egyszerre, ebből az is következik, hogy ha egy olyan 150-200 ember befut, azt azt tudjuk kezelni még.
2: Aha. Jó, hát és valószínűleg annyi... kicsit várni kell, hogy valaki 151-nek jön nyilván, tehát hogy azért az
1: ugyanis minden egész órában, tehát 17, 18, 19 és 20 órakor zenélni fog a teáskanna. Azaz látványos fizikai kísérletek lesznek Újvári tanár úr vezényletével. Aki látta őt már kísérletezni, tudja, hogy itt mindenféle különlegességek lesznek, és olyan eszközökkel, ami majdnem minden háztartásban megtalálható.
2: Egy teáskanna fog zenélni.
1: Így van.
2: Wow.
1: Rádióadó fog működni.
2: Azt a mindenit.
1: Úgyhogy azért mondom, hogy ez egy fél órás program lesz, tehát minden egész órában ez lesz, hogy ne ütközzünk, ezért minden fél órában, tehát 17:30, 18:30, fél nyolc, és ha van érdeklődés 20:30-kor, tüzet hozok, tüzet viszek, azaz látványos kémiai kísérletek lesznek, aminél hát tüzeskedünk.
2: Wow! De nyilván nem lesz veszélyes, meg fel vagytok készülve.
1: Abszolút nem, ezért mondtam azt, hogy akár első osztályt is hozhatja a tanítónéni, mert erre is fel vagyunk készülve, ugyanis a segítő diákjaink fogják ezeket a csoportokat kísérni, tehát hogyha valaki megjelenik egy 30 fős kisiskolás osztállyal, az 3-4 csoportra bontjuk, minden csoporthoz adunk két kísérőt, és ők fognak vigyázni rájuk, és kísérgetik az egyes helyszínekre.
2: Nagyon.
1: Tehát mi erre is föl vagyunk készülve, és nagyon lelkesek a lányok. El kell mondanom.
2: Fiúk nincsenek, csak a lányok
1: de,
2: aktívak.
1: De a fiúk inkább rakétát segítenek képviselni, mint hogy a kisiskolás csoportokat kísérjék, úgyhogy azért mondom, hogy tehát ez a két olyan programunk van, ami fix időpontos.
0: Innen folytatjuk a beszélgetést hamarosan.
3: Sztorik, pletykák és a teszelét.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz, ez a Hello, benne pedig a kutatók éjszakájáról beszélgetünk dr. Nyerkini Alabert Zsuzsannával, aki már elmondta, hogy két fix program van.
1: Amikor a kémiában éppen nem látványos kísérletek vannak, akkor ott lehet kísérletezni saját kezüleg, és az már nem kötött, tehát lehet készíteni kémikusok virágos kertjét, és haza lehet vinni. Olyan formába fogjuk odaadni a résztvevőknek, akik csinálnak saját maguknak ilyen, ami haza tudja úgy vinni, hogy nem folyik ki, nem veszélyes, stb. Tehát lezárható kémcsövekbe fogunk kísérletezni. De ugyanúgy ezüst tükörpróbát, vagy esetleg kémikusok szivárványát, tehát azért mondom, hogy itt azért egy kicsit, hogy mindenki tapasztalja meg azt, hogy milyen az, amikor ott ül fehér köpenybe, mert az beöltöztetjük azokat, akik kísérleteznek, és saját maga kísérletezik.
0: De álljunk meg egy pillanatra, mi az, hogy virágos kert? Kémikusok virágos kertje? Mit jelent ez?
1: A kémikusok virágos kertje az azért érdekes, mert egy olyan kémiai jelenségen, az ozmózison alapszik, hogy higított vízüveget teszünk bele kémcsövekbe, és ebbe színes kristályokat dobunk, 3-4 félét, többet nem érdemes, és azok fogják, és ahogy szívják a magukba a vizet, elkezdenek növekedni. Tehát olyan, mintha egy ilyen kert állapot jönne létre a kémcsőbe.
0: Azt a mindenit. Ezeket használják például az ilyen érdekes képeknél, ami ilyen folyós kép, tudod, hogy vannak benne
1: nem,
0: anyagok.
1: Ez egy egészen más.
0: Egy másik,
1: ez tulajdonképpen csak szép.
0: Csak szép. Értem. Jó, de ez ki lehet próbálni, ez hatalmas.
1: Persze, így van.
0: És a szivárvány, mert az is nagyon megfogta.
1: A szivárvány pedig egy nagyon egyszerű, megint csak egy olyan kísérlet, amit otthon is meg tudnak csinálni, hogy különböző sűrűségű cukoroldatot, amit ételfestéken megszínezünk, rétegeznek egymásra. És ugye, mivel különböző a sűrűsége, mondanám a nagyoknak, hogy ugye ezek a réteges koktélok is ezen az elven működnek. Arra is lehetne azt mondani, hogy az a kémikusok szivárványa.
0: De most
1: ez nem arról szól. Tehát itt cukoroldat és ételfestékkel dolgozunk.
0: És akkor mindenki, aki elkészíti, ezt zárt kis
1: így van, lezárjuk neki, és utána haza tudja vinni.
0: Nagyon érdekes. Szuper. Oké. Hamarosan folytatjuk a program ajánlót itt a 97.5-ön.
2: 97.5

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. Ez a Hello, benne pedig a kutatók éjszakáján várható programokról beszélgetünk.
1: A következő, ami megint csak egy nagyon érdekes, annak azt a nevet adtuk, hogy etőfizika. Na most a kaja és a fizika az, hogy jön össze. Az egyik kedves kolléganő az nagyon szeret olyan kísérleteket végezni, amik tulajdonképpen pillecukor, mazsola, alma, stb., csokoládé, tehát ezekkel fog kísérletezni. Nagyon, egyébként ezeknek nagyon komoly fizikai hátterük van ezeknek a kísérleteknek, de mivel nagyon látványos, ezért akár a kisiskolásoknak is nagyon jó. És mivel ezek mindegyik ehető alkatrész, amivel kísérletezett, azt nem kidobjuk, hanem megeheti.
2: Azt a mindenit, ez nagyon izgalmas. Most ugye elkezdtem gondolkodni, hogy csokival mit lehet kísérletezni.
1: Hát, azt el kell jönni, és meg kell nézni.
2: Nyilván nem fogunk mindent elárulni, hogy izgalmas legyen, de ez már nagyon jó, hogy kísérletezek egy csokival, majd meg is ehetem.
1: Így jó, van, meg kísérletezek mazsolával, és meg is ehetem. Igen. Kísérletezek pillecukorral, és utána...
2: Nagyon
1: hát,
2: jó.
1: Nyilván nem akarjuk kidobni, mert utána persze. Kidobnánk, mert amit megfogott valaki, azzal igen, már, igen, már nem adjuk oda senkinek, de...
2: De az övé lehet.
1: De az övé lehet.
2: De ez nagyon jó, mert közel hozzátok a fizikát, a valós, tehát hogy el tudják helyezni az emberek a valóságban, hogy mi a lényege a fizikának, vagy hogy mennyire körbevesz minket, ugyanúgy, mint a matematika, a kémia az életben. Ez tetszik nagyon. Ez is tetszik, igen.
1: Na most, nekünk azért vannak látványos elemeink is. Ilyen látványos elem az előző projekt pályázat keretében csináltunk egy szélcsatornát 3D nyomtatóval. Ez működik. Ugye ezen a szélcsatornán nem a miénken, hanem alapvetően a versenyautókat tesztelik, a sportautókat, a repülőket szokták tesztelni, tehát ki lehet próbálni. Tehát van füstgép hozzá, vannak különböző alakzatok, tehát lehet vele kísérletezni bent a fizika előadóba. De mivel ez 3D nyomtatóval készült, mellette természetesen meg lehet nézni a 3D nyomtatót, és lehet nyomtatni is, tehát fog a fizikában, meg a nyomtató helyén is működni a nyomtatónk, tehát több 3D nyomtatót fogunk egyszerre működtetni, lehet vele egy picit dolgozni. Nyilván ez nem 5 perc, hanem erre mondjuk legalább egy 15-20 percet rá kell szánni, de szerintem ebbe az időtartamba belefér.
2: Nagyon izgalmas.
1: Amiben itt vagyunk. Nem mindenkit fog meg első körben a természettudomány, ezért lesz egy olyan termünk, amiben a 20. század katonai relikviáit tudják megnézni, és aki ennek a gyűjtője, azzal lehet majd beszélgetni.
2: Azt a mindenit. Tehát akkor itt nagyon régi dolgokat is.
1: Így van, nagyon első világháborús dolgok is lesznek itt. Úgyhogy csak azért, mert azért az egész kicsiket is szokta ez érdekelni, vagy hogyha nagyszülők bejönnek a diákjainkért, biztos, hogy oda fognak először menni, hogy azt megnézzék. Illetve lesz arra lehetőség, hogy különböző kristályokat, ásványokat nézzenek és vizsgáljanak. Tehát nem csak annyi, hogy messziről megnézem a kirakatba, vagy messziről megnézem az üveg, hanem ennek a különböző vizsgálati módszereivel is megismerkednek.
2: Izgalmas, tehát akkor mikroszkóp, meg mindenféle felszerelés?
1: Mindenféle lesz itt ahhoz, hogy nagyon jól lehessen látni, és élvezetes legyen.
2: Jó, de ezeket a kristályokat azért nem vihetik el.
1: Nem.
2: Azért azt tisztázzuk.
1: Nem, ez nem.
2: De nyilván lesz, amit elvihetnek. Ezzel jövünk hamarosan itt a 97.5-ön.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz, ez a Hello, benne pedig a Kutatók Éjszakája programjairól beszélgetünk dr. Nyerkini Alabert Zsuzsannával, és ugye ott tartottunk, hogy mi az, amit elvihetnek majd a látogatók.
1: Na most, aki bejön, mindenki kap egy menetlevelet. És ha azon a menetlevélen van 5 pecsétje, tehát az azt jelenti, hogy ebből a sok-sok helyszínből legalább 5 helyen volt, akkor kap ajándékot.
0: Wow.
1: Még hozzája vagy hűtőmágnes, tehát azt választhat, vagy hűtőmágnes, vagy egy 3D nyomtatott valami apróságot. Tehát előre készülünk már, milyen? Hogy mindenfélénk legyen, tehát ajándékkal is készülünk.
0: Nagyon
1: azért,
0: jó.
1: Hogy ez mind meglegyen.
0: Az ember ilyen alapvetően gyűjtögető típus, szerintem ezért is kell ezt beletenni.
1: Hát meg azért, hogy motiváljuk azokat, akik bejönnek, hogy ne egy helyen ragadjon le.
0: Igen.
1: Mert
0: igen.
1: Ugye hajlamosak, hogy ez nagyon jó, én nem is megyek tovább, hanem azért, hogy azért kukkantson be, mert talál még olyan helyet, amin szuper jó.
0: Meg próbálja ki, merje kipróbálni a dolgokat.
1: Igen. Na most azt is tudjuk ígérni, bár az nem szabadon, hogy akit érdekel az iskolánk, azok ilyen kis csoportba lesz, úgymond iskola vezetés. Tehát, hogy a diákjaink körbe viszik őket, hogy megmutassák, hogy itt ez van, itt az van, ott amaz van, de az csak ilyen vezetett iskola látogatás, tehát nem az, hogy szabadon kóvályogjon, aztán valami csak történik, tehát mindenképpen ebből is látszik, hogy a diákjaink nagyon-nagyon készülnek rá. Én remélem, hogy több látogatónk lesz, mint amennyi diákunk bent van, mert nagyon sokan jelentkeztek egyébként, hogy szívesen itt vannak velünk. És hát ugye azt is felajánlottuk, hogy a Táskarádió stúdióját is megkaphatják.
0: De én is itt leszek.
1: Igen, azért. De ide sem úgy, hogy csak egyszer csak beállít, hanem ilyen kis csoportokat összeszednek, akik szeretnék megnézni, és akkor bejöhetnek ide.
0: Egyébként ez nagyon érdekes, mert szerintem ez nagyon hasznos mindenkinek, annak is, aki lehet, hogy nem akar mondjuk egy gimibe járni, tehát akár egy szülő, hanem hogy lehetősége van megnézni, hogy itt hogyan működnek a dolgok, meg egyáltalán maga az, hogy ezeket a kémiai és fizikai dolgokat kipróbálják. Ez nagyon jó. Én régen láttam ugye az Öveges professzornak az előadásait, imádtam nézni.
1: És én is azon nőttem fel.
0: És úgy mentem volna, de én csak a tévén keresztül láttam, és ez annyira nagyon nagy dolog, hogy megnyílik, és lehetőség van tényleg testközelből kipróbálni. Ez hatalmas szervezés.
1: Aki pedig egy nagyon picit szeret, mert ugye ezek nagyon látványosak, ez nagyon leterheli az agyat, aki szeretne egy nagyon picit pihenni, annak egyik tere be egy nagyon aktuális filmsorozatot fogunk vetíteni, méghozzá ugye ez a globális felmelegedés, környezetszennyezés, stb. Területről, és azért, hogy ez is legyen egy állomás, azért itt kapnak egy totót, ahol ki is próbálhatják magukat, hogy mi mindennel vannak tisztában.
0: Innen folytatjuk a beszélgetést hamarosan.
2: Sztorik, pletykák és a teszelét.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz ez a Hello, benne pedig dr. Nyerkini Alabert Zsuzsannával beszélgetünk. Te hogy látod egyébként a fiatalokat, hogy mennyire látják ezt át globálisan?
1: Nagyon vegyesen. Uh-huh. Tehát van, aki nagyon-nagyon tudja, és van, akinek fogalma sincs. Uh-huh. Uh-huh. Pont fizikaórán is ilyenekről beszéltünk, hogy mit okozhat a globális felmelegedés, hogy volt, aki azt mondta, hogy a vízszintek csökkenését, és akkor néztem, hogy biztos, hogy a tengereknél és az óceánoknál csökken a vízszint, akkor Hollandia miért parázik?
0: Uh-huh. Ja, igen.
1: Tehát azért mondom, hogy azért itt különbséget kell tenni a saját területünkről és az egész föld területéről, mert itt azért nagyon el fognak csúszni a dolgok. Tehát az a tapasztalatunk.
0: Igen. Meg hát ugye maga a globális felmelegedéssel kapcsolatosan sem tiszta a kép, hogy ez mit jelent. Úgyhogy ez is érdemes helyre rakni.
1: Na most nyilván ez az egész program, ez nem valósulhatott volna meg, hogyha a Kutatók Éjszakája Alapítvány nem támogat minket anyagilag. Tehát készítettünk egy pályázatot, úgy készítettük el a pályázatot, hogy azt mondtuk, hogy ha nem nyerünk, akkor is megvalósítjuk, de lehet, hogy egy kicsit szerényebb körülmények között. Tehát itt nagyon-nagyon azt lehet mondani, hogy nyertünk pályázaton, tehát ezért lesznek ajándékok, és egyebek, de egyébként nyilván az intézménynek is nagymértékű támogatása szükséges hozzá, meg kinyitunk, és azért a tantestület jó része itt fog dolgozni. Uh-huh. És a diákjainknak is több, mint a fele bent lesz.
0: Igen, de végül is ezzel is példát mutatunk. Az a bizonyos közösségi 50 óra, ami gyűjteniük kell a fiataloknak, ugye egészen az érettségig, az pontosan erről szól, hogy én sem azt mondom, hogy most akkor ez túl óra pénz, nem, ide jövök és csinálom, mert tenni szeretnék a jövő számára egy jó kis gesztust, hogy igen, nyissátok fel a szemeteket, fiatalok, így is lehet nézni ezt a fizikát és a kémiát, és tessék egy kicsit nyitni a világra, és megismerkedni nem csak a jóval, a rosszal is, ugye a globális felmelegedés kapcsán.
1: Így van.
0: Nagyon jó.
1: Úgyhogy így néz ki a programunk, nagyon bízunk benne, hogy jó idő lesz, és nagyon bízunk benne, hogy eljut az általános iskolákhoz a hír, mert nyilván egy alsó tagozatos diákcsoportot nehezebben visznek el egy egyetemi bemutatóra, még ha ide eljönnek, itt azért sok olyant látnak, ami nem veszélyes, és érdekes lehet számukra.
0: Abszolút. Hát mi rajta leszünk, hogy mindenképpen mindenhova is eljusson a hír a dolognak. Te mit vársz a legjobban ebben az egész rendezvényben? Melyik részt, vagy mi a kedvenced?
1: Én a vízirakétával fogok kezdeni, úgyhogy teljesen biztos, hogy én azt nagyon szeretem, meg az nagyon látványos, meg reméljük, hogy jó idő lesz, és valóban kint tudunk lenni, és utána megyek kísérletezni.
0: Az is izgalmas.
1: Tehát ugye most ezen a területen a kémia lesz, tehát én fogok kémikusok virágos kertjét, stb. Csinálni, tehát ott, ahol saját kezülekkel kísérletezniük, az a enyém lesz.
0: Na, ez izgalmas, jól hangzik.
1: Ebben az egészben az a legizgalmasabb és az a legjobb, hogy minden kollégának mondjuk, hogy főleg meg a diákjainknak is, hogy ahol van kisebb gyerek, hozzák magukkal.
0: Tehát családjukat is.
1: A családjukat is. Meg a diákjainknak is mondjuk, hogy amikor a szülő bejön értem, mert hát nyilván este 9-kor jöjjön egy picit hamarabb.
0: Nézzen körül,
1: kísérletezzen egy kicsit velünk. Mert az a tapasztalatunk, hogy a szülők ugyanúgy élvezik.
0: Sőt, ez még jobban. Kijön belőlük az elrejtett gyermek.
1: Így van. Tehát én úgy gondolom, hogy ez mindenkinek élmény lesz, a látogatóknak, a mi gyerekeinknek és saját magunknak is.
0: Természetesen fel vagytok készülve mindenre, arra is, ha esetleg elromlik az idő, ezzel folytatjuk majd a beszélgetést itt a 97.5-ön.
2: Csak a te kedvenceid, semmi más.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz, ez a Hello, és benne a kutatók éjszakájára készülünk, és hát persze a programokkal. Esetleg említetted a jó időt, ha nincs jó idő, abban az esetben, hogy a kinti az sajnos elmarad. Terveztek egy olyat, hogy ne talán később bepótolni, vagy ezt majd rábízzátok a sorsra, aztán maximum újra tervezés lesz?
1: Tulajdonképpen rossz idő esetén, ugye ez két programunkat érint, a helyszínelők programnál megpróbáljuk megcsinálni azt, hogy akkor azt behozzuk, azt be tudjuk hozni.
0: Igen. Hát a rakétát.
1: A rakétát azt nem tudjuk behozni. Természetesen, hogyha itt nagyon nagy érdeklődés van, akkor egy másik péntek délután, de nem késő este felajánljuk azt, szerintem a diákok is, hogy itt maradunk tanítás végén, és akik jönnek, azok egy kicsit játszhatnak velünk.
0: Ez nagyon jó. Ez nagyon jó. Ez egy okos dolog, mert szerintem iszonyatosan izgalmas. Ugye én is már láttam, és tudom, hogy mi. Úgyhogy tényleg mindenkinek ajánlom, aki esetleg nem érdeklődik ezek irányokba, azoknak is, mert hatalmas élmény. Úgyhogy ez tök jó dolog. Tehát maximum akkor fel kell írniuk a nevüket, regisztrálnak, és akkor így, ha összejön.
1: Adnak elérhetőséget, és akkor értesítjük őket, hogy most
0: kell jönni. Így van, igen. Jó. És terveztek-e még valamit a kutatók éjszakáján kívül a tanévre, amit szeretnél elmesélni?
1: Van még egy pályázatunk, és az is minden nemű pályázatunk,

0: És én úgy gondolom, hogy ez, ha sikerül megvalósítanunk, ez megint egy nagyon nagy dobás lesz.
1: Itt olyanra kell gondolni, hogy mondjuk eladnak nekünk fogyasztószereket, és közben semmi köze nincsen mondjuk ahhoz, vagy mi az áll része, hogy melyikre mentek rá? Ilyesmire? Hasonló? Vagy a krémek állag, ahogy mi van benne, mi nincs benne?
0: Van, ugye, miután én foglalkozom naturkozmetikai termékekkel, tehát, hogy mi van ráírva, és az mit jelent, ilyenekkel is, illetve fogunk ilyenekkel is, hogy ez is koloid oldat, mit tudunk róla, mire való, használják, de az nagyon szigorú feltételek mellett lehet sebgyógyításra használni, és semmiképpen nem fogyasztásra, meg tehát ehhez hasonló dolgok. Hogy amit azt mondják, hogy hát ez szuper, és természettudomány egy kicsit hátralép és nyel egyet.
1: Igen? Mert azt mondja, hogy nem szólalok meg inkább?
0: Nem, hanem az, hogy én úgy gondolom, hogy a diákjainkat fel kell arra vértezni, hogy értékelni tudják, tehát helyre tudják tenni azokat az információkat, ami megjelenik a neten.
1: Okay.
0: Ez a feladatunk fontos. Szerintem.
1: Igen,
0: ez abszolút. Tudják az, hogy hol lehet utána nézni, valóban nézzenek utána, és ne ugorjanak be mindenféle mesének.
1: Igen, és például, ha már itt a kemikálieknál tartunk, nem tudom, hogy tudsz-e rá így hirtelen csípőből válaszolni, de nem tesztelni akarnak, csak hogy például a samponok területén, ugye sokan mondják, hogy nem jó, hogyha túl sok kémiai anyag van egy samponban, vagy hogy milyen tartalma van. Te mit ajánlasz a fiataloknak, hogy mivel? Tehát most nem márkát mondj, hanem hogy így a bio oldalra menjünk el, a natur oldalra el lehet-e menni, tudsz-e olyat összerakni akár te? Vagy vannak olyan termékek, amik megfelelnek szerinted?
0: Hát mindenképpen én biztos, hogy a bio oldalra mennék, mindenképpen a növényi eredeti oldalra mennék, hogy minél kevesebb kőolaj, szilikon, stb. Származék legyen belőle, amitől ugyan első körben szép lesz a haj, de
1: hosszú távon kihullik, ugye?
0: Hát illetve, igen, érdekes lesz. Igen, amikor naturkozmetikai termékeket készítünk, mit csinálunk? Sampont.
1: Aha.
0: Csalán kivonattal, illetve kamilla kivonattal.
1: Te is azt használod? A sajátodat?
0: Én olyant használok, ami a csecsemőknek szól, mert nagyon érzékeny a bőröm.
1: Tehát ezt is kell nézni.
0: Azt is kell nézni, ugyanis ezek a termékek, amit még készítünk, nem tartalmaznak tartósítószert, tehát ez gyakorlatilag egy jó hónapig szabad használni, és utána frisset kell készíteni. Na most bármennyire hihetetlen tanévben nekem erre ritkán van időm.
1: Így aztán kerestél egy olyan megoldást,
0: így
1: ami
0: van,
1: jó.
0: Van.
1: Tehát azért van a boltban olyan, ami használható.
0: Így van.
1: Jó, tehát nem kell ezért az embernek egy kis kertet nevelnie, stb. Nyilván az a legjobb, de arra sincs feltétlen ideje
0: nem,
1: az embereknek.
0: Tehát lehet kapni olyanokat, amik nagyon jók, csak nagyon oda kell figyelni. Érdemes a minden, tehát az élelmiszereknek is a hátulját orvosni, és érdemes a különböző testápoló krémek, stb. Hátulját elolvasni, hogy mi van benne.
1: Mindenképp, ezt most muszáj tudnom, a testápolókban mi az, amit ne vegyek meg, tehát amit tartalmaz, hogy mi az, ami kizáró.
0: Megint csak arra kell figyelni, hogy kőolaj származékok nagyon ne legyenek benne.
1: De a sminkek többségében is benne van. Hoppá. Ugye? Akkor ezekre nagyon oda kell figyelni.
0: Igen, ilyen érdekességeket olyan termékcsoportok, aminél azért sokkal kevesebb van.
1: Tehát azt is lehet figyelni, hogy mennyi benne. Okay. Ilyen érdekességeket is kaphatnak majd a kutatók éjszakáján, a fiatalok, ha jönnek a kérdéseikkel?
0: Nyugodtan hozzám lehet jönni a kérdésekkel. A tetejére én azért, amikor egy kicsit lecsendesül az én területem, én hozom az illóolajaimat, és lehet szagolni, élvezkedni, mindenfélét.
1: Amiknek egyébként nem csak az illata jó, hanem a hatása is.
0: Így van.
1: És nem mellesleg fontos lenne, ha használnak az emberek, így nem van. Pedig a gyógyszerhez nyúlnának egyből.
0: Így van.
1: Jól van, én azt kívánom, hogy nagyon sokan jöjjenek, és azt kívánom, hogy ez a kutatók éjszakája tényleg egy ilyen pörgős esemény legyen, és mindenkinek adjon újat, és örülök, hogy ezt megszerveztétek.
0: Ó, nagyon szépen.

0: szépen köszönöm, és várok mindenkit sok szeretettel, és engem lehet kérdezni.
1: Szerintem jönnek és fognak kérdezni. Köszönjük szépen.
0: Köszi.
2: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Ez a Táskarádió.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Kutfej Dóra és Lester Linett. Most egy olyan témáról beszélünk, ami szinte mindannyiunk életében jelen van. Mégis kevesen kezelik jól. Hogyan mondjunk nemet bűntudat nélkül?
1: Mert nemet mondani nem nehéz technikailag. A szó egyszerű. A nehézség ott kezdődik, ami utána jön. Az a belső feszültség, amikor azt érezzük, most biztos megbántottam valakit, most biztos csalódást okoztam, most biztos rossz ember vagyok.
0: És ezért mondunk inkább igent. Nem azért, mert belefér, nem azért, mert szeretnénk, hanem azért, mert félünk a következményektől. A csendtől, a sértődéstől, a konfliktustól.
1: Pedig amikor igent mondunk, úgy, hogy belül nemet érzünk, akkor valójában magunknak mondunk nemet. És ez a testünk és a lelkünk előbb-utóbb megérzi. Fáradtságban, irritációban, kiégésben.
0: Sokan úgy nőttek fel, hogy a jó ember mindig alkalmazkodik, segít, rendelkezésre áll, nem okoz kellemetlenséget. És ez egy pontig szép dolog, csak közben senki nem tanította meg, hol van az egészséges határ.
1: A határok hiánya nem kedvesség, hanem önfeladás, és az önfeladásnak mindig ára van. Legtöbbször az, hogy egyszer csak elfáradunk, és már azok iránt is türelmetlenek leszünk, akiket valójában szeretünk.
0: A bűntudat sokszor abból fakad, hogy összekeverjük a nemet az elutasítással. Mintha a nem azt jelentené, te nem vagy fontos, pedig a legtöbbször csak azt jelenti, ez most nekem nem fér bele.
1: És fontos kimondani, nem minden kérés jogos, nem minden elvárás egészséges, és nem minden helyzetben neked kell alkalmazkodni. Az, hogy képes vagy nemet mondani, nem tesz rossz emberré.
0: Sokan azért félnek nemet mondani, mert attól tartanak, hogy ha egyszer nemet mondanak, akkor elveszítenek kapcsolatokat, barátokat, lehetőségeket, szeretetet.
1: És itt jön a fájdalmas, de a legfelszabadítóbb része, ami csak akkor marad el, ha mindig igent mondasz. Az nem valódi kapcsolat, az igazi kapcsolatok kibírják a nemet is.
0: A nemet nem kell magyarázni, nem kell hosszú indoklásokat gyártani, nem kell mentegetőzni. Egy nyugodt, tiszta mondat sokszor elég. Most nem tudom vállalni. Erre most nincs kapacitásom. Szükségem van pihenésre.
1: És igen, lehet, hogy a másik fél csalódott lesz. De a csalódás nem egyenlő a bántással, mert tudjuk kontrollálni mások érzéseit. Csak az, hogy őszinték vagyunk-e önmagunkkal.
0: A bűntudat gyakran akkor a legerősebb, amikor először kezdünk határokat húzni, mert új, mert szokatlan, mert eddig mindig elérhetők voltunk.
1: De a bűntudat nem azt jelenti, hogy rosszat tettünk, csak az, hogy valami újat tanultunk, és minden tanulási folyamat kényelmetlen az elején.
0: Idővel történik valami érdekes, ahogy egyre többször mondunk nemet bűntudat nélkül, úgy egyre több energiánk marad, több türelmünk, több jelenlétünk.
1: És paradox módon így leszünk jobb barátok, jobb társak, jobb munkatársak, mert amikor igent mondunk, akkor már tényleg szívből mondjuk.
0: Talán ez a legfontosabb üzenet. A nemet nem mások ellen mondjuk ki, hanem magunkért. Az egészségünkért, az egyensúlyunkért, a nyugalmunkért.
1: És amikor ezt elfogadjuk, akkor a nem már nem kemény szó lesz, hanem egy őszinte mondat, egy határ, egy önvédelmi gesztus.
0: Ha most ezt hallgatod és érzed, hogy túl sok mindent viszel, tudd, nem tartozom mindenkinek mindennel, és néha a legnagyobb szeretet az önmagunk felé irányul. Mert amikor kimondod, hogy nem, akkor valójában igent mondasz magadra.

0: 21 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Selena Gomez eladta a Los Angeles-i luxus birtokát. 11 ezer éves szobrot találtak Törökországban. Óriás csótányokat vetnének be a jövőben kutatómentő feladatokra. A mikrofonnál Sarf Janka. Selena Gomez eladta a Los Angeles-i luxus villáját 5,4 millió dollárért. A hatalmas, mintegy 1068 négyzetméteres Encino környékén lévő ingatlant az énekesnő-színésznő még 2026 májusában hirdette meg 6,49 millió dolláros áron, amiből végül 1 millió dollár engedett a sikeres adásvétel érdekében. A házat eredetileg a 2017-ben elhunyt legendás rocker Tom Petty és első felesége építette az 1980-as évek végén. Selena Gomez 2020-ban vásárolta meg. Régészek egy csoportja nemrégiben Törökország déli részén, Kahalan tepében, a világ egyik legősibb városában végzett kutatómunkát, amikor egy furcsa szobrot találtak. Mint kiderült, egy 11 ezer éves alkotásra bukkantak rá, ami egy leopárd hátán ülő személyt ábrázol, ami szakértők szerint minden bizonnyal a férfiasság jelképe lehet, írja a Life Science. A körülbelül 70 cm magas egyedi szobor olyan stílusban készült, ami semmihez sem hasonlítható, jelentette ki Mehmet Nuri Ersoy, Törökország kulturális és turisztikai minisztere. Érdekesség, hogy korábban már találtak Kaharan tepében egy mostanihoz hasonló, ám éppen hogy fordított szobrot, amin egy ember látható a hátán egy leopárddal. Katasztrófák utáni kutatómentő feladatok támogatására alkalmas csótánykiborgokat fejlesztenek ausztrál tudósok, akik szerint életmentő gyógyszereket lehetne eljutatni a csapdába esett túlélőkhöz az irányított rovarokkal, számol be róla az MTI. A Queenslandi Egyetem és az Új-Dél-Walesi Egyetem tudósai által fejlesztett csótánykiborgokat, amelyeket paraborgoknak neveztek el, apró injekciós eszközökkel és kamerákkal szerelik fel. A kutatók reményei szerint javulhat a földrengések és épületomlások áldozatainak túlélési esélye, mert ezek a csótányok képesek alapvető orvosi segítséget vinni a törmelékek alá szorult embereknek, mielőtt a mentők elérnének hozzájuk. Új magyarázatot találtak az anyag megmaradásának egyik legnagyobb rejtélyére, aminek köszönhetően közelebb kerülhetünk az univerzumot fellépítő anyag eredetének megértéséhez. Az áttörést elérő nemzetközi csapatnak magyar kutatók is részei voltak, derült ki az ELTE közleményéből. A modern fizika egyik jól ismert törvénye a barionok, például az atommagot alkotó protonok és neutronok számának megmaradása. Ez szerint, amikor egy részecske ütközésben barion keletkezik, azzal együtt egy antibarionnak is létre kell jönnie. A tudományos világ évtizedek óta tényként kezelte, hogy ezt a tulajdonságot a barionokat felépítő kvarkok hordozzák, az új eredmények alapján azonban úgy tűnik, a kép ennél sokkal összetettebb. Minden barion három kvarkból áll, amelyeket gluon nevű részecskék tartanak össze. Az elméleti fizikusok már az 1970-es években felvetették, hogy a gluonok nem páronként kötik össze a kvarkokat, hanem egy Y-alakú szerkezetet alkotnak, amelynek központjában egy új nevezett barion csomópont található.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: Szokatlan helyzet alakult ki a török 6. osztályú Turgusluspor labdarúgó csapatnál, amely Zeynep Mestant nevezte ki vezetőedzőnek. A különlegesség nem az, hogy a férfi csapat élére egy nő került, hanem az, hogy az új tréner mindössze 22 éves. A török amatőr ligában szereplő Turgutluspor a közleményében azt írta: klubunk átszervezésével és az új szezonra kitűző céljainkkal összhangban megállapodtunk Zeynep Mestannal a vezetőedzői posztot illetően. Hozzátették, remélik, hogy a klubban elindított szervezeti átalakítással kezdődő új korszak kedvező hatása lesz a csapatra és a szurkolókra egyaránt. A 22 éves szakember a klub első női vezetőedzője, szerződésének időtartamát egyik fél sem hozta nyilvánosságra.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Holnap csapadékos időben lesz részünk, a déli szél megélénkülhet. Napközben 23 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: És a tezenét indul a Táskarádió esti sója. Ez a Hello!

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Búza Levente és Török Dávid. A föld, amely a miénk volt, tele volt olajjal, de mégsem tudtuk kihasználni. A Ferenc József föld. 1872-ben az Osztrák-Magyar Monarchia felfedező expedíciót szervezett, amelynek a célja a távol-keletre vezető észak-keleti tengeri átjáró felfedezése volt, illetve esetlegesen az, hogy eljussanak a sokak által keresett északi sarkhoz.
1: Az expedíciót főként osztrák, illetve magyar nemesek finanszírozták. Például John Vilcek, a Bécsi Földrajzi Társaság elnöke és gróf Széchenyi Ödön. A kutatás továbbá a monarchia kormánya is támogatta egy kisebb összeggel.
0: A felfedezőket szállító Tegetov gőzhajó 1872. június 13-án futott ki Bréma kikötőjéből. A 24 fős legénység főleg osztrák tisztekből és dalmát matrózokból állt, de a hajón tartózkodott Kepes Gyula magyar származású hajóorvos.
1: Az expedíció parancsnoka Karl Weyprecht kapitány, tudományos vezetője pedig Julius Payer főhadnagy voltak, akinek festményei az utazás számos momentumát megörökítették.
0: A hajó mindenféle gond nélkül megérkezett Novaja Zemlja nevű szigetre, ahol élelmiszercsomagokat vettek át, majd augusztus 21-én tovább indultak észak felé, hogy megkezdjék a tényleges felfedezést.
1: A hajó már az első nap befagyott az északi tengeren sodródó jégbe. A mínusz 50 fokos hideg nem könnyítette meg a legénység dolgát. Az idő nagy részében vagy haláztak, vagy a jégmezőkön próbáltak vadászni, illetve tudományos felfedezéseket tettek.
0: 372 nap sodródás után a legénység egy szigetcsoportot pillantott meg, ahová nagy nehézségek után sikerült kikötniük. A felfedezetlen területet első Ferenc József tiszteletére Ferenc József földnek nevezték el.
1: A legénység több hónapot töltött el a szigetcsoporton. Ez idő alatt teljesen feltérképezték azt. Egyes hegyfokokat, szigeteket Joan Vickről, Zichy Ödönről, Bécsről, illetve Budapestről, továbbá híres osztrák-magyar emberekről és városokról neveztek el. Így lett egy sziklás félszigetből Budapestfok, avagy Deák Ferenc sziget.
0: 1874 májusában meghalt a hajó gépész, így ő lett az expedíció egyetlen halálos áldozata. De ebben nagy szerepe volt Kepes Gyula hajóorvosnak is.
1: A temetés után hátrahagyták a Tegetov gőzhajót és a benne található Kepes Gyula által készített állat- és növénygyűjteményt. 20-án szánnal délfelé indultak, majd a tengert elérve csónakkal folytatták az utazást. Novaja Zemlja nevű sziget felé. Sok hánykódás után egy orosz bálnavadász hajó rátalált a legénységre augusztus 24-én, és egy norvég kikötőbe rakta le a legénységet.
0: A 23 fős legénység 1874. szeptember 25-én megérkezett Bécsbe, ahol hősként ünnepelték őket.
1: A 16 ezer négyzetkilométer nagyságú területet néhány térképen az Osztrák-Magyar Monarchia területeként jellemezték. Ám a monarchia soha nem próbálta meg sajátjaként elismerni a területet.
0: A területért az 1920-30-as években Norvégia és a Szovjetunió versenyzett, de a szovjetek hajója előbb ért a szigetre, mivel a norvég hajó jég általi fogságba esett. Így a Szovjetunió 1932-ben annektálta ezt a szigetcsoportot.
1: Mint később kiderült, a szigetcsoport alatt a jelenlegi technológiával kibányászhatatlan mélységben óriási mennyiségű olaj, illetve földgáz található.
0: A szigetcsoporton jelenleg kutatóállomások, katonai támaszpontok, illetve kikötők találhatóak.
2: Minden este 6-tól 10-ig.
3: Hello.
2: A Táskarádió esti sója. 97.5 Táskarádió.

0: 95.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonok mögött Tóth Kristóf és Bányavári Zoltán. Kávézatszal üzemeltetnék a londoni buszokat.
1: Kávézatból készített üzemanyag hajthat több londoni buszt is, közölte egy olajipari vállalat és a BioBean tiszta energiatechnológiával foglalkozó cég. A londoni tömegközlekedés bioüzemanyagokkal való támogatásának célja, hogy csökkentsék a széndioxid kibocsátást és hogy az élelmiszeriparban használt olajból készült üzemanyagot teszteljék. Az új bioüzemanyagot, amely kávéolajat is tartalmaz, olyan londoni buszoknál alkalmazzák, amelyeknél az üzemanyag módosítás nélkül használható.
0: A BioBean közlése szerint egy átlagos londoni naponta 2,5 csésze kávét iszik, ami évente összesen több mint 200 000 tonna hulladékot jelent. A BioBean összegyűjti a főbb kávéházláncok és az instant kávét készítő gyárak hulladékából származó zaccot, amelyet kiszárítanak és kinyerik belőle a kávéolajat. Becsléseik szerint 2,5 millió csésze kávéhoz van szükség egy londoni busz egy éven át tartó üzemeléséhez olyan B20 jelzésű dízellel, amelyet kávéolajra kevert ásványi dízel alkot. Eddig 6000 liter kávéolajat állítottak elő, ez egy londoni busz egy évnyi üzemeltetéséhez elegendő.
1: Nagyszerű példája ez annak, mi mindent tehetünk, ha elkezdünk a hulladékra kiaknázatlan forrásként tekinteni, mondta a BioBean alapítója. A brit főváros 9500 busza közül többet már hulladék, például sütőolaj vagy húsokból származó fagyú felhasználásával készült bioüzemanyag hajt. Ez az első alkalom, hogy kávéhajtott a busz közlekedhet London utcáin.
0: Maradjunk a közlekedési eszközöknél, beízították a szuperszonikus autót.
1: Sikerrel tesztelték azt a szuperszonikus autót, amely a világ leggyorsabb autója címére tör. A sebességrekorder meghajtásához egy Eurofighter Typhoon vadászgépből származó 90.000 newton tolóerejű Rolls-Royce EJ200-as sugárhajtóművet, egy Namno hibrid rakétát és egy Jaguar Land Rover V8 motort használnak majd.
0: A tesztet Nagy-Britannia egyik repülőterén tartották. A sugárhajtómű segítségével az Andy Green pilóta vezette autó 8 másodperc alatt gyorsult fel 320 km-es sebességre, így ellenőrizték a hajtómű, a kormány, a felfüggesztés, a speciális gumiabroncsok, a fékek, a kommunikációs berendezések és a vezérlő számítógépek működését. Az autó kétszer tette meg a 2,7 km-es utat a reptéri betonon, a teszt során 1,5 G gyorsulási erő hatott a sofőr pilótára. A fékek pedig 1000 Celsius fokosra hevültek megálláskor.
1: Andy Green nyilatkozata szerint az autó remekül működik, gyorsabb és jobb volt, mint amire számított, és már alig várja, hogy igazán gyorsan mehessen bele. Az autó tervezői szerint több mint 1600 km/órás sebességre lesz képes. 2019-ben új sebességi rekordot akarnak felállítani vele Dél-Afrikában. A cél, hogy átlépjék az 1228 km/órás sebességet a Hexkimpan sivatagban. Akkor már nem gumiabroncsokon, hanem tömör alumínium kerekeken fog száguldani a sebességrekorder jármű, aminek további fejlesztéséhez használják majd a most kapott aerodinamikai és egyéb adatokat.
0: Bár a tesztem még messze nem érte el rendkívüli sebességét az autószörny, a különleges bemutatóra így is több mint 3500 néző volt kíváncsi. A tesztre 20 évvel azután került sor, hogy Andy Green beállította a jelenleg érvényben lévő autós gyorsasági rekordot a Trust SSC sugárhajtású autóval.

0: 97.5 Táskrádió, te is beleférsz a mikrofonnál Csóka Mira, Hódis Anna és Nagy Noémi. Mai témánk az űr felderítése. A második világháború után a győztes hatalmak az űrtechnológia kifejlesztése felé fordultak. Már a háború alatt több rakétamodell készült. Az űrversenyben a vezető szerepet eleinte a Szovjetunió játszotta.
1: A Sputnik 1 volt az első műhold, amit 1957-ben lőttek fel a Szovjetunióból. A Földtől nagyjából 214-938 km távolságban keringett. Négy antennája volt, súlya pedig 83 kg-ot nyomott. 1958. január 31-én az USA is fellőtte az első műholdját, amelyet Explorer 1-nek neveztek el. A súlya 14 kg volt, 4 hónapig keringett az űrben, 358-2552 km magasságban. Az alakja egy golyóstollra hasonlított.
2: Az USA és a Szovjetunió is kíváncsi volt, hogy hogyan hat az űr az élő szervezetekre, ezért növényeket, rovarokat, emlősöket küldtek az űrbe. A Sputnik 2 már egy kutya, Laika is utazott, aki nagyon híressé vált. 2008-ban Moszkvában emlékművet állítottak a tiszteletére. Laikát 1960-ban két kutya, hölcsögök és egerek követték az űrbe, amelyek közül többen is éppen és egészségesen tértek vissza a Földre. Az amerikaiak 1959-ben két majmot küldtek az űrbe, akik sikeresen vissza is tértek.
0: Ki volt az első ember, aki feljutott az űrbe? Yuri Gagarin szovjet gépészmérnök volt, aki a Vostok 1 fedélzetén felment az űrbe. Az első nő az űrben Valentina Tereskova szovjet űrhajós volt. Az amerikaiak közül Alan Shepard volt, akit felküldtek az űrbe. Országunkból is járt ember az űrben, 1980-ban, neve Farkas Bertalan.
1: Apollónak nevezték el azt az amerikai űrprogramot, amelynek egyik űrhajója 1969. júniusában három emberrel a fedélzetén elindult a hold felé. Az űrhajó az égi test körüli pályára állt, majd űrhajósokat tett a felszínére. A küldetés sikeres volt, ők lettek az első emberek, akik a holdra léphettek.
2: Ha érdekel ezzel kapcsolatban továbbra is a téma, vannak könyvek, illetve folyóiratok, ahol még több érdekes dolgot is megtudhatsz.
3: Sztorik, pletykák és a te zenét. Ez a Hello!

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz a mikrofonnál, Vasesti és Czajner Atina. Elhoztunk neked 5 tipikus hibát, amit sok fiú elkövet az első randin.
1: Első a megjelenés. Nem kell díszmagyarban megjelenni, de nagyon fontos azért, hogy mit veszel fel az első randira, hiszen ez az első benyomás, amit egy lány kap rólad. Fontos az, hogy ápoltan nézzél ki, legyen levágva a körmöd, jól nézzen ki a frizurád, és a ruhaválasztás is nagyon-nagyon meghatározó. Fontos az, hogy ne szakadt cuccban jelenjél meg, a legjobb, amivel nem lőhetsz mellé, az a farmer nadrág és ink kombinációja.
0: Második tipikus hiba, hogyha nincs egyensúlyban a beszélgetés. Ezt úgy értjük, hogy a fiú vagy túl sokat kérdez a lányról, vagy önmagáról beszél túl sokat, és ez egyik sem jó, törekedni kell az arany középútra, mivel nagyon szeretnénk mi is megismerni titeket, fiúk, viszont hogyha túl sokat meséltek magatokról, akkor nagyon beképzeltnek tűnhettek, és ez nem jó első benyomás.
1: Például nálam egyébként ez ilyen tipikus hiba, hogy vagy nem is tudom, hogy hibának nevezzem, de belőlem ki kell húzni a szavakat az első találkozásnál, szóval bárki kérdez valamit, az igen nem találon kívül nem tudok többet megszólalni, mert egyszerűen nem tudom, gyomorgörcsöm van, vagy nem tudom, de én mindig olyan új szituációban, vagy úgy környezetben, és mindig ez a külső megfigyelő vagyok, és akkor utána bontakozik ki a személyiségem, aztán később ezt sokan megbánják, de nem tudok ellene mit tenni. Szóval nekem inkább egy ilyen pasi kell az első randin, aki sokat beszél magáról, vagy legalábbis megtöri a kínos csendet.
0: De azért szerintem az se jó, hogyha túl sokat beszél magáról, még ilyen esetekben sem, mint amilyen a tiéd, mert akkor úgy érezheted nagyon könnyen, hogy nem érdekled őt, és csak azért van itt, hogy önmagáról beszéljen, nem?
1: Hát igen, ez is előfordulhat.
0: Ha elfogadsz tőlem egy tanácsot, én azt mondom, hogy próbáld ki a dupla randit, mivel hogy így sokkal egyszerűbb beszélgetni, és talán nem feszengsz annyira, hogyha mondjuk a barátnőddel mész, vagy egy jó barátoddal együtt randizni.
1: Köszi a tippet, majd megfogadom. És jön a következő pont, amire nagyon oda kell figyelni. Mindig a lánynak kell programot választani. Mi lányok azért szeretjük, hogyha van bennetek némi kreativitás és céltudatosság. Ha mindenben ránk támaszkodnak, az unalmas. Ezért tanácsoljuk nektek, hogy javasoljatok programokat, és akkor majd a lány eldönti, hogy hát most inkább moziba menjünk, vagy csak üljünk be egy kávéra, szóval legyen sok lehetőség a tarsolyotokban.
0: Negyedik tippünk, hogy ne apuci kocsijával akar minket lenyűgözni. A normális lányokat szerintem egyáltalán nem fogja érdekelni az, hogy mennyi pénzed van, főleg, hogyha nem is te keresed, hanem apukád vagy anyukád, és így egy felszínes kisfiúnak tűnhetsz akár a szemükben, ez pedig nem valami pozitív dolog.
1: És egyébként is, ha a csaj csak a kocsid érdekli, az nem jó választás. És végül az utolsó hiba az, hogy túlságosan nyomul, vagy éppen, hogy egyáltalán nem kezdeményez a srác. Itt is az arany középutat tudjuk javasolni, hiszen az sem jó, hogyha nem lehet levakarni, és az sem, hogyha nem teszi meg az első lépéseket a srác. Mindkét eset úgy hathat, mintha félnél tőle. A lányok a magabiztos fiúkat szeretik, akik védelmezik őket.
0: Egyébként egy extra tippünk is van nektek, fiúk. Kössétek fel alaposan a gatyátokat, mert velünk nőkkel nem lesz egyszerű dolgotok semmiképpen sem. Táskarádió.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Varga Sagát Csaba, Rónai Kitti, Györösi Antónia és Töreki Léna. Talán sosem repültél, de ha mégis, majdnem biztos, hogy nem beszéltél még pilótával.
1: Ezt a nem mindennapi foglalkozást ismerheted meg most. Füri Viktor első tiszttel beszélgetünk.
0: Miért döntöttél úgy, hogy pilóta leszel?
2: Ez valahogy így, amikor a gimnáziumba kerültem, akkor kattant be ez a pilótásdi repülős dolog. Sokan ismerőseim közül szimulátorra játszottak otthon számítógépen, és ennek volt egy ilyen külön faja, amit egyébként pont itt a suliban javasolt az igazgató, akkor a Lovranics József. Úgy nézett ki, hogy mindenki otthon repült a kis számítógépén a repülési szimulátorra. Ezt így tovább fejlesztve, ezt egy online közösségi térben csináltuk. Tehát gyakorlatilag teljesen ugyanúgy nézett ki, mint amit most a valóságban csinálunk. Csak ott annyi volt, hogy mindenki otthon ült a számítógép előtt, és ugyanúgy volt, aki irányított, és volt, aki repült, és nekem ez ott így becsípődött valahogy ez a repülés dolog, és én ezt akkor kitaláltam, hogy én ezt szeretném, és akkor utána úgy alakítottam a kis életemet, hogy sikerült is, szerencsére.
1: Milyen volt az első repülésed?
2: Nekem az első repülésem az 14-13 éves volt, amikor volt, és akkor édesapámmal mentünk Japánba egy üzleti útra, és nagyon érdekes egyébként, mert mindig a kollégáimnak szoktam mesélni, amikor Párizsban gurulunk el a terminálok mellett, hogy átszállással mentünk Japánba, és Párizsban volt az átszállás, és az egyik terminál végén van egy ilyen nagy ablak, és előttem egy el a guruló út, és a guruló útról, vagy az ablakból néztem a repülőket, ahogy mennek el a guruló úton, és most mindig, amikor elmegyünk a terminál mellett, akkor szoktam erre így visszaemlékezni, hogy én is ott álltam annó ilyen kis 13 éves fejjel, és néztem a repcsiket.
0: Volt példaképed?
2: Nekem a Lindbergh az, aki egy kicsit ilyen példaképem, ugye ő volt az első, aki átrepült az Atlanti-óceánt leszállás nélkül a Spirit of St. Louis-val. Egy kicsit őt tekintem úgy példaképnek, de ő is inkább egy ilyen pionírja volt ennek az egésznek.
1: Hány országban jártál eddig?
2: Igazából a jelenlegi munkám mellett legfőképpen Európában belül dolgozunk. Tehát Európában én úgy gondolom, hogy nem volt olyan ország, ahol nem lettem volna, talán Svédország az, ami kimaradt.
1: Miért a nagyobb repülőgépek mellett döntöttél?
2: Igazából engem a kisgépes világ is nagyon érdekel, illetve a mai napig nagyon, nagyon mozgat, és szeretnék benne maradni. Nyilván az egy kicsit költségesebb dolog. Általában az úgy néz ki, hogy mindenki kisgépen kezdi, azokon csináljuk meg az alapképzéseket, és akkor úgy megyünk följebb egyre nagyobb és nagyobb repülőre, illetve hát ki hol találja meg a helyét, vagy a végső számítását, és én a mai napig szeretek kis repülővel repülni, és nagyon szívesen csinálom.
0: Milyen repülőket vezettél eddig?
2: Én egy SF-25-ös Falcon kezdtem, az egy motoros vitorlázó repülőgép, és akkor onnan Cessna 152-es, 172-es, 182-esre repültem. Ezt követően a két motoros típusom az egy Piper Seneca volt, valamint én a nagygépes karrieremet azt egy Boeing 737-esen kezdtem, és akkor már 3 éve pedig egy másik cégnél dolgozom 757-esen.
1: Van korhatára a pilótaságnak?
2: A legelső szakszolgálati engedélyt az 16 éves kor alatt nem lehet elkezdeni rá a képzést. Ugye 17 éves korban lehet megkapni, tehát ez végülis hasonlít az autó jogosítvány megszerzéséhez. A nagygépes kereskedelmi pilóta, az, ha jól tudom, akkor az 21 éves kor alatt nem lehet senki, és ez 65 éves korig lehet csinálni a kereskedelmi repülés részét a dolognak.
0: Ki kerülhet be az iskolába? Van-e valami feltétele a repülőgépvezetésnek?
2: Igazából én nem repülős iskolában jártam. Magyarországon ugye csak Nyíregyházán van repülős iskola, ahol egyetemi keretek között oktatják a repülést is. Oda nagyon nehéz bekerülni, magas a pontszám. Én nem is pályáztam, hogy oda menjek, amikor végeztem a gimnáziumban. Magán cégeknél lehet képzéseket venni, és akkor gyakorlatilag ilyen egyesével is. Tehát, hogyha valaki mondjuk csak magának szeretne repülni, nem tudom, évente párszor, akkor ugyanúgy kezdi el, mint ahogy én elkezdtem. Ugye ma már vannak ilyen integráltabb képzések is, de ezek a lépcsők, ezek mindenkinél ugyanazok.
3: Csak a top slágerek. Éjjel-nappal. 97.5 Táskarádió. Te is belefér.

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Nagy Dorina, Bódis Bence és Töreki Almira. Most Lana Del Rey-ről tudhattok meg többet. 1985. június 21-én New Yorkban született, és itt is nevelkedett fel. Katolikus általános iskolába járt, majd középiskolai tanulmányait ott folytatta, ahol édesanyja tanított. Énekelni a templomi kórusba kezdett, ahová gyerekként járt. 15 évesen elküldték egy bentlakásos magániskolába, a Kentbe, hogy kezeljék az alkohol problémáit. Mielőtt az éneklésre koncentrált volna, költő szeretett volna lenni. Szülei is nagyon szerették a zenét. Apja például country zenét írt, míg édesanyja énekelt is.
1: Érettség után felvették a State University of New Yorkba, de halasztott egy évet. Ezután nagynénijével és nagybátyájával Long Islandre költözött. Itt pincérnőként dolgozott, majd a bácsikája megtanította gitározni, ezzel együtt rá is jött, hogy mennyi mondani valója is van igazán.
2: Csak ezzel a 6 akkorddal millió dal született meg a fejemben,
1: mondta az énekesnő. Ez áterést hozott a terveiben, elkezdett álneveken előadni városszerte nightclubokban és bárokban.
2: Egész életemben énekeltem, de nem terveztem ebből megélni,
1: árulta el később.
2: Amikor New Yorkba kerültem 18 évesen, klubokban játszottam, Brooklyn szerte rengeteg barátom és elszánt rajongom volt az underground világban, de csak szórakoztatás céljából csináltuk.
0: A Lana Del Rey név a hollywoodi színésznőről, Lana Turnerről és a brazil gyártású Folk Del Rey típusának nevéből rakta össze. Számaiban egyfajta sötét, az 50-es és 60-as évek filmes világát és kismértékben a film noir-t idéző hangulata jellemző, amelyet gyakran egészíti ki a szövegek hasonló mondani valója. A debutáló album Lana Del Rey néven jelent meg 2010 januárjában. Nagyapja, Robert Grant segítette a lemez reklámozásában. Így rövid ideig elérhető volt az iTunes-on is, azonban a kiadó letiltotta.
2: Lana maga kezdte leforgatni dalaihoz a videóklippeket iPhone készülékével, és az iMovie-n vágta meg őket. Feltöltötte YouTube csatornájára a végeredményt, a Video Games-hez, majd Blue Jeans-hez készített munkája internetes szenzáció lett 2011-ben. Itt figyelt fel rá a Stranger Records, akik hamar szerződést ajánlottak számára. 2012. januárjában megjelent a Saturday Night Live-ban, ahol előadta a két megjelent dalát. A fellépést hatalmas botrány ölelte fel. Borzalmas kritikákat kapott a nézőktől és a kritikusoktól egyaránt.
1: Végezetül pár érdekesség az énekesnőről. Az apja bár gazdag, sosem kért tőle pénzt. Los Angeles után a második otthon a London, ezentúl lámbalázas, de próbálja folyamatosan leküzdeni, főleg a koncertjein, és, ami talán a legmeglepőbb, hogy rajong az idősebb férfiakért.

0: 95.5 Task Rádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Sarf Janka és Bali Villő. A görbeerdő. Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer, és most is van Lengyelország nyugati határán egy furcsán érdekes erdő. Ennek az erdőnek, mint egy 400 fenyőfája, nehezen megmagyarázható kanyarral a törzsén éli mindennapjait. A fenyők ugyanis 90 fokban meghajlanak, a többségük észak felé, majd mintha mi sem történt volna, egyenesen nőnek tovább az ég felé.
1: A fura erdő persze vonzza a fura elméletek kitalálóit, és hát elég vad magyarázatok láttak már napvilágot a nem mindennapi fákkal kapcsolatban. Az egyik legvadabb elmélet szerint a területen valamiféle extrém gravitációs erő működik, de ez sajnos éppen annyira ellenőrizhetetlen, mint hogy esetleg földön kívüliek lennének felelősek a furcsa kanyarokért.
0: Egyesek azt állítják, hogy a II. Világháború alatt esetleg német tankok tiporták el szerencsétlen fenyőfákat, és ezért nőnek ilyen szokatlan formában. A tipró tankhívőknek a történelmi korban biztosan igazuk van, hiszen a görbeerdőt a 30-es években telepítették, és bármi is történt a fenyőkkel, arra a fák 7 és 10 éves kora között került sor. Sajnos az elmélet nem ad magyarázatot arra, hogy miért ilyen egyformák a törzsek, és hogy a környező fenyőerdőket miért is nem érintette a tankátvonulás.
1: A legvalószínűbb magyarázat szerint a fenyőket szándékosan deformálták fiatalkorukban, hogy aztán építkezéshez vagy hajóépítéshez használják őket. Az elmélet erősíti, hogy a település nincs túl messze a tengertől, mondjuk túl közel sem, és hogy a fák szép szabályos rendben lettek meghajítva. A dolog pikantériája, hogy Nové-Carnovo falu a II. Világháborúban teljesen elnéptelenedett, és csak a 70-es években épült erőmű hatására népesült be újra. Képzelhetitek az új lakók megrökönyödését, amikor felfedezték ezeket a bizarr fákat, amelyek történetére ma már senki nem emlékszik.

0: 95.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Bali Vélő és Sarfjanka. 12 éve mind meghaltunk. A maja naptár a Kolumbusz előtti időkben, vagyis több mint 3000 éve Mezoamerikában használt naptárrendszer. A maják három különböző naptárat használtak, ezek a hab, a colkin és a hosszú számítás.
1: A hab 18x20 napos hónapból állt, kiegészítve 5 nappal. A colkin 260 napból állt, s letelte után ugyanúgy előről kezdődött, mint a 365 napos. Elvileg a nap, a Merkur, a Vénusz, a Hold és a Föld, valamint más bolygók ciklusaira épül. A hosszú számítás pedig a 360 napos évekből álló nagykör, amely általában december 21-én fejez be egy évet. A maják megfigyelték a Föld, a Hold, a Nap és az univerzum ciklusait is, mozgását, és hozzátársították életük és népük mindennapjait és történetét.
0: Sokat csavargatták már a témát a maja naptár feltételezett proféciái miatt. Talán többen tartanak tőle még most is, mint amennyit a 2000-es év bajoslatú katasztrófáitól tartottak. Minden bosszankodás ugyanis azon a megállapításon alapul, hogy a maja naptár egy olyan dátummal ér véget, amely megfelel a mi 2012. december 21-ünknek. Mit jelent ez pontosan? A világ végét valamilyen globális kataklizma vagy háború által? Egy új korszak kezdetét az emberiség számára? Vagy csak zombi apokalipszist? Esetleg csak kihalnak a szúnyogok?
1: Az ilyen proféciák többségében nem valósulnak meg. Azonban kétségtelen tény, hogy 2012 nyilvánvalóan eljött és el is ment, de egyesek még mindig úgy gondolják, hogy van valami a proféciában, és 2012 csak a kezdet volt, a folyamat ugyanis javában zajlik. Talán láthatatlan űrlények özönlöttek el minket 12.

0: 97 a Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Bali Villő és Sarf Janka. Nagyon értetetlen magyar faxnis szavak. Nagyon sok érthetetlen magyar szavunk van, de ki beszél manapság így? Vigyázz, ő egy faxnis riffentyű, nagyon brajgesz vagyok tőle. Az árulja Kylie és még Düddő is, mindjárt adok neki egy maflás nem röstellem. A legtöbb ember ilyenkor csak néz, és aztán megkérdezi, oké, a maflás még értem, de milyen csengető bégelt akarsz te venni? Pedig semmi köze sem a csengetőhöz, sem a bégelhez. Ez az érthetetlen mondat így szól normálisabb szavakkal. Vigyázz, ő egy hóbortos szélhámos, nagyon dühös vagyok tőle, az árulja hamis és még együgyű is, mindjárt adok neki egy pofont, nem szégyellem. Ha így sem érted, nézz rá egy szinoníma szótára.
1: A következő, amikor megkérdezik, hogy mi a hepped. Az ember meg csak áll és néz, hogy nem repelek már, ha ez volt a kérdés. Ha esetleg az, hogy írok egy csekket a hekre, akkor azzal sem foglalkozok. Szerencsétlen kérdező ember meg csak állott és elmakok egy nem kérek csekket, de heket igen védekezést. A kérdés eredetileg azt jelenti, mi a hobbid, mi iránt érdeklődsz. Persze a hek jobban hangzik.
0: Na és amikor a hogy vagy kérdésedre ezzel felel. Jaj, én csak kambélázok, de bagatell az egész. Na, ilyenkor szegény kapna pár fura pillantást. Talán még te is visszakérdeznél, hogy mi van. Igazán érdekesen van megfogalmazva, pedig csak ennyit jelent. Ja, én csak céltalanul lézengek, de semmiség az egész. Gondoltad volna?
1: Elagyobb ugyállak, te teszed osza. Na, ilyenkor jobb futni, ugyanis ez azt jelenti, hogy megverlek, te síkanyú. Ki tudja, talán mindjárt utána dered a vasvillával. A dunsztom sincs róla, azt jelenti gőzöm sincs, a nem nagy kunst pedig azt, hogy nem nagy dolog.
2: Sztorik, pletykák és a teszelét.

0: 22 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Különös irányba fejlődött a férfiak medence csontja. A Spotify megcímkézi az AI előadókat. Jön a Kulturális Örökség napjai 2026. A mikrofonnál Sarfjanka. A Scientific Reports folyóiratban megjelent új tanulmányban a kutatók két teljesen éppen maradt neandervölgyi medencecsontot hasonlítottak össze modern emberi csontokkal. A neandervölgyi férfiak medencéje mintegy 30%-kal nagyobb volt a mai férfiakénál. A vizsgálatok alapján a neandervölgyieknél nem volt jellemző az ivari kétalakúság a csípőtest arányban, azaz a férfiak és a nők csípőtest aránya hasonló volt, szemben a homo sapienssel, ahol jelentős az eltérés a két nem között, írja a múltkor.hu. Az eltérés oka pedig nem a neandervölgyiek egyedi felépítése, hanem a homo sapiens fejlődése tért el az ősi mintától. A legfőbb különbség a modern emberi férfiak csípő ízületeinek elhelyezkedésében mutatkozik meg, amelyek a medencegyűrűn jóval előrébb helyezkednek el, mint a nőknél vagy a neandervölgyieknél. Ez lehetővé teszi, hogy az izmok minden lépésnél energiát tároljanak, majd azt a következő lépéshez lendületként hasznosítsák, így ez előny biztosít a hosszú távú energiatakarékos gyaloglás során. A Spotify új rendszert vezet be a mesterséges intelligencia segítségével létrehozott előadók megjelölésére. Szeptember közepétől a platformon megjelenik az AI Persona, vagyis AI személyiség elnevezésű címke, amelynek segítségével a hallgatók könnyebben megkülönböztethetik a valódi előadókat a virtuális társaiktól. Az újításra a mesterséges intelligencia által generált zene rohamos térnyerésének időszakában kerül sor. Alig egy hónappal ezelőtt a Spotify riválisa, a Deezer, arról számolt be, hogy az AI által létrehozott zenék már a platformra naponta feltöltött új dalok több mint felét teszik ki. Egy másik kutatás szerint az emberek 97%-a nem képes megkülönböztetni az ember által készített zenét az AI által generált felvételektől. A Spotify az AI Persona címkét közvetlenül az adott előadó profilján, a keresési találatok között, valamint a lejátszási listákon szereplő daloknál is feltünteti majd. Így a hallgatók könnyebben felismerhetik, ha egy adott előadói identitás mögött nem egy valódi személy áll. Szeptember 3. hétvégéje hagyományosan a Kulturális Örökség napjainak ingyenes programjaival várja az érdeklődő közönséget. A népszerű rendezvénysorozatban idén is mód nyílik betekinteni ritkán látogatható helyszínekre Székesfehérváron is. A színház által hirdetett kulisszajárásra és a Kovács Jenő Óramúzeum órajáték megtekintésére már beteltek a helyek, ám érdemes a programok között böngészni. A vasárnapi öreghegyi várostörténeti séta mellett szombaton a történelemről a sportélményig esemény mozgalmas időtöltés kíván, és akkor nyílik meg a teljes restaurálás követően először a püspöki palota magánkápolnája a látogatók előtt. Beyoncé 1 millió dolláros személyes adománnyal támogatja a kolumbiai humanitárius szervezeteket a pusztító 7,4-es erősségű földrengés követően, amely augusztus 10-én rázta meg az országot. Az adományról az énekesnő vállalata Parkwood Entertainment számolt be. A felajánlott összeget élelmiszer és menedékhelyekhez szükséges felszerelések biztosítására fordítják a legsúlyosabban sújtott területeken, a Csokó megyében.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: Szeptemberben utánpótlás válogatott meccset rendeznek a First Field-en. Szeptember 19-én szombaton 15 órakor a magyar U19-es válogatott európai bajnoki csoportmérkőzésen fogadja Lengyelországot Székesfehérváron a First Field-en. Aki jegyet vált a mérkőzésre, ajándékba kap egy másik belépőt a Magyarország-Lengyelország felnőtt válogatott meccsre, melyet Budapesten a Kincsen Parkban rendeznek október 17-én.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Holnap csapadékos időben lesz részünk. A déli szél megélénkülhet. Napközben 23 fokot mutathatnak a hőmérők.

0: 23 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Selena Gomez eladta a Los Angeles-i luxus birtokát. 11 ezer éves szobrot találtak Törökországban. Óriás csótányokat vetnének be a jövőben kutatómentő feladatokra. A mikrofonnál Sarf Janka. Selena Gomez eladta a Los Angeles-i luxus villáját 5,4 millió dollárért. A hatalmas, mintegy 1068 négyzetméteres Encino környékén lévő ingatlant az énekesnő színésznő még 2026 májusában hirdette meg 6,49 millió dolláros áron, amiből végül 1 millió dollár engedett a sikeres adásvétel érdekében. A házat eredetileg a 2017-ben elhunyt legendás rocker Tom Petty és első felesége építette az 1980-as évek végén. Selena Gomez 2020-ban vásárolta meg. Régészeket csoportja nemrégiben Törökország déli részén, Kahalan tepében, a világ egyik legősibb városában végzett kutatómunkát, amikor egy furcsa szobrot találtak. Mint kiderült, egy 11 ezer éves alkotásra bukkantak rá, ami egy leopárd hátán ülő személyt ábrázol, ami szakértők szerint minden bizonnyal a férfiasság jelképe lehet, írja a Life Science. A körülbelül 70 cm magas egyedi szobor olyan stílusban készült, ami semmihez sem hasonlítható, jelentette ki Mehmet Nuri Ersoy, Törökország kulturális és turisztikai minisztere. Érdekesség, hogy korábban már találtak Kaharan tepében egy mostanihoz hasonló, ám éppen hogy fordított szobrot, amin egy ember látható a hátán egy leopárddal. Katasztrófák utáni kutatómentő feladatok támogatására alkalmas csótánykiborgokat fejlesztenek ausztrál tudósok, akik szerint életmentő gyógyszereket lehetne eljutatni a csapdába esett túlélőkhöz az irányított rovarokkal, számol be róla az MTI. A Queenslandi Egyetem és az Új-Dél-Walesi Egyetem tudósai által fejlesztett csótánykiborgokat, amelyeket paraborgoknak neveztek el, apró injekciós eszközökkel és kamerákkal szerelik fel. A kutatók reményei szerint javulhat a földrengések és épületomlások áldozatainak túlélési esélye, mert ezek a csótányok képesek alapvető orvosi segítséget vinni a törmelékek alá szorult embereknek, mielőtt a mentők elérnének hozzájuk. Új magyarázatot találtak az anyag megmaradásának egyik legnagyobb rejtélyére, aminek köszönhetően közelebb kerülhetünk az univerzumot felépítő anyag eredetének megértéséhez. Az áttörést elérő nemzetközi csapatnak magyar kutatók is részei voltak, derült ki az ELTE közleményéből. A modern fizika egyik jól ismert törvénye a barionok, például az atommagot alkotó protonok és neutronok számának megmaradása. Ez szerint, amikor egy részecske ütközésben barion keletkezik, azzal együtt egy antibarionnak is létre kell jönnie. A tudományos világ évtizedek óta tényként kezelte, hogy ezt a tulajdonságot a barionokat felépítő kvarkok hordozzák. Az új eredmények alapján azonban úgy tűnik, a kép ennél sokkal összetettebb. Minden barion három kvarkból áll, amelyeket gluon nevű részecskék tartanak össze. Az elméleti fizikusok már az 1970-es években felvetették, hogy a gluonok nem páronként kötik össze a kvarkokat, hanem egy Y-alakú szerkezetet alkotnak, amelynek központjában egy új nevezett barion csomópont található.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: Szokatlan helyzet alakult ki a török 6. osztályú Turgusluspor labdarúgó csapatnál, amely Zeynep Mestant nevezte ki vezetőedzőnek. A különlegesség nem az, hogy a férfi csapat élére egy nő került, hanem az, hogy az új tréner mindössze 22 éves. A török amatőr ligában szereplő Turgutluspor a közleményében azt írta: klubunk átszervezésével és az új szezonra kitűzött céljainkkal összhangban megállapodtunk Zeynep Mestannal, a vezető edzői posztot illetően. Hozzátették, remélik, hogy a klubban elindított szervezeti átalakítással kezdődő új korszak kedvező hatása lesz a csapatra és a szurkolókra egyaránt. A 22 éves szakember a klub első női vezetőedzője, szerződésének időtartalmát egyik fél sem hozta nyilvánosságra.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Holnap csapadékos időben lesz részünk, a déli szél megélénkülhet. Napközben 23 fokot mutathatnak a hőmérők.

Kivezeti a listát, azt is tudjuk. Az én utam sose volt könnyű, de soha nem hazudtam semmi ölesküt. Mindig nyávognak rólam a celebek, kevesek hozzá, hogy megértsék az eszemet.

0: 97.5 Táska Rádió.
1: Táska Rádió.
2: Táska Rádió.
0: Te is beleférsz.
3: Hajnali fény, az élet kékegén veled, életképregényben élek én. A
4: tábor tűzlángja meg sebzett vadként űz, halaványul a vágy, ha magányomban mellé ülsz.
3: Tükröm, tükröm, kérlek, mondd meg nékem, miért mosolygom mindannyian többféleképpen?
4: Legyél szívaszürkületben, egedi az aurát, ha túszük a szórát, ne sietesd.

0: Éjfél. Hírek a Táskarádióban.
1: Eddig teljesen ismeretlen típusú objektumokat talált a NASA űrtávcsöve. Finnország legnagyobb viking kincsét fedezte fel egy amatőr fémkereső. Igazi madárritkaság bukkant fel az Alföldön. A mikrofonnál Bali Villő. Űrbéli objektumok egy teljesen új csoportját fedezték fel, amelyeknél minden ismert égitestől eltérő tulajdonságok figyelhetők meg. A szakértők úgy gondolják, ezek a különös objektumok az asztrofizika két régóta fennálló kérdését is segíthetnek megválaszolni. Még sosem láttak ilyen objektumokat a csillagászok, a kutatók összesen 84 ilyen hiperlágy röntgenforrást észleltek a Chandra űrtávcső segítségével. Azért nevezik így őket, mert szokatlanul alacsony energiájú röntgensugarakat bocsátanak ki, ám eközben ultraibolya sugárzása kifejezetten intenzív, derül ki a NASA közleményéből. Soha nem találkoztunk még olyan objektumokkal, amelyek így viselkednek, fogalmazott Mustafa Muhibullah, a hiperlágy röntgenforrásokat leíró tanulmány első szerzője. Több ezer ezüstpénzt talált egy amatőr fémkereső Finnországban. A szakértők szerint a Lelet együttes az országban valaha megtalált legnagyobb vikingkori érmehalma lehet. A helyi múzeumhálózat közlése szerint a pénzeket egy Kalle Lapinen nevű férfi fedezte fel, aki szeptember 3-án egy Szűszma nevű falu közelében kutatott fémkeresőjével. A helyszínre másnap régészek is kiérkeztek, akik megállapították, hogy a Lelet együttes több ezer érmét foglal magában. Pontos számokat egyelőre nem határozták meg, de összesített tömegük mintegy 4,5 kg-ra tehető. A pénzérméken kívül egy ezüst karkötő, egy ezüst gyöngy, egy ezüst függő és egy ezüst rút is előkerült a lelőhelyről. A tárgyakat két nyírfakéregből készült edénybe helyezték, amelyeket körülbelül 45 cm mélyen egymástól 12 méteres távolságra temettek el. Vagyis az értékes tárgyakat valaki szándékosan áshatta el. Igazi madártani kuriózum, egy fakókesejű tűnt fel augusztus végén Békés vármegyében, a Kopáncsi puszta közelében. A Magyarországon ritkaságnak számító madára a Kőrös-Maros Nemzeti Park természetvédelmi őre figyelt fel, amint egy nyárfáról rugaszkodott el éppen. Hatalmas mérete azonnal elárulta, hogy nem a környéken megszokott sasfajok valamelyike éjszakázott a fán. Mivel a nagy madár egészen közelről ugrott meg, így szabad szemmel is gyorsan azonosítható volt, hogy egy fakókesejűről van szó. Az ilyenkor jellemző izgalom okozta kapkodás ellenére fényképeket is sikerült készíteni róla, olvasható a Nemzeti Park igazgatóságának közleményében. Elrugaszkodása után bő 1 kilométert repült, majd egy gabonatarlón landolt, ahol rövid ideig tollászkodott, mielőtt nyomát vesztették. Összesen bruttó 432 millió forint értékben újultak meg önkormányzati forrásból a nyár folyamán a Városi Fenntartású Intézmények Székesfehérváron. A munkálatok 3 bölcsödét, 13 óvodát, 2 általános iskolát, valamint 3 szociális és egy egészségügyi intézményt érintettek. Angelina Jolie életében új korszak kezdődhet. A színésznő egyre inkább úgy érzi, ideje elhagynia az Egyesült Államokat és egy időre nomádabb életet élni. Az 51 éves sztár kaliforniai otthonát az év elején közel 30 millió dollárért hirdették meg, most pedig arról beszélt, hogy egy bizonyos életszakasz lezárult számára. Legfiatalabb gyermekei, Vivian és Knox júliusban töltötték be a 18. életévüket.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: Szeptember 18-án a Linz ellen kezd a Volán, és október 2-án rendezik a szezon első magyar rangadóját a Hidrofehérvár AV19 és a Ferencváros között az osztrák jégkorongliga alapszakaszában.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Ma csapadékos időben lesz részünk, a déli szél megélénkülhet. Napközben 23 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: Hírek, sztorik, és a te zenéd. Indul a Pirkadati Zóna, 97.5 Táskarádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonok mögött Ványi Viktória és Naár Barbara. Gönczi Gábor televíziós műsorvezető pályafutása az RTL Klubnál kezdődött, ahol később egy táncos műsorban, a Szombatesti Lázban is szerepelt, majd a konkurens TV2-nél dolgozott tovább. Most ezekről kérdezzük őt. Téged ugyebár felkeresett az RTL Klub. Szerinted ott indult be a karriered igazán?
1: Mindenképpen, tehát ez volt ugye, majdnem 20 évet töltöttem az RTL-nél, 97-től mondom egészen 5 évvel ezelőttig. Igen, tehát én ott tanultam meg mindent a szakmáról, nekem ott voltak a tanáraim, de hát a tanáraim már a főnökeim is voltak, tehát én úgy tanultam meg ezt a szakmát, hogy már csináltam is. Hogy rengeteg riportot készítettem, rengeteget utaztam, keresztül-kasul bejártam az országot, nagyon sok helyre jutottam a világban, és akkor egy idő után ott felfigyeltek arra, hogy én szorgalmas vagyok, nagyon akarom ezt az egészet csinálni, és akkor először szerkesztő lettem, ennek a műsornak a ugye Fókusznál dolgoztam, a szerkesztője, később aztán meg a műsorvezetője is, és csináltam, ameddig csak lehetett, és aztán jöttem át a TV2-höz, de hát mindenképpen ott tanultam meg mindent erről a szakmáról, az biztos.
0: Kicsit még kanyarodjunk vissza az RTL Klubhoz, ugyanis az egy másik területen is kipróbálhattad magad, ugye a Szombatesti Lázban is feltűntél, a tánc az mennyire áll közel hozzád?
1: Amikor felkértek, akkor azt gondoltam, hogy semennyire, de ezért aztán izgalmas volt, akkor még fiatal voltam nagyon, és szerettem új dolgokat kipróbálni, és akkor ebben én belevágtam, és a végére belejöttem. Én általában, ha belevágok valamibe, hosszas mérlegelés után, azt utána teljes mellszélességgel csinálom, és az elég jól sikerült, mert egészen a döntőig jutottam ebben a műsorban annak idején, de hát az túlzás lenne azt mondani, hogy megtanultam táncolni. Tehát megtanultuk azokat a koreográfiákat, amik szükségesek voltak azokhoz a 2 perces showkhoz, amiket csináltunk. Tehát mondjuk volt egy szamba, akkor ott megtanultuk azt a 2 perces szamba koreográfiát, de hogyha utána nekem szambáznom kellett volna valakivel valahol, azt egy lépést nem bírtam volna tenni. Tehát, hogy ott ilyen koreográfiákat tanul meg az ember, korán sem tanul meg táncolni. Sokan persze utána ezt annyira megszerették, hogy tovább táncoltak. Na, én nem. Tehát én ezt ennyire nem voltam szenvedélyes. Tetszett a dolog, mint egy új dolog. De például most is megy táncos műsor, ha most felkérnének, azt hiszem nemet mondanék, mert tudom, hogy mivel jár, tudom, hogy óriási elfoglaltság, tehát ott a műsor vége felé, amikor már nem voltunk olyan sokan, ott már ilyen napi 10-12 órát gyakoroltunk.
2: Ezután 2016-ban átigazoltál a konkurens TV2-höl, azóta is ott dolgozol. Mi volt a váltásnak az oka?
1: Ezt majd ti is meg fogjátok tapasztalni, hogyha ebben a szakmában, vagy bármilyen szakmában, hogyha dolgoztok, hogy egy idő után az ember kiég abban, amit csinál. Nem azt mondom, hogy megunja, mert meg nem untam, mert ez egy csodaszép szakma, és az embereket is szerettem, akikkel csináltam, de egész egyszerűen az, hogy 20 éven keresztül ugyanabban a székben, ugyanabban ugyanannál az asztalnál, ugyanaznak a 8 embernek köszönök minden nap, és ugyanazt a munkafolyamatot csinálom, ezt egyszerűen az ember benne elfárad, és már éreztem magamon azt, hogy valami új kihívásra van szükségem, vagy legalábbis levegőváltozásra. De magamtól nem léptem volna, tehát azt nem tettem volna meg, hogy én magam felállok és eljövök, de azt mondtam, hogy ha az élet ad egy lehetőséget, azon el fogok gondolkodni. És amikor megkerestek, akkor először is azt mondták, hogy egy egész másik helyen, egy egész másik műsorban, egész más emberekkel, és egy egész más körülmények között, és egész más ideológiai rendszer mentén fogunk, vagy lehetne dolgozni. Nyilvánvalóan az egésznek volt ugye egy anyagi része is, ugye az embert, ha átcsábítják, akkor ott egész más számok jelennek meg, mint amiben az ember addig gondolkozott. Nyilván ez is szerepet játszott a döntésemben. És akkor én átjöttem ide, és itt is szépen bele szerettem abba, amit csinálok, és most meg ezt szeretem nagyon. Most ezt csinálom 5 éve, hát ahhoz képest az RTL-t 20 évig csináltam ezt, 5, hát ez még egy fiatal dolog az életemben, úgyhogy éppen, hogy az elején járunk, de nagyon tetszik, nagyon élvezem, és hát egyébként sok kollégámmal meg együtt dolgozom, mert többen is átjöttünk így az évek során. 97. Táska Rádió. Play the music.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Baher Bence, Mordarvas Mihály, Csókás Dávid, Szűcs Vitas Koppany, Horváth Hinter Kristóf, Berzevici Dávid és Horváth Hinter Oliver. Ebben az adásban bemutatjuk nektek a heti betevő fehérvári csapatát, akik két hetente ételt osztanak a rászorulóknak.
1: Vendégeink Üvegesni Orosz Kata és Rosta Helga a fehérvári heti betevőtől.
0: Miért jött létre ez a szervezet?
2: 2013-ban, karácsony után a Kisüzem nevű étterembe Pesten. Az étterem dolgozói látták azt, hogy mennyi pénzt szórnak el az emberek arra, hogy szórakozzanak, és látták azt, hogy a környező utcákban, a városban mennyi rászoruló éhező van, aki nem jut meleg ételhez. És úgy gondolták, hogy szétszórnak persejeket, ezeket képzeljétek el, ezek a 7 decis uborkás dunsztos üvegnek, szétszórják ezeket a persejeket ott a buli negyedekbe, és ami ebből befolyt pénz, ő ezekből főztek tartalmas melegételt minden héten, és ők azóta is működnek Pesten.
3: Eleinte az emberek hogy álltak a szervezethez?
4: A budapestit ezt nem tudjuk közvetve, de az, hogy ők minden vasárnap, tehát minden vasárnap kiálltak az utcára a melegétellel, egyre többen csatlakoztak hozzá, tehát először a szűkebb baráti körük, aztán a barátoknak a barátai, és akkor így terjedt a hír, mint egy ilyen háló. És ez azóta is működik. Lassan 10 évesek lesznek Budapesten, igen.
5: Hány önkéntessel indult a csapat?
2: Ha a miénkre gondolsz, akkor mi körülbelül olyan 12-en vagyunk, akik úgy a törzsgárdának számítunk szerintem, bár én sem a legelső héten csatlakoztam be a csapathoz, és változó létszámú önkéntesekkel egészülünk ki, és így tudunk két hetente melegételt osztani az önkénteseink, meg a stáb segítségével.
6: Országszerte hány ilyen csoport van?
4: Most már 4-en működnek, a fehérvári volt a harmadik, tehát először megalakult a budapesti, ott a Kisüzem és a Klauzál tér környékén, aztán a makói heti betevő, és rá egy hétre vagy két hétre pedig a fehérvári heti betevő, aztán pécsi. Hát lett még egy Szentendrén, ők már nem betevő, de betevőként indultak, ők a Szentendrei merőkanál, de ebből a bokorból nőttek ki, vagy nem is tudom.
7: Hogyan szoktak az adományok kiosztásra kerülni?
2: Két hetente a régi szabadművelődési házánál találkozunk 10 órakor. A felhívás, amit a Facebook poszton keresztül szoktunk kiküldeni, tartalmazza azt, hogy mi mit várunk. Sütit, tartós élelmiszert, zöldséget, gyümölcsöt. A meleg ételt azt mindig étteremtől rendeljük. Ez egy kifogástalan minőségű, tartalmas húsos meleg étel. Az önkénteseink segítenek abban, hogy a civilektől érkező adományokat becsomagolják, és ezt adjuk át a meleg étel mellé. És ez a csomagolás, ez tart körülbelül 10 órától fél 12-ig, utána jön a jegyosztás, és akkor a jegyre mindenki megkapja a meleg ételét, illetve a kis csomagját a meleg étel mellé.
1: Volt-e már rá alkalom, hogy az emberek visszaéltek a nevükkel?
2: Igen, egyszer találkoztunk azzal, hogy valaki adományt gyűjt a mi nevünkbe, olyankor szoktunk egy felhívást közzétenni, hogy mi csak a persejeinken keresztül, illetve hogyha rendezvényekre kimegyünk érzékenyíteni, mi csak akkor gyűjtünk adományt, mi nem házalunk sehol.
6: Hogyan lehet csatlakozni?
2: Csatlakozni többféleképpen. Lehet valaki adományozó, az azt jelenti, hogy hoz nekünk oda két hetente vasárnap a meghirdetett osztásra sütét, gyümölcsöt, zöldséget, tartós élelmiszert. Csatlakozhat valaki úgy, hogy eljön nekünk segíteni, ami azt jelenti, hogy ezeket a sütét, gyümölcsöt, tartós élelmiszert segít nekünk belerakni ezekbe a bizonyos pakkokba. Illetve csatlakozhat valaki adományozóként is, ami azt jelenti, hogy a város több helyén kihelyezett persejünkbe bedob nekünk adományt.
8: 97.5 All the time. Táska

0: 95 táska rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Bali Villő és Hedrik Mira. A film története. A film története az 1880-as években kezdődött az első mozgógép rögzítő kamerák feltalálásával, és 1895-ben vált szélesebb körben ismerté a Lumière fivérek kinetoszkópjával, amely lehetővé tette a filmek vetítését is. Az első hangos film 1927-ben készült, és az 1930-as évekre terjedt el, míg a színes film technológia az 1900-as évek elején jelent meg, és az 1930-as években vált széles körben elérhetővé a Technicolor eljárással. Az első kísérletek. A mozgógép létrejöttének alapjait az 1880-as években rakták le a mozgógépek rögzítésére alkalmas kamerák kifejlesztésével. Az 1888-ban rögzített már a fennmaradt legelső film, a Roundhay-i kert jelenet is ekkor készült. A mozgókép születése. 1895-ben a Lumière fivérek feltalálták a kinematográfot, amely alkalmas volt a mozgóképek rögzítésére és egyidejűleg több néző számára történő vetítésére is. Így ekkortól számítjuk a filmgyártás igazi kezdetét. A hangos film korszaka. A hangos filmek megjelenése 1927-ben a Warner Brothers a Jesse énekes című filmjével vette kezdetét, és ez a technológia az 1930-as évekre széles körben elterjedté vált. A színes film korszaka. A színes filmek kifejlesztése az 1900-as évek elejére tehető, és az 1930-as években a Technicolor eljárás hozta el a széles körű elterjedést, amit a Walt Disney sokat fejlesztett. Digitális korszak. A 70-es években a Dolby laboratórium kifejlesztette a zajszűrő rendszert, majd a 80-as években megjelent a digitális hangrögzítés. A mozi magyarországi története a Lumière cég vetítéseivel kezdődött. Az első állandó vetítőterem 1898-ban nyílt meg a fővárosban. Ugyancsak Budapesthez kötődik az első hazai film elkészítése is, ez Zsitkovszky Béla Tánc című néhány perces munkája volt 1901-ben. A film eredetileg egy tánctörténeti előadás mozgóképes illusztrációjaként szolgált. A komolyabb filmgyártás csak 1912-ben indult meg, és a fővárosi gyártóhelyek mellett különleges szerepet töltött be Kolozsvár, ahonnan például Korda Sándor és Kertész Mihály rendezői karrierje is indult. Korda később Angliában telepedett le, ahol az angol filmgyártás legfontosabb alakja lett testvéreivel.
1: 97.5 Táskarádió. Táskarádió. Táskarádió. Te is beleférsz.

0: Hétvégétő Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonok mögött Tóth Kristóf és Bányavári Zoltán. Repülő motort kapnak a dubai rendőrök.
1: Hogy a dubai rendfenntartóknak jó dolga van, az enyhe kifejezés. A felszereltségüket minden más állam megirigyelhetné. A kormány ellátja őket a szükséges csúcs technológiával, legyen szó Lamborghini márkájú vagy önvezető rendőrautókról, tűzoltóknak szánt jetpackekről, vagy éppen komplet rendőrségi robotszázadokról. Az arzenál most egy új szupergéppel bővült, egy repülőmotorral.
0: A Scorpion megnevezésű repülőjárművet egy orosz cég, a Hoover Surf tervezi. A Scorpion 4 propeller segítségével marad a levegőben. A jármű csúcssebessége 64, az utazó sebessége 40 km óránként. Az együléses jármű teherbírása nagyjából 270 kg. A gyártó Facebook oldala szerint a vállalat aláírt egy szerződést a dubai rendőrséggel, akik nagy tételben rendeltek a járműből.
1: Repülő motor után adattárolás, 2500 film fér el a jövő merevlemezén.
0: A Western Digital szerint a merevlemezek adattároló kapacitása rövidesen meghaladja a 40 terabájtot, vagyis a 40 ezer gigabájtot. Szemléltetésképpen a mai okostelefonok átlagosan 32 gigabájtosak. Ezt úgy érnék el, hogy a hagyományos 3,5 hüvelykes merevlemezekre mikrohullámmal írnák az adatokat.
1: A cég szerint ez a kapacitás elérhető, csupán a merevlemezek adatsűrűségét kell megnövelni. Ez sikerülhet, ha a forgótányérokra mikrohullámmal írják rá a mentett adatokat. Az eljárást MAMR-nak hívják, ez a Microwave Assisted Magnetic Recording, azaz mikrohullámú mágneses rögzítés rövidítése. Az első MAMR prototípusok már elkészültek. A legfontosabb partnerek már jövőre megkaphatják az első használható modelleket, a nagyüzemi gyártásra 2019-ig kell várni. A gyártó azt ígéri, 2025-re a 40 terabájtos kapacitás is meghaladható lesz.
0: Maradjunk a technikai újdonságoknál, a Sony érintőképernyőt csinál az asztalból.
1: Piacra dobta az Xperia Touch nevű projektorát a Sony. Ennek az a különlegessége, hogy bármilyen sík felületre rá tud vetíteni egy teljesen funkcionális androidos interfészt, amelyet ugyanúgy tapicskolással lehet vezérelni, mintha egy telefont vagy tabletet babrálnánk. Az érintésvezérelt projektorkép 23 hüvelykes, a mozdulatokat egy 13 megapixeles másodpercenként 60 képkockát látó kamera és egy infraérzékelő közvetíti. A kivetített érintőkép segítségével lehet együtt játszani az asztalon, interaktív prezentációkkal szöszölni a falon, közösen ötletelni rajta egy meetingen, vagy csak olyasmire használni, amire egy mobileszköz kis kijelzője vagy virtuális billentyűzete nem elég.
0: Ezen kívül a hardware nagyjából olyan, mint egy telefoné. 3 GB RAM, 32 GB tárhely, illetve Bluetooth, Wi-Fi, GPS, NFC, gyroszkóp és gyorsulásmérő is van benne. Az Xperia Touch hagyományos projektorként is használható filmezésre, videójátékra és hasonlókra. Ebben a módban 80 hüvelykes képet ad, viszont csak 1366x768 pixeles felbontásra, 100 lumenes fényerőre és 1:4000-hez kontraszt arányra képes, ami ezekre a tradicionális felhasználási módokra nem túl a célos teljesítmény. Pláne úgy, hogy 1700 dollárba, azaz 445 ezer forintba kerül.
1: Ha még több érdekességre vagy kíváncsi, akkor irány a táskarádió.com.
2: 9, 7, 5, Táskarádió.

0: 95 a Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Takács Leó és Maráci Lívia. Csapvíz vagy palackozott víz. Egészségünk megérzésének egyik kulcsfontosságú tényezője a megfelelő mennyiségű folyadék elfogyasztása. Vajon melyiket választ? A csapvizet vagy a palackozott vizeket?
1: Magyarországon a csapvíz iható az ország legnagyobb részén kiváló a minősége, és nyugodtan fogyasztható egyenesen a csapból is, garantáltan természetes, adalékanyagmentes, kiváló szomjaltó. Emellett még szódavíznek elkészítve, vagy gyümölcsszörppel is fogyasztható. Sokan úgy gondolják, hogy a vezetékes víz minősége nem megfelelő, de ez több kutatás és ellenőrzés során sem bizonyosodott be.
0: Melyik víz ásványvíz? Nem minden palackozott víz ásványvíz, még ha annak látszik is. Nem ritka a csekély, vagy igencsak kis ásványi anyagtartalmú palackozott víz a boltok polcain. A palackozott vizek egy része egyszerű ivóvíz, más része kis ásványi anyagtartalmú kaszvíz, vagy ásványi anyagokban ugyancsak szegény forrásvíz.
1: Azt tanácsoljuk, hogy a csapvíz mellett ásványi anyagokban gazdag vizet is fogyassz. A magyarországi ásványvizek nagy része ilyen. Az ásványi anyagok bevitelére a zöldség és gyümölcslevek is megfelelőek, melyek nem csak pótolják a szervezeti ásványi anyag veszteségét, hanem szomjunkat is oltják. Lívia, te csapvizet vagy palackozott vizet szoktál inni? Miért?
0: Nem ásványvizet, hanem általában csapvizet iszok, mert próbálom elkerülni a PET palackokkal való találkozást, mert nem szeretem azt, hogyha megiszok valamit, utána kidobom azt, amiben volt, és semmi értelme az igazából az egésznek, hisz ugyanúgy folyik a csapból is, és ezért én általában kerülem a palackozott vizeket. És Leó, te csapvizet vagy palackozott vizet szoktál inni?
1: Én azért nem vagyok olyan természetvédő, mint te, mert én ásványvizet szoktam inni, mert alapból nekem mint nem ízlik a csapvíz, úgymond íze, ha van íze. Jobban szeretem a palackozott vizet, abból is a buborékosat. Palackozottból se iszom meg a szénsavmenteset.
0: Talán benned is felmerül a kérdés, miért fizetünk valamiért, ami ingyen van? Hogyan lehet egyáltalán eladni egy üveg ásványvizet, mikor az 2000-szer többe kerül, mint egy üveg csapvíz? Egyszerű, igényt kell rá gyártani. Az 1970-es években nagy ötlettel rukkoltak elő az üdítőitalgyártók. Palackozott vizet fognak eladni az embereknek, mert csökkent a kereslet a cukrozott üdítők iránt. A reklámok elhitették az emberekkel, hogy a csapvíz egészségtelen, rossz az íze. Az ásványvizeket pedig azzal tették vonzóvá, hogy azt állították róla, hogy forrásvíz.
1: Mi a helyzet a PET palackkal? A palackozott ásványvízzel kapcsolatban nem a tartalom az, ami a egészségügyi kérdéseket vett fel, hanem maguk a PET palackok. Azon felül, hogy ezek a palackok környezetszennyezőek, a PILA palackokból a hőhatására mérgező anyagok kerülhetnek a vízbe. Ehhez még hozzájön, hogy sokan egyszerre nagy mennyiségben vásárolnak ásványvizet, és ha a felhasználásig meleg helyen tárolják a palackokat, akkor jó az esély arra, hogy a méreg a vízbe kerül. Az ásványvizek ráadásul könnyedén fertőződhetnek baktériumokkal is.
0: Örüljünk, hogy Magyarországon iható víz folyik a csapból. Feleslegesen ne cipeljük haza a környezetszennyező PET palackokat, ezek ráadásul a mi egészségünket is veszélyeztetik.
2: 97.5 Táska Rádió.

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Teóba Tíma és Domján Székely Boglárka. Bizonyára téged is rabulájtett már egy sorozat, és nem tudtad abba hagyni a nézését, amíg aztán már éjszaka is azzal győzködted magadat, hogy csak még egy epizódot megnézel és mész aludni. A műsorunkban a sorozat függőségről fogunk nektek beszélni.
1: Visszaemlékeztünk hazánkban a televíziós sorozatokat megelőzve, már a rádió kiválasztotta a szereplők iránti elkötelezettségünket. Csak a legidősebbek emlékeznek a Szabó családra, arra, hogy amikor betegre írták benne Szabó nénit, a rádióhallgatók meleg vacsorát vittek neki a kórházba. Pszichológusok írták le a telekommunikáció okozta függőség természetrajzát. Sorozatok rabjaivá válnak a nézők, ami bizony keményen felépített tudatos hadjárat a nézettségén. A sokféle függőség, alkohol, játék, sport, munka között helyet követelnek maguknak a film és a sorozat függőségek is. Évtizedekkel ezelőtt még napokat, heteket vártunk a kedvenc sorozatunk új epizódjára. Így voltunk a krimi sorozatokkal, Simon Tarpmannal, a szomszédokkal, előtte a tenkes kapitányával, az Orróval vagy a Dallas-szal. És ma már kattintás, és ott a következő teleregény fejezet. Mivel az okos tévéken, számítógépeken könnyen elérhető folytatás, gyorsan nézünk még egy részt, és még egyet. Hosszú órák mennek el, mire észrevesszünk magunkat, bámuljuk a monitort, a képernyőt, és minden teendőnkről megfeledkezünk. A témával foglalkozó, ismeretterjesztő cikkekből kiderül, a sorozatok készítői kezdetek óta úgynevezett cliffhanger hatással tartják izgalomban a nézőket. Ez azt jelenti, hogy az epizódok végén függőben hagynak egy kérdést, és ha meg szeretnék tudni a választ, muszáj megnézniük a következő részt. Az évadok végén ez általában egy nagy volumenű rejtély, titok, összeesküvés. Az emberi kíváncsiságra építenek, ami ösztönszerűen sodor bele minket a sorozatok iránti rajongásba.
0: Már nem csak nagymamáink kedvelt időtöltése, hanem szinte minden korosztályt rabulejt. Az NRC szabadidőkutatás rávilágít, hogy a megkérdezettek 82%-a átlagosan közel 3 órát szórakozik egy szokványos hétköznap, közülük pedig 44%, leginkább fiatalok, tölti film vagy sorozat nézéssel ezt az időt. Ráadásul nem csak a szabadidőnket töltjük ezzel, ugyanis a RadioTimes.com felmérése szerint, ha rákattintunk egy sorozatra, sokan még beteget is képesek vagyunk jelent azért, hogy egyhuzamban nézhessük meg az összes részt, akár 8 órán át. Azonban bármilyen hihetetlen, a sorozatok darálása egyáltalán nem olyan ártalmatlan kikapcsolódás, mint azt elsőre gondolnánk, mivel komoly hatásra lehet a szervezetünkre, fizikai és mentális állapotunkra. A legtöbben a munka és a családi élet után este vagy éjszaka kezdünk bele kedvenc sorozatunkba, és bár jól tudjuk, hogy le kellene feküdni időben, túl nagy a csábítás, hogy ellenálljunk egy újabb résznek. Így a pihenéstől és az alvástól veszük el az időt, ami krónikus fáradtsághoz, napokig vagy akár hetekig tartó kialvatlansághoz vezet. Emellett egy átlagosan 30-45 perc hosszúságú epizódok, azt az illúziót keltik, hogy nem rabolnak sok időt, ellentétben a 2 órás nagyjátékfilmekkel. Pedig a kipihentség szempontjából nagyon is sokat számít, hogy például éjfél előtt vagy után kerülünk ágyba. Mondta Stoll Dániel, a Budai Egészségközpont szakszioterapeutája, ambulancia vezető klinikai szakszichológusa. Egy-egy hosszabb sorozat befejeztével nem meglepő, hogy a gyászhoz hasonló érzéseket élünk át, hiszen nehezünkre esik elengedni kedvenc szereplőinket, és úgy érezhetjük, mintha valóban elvesztettünk volna valakit. Ugyanakkor még ennél is aggasztóbb, hogy az amerikai Toledo Egyetem kutatása szerint összefüggés van a binge-watching és a depresszió között. Tanulmányukban 406 felnőttet kérdeztek meg, akiknek meglehetősen nagy aránya, 35%-a állította magáról, hogy szokott sorozatokat darálni. Miután pedig kikérdezték a résztvevőket a mentális problémáikról, kiderült, hogy a sorozatnézők között jóval magasabb a depresszióval küzdők aránya.
1: Mindez persze további vizsgálatokat igényel. Egyelőre nem tudni, hogy ezek az emberek azért küzdenek-e depresszióval, szorongásos tünetekkel, mert jellemző rájuk a binge-watching vagy a sorozatmaratonokkal, pont, hogy már a meglévő depressziójukat próbálják enyhíteni és elterelni a figyelmüket. Az azonban biztos, hogy a sorozatfüggőség komoly hatással van az agyunkra, ezért érdemes minél inkább megacélozva az akaratunkat tudatosan törekedni arra, hogy egyszerre csak egy-két részt és ne egy egész évadot nézzünk meg. Nektek mi a kedvenc sorozatotok? Írjátok meg nekünk Instán a Táska Rádió oldalán.
2: 97.5 Táska Rádió. Te is beleférsz. Yeah. Fresh.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Császár Dorka és Molnár Sára. Az internet és a digitális technológia megjelenése jelentős változásokat hozott a rádió világában. A hagyományos analóg adások mellett egyre több rádióállomás kezdett el digitális sugárzást használni.
1: Az online rádiók és a podcastok megjelenése pedig új dimenziókat nyitott a rádiózásban.
0: A rádió egyik legnagyobb előnye, hogy valós idejű információkat közvetít. Legyen szó hírekről, időjárás jelentésekről vagy közlekedési információkról, a rádió gyorsan és hatékonyan juttatja el a hallgatókhoz az aktuális információkat. Emellett a rádió műsorai változatosak és szórakoztatók, legyen szó zenei műsorokról, beszélgetős műsorokról vagy élő közvetítésekről.
1: A rádió lehetővé teszi, hogy a hallgatók bárhol, bármikor élvezzék kedvenc műsoraikat, akár otthon, az autóban vagy munka közben. Nem utolsó sorban a rádió közösségi médium, amely összeköti a hallgatókat. Az élő műsorok, a hallgatói betelefonálások és a közösségi média integrációja révén a rádió interaktív kapcsolatot alakítanak ki a hallgatóikkal, erősítve ezzel a közösségi élményt.
0: A rádió jövője szorosan összefügg a technológiai fejlődéssel és az új média platformok megjelenésével. Az okos eszközök és az internet terjedésével a rádió is átalakul, egyre inkább digitális formában lesz elérhető.
1: Az online rádiók és podcastek népszerűsége tovább fog növekedni, és új lehetőségeket kínálnak a hallgatóknak és a műsorszolgáltatóknak egyaránt.
0: A rádió integrálása az okos otthon rendszerekbe is egyre elterjedtebbé válik. Az olyan eszközök, mint az Amazon Echo vagy a Google Home lehető teszik, hogy a felhasználók hangvezérléssel hallgassák a rádióállomásokat és a podcastokat, így a rádiózás még kényelmesebbé és hozzáférhetőbbé válik.
1: A rádió bár több mint egy évszázada létezik, ma is fontos és releváns médium a modern technológia környezetben. Az internet, rádiók, a podcastek és a digitális rádiók új lehetőségeket kínálnak a hallgatóknak, és tovább erősítik a rádió szerepét a mindennapi életben. A rádió jövője szorosan összefügg a technológiai fejlődéssel, és bár formája változik, a szerepe továbbra is fontos marad.
0: Az okos eszközök és az internet integrációja révén a rádiózás még kényelmesebbé és hozzáférhetőbbé válik, biztosítva, hogy a rádió továbbra is egy meghatározó médium legyen a digitális korban.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Ribarics Rihárd és Pápai Ivett. Most a paranoiáról lesz szó. A paranoia, vagy más néven üldözési mánia, túlzó és irracionális szorongás vagy félelem, ami gyakran az üldözöttség érzésében nyilvánul meg.
1: A paranoia jelentésem nem teljesen egységes, mivel sokat változott az évek alatt. Kezdetben mindenféle elmebetegség megnevezésére használták, majd a 20. század elején kezdték el olyan elmebetegségek jellemzésére használni, aminek a legfőbb jellegzetessége valamifajta tévhit. A gondolkodás képessége nem sérül, vagyis ebben az értelemben vett paranoia téveszmének nevezzük.
0: Elsősorban olyan téveszmék megnevezésére használják, amelyekben az érintettet üldözi valaki. Legszembetűnőbb tünetei a félelem és a rettegés. Tipikus paranoid tévhitek például, amikor valaki úgy érzi, üldözik, megmérgezték. Valaki, akár egy híres ember titokban szerelmes belé, vagy beteg, parazitái vannak, akár Isten kiválasztotta, de azt is hiheti, hogy gondolatait vagy cselekedeteit befolyásolják, nem ő irányítja azokat.
1: Az úgynevezett paranoid zavar vezető tünetei a jól rendszerezett, sokszor gondosan kidolgozott téveszmék, valamint a téveszmerendszerek fennállása, melyek igazságtartalmában, valóságosságában a személy megingathatlanul hisz. Ezek a téveszmék gyakran hihetőek, hiszen nem bizarak, és a beteg magas érzelmi hőfokon nagy meggyőző erővel hangoztatja a kóros gondolatait. A nyílt ellenmondás, az úgynevezett leleplezés akár heves indulatot, düreakciót válthat ki. Egyébként a betegek hangulata szinkronban van a téveszmék tartalmával. Szerelmi tébolyba akár eufórikus, míg üldözési mániában szorongás, feszült, sokszor depresszív. A paranoiában szenvedő beteg többnyire szociális szerepeit jól ellátja, teljesítő képessége általában egyáltalán nem, vagy csak kevésbé tér el.
0: A hétköznapi életben fontos tudnunk, hogy szélsőséges körülmények, például gazdasági, szociális válság, külföldi környezet, stb. Hatására teljesen egészséges emberek is mutathatnak paranoid reakciókat. Vagyis indokolatlanul gyanakvóak, bizalmatlanok lehetnek környezetükkel szemben. Azonban ez átmeneti és nem túl szélsőséges reakció. A köznyelvben a paranoid kifejezés az üldöztetéses téveszméket jelenti. De ez megtévesztő, ugyanis a paranoid zavarok nem korlátozódnak az üldöztetés és a féltékenység tematikájára, hanem beletartoznak a nagyzásos, testi erotomán, az a téveszme, hogy valaki szerelmes belé, témájú tévhitek is.
1: A hétköznapi életben gyakran használjuk kifejezést mindenféle túlzott félelemre, például a posztjukért túlzottan aggódó politikusokra, vagy az összeesküvés elméletek hívőire. 97.

0: 97.7 Táska Rádió bemutatja. Wekker. Minden hétköznap reggel 6-tól 8-ig.
1: Yeah! Te kedvenceiddel, friss lendülettel, infókkal, amiről tudnod kell. Indul a Wekker. Ébredj ezzel. Egy óra. Hírek a Táska Rádióban.
2: Egy estére a kutyák előtt is megnyitja kapuit egy bécsi múzeum. Sorra száradnak ki a patakok. Nagy dobásra készül Posgai Zsolt, drámaíró és rendező. A mikrofonnál Kovács Jázmin. Ha valaki nem szívesen hagyja otthon a négy lábú kedvencét, amikor programot szervez, annak jó hír, hogy szeptemberben erre a Bécsi Illúziók Múzeum látogatásánál nem is lesz szükség. Szeptember 28-án visszatér a Wow It's Party Time esemény, amelyen a gazdik kutyájukkal együtt fedezhetik fel a Bécsi Illúziók Múzeumának látványos világát. A korábbi kutyás esték nagy sikert arattak, ezért a múzeum ismét megrendezi ezt a különleges programot. Az ország több részén is a lokális kihalás fenyegeti az őshonos folyami rákokat. Ez a faj az északi középhegységhez tartozó Cserhát-hegységben már csak 4 patakban található meg, kis példányszámban, az idei rendkívüli aszályos nyár viszont ezeket a populációkat is veszélybe sodorta. A Bükki Nemzeti Park igazgatóság beszámolója szerint a folyami rák néhány évtizede még sokféle elterjedt, gyakori fajnak számított. A vízfolyások medrének alakítása, a vizek szennyezése és a rákpestis nevű fertőző betegség azonban jelentősen megritkította állományait. Ma sebezhető fajként szerepel a Természetvédelmi Világszövetség vörös listáján, és világállománya csökkenő tendenciát mutat. Idén nyáron mindezek mellett a súlyos vízhiány is csatlakozott a folyami rákokat sújtó csapások sorában. A Cserhát összes korábban állandó vízű patakja részlegesen kiszáradt, így a rákok és más vízi élőlények, csak a medrek mélyebb részein megmaradt kisebb állóvizekben tudtak túlélni. Nagy dobásra készül Posgai Zsolt drámaíró és rendező, ugyanis az új filmjét a mesterséges intelligencia segítségével valósítaná meg. Az alkotásban eddig mindössze egy 2,5 perces részlet készült el, ezzel pályáznak további forrásért. Nemrég kezdtük Magyarország első egész estés AI segítségével készült játékfilmjének munkálatait. Egy promóciós, azaz pilot részt már le is forgattunk. A film Jókai Mor a jövő század regénye című műve alapján készül. A kanadai Szikláshegység északi gerincén fekvő Winnington víztározó a világ 7. legnagyobbja a maga nemében, 1761 négyzetkilométeres kiterjedésével. A mesterséges tó területe olyan hatalmas, hogy a karbantartásért felelős kormányzati energiaszolgáltató, a BC Hydro nem tudja teljes egészében megfigyelni, önkéntes lakossági jelentések és műholdas megfigyelések nélkül. Most pedig úgy tűnik, találtak valami igazán izgalmasat a víztározó területén. Egy bujkáló szigetet, írja a Gizmodo. A BC Hydro először egy 2026. július 21-i műhold felvételen észlelte a szigetet, amint az áthaladt a Finlay öblön, ahol a víztározó 3 szakasza találkozik. A hozzávetőlegesen 9800 négyzetméteres, vagyis kicsit több, mint egy focipályányi sziget azonban augusztus 5-én eltűnt. Augusztus 12-én aztán egy helyi lakos lefilmezte Winnington titokzatos szigetét valahol a víztározó keleti részén.
1: Sporthírek a Táska Rádióban.
2: Giorgio Scavini megállapodott az Atalantával egy új, hosszú távú szerződésről, számolt be Fabrizio Romano. Az olasz transferguru szerint a felek már minden fontos részletben megegyeztek, így már csak a hivatalos bejelentés van hátra. A 22 éves olasz válogatott védő jelenlegi kontraktusa 2028 nyaráig érvényes. Scavini iránt a nyári átigazolás időszakában a Premier League-ben szereplő Newcastle United is érdeklődött.
1: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
2: A csapadékos időben lesz részünk. A déli szél megélénkülhet. Napközben 23 fokot mutathatnak a hőmérők.
1: És most hírek, sztorik és a te zenéd. Indul a Pirkadati Zóna 97.5 Táska Rádió.

0: 97 a Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Bali Villő és Sarfjanka. A kézilabda kialakulásának története. A kézilabdázás kialakulásának gyökere szinte az őskorig nyúlik vissza. A végtagok mozgásának specializációja a dobókkal egyre kifinomultabb használatát tette lehetővé. A fennmaradt barlangrajzokon is gyakran tűnik fel a követ vagy dárdát hajító ősember alakja.
1: Az ókorban megjelent a labda egy kezdetleges formája, mely a társasjátékok egyik alapvető eszközeként hamar népszerűvé vált. Homérosz híres eposzában, az Odüsszeiában is olvashatunk egy kézzel játszott labdajátékról, az Urániáról, illetve néhány római kori vázán is fellelhető hasonló ábra.
0: A középkorban a sport, a testmozgás egyre inkább az emberek életének részévé vált. Elsősorban a nemeseknek adatott meg az a lehetőség, hogy időt és pénzt nem kímélve áldozzanak szenvedélyüknek, sőt egyesek speciális játéktermeket is építettek. Ezekben az úgynevezett labdaházakban a lovagi játékok és a tenisz mellett kézilabdázás alapjai is felfedezhetők.
1: Az eddig említett kezdetleges és általában rövid életű játékok nem csupán a kézilabdának, hanem a többi labdás csapatjátéknak is előfutárai. Az újkorban a sport látványos fejlődésnek indult. Ekkor váltak nyilvánvalóvá a kézilabdázás jellegzetes vonásai, hiszen felgyorsult a különböző sportágak specializációja.
0: A legújabb korban három egymáshoz hasonló játék alakult ki Európában, melyek a mai kézilabdázás közvetlen őseinek tekinthetők. Ezek a dán handbold, a cseh hazena és a német torbal.
1: Handbold. A játék alapötlete Holger Nilsson dán iskolamesternek köszönhető, aki egy kézzel játszott labdajátékot talált ki tanítványainak a sok betört ablakot okozó futball helyett.
0: Hazena, a Prágában megalakult játék Václav Karas és Antonin Kristóf nevéhez fűződik. A pálya mérete, a kapu előtér alakja, a kapu mérete és a játékidő már sok hasonlóságot mutat a mai játékkal. A legnagyobb különbség az, hogy a játékteret három egyenlő részre osztották, behatárolva a játékosok mozgásterét.
1: Torbal, a sportág híres képviselője Hermann Bachmann, aki a játék szabályainak összeállításában jeleskedett.
0: Mindhárom játék rendkívül népszerű volt Európában, mivel azonban különböztek a szabályok, nemzetközi tornák szervezésére nem volt lehetőség. Ezért szükség volt a szabályok egységesítésére. Ez pedig a német Karl Schellenz érdeme, aki 1917-ben Berlinben hozta létre az új játékszabályokat.
1: Nagypályás kézilabda lett az új játék neve, amelyet 11-11 játékossal játszottak futballpályán. Bár a pálya paraméterei, illetve néhány szabály változott az évek során, a sportág olyan népszerűségre tett szert, hogy nemzetközi szervezetek létrehozására volt szükség.
0: 1928-ban Amsterdamban alakult meg a Nemzetközi Amatőr Kézilabda Szövetség, amelynek tevékenysége nyomán 6 csapat képviselhette a sportágat az 1936-os berlini olimpián. Akkoriban Németország és Ausztria foglalta az első helyeket, a II. Világháború után azonban a skandináv államok vették át a vezető szerepet.
1: Magyarországon Csifaj Sándor nevéhez fűződik a sportág megjelenése, és az önálló sportági szövetség az 1933. március 30-án létrejött Magyar Kézilabda Egyesületek Szövetségének megalakulása. 1946-ban Kopenhágában Nemzetközi Kézilabda Szövetség néven alakult újjá a sportág vezető nemzetközi testülete.
0: A skandinávok a pálya méreteinek csökkentésével, a szabályok módosításával teremben kezdtek el játszani, hiszen az időjárás gyakran gátat vetett a sportolásnak, így lett kispályás kézilabda a játék neve. Egyre így kis és nagy pályán is rendeztek világbajnokságot, kezdetben csak férfiaknak, később nők részére is.
1: A sportág Magyarországon is fejlődött, ez bizonyítja, hogy az 1949-ben Budapesten rendezett nagypályás, illetve az 1965-ös németországi kispályás világbajnokságon női válogatottunk első helyen végzett.
0: Mérföldkövet jelentett a sportág fejlődésében az 1966-os év, hiszen ekkor már csak kispályán és teremben került megrendezésre világbajnokság. 1972-ben Münchenben pedig a férfi kézilabda ismét felkerült az olimpiai játékok színes palettájára. Az 1976-os montreali olimpián már a női csapatok is lehetőséget kaptak, hogy összemérjék erejüket. Hazánk női csapatának bemutatkozása remekül sikerült, bronzérmet szereztek.
1: A következő két évtizedből számos nemzetközi sikerrel büszkélkedhetünk. A női válogatott 1982-ben itthon, a férfiak 1986-ban Svájcban szereztek világbajnoki ezüstérmet, de klubcsapataink európai kupa győzelmei is bizonyították a magyar kézilabda erejét.
0: Napjainkban ezt a rendkívül népszerű sportágat már több mint 10 millió játékos űzi versenyszerűen. A kézilabda fejlődésében úttörő szerepet vállaló európai országok mellett amerikai, ázsiai, afrikai és óceániai országokban is nagy népszerűségnek örvend ez a labdajáték. Y'all ready?

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Hedrik Méra, Fürjes Csenge, Hanti Kata és Gál Zsombor. Ha szeretnél az állatokon segíteni, esetleg adományoznál, akkor a Harassment hely egy nagyon jó választás. Krebs Gyöngyivel, az állatotthon vezetőjével beszélgetünk.
1: Mióta működik Fehérváron a Hérosz?
2: 1992-ben jött létre a menhely, de magának az egyesületnek a helyi szervezete az 88-ban alakult, tehát itt arról van szó, hogy van egy országos egyesület, a Herman Otto országos, Magyarországos Állat és Természetvédő Egyesület, és ennek helyi szervezete jött létre 1988-ban, és 4 év után jutott el oda a szervezet, hogy kaptunk egy területet, és elkezdtük a kutyamenhelyet létrehozni, amiből aztán a mai napra már állatotthon fejlődött ki.
1: Hány állat van most a menhelyen?
2: Hát macskából körülbelül 100-110 közötti a létszámunk, kutyából olyan 70 körül van, van ugye egy teknősünk, és hát van néhány vadon élő madár, amelyek a vadmadárkórháznak a betegei.
3: Mennyi idő volt, amíg felépült a menhely?
2: Hát ugye az állatotthon az 1992-ben jött létre, akkor egy használaton kívüli sertés hízlaldának kaptuk meg a területét, ahol volt egy rizige rozog a kerítés, volt néhány dőledező épület, és ezt kellett olyanképpen először alkalmasát tenni kutyák elhelyezésére, de nyilván ahogy elkezdtünk működni, kiderült, hogy mindenféle más állatot is be kell fogadni, úgyhogy tulajdonképpen hosszú-hosszú évek alatt épül a menhely, és folyamatosan fejlődik, tehát 96-ban már befogadtunk cicákat is, de az az elhelyezés, ahogy a cicák akkor voltak, azért nem nagyon volt jó, ezért a 2000-es években elkezdtünk macska karantént építeni, cicaóvodát, macskaházat, megcsináltuk az egyedi keneleket a kutyáknak, és hát felújítottuk 2002-ben azt a részt, ahol tulajdonképpen annak idején a sertéseket hízlalták, mi oda raktuk el ugye a kenelsorra a kutyákat. Ugye ahol egy sertés nem ugrik ki, tehát neki egy alacsonyabb kerítés is jó, ott a kutyáknak azért igen csak komoly magasításokra volt szükség. 99-ben építettük fel a felnőtt kutyák karanténját, aztán 2006 után átadtuk a kölyök kutyáknak is a házat, aminek két része van, tehát óvoda is van benne, illetve ott van a kölyök kutyáknak a karantén, aztán tulajdonképpen egy konténer épületben helyeztük el az állatorvosi részleget, akkor nyertünk egy pályázatot a 2000-es évek elején, abból készült el az irodánk, később építettünk időseknek egy külön házat, ahol az idős kutyákat el tudjuk különíteni a fiataloktól, aztán építettünk újabb kenneleket, ahol gyakorlatilag ilyen egyedi elhelyezésben vannak a kutyák, mert azt azért tudni kell, hogy az ide kerülő állatok nagyon sokszor nem szocializáltak, és nem mindig hiába van az, hogy a kutya falkában él, nem mindig lehet őket összerakni. Úgyhogy most gyakorlatilag egy 10-12 állatépületünk van, de ez évtizedek alatt épült meg.
0: Hogyan működik a menhely?
2: A menhely működése az ugye nagyon sokrétű. Tehát egyrészt ugye van a napi működés, hogy a már itt lévő állatokat el kell látni, ebbe láttatok most egy kicsit bele, ugye reggel etetés van, itatás, sorra kitakarítjuk a házakat, összeszedjük az ürüléket, fertőtlenítünk mindent, és megkezdik a dolgozók a betegeknek a kezelését, és délután pedig fogadjuk a látogatókat. És tulajdonképpen a menhelynek ez a másik része, ahogy működik, hogy fogadunk ugye be mindig új állatokat is. Itt fogadunk talált állatokat, és fogadunk akár gazdától is állatot, ennek azért van egy bizonyos menete. Nyilván a Fehérváron talált sérült állatokat, azokat bevesszük, a gazdával szemben viszont vannak azért feltételek, hiszen a tulajdonosnak az állatvédelmi törvény szerint vannak kötelezettségei, ezeket azért nyilván átvesszük velük, de vannak olyan élethelyzetek, amikor nem tudnak tovább tartani egy állatot, és lemondanak róla. És aztán ugye van a része a működésnek, amikor a bekerülő állattal kell foglalkozni. Ugye van egy állatorvosi egységünk, rendszeresen kijár az állatorvos, minden egyes új állatnak ugyanazon a protokollon kell keresztül mennie, tehát egy vizsgálat, egészségellenőrzés, ha kell, gyógyítás, féregtlenítés, külső-belső paradicsommentesítés, oltások és ivartanítások, és csak ezután kerül arra sor, hogy az állat kikerül arra a részre, ahol a látogatók látják, és örökbefogadható. És az örökbefogadás ez pedig úgy zajlik, hogy időpontot kell foglalni, ki lehet jönni, ismerkedni az állattal, és ha tényleg komoly a szándék, akkor ugye el lehet vinni az adott állatot. 97. Táskarádió.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Kutfej Dóra és Lester Linett. Most egy olyan dologról fogunk beszélni, ami szerintem mindenkiben ott van. Miért olyan nehéz ma döntéseket hozni? Régen valahogy egyszerűbb volt. Volt két lehetőség és kész. Ma meg akármit nézel, van belőle 20 féle.
1: Pont ez a baj, a túl sok lehetőség nem szabadságot ad, hanem lebénít. Amikor mindenből van 100 változat, akkor az ember automatikusan azt érzi, biztosan van egy tökéletes megoldás, és ha nem azt választja, akkor hibázik.
0: Igen, és a hibázástól félünk a legjobban. Nem magától a döntéstől félünk, hanem a következményektől. Mi lesz, ha rossz döntést hozok? Mi lesz, ha később bánom? Mi lesz, ha mások azt mondják, ezt elrontottad?
1: És ezért halogatunk. A döntés előtt ott állunk, és eljátszunk minden verziót a fejünkben. Ez is lehet jó, az is lehet jó. De mi van, ha pont a harmadik lenne a legjobb? Aztán már annyi a mi lenne, ha, hogy az egészből nem lehet semmi.
0: Ráadásul az internet rontja a helyzetet. Amikor felmész online, azt látod, mindenki tudja, mit akar. Mindenki magabiztos, mindenki sikeres, mindenki biztos a dolgában. És te vagy az egyetlen, aki még mindig gondolkodik.
1: Pedig ez nem igaz, mindenki bizonytalan, csak nem mondja ki, a döntések mindig félelmetesek. De a legrosszabb döntés a nem döntés, mert közben telik az idő és nem mozdul semmi.
0: Pont ezért lenne fontos elfogadni, hogy nincs tökéletes választás. Csak olyan van, amit akkor, abban a helyzetben a legjobbnak gondoltunk. A hibázás pedig része az életnek, nem lehet elkerülni.
1: És a döntés sosem akkor nehéz, amikor kevés a lehetőség, hanem amikor túl sok az információ, túl sok a vélemény, túl sok minden beleszól. A tévé, az internet, a barátok, a család. Mindenki mond valamit, és te ott állsz, hogy most akkor melyiket is válasszam.
0: Ezért érdemes visszatérni valami egyszerűhöz. A kérdéshez, amit soha nem teszünk fel magunknak. Mit akarok én? Nem azt, hogy mások szerint mi a legjobb. Nem azt, hogy a többség mit mond. Hanem azt, amit én szeretnék.
1: Mert amikor a döntés összhangban van azzal, akik vagyunk, akkor nincs rossz döntés, csak tapasztalat. És ez a furcsa, amint meghozol egy döntés, hirtelen megkönnyebbülsz, mintha lekerülne rólad egy 20 kilós súly.
0: Igen, a döntéstől félünk, de pont a döntés hoz szabadságot. Nem kell tökéletesnek lenni. Elég, ha elindulunk. 97.5 All the time.

0: 95.5 Táskarádió, te is beleférsz a mikrofonoknál, Bognár Lilla, Pál Péter és Lendvai Martin. Most elhoztunk nektek hét különleges tényt Ady Endréről.
1: Ady 1877. novemberében született, de a keresztlevele szerint nem az Endre, hanem az András nevet kapta. Az ismerősök szerint édesanyjára, Pásztor Máriára hasonlított, sötét bőrét, haját és szeme színét is tőle örökölhette. Volt egy másik különös családi öröksége is. Mindkét kezén 6 ujjal született. A csökevényes plusz ujjakat a bába egy-egy cérnahurokkal elkötötte, így azok végül elsorvadtak és szinte nyom nélkül eltűntek. Ady minden esetre szívesen mutogatta a kezén lévő hegeket, mivel kiválasztottsága bizonyítékaként tekintett rájuk. A hiedelmek szerint a sokújúság a tájtottság bizonyítéka volt.
2: A hatújúság mellett voltak más testi problémái is. Mindkét oldalt lenőtt füllel és feltűnően nagy, rövidlátó szemmel született. Felnőttként hiúságból nem hordott szemüveget, inkább egészen közelre hajolva olvasott. Lábai alkatilag véznák, gyengék voltak, ennek tudhatta be bizonytalan járását, nagy bütykei miatt pedig speciális cipőket kellett hordania. Vékony lábait nem szerette, ezért nem is nagyon maradtak fel róla egész alakos fotók. Széles, férfias vállaira viszont büszke volt.
0: A harmadik tény, hogy már egészen fiatalon hőszerelmes volt. Kisgyermekkorában először a szomszédék kis Rózája keltette fel a kíváncsiságát. Én már 3 éves koromban nem voltam ártatlan. 3 éves korom óta mindig szerettem, emésztően, viharosan és sokszor, írta a Katinkáig című művében. Később kamaszkorában a nők és a szexualitás iránti érdeklődése csak fokozódott. Sőt, az ébredező nemisége olyan erős volt, hogy orvosi kezelést igényelt. Első szexuális kapcsolata viszont trauma volt számára, csak 16-17 éves volt, amikor megtörtént, de az élmény finoman szólva nem teljesítette be a várakozásait.
1: Ady alkoholbetegsége már nagyon hamar, 10 éves korában kialakult, és aztán meghatározta egész életét. Elképzelhető, hogy ennek nem csak az akaratgyengesége volt az oka, mert állítólag már kisgyermekkorában is itatták. Ady többször is említést tett róla, hogy csecsemőkorában egy-egy pohárka bort adtak neki, hogy erősödjön, de az is előfordult, hogy pálinkába mártott rongyolat adták el. Első lerészegedése is még gyermekkorában volt egy lakodalmon. Később rendszeresen előfordult, hogy a versíráskor a pohárhoz nyúlt, bár részegen ő sem tudott dolgozni.
2: Elég valószínű, hogy Adinak lett volna gyereke, ha kicsit máshogy alakulnak a dolgok. Léda 1907. augusztus 26-án halva született lánya ugyanis igen nagy eséllyel Ady Endrétől származott. A magzat pár nappal a születés előtt halt el a méhben, bárhogy mi volt ennek az oka nem derült ki. Czeisel Endre szerint vagy az történt, mert Léda sokat cigarettázott a terhesség alatt, vagy pedig a vérbaj okozta a tragédiát. Bár bizonyíték nincs rá, hogy Ady volt az apa, szinte 3 érv is emellett szól. Egyrészt Ady végig kísérte a terhességet, és Léda őt hívta, amikor rájött, hogy baj van. Másrészt Léda és Ady Endre a fogamzás legvalószínűbb időpontjában 1906. december 4-én, illetve az azt megelőző és követő 2 hétben együtt voltak, harmadrészt pedig Ady magáénak vallotta a gyermeket, mert 6 ujjal született, mint ő.
0: Az alkoholizmus mellett Adinak más szenvedélyei is voltak. Rengeteget cigarettázott és szerencsejáték függő is volt. Ráadásul nagyon rossz alvó volt, gyakran szenvedett álmatlanságban, így a gyógyszerek fogja is lett. Életét végig kísérte a neurasztenia, azaz az ideggyengeség is. 1913-ban a problémával felkereste Ferenczi Sándor pszichoanalitikust, ő azonban nem vállalta a kezelését.
1: Bár Ady már régóta beteg volt, a halála mégis váratlanul érte az embereket. Az állapota igazából ekkor már majdnem egy éve elég kritikus volt. A vérbaj tünetei mellett más problémái is voltak, állandóan lázas volt és többször volt tüdőgyulladása is. Végül, amikor már nagyon rosszul volt, a Liget szanatóriumába szállították, ahol még 2 hétig élt. Ady utolsó reggeléről Pap Márta, az őt gondozó nővér számolt be.
2: Este megvacsorázott, aztán elaludt csendesen. A láz ekkor pontosan 39,9 volt. Éjfél felé én is lefeküdtem, és reggel 8 óra után arra ébredtem, hogy a beteg lélegzete nem normális, és arca hirtelen elfehéredik. Megijedtem, hozzáugrottam és kérdeztem. Fáj? Mi fáj? Hívjak orvost? Nem válaszolt. Aludt. Rémületemben nem mertem otthagyni a szobában, elkezdtem tapsolni hangosan, mint a színházban szokás, hogy valaki észrevegyen a folyosóról. Úgy küldték fel Reis doktor kisasszonyt, ő volt az inspekciós. Kámfor és koffein injekciókat kapott, majd elkezdett hörögni, de még mindig nem ébredt fel. Pár pillanatig tartott az egész, 8:45-kor álmában meghalt.
3: 97.5 Táskarádió.
4: Táskarádió. Táskarádió.
3: Te is beleférsz.

0: 97.5 Táskarádiót te is beleférsz. A mikrofonoknál Vas Eszti és Schuller Vivi. Elhoztunk neked 5 dolgot, amit soha ne tegyél fel az internetre.
1: Ha a közösségi oldalakon lógsz a barátaiddal, könnyen elfelteted, hogy hol a határ. Vannak bizonyos témák, amiket kizárólag 4 szem közt vagy személyesen szabad megbeszélni, hiszen nem tartozik másra. Elhoztunk neked 5 olyan dolgot, amit biztosan ne tegyél ki az online oldalakra.
0: Képek az előző esti buliról. Mindenki azt állítja, hogy ismeri ezt a szabályt, de partizó, ittas és cigiző emberekről nap mint nap kerülnek fel képek a Facebookra. Miért butaság? Mivel online bárki tovább küldheti a fotókat annyiszor, ahányszor szeretné, és annak, akinek csak szeretné. A munkáltatók gyakran ellenőrzik a közösségi oldalakat, mielőtt döntenek arról, hogy kit alkalmaznak, tehát egy kompromittáló kép szó szerint tönkretelti a jövődet. Hogy mit tegyél? Nos, kezdésnek ne viselkedj kompromittáló módon egy partim. Különösen, ha a közelben kamera is van. És mivel már minden ember zsebében kamerával ellátott mobil lapul, jobb, ha óvatos vagy.
1: Ha már a képekről beszélünk, a kihívó képek is elég cikisek lehetnek. Ebbe a kategóriába tartozik a félig mesztelen képtől elkezdve bármi olyan, magadból többet megmutató kép, amit nem szeretné, hogy a szüleid vagy más ismerőseid is lássanak. Ez azért rossz dolog, mert az ilyen típusú képek hajlamosak nagyon gyorsan gazdát cserélni. Lehet, hogy azt hiszed, ez csak a kedvesed látja majd, de ha egyszer elküldted, minden ellenőrzésedet elvesztett felette. Nem tudhatod, hol végzi majd. Néha a féltékeny exek küldözgetik őket, vagy éppen a büszke barátod, barátnőd mutogatja majd.
0: A telefonszámod vagy a címed. Néhány közösségi oldal lehetővé teszi, hogy személyes infókat közölj a profilodon, és néhány oldalon nyilvános parti meghívásokat küldhetsz, ahol bárki megtalálhatja a lakcímedet. A személyes információk közösségi oldalakon való közzététele a legegyszerűbb módja, hogy megoszd a barátaiddal. De egyidejűleg a legegyszerűbb módja annak is, hogy a legfurább ismeretlenekkel, esetleg egy zaklatókkal közölt személyes adataidat akkor is, ha nem szeretnéd, hogy az ajtódon kopogtassanak. Ezeket az infókat csak privát üzenetekben, e-mailekben küld el. Lehet, hogy időigényesebbnek tűnik, de sokkal egyszerűbb, mint később megváltoztatni a telefonszámodat vagy felhasználó nevedet. És ahelyett, hogy partira felhívott nyilvános meghívót készítenél, egyszerűen csak küldj szét néhány e-mailt, üzenetet a partnerlistádon található személyek között.
1: Jobb, hogyha a véleményedet a főnöködről vagy a tanáraidról szintén nem az interneten folytatod le. A közösségi oldalak nagyszerű helyek a panaszkodásra a munkával vagy a sulival kapcsolatban, nem? Emlékezz, akármit írsz, mindig visszajuthat ahhoz a személyhez, akiről írtad. Ha amit írsz, nem igaz, vagy egyszerűen csak nem túl hízelgő, később megbüntethetnek, vagy akár ki is rúghatnak miatta. Mint azt a lányt, aki azután bocsátottak el a munkahelyéről, miután közölte Facebook oldalon a barátaival, hogy szerintem a munkája unalmas. Inkább tarts magadban a soppánkodást mindaddig, amíg nem találkozol a barátaiddal, és nem tudod személyesen elmesélni nekik, mi történt. Egyébként is úgy sokkal élvezetesebb.
0: Az 5. olyan dolog, amit biztosan, hogy ne tegyél fel az internetre, azok a lelki problémáid és a magánügyeid. A közösségi oldalak melegágyai a baráti harcoknak, szakításoknak és szemérmetlen pletykáknak. Az egered egyetlen kattintásával szuper egyszerűen megoszthatod másokkal életed sötét részleteit. Néhány beszélgetés jobb, ha 4 szem közt történik. Ha a nagy közönség előtt személyeskedsz, az tönkreteszi a személyes reakció varázsát, sérti a barátaidat és esetleg még több konfliktus szül. A közösségi oldalakat ne olyan helynek használd, ahol kiteregeted a szennyest a barátokról, ellenségekről. Helyette használd pozitív dolgok megosztására. Írd meg a jó dolgokat, amik történnek veled, a személyeskedés pedig tartsd meg magadnak.
2: 9, 7, 5, Táskarádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonok mögött Ványi Viktória és Naár Barbara. Gönczi Gábor a TV2-nél a Tények és a Tények Plusz műsorvezetője. De vajon hogyan is néz ki egy napja, és milyen előkészületekre van szükség az élőadáshoz? Ezeket most egyenesen tőle tudhatjátok meg.
1: Jelenleg ugye a TV2-nél a Tények és a Tények Plusz műsorvezetője vagy, Mars Janikó oldalán. Hogyan néz ki egy napod? Milyen előkészületekkel jár az előadás?
2: Igen, egyébként ez érdekes, hogy az Anikóval dolgozom együtt, akivel egyébként abból a 20 évből kb. 15-öt szintén együtt dolgoztam, csak aztán Anikó ugye elköltözött az országból, meg gyermekei születtek, tehát nyilván az élet egy kicsit elsodort bennünket, de aztán visszasodort, ez nagyon érdekes. Itt ugye én most csak műsort vezetek, ez azt jelenti, hogy nem vagyok felelőse, vagy felelős szerkesztője a műsoroknak. Ez szó szerint azt jelenti, hogy azok az anyagok, amik megszületnek és belekerülnek az adásba, azokat én tulajdonképpen adás előtt látom csak, vagy a szövegeiket csak adás előtt, abban én nem szólhatok bele. Tehát ilyen szempontból a korábbi munkahelyemen ugye egy jóval nagyobb felelősség volt, mert ott egy adásnak minden szaváért én feleltem, az egy óriási munka volt, az reggel kezdődött és este fejeződött be. Ez a munka, ez délután kezdődik, ilyen 2-3 körül bejövök ide a TV2-be, akkor itt a szerkesztővel átnézzük az aznapi adást, megnézzük a promókat, amiket ugye délután folyamán, ugye, ahogy az a műsort estére promózzuk, aztán nyilván van egy fizikai átalakulás, amikor engem beöltöztetnek, lesminkelnek, beállítják a hajamat, tehát van egy ilyen fizikai rész, és aztán van egy elméleti rész, hogy bejövök ide a szobámba, végignézem az adásmenetet, elolvasom az összes felkonfot, az összes hírt, azért itt egy olyan 50-60 hír megpördül egy adáson belül, nyilván ott azért már fontos minden egyes szó, ami elhangzik. A felkonfjaimba én beleszólhatok, belenyúlhatok, tehát hogyha azt látom, hogy valami hibát esetleg a kollégák nem vettek észre, azt kijavíthatom, hogyha észreveszek benne egy szóismétlést, vagy csak egyszerűen elmondom magamnak, és úgy érzem, hogy ez az én számból nem jó, vagy túl hosszú a mondat, vagy egyszerűen kiállt azért, hogy javítsunk bele, akkor én ezt az egészet átírhatom, és sokszor át is írom, nem mindig, de sokszor átírom, úgy magamra formálom ezeket a szövegeket, és akkor szép lassan elérkezünk az adásig, akkor még egy utolsó ellenőrzés, rajtam is, meg a szövegeken is beülünk, lepróbálunk egy pár dolgot adás előtt, és aztán utána elindul az élő adás.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Sarfjanka és Bali Villő. Az árnyak hangja. Az árnyak hangja L. K. Patricia első megjelent könyve. A fantasy főszereplője Sorel, a lobbanékony nő, aki a családjáért küzd. Az apja súlyosan megbetegszik, miután meghűlt egy viharban, és az egyetlen esélye Sorel, aki nem tétovázik, minden esélyt megragad, hogy segítsen. Egy félelmetes boszorkány kunyhajába is bemer menni, aki a segítségért cserébe egy férfit és egy könyvet akar. Egy bizonyos férfit és egy bizonyos könyvet. Sorel elindul, hogy megszerezze, de vajon mennyi ideje van, miközben az apja bármelyik percben meghalhat?
1: Útja során a már elfogott bizonyos férfitől is segítséget kell kérni. De vajon Kilian tud neki segíteni, miközben a saját múltja és démonjai elől menekül több-kevesebb sikerrel? A férfi egyre jobban megkedveli a kitartó Sorelt, aki nem mond neki teljesen igazat, míg a nő is megkedveli az idegesítő Kiliant, de semmit sem tud róla. Sorel óvatosan próbálkozik, de Kilian pajzsát csak nehezen lehet áttörni. Sorelnek megvan hozzá az elég kitartása, de vajon érdekli eléggé, hogy küzdjön? Sikerrel járhat egyáltalán, miközben ezernyi más gondja is van, miközben az idő szorít és a vonzalom egyre inkább lángra lobban?
0: Az árnyak hangja egy sötét tündérmese, ami tökéletes bevezető a fiatalabb korosztály részére is, a kitalált, mágikus és lebilincselő világok univerzumába. Remekül átadja az érzelmeket, a mágiát, a humort és a bátorságot, miközben a történet végig söpör az ember szívén. Sorel fájdalommal, reménnyel és haraggal teli útját kísérhetjük végig, és le sem lehet rakni közben a könyvet.
1: Kilian és a lány külön-külön is elképesztően jól megformált karakterek. Mindketten tele fájdalommal, de rengeteg erővel és mágiával. Együtt viszont az egész világot tudnák uralni. A vége kissé kérdéses, ezért valószínűleg lesz második része. A rajongók már alig várják, hogy megtudhassák, hogyan folytatódik Kilian és Sorel kapcsolata, a mágia örvénye, vagyis ez az elképesztően jó történet. Ha te is kíváncsi vagy rá, a könyvesboltokban megtalálod, és reméljük nem sokára a második részét is.
2: 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz. Yeah. Fresh.

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Dukai Alexandra és Szűcs Tili. A mostani adásunkban olyan fogásokat hoztunk, amelyeket a világ minden táján megtalálhattok. Vajon miért lett ezekből az ételekből világsiker? Most megtudhatod. Első, hamburger, Amerika ikonikus fogása. Ha gyors ételről van szó, a hamburger az első, ami sokaknak eszébe jut. Az amerikai konyha szimbóluma, amely már a minden kontinensen elérhető, és rengeteg variációja létezik. A lédús húspogácsa, a puha zsemle, és különböző szószok kombinációja mindenhol nagy sikert arat.
1: Második, pizza. Olaszország ajándéka a világnak. Kevés étel mondhatja el magáról, hogy szinte minden országban szeretik, de a pizza ilyen. Az olaszok egyszerű tésztáját paradicsomszósszal, sajttal és különféle feltétekkel díszítve mára-már világszerte milliók fogyasztják. Egyesek a klasszikus margaritára esküsznek, még mások a feltétekkel telepakolt változatokat részesítik előnyben.
0: Harmadik, gulyás. Magyarország különleges étele. A gulyás leves az egyik legismertebb magyar étel, amely paprikás húslevesként hódította meg a világot. Bográcsban főzve az igazi, és marhahússal, burgonyával, valamint zöldségekkel készül egy igazi laktató fogás.
1: Negyedik, sushi. Japán kifinomult ízei. A sushi egy különleges és elegáns fogás, amely Japánból indult világhódító útjára. A friss hal, a tökéletesen főzött rizs és az egyedi ízesítések kombinációja teszi különlegessé. A sushi nem csak ízletes, hanem egészséges is, ezért választják sokan.
0: Ötödik, paella. Spanyolország íze egy tányéron. A paella egy igazi spanyol klasszikus, mely Valenciából származik. Alapja sáfránnyal fűszerezett rizs, amelyhez a tengergyümölcseit, csirkét vagy nyulat is adnak. Egy nagy serpenyőben készítik, és a családi baráti összejöveteleken gyakran fogyasztják.
1: Hatodik, rámen. Japán ízbombája. A rámen egy japán leves, amely gazdag húsalapból, rugalmas tésztából és különféle feltétekből áll. Létezik szójaszószos, miszó alapú vagy tonkoszú változat is. Nem csak Japánban, hanem világszerte egyre népszerűbb.
0: Hetedik, taco. A mexikói konyha büszkesége. A taco egy olyan étel, amely a mexikói utcáktól egészen a fine dining éttermekig mindenhol megtalálható. A ropogós vagy puha tortillában töltött hús, zöldségek és szószok olyan izorgiát nyújtanak, amelyet világszerte imádnak.
1: Nyolcadik, pad thai. Tájföld ajándéka a világnak. A pad thai egy népszerű táj tésztás fogás, amelyet gyakran garnélával, csirkével vagy tofuval készítenek. A tamarin szósz, a földi magyarú és a lime különleges ízvilágot ad neki. Gyorsan készíthető, mégis ízekben gazdag étel.
0: 9-es, csokoládé. Az édesöremforrás, amely feltehetően Amerikából származik. Bár nem egy teljes étel, hanem inkább egy édesség. A csokoládé mindenképp megérdemli a helyét a listán. A kakaóbabból készült finomság évezredek óta az emberek egyik kedvenc nasolnivalója. Legyen tej, ét vagy fehér csokoládé, mindenki megtalálja a maga kedvencét.
1: 10. Döner kebab. Törökország ajándéka a világnak. A döner kebab egy nyáson sütött, fűszeres hús, amelyet pitában vagy lapos kenyérben tálalnak zöldségekkel és öntetekkel. Gyors, laktató és világszerte kedvelt utcai étel. Az ételek nem csak táplálnak bennünket, hanem összekötnek minket kultúránktól és hátterünktől függetlenül. Bár különböző országokból származnak, ezek a fogások a világ minden táján örömet és élvezetet nyújtanak az embernek.

0: Torik, Pletykár és a te zenét.
1: Hello, this is Lady Gaga.
2: Hey, I'm John Newman.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: Minden este 6-tól 10-ig. Hello. Ez a Táska Rádió esti show-ja. 2 óra. Hírek a Táska Rádióban.
4: Eddig teljesen ismeretlen típusú objektumokat talált a NASA űrtávcsöve. Finnország legnagyobb viking kincsét fedezte fel egy amatőr fémkereső. Igazi madárritkaság bukkant fel az Alföldön. A mikrofonnál Bali Villő. Űrbéli objektumok egy teljesen új csoportját fedezték fel, amelyeknél minden ismert égitestől eltérő tulajdonságok figyelhetők meg. A szakértők úgy gondolják, ezek a különös objektumok az asztrofizika 2 régóta fennálló kérdését is segíthetnek megválaszolni. Még sosem láttak ilyen objektumokat a csillagászok, a kutatók összesen 84 ilyen hiperlágy röntgenforrást észleltek a Chandra űrtávcső segítségével. Azért nevezik így őket, mert szokatlanul alacsony energiájú röntgensugarakat bocsátanak ki, ám eközben ultraibolya sugárzása kifejezetten intenzív, derül ki a NASA közleményéből. Soha nem találkoztunk még olyan objektumokkal, amelyek így viselkednek, fogalmazott Mustafa Muhibullah, a hiperlágy röntgenforrásokat leíró tanulmány első szerzője. Több ezer ezüstpénzt talált egy amatőr fémkereső Finnországban. A szakértők szerint a lelet együttes az országban valaha megtalált legnagyobb vikingkori érmehalma lehet. A helyi múzeumhálózat közlése szerint a pénzeket egy Kalle Lapinen nevű férfi fedezte fel, aki szeptember 3-án egy Szűzme nevű falu közelében kutatott fémkeresőjével. A helyszínre másnap régészek is kiérkeztek, akik megállapították, hogy a lelet együttes több ezer érmét foglal magában. Pontos számokat egyelőre nem határozták meg, de összesített tömegük mintegy 4,5 kg-ra tehető. A pénzérméken kívül egy ezüst karkötő, egy ezüst gyöngy, egy ezüst függő és egy ezüst rút is előkerült a lelőhelyről. A tárgyakat 2 nyírfakérekből készült edénybe helyezték, amelyeket körülbelül 45 cm mélyen egymástól 12 méteres távolságra temettek el. Vagyis az értékes tárgyakat valaki szándékosan áshatta el. Igazi madártani kuriózum, egy fakókesely tűnt fel augusztus végén Békésvár megyében, a Kopáncsi puszta közelében. A Magyarországon ritkaságnak számító madára a Kőrös-Maros Nemzeti Park természetvédelmi őre figyelt fel, amint egy nyárfáról rugaszkodott el éppen. Hatalmas mérete azonnal elárulta, hogy nem a környéken megszokott sasfajok valamelyike éjszakázott a fán. Mivel a nagy madár egészen közelről ugrott meg, így szabad szemmel is gyorsan azonosítható volt, hogy egy fakókesejűről van szó. Az ilyenkor jellemző izgalom okozta kapkodás ellenére fényképeket is sikerült készíteni róla, olvasható a Nemzeti Park igazgatóságának közleményében. Elrugaszkodása után bő 1 kilométert repült, majd egy gabonatarlón landolt, ahol rövid ideig tollászkodott, mielőtt nyomát vesztették. Összesen bruttó 432 millió forint értékben újultak meg önkormányzati forrásból